szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebigy környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Időjárás. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hét.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does.
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
3: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
2: His presence and his love undeniable.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Tudjátok, gyakran kérdezzük, miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. De tudjátok, mi van? Ez valójában egy rossz kérdés, és valahányszor rossz kérdést teszel fel, nem fogsz választ kapni. Azt kellene kérdeznünk, mi történik a jó emberekkel, mikor rossz dolgok esnek meg velük.

Istenre való várakozás művészetéről fogunk beszélni. Nem vagytok lelkesek ettől? Arról a művészetről fogunk beszélni, amikor türelmesen várakozol Istenre, és nem veszed a dolgokat a saját kezedbe, és nem csinálsz nagyobb zűrt, mint amiben már eleve vagy. Amen. És nézzétek, mikor képes vagy ezt megcsinálni, akkor ez egy áldott hely. Türelmesnek lenni áldott dolog, hiszen akkor semmi sem tud felidegesíteni, nem számít, mi történik. Isten erőt ad nekünk, erő lakozik bennünk, de mi mindnyájan azt akarjuk, hogy ez az erő felszabaduljon az életünkben. Mármint remélem, hogy ti is akartok imádkozni a betegekért, hogy azok meggyógyuljanak. Talán van közöttetek olyan, aki nem is tudja, hogy van ilyen lehetőség. A Biblia azonban azt mondja, hogy akik hisznek, azok betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Tudjátok, én már imádkoztam is azért, hogy mi alatt prédikálom ma az igét, azok az emberek, akik betegek fizikailag, meggyógyuljanak. Mert hiszem, hogy az igében gyógyító erő van. A Biblia azt mondja a Zsolt tárokban, hogy Isten elküldi a szavát, és meggyógyítja őket, és megszabadítja őket a gödörből és a pusztulásból. Tehát bármiről prédikálhatok, amíg az ígéről van szó, erő van benne, hogy szabadulást, gyógyulást és áttörést hozzon az embereknek. Ezt azonban el kell hinnetek. Van itt ma olyan, akinek el kell hinnie, hogy mi alatt az igét prédikáljuk, meggyógyulhat testileg? És mi a helyzet azokkal, akik a televízióban néznek? Ne üljetek csak úgy ott, kibékülve a káosszal. Csak mondjátok, az igében erő van, az ige igazából Jézus, és mi az ő nevében jövünk. És mikor az igét tanítják, és megragadod, befogadod, erő van benne, ami kihoz téged, és megszabadít. De tudjátok, mi van? Azt kapjuk, amit hiszünk. Nekem személy szerint nagyon fontos, hogy nagy erő áradjon keresztül az életemen, mert őszintén azt akarom, hogy jó gyümölcsöt teremjen, amit csinálok. Látni akarlak titeket, hogy annyi segítséget kaptok, amennyi csak lehetséges. És bátorítanak engem a jó visszajelzések, hogy milyen dolgok történtek emberek életében, miközben meghallgatták az igét. Tehát eléggé akarom ezt ahhoz, hogy együttműködjek a Szent Szellemmel, és megpróbálja kifejleszteni az életemben minden ehhez szükséges erényt, amit ő mond nekem. Sok dolog ezek közül olyan, mint amiről már beszéltünk tegnap este, hogy boldogok a lelki szegények. Nos, ez egy hatalmi pozíció. Azt jelenti, hogy alázatosan gondolkodsz, és nem hiszed, hogy jobb vagy másoknál. Tudjátok, hogy ez egy hatalmi pozíció, mikor képes vagy igazán alázatosan gondolkozni. Nem gondolsz többet magadról, mint kéne, akkor mindenkivel kiválóan bánsz. Ne gondold, hogy bárki okosabb, szebb, jobb nálad. Hanem mindnyájan egyek vagytok Krisztusban. Ez igazából egy hatalmi pozíció, de tudjátok, mi van? A világ ezt gyengeségnek tartja. Meg kell értenünk, ahogy halljuk ezeket a dolgokat ma, ezek pontosan az ellentétei annak, amit a világban tanultunk. Hányan tudjátok, hogy Jézus egy kicsit különbözött mindattól, ami az ő napjaiban és korábban történt. Mikor ő eljött, felforgatta a dolgokat. Igazából azt mondták a tanítványok, hogy miután Jézus eltávozott, az apostolok voltak azok a férfiak, akik fenekestől felforgatták a világot. Hát, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én az a nő szeretnék lenni, aki felforgatja a világot. Olyan ember akarok lenni, akit Isten abszolút sokkoló dolgokra tud használni, amiket még senki sem csinált azelőtt. És tudjátok mit? Soha nem kellene lebecsülnöd magad, mikor valaki ilyen dolgokról számol be, és ne mondd azt. Hát igen, szép lenne, ha valakivel ez megtörténne, de ez nem én leszek. Hadd mondjak neked valamit, ugyanannyi lehetőséged van, mint mindenki másnak. Csak tőled függ, mit akarsz elhinni, és hogyan akarsz élni. Kicsit megvisel, hogy az emberek azt gondolják, hogy az Istennel való kapcsolathoz annyi kell, hogy jössz, és elimádkozol egy meghatározott imát, mint bűnös, és aztán visszamész, és élsz ugyanúgy tovább. Akarnunk kell egy új életet élni Krisztusban, és ez fel van ajánlva nekünk. Megvan bennünk hozzá az erő, de ehhez készen kell állnunk, hogy a világban legyünk, és ne a világból valók legyünk. Az első, amiről beszélni akarunk ma, igazán fura lesz a számotokra. Igazából még nekem is annak tűnt, mikor először találkoztam vele sok évvel ezelőtt. Lényegében azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert vigasztalást nyernek. Hogy a bánatban lehetsz boldog, amikor sírsz? Hiszen ha sírsz, az azt jelenti, hogy van egy problémád, vagy megsérültél valahogy, vagy veszteség ért az életben.
Biztos vagyok benne, hogy a tévén keresztül most néznek olyan emberek, akik éppen most sírnak. Elvesztettél valamit, elvesztettél egy munkát, elvesztettél valakit, akit szeretsz, elvesztettél egy kapcsolatot, talán volt egy barátod, akivel igazán töröttél, és rájöttél, hogy csúnyán beszél rólad, és elvesztetted ezt a kapcsolatot. Talán egy olyan dolgot vesztettél el, ami sokat jelentett számodra. Talán sokáig dolgoztál egy munkahelyen, és rengeteg pénzt fektettél be ott a nyugdíjadba, és aztán hirtelen tönkrement a cég. Egy csomó dolgot elveszíthetünk az életben. Sokféle módon megsérülhetünk. A Biblia azt mondja, hogy mikor megsérülünk, áldottak vagyunk, mert meg leszünk vigasztalva. Ma azonban Isten elképesztő, túláradóan lenyűgöző vigasztalásáról akarok beszélni nektek, és arról, milyen fantasztikus, mikor van egy problémád, és ismered Istent, és képes vagy elfogadni a vigasztalását. Csak gondolj minden olyan emberre a világban, aki ugyanazzal a problémával küzd, mint te, vagy még rosszabbal, és számukra nincs vigasztalás, mert nem tudják, hogy hova forduljanak. És nekik is csak fáj, fáj, fáj és fáj. És nem csak, hogy vigasztalást kaphatsz, mikor sírsz, de kiváltságos vagy, hogy ennek a hitrendszernek a háttere pedig az Isten ígéje, és őrülten hangzik, de igaz, hogy elhihetem, hogy van ez a probléma az életemben, és van ez a fájdalom, de ebből számomra valami jó fog kisülni. Ez tiszta őrület. Megsérültem, de ez a javamra fog szolgálni. Megsérültem, de mikor keresztül megyek ezen, ténylegesen egy mélyebb, gazdagabb, jobb, erőteljesebb ember leszek, mint mielőtt lett volna ez a problémám. Tudjátok, hogy én igazán azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb előnye és titka a Jézus Krisztusban hívőnek az, hogy ha van egy problémánk, nem kell azt mondanunk, hát ennyi volt, nem tehetek semmit, micsoda zűrzavar, mindennek vége. Hadd mondjak valamit, ha van egy problémád, az a világ legjobb helye az újrakezdésnek. Mindig találhatsz egy új helyet az újrakezdéshez. Mit jelent ez valójában? Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Tényleg fáj, de felállok. Van itt valaki, aki képes erre a hozzáállásra? Tudod, tényleg fáj. Annyira, hogy alig bírom elviselni, de tudod, mi van? Ma meghozom a döntést, hogy felállok. Visszajövök ebből. Nem itt van a vége. Hallasz, világ? Visszatérek. Időről időre el szoktam ezt mesélni, de ma reggel újra a szívemen van, szóval tessék. Találkoztam egy nővel a Starbucksban, felismert a tévéből, és elkezdte nekem mondani, milyen zűrös az élete, és azt mondta, mondom neked, engem elgázolt az élet. Én azt feleltem, tudod mit? Velem is ez történt, de én elhatároztam, hogy átveszem a kormányt. Tudjátok, ő nem értette meg, amit ma nektek próbálok elmondani. Ő élete további részét is elgázolva fogja tölteni, és mindenkinek erről beszél majd. És sajnálni fogja magát, mert őt elgázolta az élet, és így ő soha nem fog kikecmeregni onnan, hogy beleüljön a vezető ülésbe, magához vegye a kormányt, és felvegye mindenféle szenvedő embert, akiket szintén maga alá temetett az élet. Tudjátok, gyakran kérdezzük, miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. De tudjátok, mi van? Ez valójában egy rossz kérdés, és valahányszor rossz kérdést teszel fel, nem fogsz választ kapni. Azt kellene kérdeznünk, mi történik a jó emberekkel, mikor rossz dolgok esnek meg velük. Mi történik a jó emberekkel, amikor rossz dolgok történnek velük? Valaki írt egy könyvet, és bocsánat, de nem emlékszem a szerzőre, hogy az élet kemény, de én még keményebb vagyok. Tudod, nem kell valamibe csak belenyugodnod. Lehet egy olyan hozzáállásod, fel fogok állni, és mondok nektek valamit. Bármi is kellett ahhoz,
Hogy ide jussak onnan, ahonnan elindultam, sok dolog ide tartozik, de a legeslegfontosabb azt hiszem az, hogy határozottan visszautasítottam, hogy feladjam. És mondom neked, bárhol is vagy ma, bármi is történik az életedben, vagy akár itt vagy ebben a teremben, vagy akár a tévében nézel, vagy felvételen hallgatsz, nem számít, mi történt veled, hányszor történt, vagy milyen szörnyű volt, ha meghozod a döntést most, nem fogom feladni, fel fogok állni. És nem csak, hogy felülemelkedek ezen, hanem valami jót fogok kihozni belőle, mert Isten nem ember, hogy hazudjon, és az ő igéje igaz, hogy minden összedolgozik azok javára, akik Istent szeretik, és akiket elhívott az ő rendelése szerint. És tudjátok, az életben előre megyünk, de csak visszanézve tudjuk ezt megérteni. Mikor keresztül mész olyan dolgokon, ahol ilyen vagy, nem értem ezt, annyira fáj, tudod, ez borzasztó, szörnyű, de tudod, szerintem olyan vagy, mint én. Már pár éve jársz ezen az úton, most visszanézel, és azt gondolod, ó Istenem, az a dolog, melynek elvesztését annyira szörnyűnek gondoltam, most már tudom, hogy az a kapcsolat elválasztott Istentől, és ez egy jó dolog, hogy ez a kapcsolat eltűnt az életemből. Elmondok még néhány különböző dolgot, ami az évek során megtörtént velem, de hadd beszéljek először erről egy kicsit. Mi történik a jó emberekkel, mikor rossz dolgok történnek velük? Hát, növekednek szellemileg. És tudjátok, mi van? Az egyik legnagyszerűbb dolog, ami velünk történhet, a szellemi növekedés. Az ilyen emberek felállnak, jobbak lesznek, és nem keserűek. A világ tel is tele van keserű emberekkel, akik savanyúak, sértődöttek, és mindenem felkapják a vizet, mert az élet nem úgy alakult, ahogy akarták. Tudjátok, talán van itt néhány olyan ember ma, vagy azok között, akik tévében néznek, akiknek nagyszerű, rózsás, gyönyörű életük van. Többségüknek azonban az útjába akad néhány nehézség, és vannak köztünk olyanok is, akiknek az élete hosszú ideje egy rémálomhoz hasonlít. De tudod mit? Ne ess kétségbe, hozz egy döntést, hogy fel fogsz állni. És mondok neked valamit, ami az én javaslatom. Meg se próbálj ezen agyalni. Ne kezd magad másokhoz hasonlítani. Miért én? Az ő élete miért olyan nagyszerű? Az enyém miért nem? Nem tudom ezeket a kérdéseket megválaszolni, és kételkedem, hogy Isten választ adna ezekre. Talán mutat neked néhány dolgot. Talán a tudatlanságod miatt egy csomó ajtót kinyitottál az életedben, amit most rendezned kell Istennel, és azokat a dolgokat, azokat az ajtókat be kell zárnod, és eljön a változás. De sokszor egyszerűen nem tudjuk, miért történnek meg dolgok, és arra jöttem rá, hogy nem is kell tudnom a miértet. Azt kell tudnom, ki az, aki meg tudja változtatni a helyzetet, és jóra tudja fordítani. Amen. Nem tudják számba venni, amit elvesztettek, de azt igen, ami megmaradt. Ember, nagyon veszélyes ülni, és csak arra gondolni, hát ez nem működött, és az sem működött. Hány olyan dolog van most az életedben, ami működik? Hány nagyszerű áldással rendelkezel? Tudsz járni, tudsz beszélni, tudsz hallani? Látsz? Képes voltál felkelni és kimenni a fürdőszobába ma reggel anélkül, hogy valaki beültetett volna a kerekes székbe és kitolt volna? Volt tető a fejed felett az elmúlt éjszaka, vagy olyan vagy, mint azok az emberek, akiket itt láttam a városotokban, akiknek télen is az utcán kell aludniuk. Azt gondolom, hogy ez abszolút hihetetlenül borzalmas.

érezniük magukat ahhoz, hogy engedelmeskedjenek Istennek. Megteszik, nem számít, hogy hogyan éreznek, és megtapasztalják Isten vigasztalását. Menjünk a 2 Korintus 1:3-4-hez. Ma ettől jobban kellene éreznetek magatokat a bajokkal kapcsolatban. Talán még lelkes is leszel a problémától, soha nem tudhatod. Nem gondoltam, hogy elhinéd ezt, de... Kezdjük a 3. verssel. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene. Hadd álljak meg itt egy percre, és mondjam, hogy amikor megbántottak, majdnem, hogy haszontalan dolog emberekhez rohangálni, azt gondolva, hogy majd ők elég vigasztalást nyújtanak ahhoz, hogy túl legyél rajta. Nem azt mondom, hogy nem tudnak segíteni. Jó, ha van valaki, aki imádkozik érted. Talán jó, ha van valaki, aki meghallgat. Mindig jó érzés, amikor valaki azt mondja, sajnálom, hogy megbántottak, megértem. De mindezekkel együtt sem tudnak nekünk elég vigasztalást nyújtani, hogy megerősödjünk és felálljunk, és újra a jó irányba haladjunk. Először mindig menj Istenhez, mikor problémád van. Ne a telefonért nyúj. Menj a trónhoz. Gyakran futunk olyan emberekhez, akik még azt sem tudják, hogy a saját életüket hogyan oldják meg, és mi megkérdezzük, mit csináljunk a sajátunkkal. Én azt szeretem Istenben, hogy ő a forrása minden vigasztalásnak. És mondhatom nektek, hogy ma is vannak itt olyan emberek, akiknek ezt hallaniuk kell, mert valahányszor problémátok van, a barátaitokhoz rohantok. Voltál már dühös valakire azért, mert tőle vártál segítséget, de látszott, hogy még csak nem is érti, mit történik. Gyerünk, van itt valaki, aki volt már dühös a férjére? Van itt olyan hölgy, aki dühös volt a férjére azért, mert próbálta meggyőzni, mennyire megbántották, és ő meg egyszerűen nem értette? Hát én azt mondtam Dave-nek, nem érdekel, érted-e vagy sem, mondd azt, hogy érted. Jobb lesz a házasságunknak, ha ebben a helyzetben úgy teszel, mintha értenél. Általában szeretem, ha őszinte vagy, de most csak tegyél úgy, csak nézz rám nagyon szimpatikusan, és mondd, én megértelek. És tudjátok, most már így csinálja, és tudom, hogy nem mond igazat, de ettől ez még jó érzés. Segít nekem. Azt hiszem, néha több vigasztalást kapok a kutyámtól, mint emberektől. Hányan ismeritek ezt, akiknek van egy igazán jó kutyátok, aki szeret titeket? Megkapod a puszikat és minden mást. Tudod? Egyszerűen így. Amen. Tehát, ha az a fajta vagy, aki folyton valakihez járkál, és őt bosszantod állandóan, mert nem adja meg neked, amit akarsz, és amire szükséged van, mi lenne, ha Istenhez mennél? 4. vers. Aki megvigasztal, támogat és bátorít minket minden nyomorúságunkban, minden csapásban és szenvedésben, hogy mi is megvigasztalhassunk, támogassunk és bátorítsunk másokat. Minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, támogatással és bátorítással, amellyel az Isten vigasztal minket. Bár csak elvihetném ezt a végsőkig, és láthatnám, hogy ezt elhiszitek nekem. Tudjátok, hiszem, hogy az életemben vannak dolgok, melyektől Isten sokkal gyorsabban meg tudott volna szabadítani, mint ahogy tette. És ez speciálisan azért történt így, hogy támogatást tudjak nyújtani azoknak az embereknek, akiket tanítok, mert mikor arról beszélek, hogy hogyan kell keresztül menni dolgokon, akkor ezeket én nem könyvből tanultam. Átéltem, keresztül mentem rajta. Tudom, miről beszélek, és tudom, hogy Isten hűséges. Ha azt akarod, hogy Isten használjon, ha van merszed azt mondani, Istenem, használj engem. Ha van merszed ezt imádkozni, Istenem, azt akarom, hogy használj engem. Hányan mertek így imádkozni? Istenem, azt akarom, hogy használj engem. Nos, akkor vajon mi jön? Csak kapjátok össze magatokat. Mert tudjátok mit? Ha Istennek akarsz dolgozni, tapasztalatot kell szerezned. Az nem elég jó, ha csak elmondod, amit egy könyvben olvastál. Kell, hogy legyen tapasztalatod. És a Biblia is azt mondja, hogy még Jézus is engedelmességet tanult az általa elszenvedett dolgokon keresztül. A zsidókhoz írt levél
ötödik részében van ez. Hogy tanulta meg az engedelmességet egy olyan ember, aki amúgy sem volt soha engedetlen? Ez azt jelenti, hogy megtanulta az engedelmesség árát. Megtanulta, mibe kerül

0: igazán engedelmeskedni Istennek és felkészültnek lenni. És a Biblia azt mondja, hogy ő felkészült és fel volt vértezve főpapi hivatalára. Azoknak a dolgoknak köszönhetően, melyeken keresztül ment. Tudjátok mi van? Én képzett vagyok, hogy szolgáljak felétek, mert keresztül mentem azokon, amiken keresztül kellett mennem, hogy megkapjam ezt a képzettséget, hogy itt állhassak és tudjam, miről beszélek. És ha te is képzett akarsz lenni, akkor ténylegesen segíts valakinek, hogy valódi erő legyen abban, amit mondasz. Akkor bíznod kell Istenben, hogy nem számít, mind mész keresztül. Istennek van egy terve a számodra, és jobb leszel utána, mint előtte voltál. És tudjátok, ti mindent tudtok, nagyon könnyű tapsolni, mikor már keresztül mentél rajta, és megvan már a felszerelésed. És hálás vagyok a bátorításotokért ma délelőtt. De hadd mondjak valamit, mikor a zűr másik oldalán vagy, és nem érted, mi történik, és annyira fáj, hogy érzed, ahogy kiszakad a mellkasod, nehéz, de végül is hasznos, ha jön valaki, és azt mondja, figyelj, valószínűleg ez történik, és csak tarts ki, ki fogsz jönni a másik oldalon. Fel fogsz állni, és minden jobb lesz, mint valaha volt, mielőtt átmentél ezeken. Amen. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Természetes hajlamunk szerint úgy érezzük, hogy nem vagyunk áldottak, mikor elveszítünk valamit. Bár gyakran azok a dolgok, melyekhez a legjobban ragaszkodunk, pontosan azok, melyek elválasztanak az Istennel való mélyebb kapcsolattól. Mondhatom, hogy Isten nem egy kis felszínes, egy héten egyszer elmegyek gyülibe kapcsolatot akar veled. Nem akarja, hogy betedd őt az életed egy kis spirituális, vallásos szegletébe, a többi részt meg egyedül futtasd. Ő teljesen meg akarja hódítani az életed, és minden egyes dologban benne akar lenni, ami foglalkoztat. Amen. És néha Istennek olyan módon kell velünk dolgoznia, amelyet nem értünk. Néha az, amiről mi azt gondoljuk, hogy életünk legnagyobb tragédiája, a legnagyobb áldássá válik, amit csak kaphatunk. Csak gondoljatok a bibliai Józsefre. Úgy értem, az a sztori nagyon rosszul kezdődik. Van egy kis fickó, van egy álom az életében, és ő csak egy boldog kis ember, aki érzi, hogy Isten használni akarja, és a következő dolog, tudjátok, hogy a testvérei, akik annyira féltékenyek rá, és gyűlölik, beledobták egy verembe, és azt mondták az apjuknak, hogy meghalt. És aztán eladták őt rabszolgakereskedőknek. Utána Potifár házába került, és elég hamar magas beosztásba jutott. Mert tudjátok, mi van? A jó embereket nem tudod lent tartani. Bárhová ment József, felemelkedett, és jó indulatot talált. Mikor jó indulata rajtad van, nem igazán számít, hol vagy. Jó indulatot találsz. De a gonosz az még mindig gonosz, és ő talált valakit, akin keresztül dolgozhatott. És Potifár felesége szexuális kapcsolatot akart Józseffel, ő pedig ellenkezett, mert Isten embere volt. Azt mondtam, József ellenállt, mert Isten embere volt, és szilárdan tartotta magát, nem számított, mibe kerül ez neki.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: támogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Kapcsolódva a múlt heti epizódunkhoz, folytatjuk a teremtés történetről való elmélkedést a Biblia történetén keresztül, hiszen a kettő nem elválasztható egymástól. Össze is fonódik szerencsére, mert így könnyebb talán megérteni, mert azért vannak benne hát nem is nehezebb, de talán egy kicsit nehezebben, vagy időigényesebben megérthető részek. A vendégem újra Nemes Pali, a Székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora, hiszen megígértem a múlt héten, hogy vele fogunk újra beszélgetni a Bibliáról. Szia Pali, köszönöm, hogy jöttél újra.
2: Szervusz, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi is a Biblia? Honnan került elő? Ki fordította le először? Hányan fordították le? Miért? Biztos, hogy akik fordították, azok nem a saját tapasztalásuk szerinti értelmezésnek megfelelő szavakat használták. Ilyen gondolataim voltak már a kezdet-kezdetén a Bibliával kapcsolatban, amellett, hogy ez a könyv maga a varázslat, és és a szónak tiszteletteli értelmezésében mondom, a legzsiványabb és legvagányabb használati utasítás egyébként az élethez, meg néha azt is gondolom, hogy kicsit kódnyelves is. Aztán vagy így van, vagy nem.
2: Hát, hogyha most elkezdjük egyrészt, tehát, hogy mi a Biblia, tehát, hogyha most figyelmen kívül hagyom azt, hogy én mit hiszek, és mondjuk egy Biblia igazságaiba, kijelentéseibe nem hívő ember, hogy mit fogalmaz meg, hát ugye Biblia, ezt beírtam a DeepSeek-be, és akkor ezt írta ki, hogy filozófiai szempontból egy nem hívő ember számára a Biblia filozófiailag egy ókori szöveggyűjtemény, stb. Azt mondja, egyfajta tükör, amiben az emberi lélek, a társadalom és az istenség fogalma tárgyalható. Azt mondja, az emberi gondolkodás és spiritualitás egyik legnagyobb hatású dokumentuma. És stb. Tehát többet ír. Ezt azért olvastam föl, mert hát el lehetne indulni erről, de hadd ne induljunk el erről az oldalról, hanem induljunk el onnan, hogy hitem szerint és meggyőződéseim szerint is, és személyes megtapasztalásom szerint is, Isten a Biblián keresztül elkezdte kijelenteni önmagát. Máshogy megosztani önmagát.
1: Definiálni is, mondjuk?
2: Is, de én mondom tovább, hogy miért nem mondtam egyből igent rá. Azért, mert Isten szellem. És most képzeljük el, hogy egy olyan lény számára, akit ő teremtett az ember számára, aki bűnbe került, és a szelleme meghalt, és akarja megismertetni a szellemi lény egy pszichikai szinten élő lénnyel önmagát. Ahhoz nyilván keresett valami olyan nyelvet, ami talán legtöbb mindent legárnyaltabb módon próbál, vagy tud kifejezni, és így találta ugye mondjuk a héber. Ha megnézem a héber nyelvet, vajon a héber tökéletese arra, hogy Istent úgy tökéletesen kifejezze, mint ahogy mi is magyarul azért sok mindent szeretnénk úgy kifejezni, érzéseinket, tehát anyanyelven, ahogy kommunikálunk egymással, sokszor nekünk is, akiknek anyanyelvünk se tudunk mindent úgy, ahogy szeretnénk. Vajon Isten, aki tökéletes és teljes, vajon ki tudta-e fejezni magát tökéletesen mondjuk egy nyelven keresztül? És akkor ott van az Ószövetség, mondjuk ott van a héber, akkor ott az Új Szövetség, mondjuk ott van a görög. Ezek mind egyfajta korlátok, minden egyes nyelv korlát. A fordítás aztán még plusz. De én úgy hiszem, hogy nem véletlenül választotta Isten a héber nyelvet, nem véletlenül választotta a görög nyelvet, mert még mindig azokat találta talán legalkalmasabbnak arra, hogy legtöbbet önmagából kifejezzen, megértettessen.
1: Mit gondolsz te személy szerint, és mit tudunk arról, hogy miért kellett, hogy megszülessen a Biblia? Miért írta, vagy iratta oktatta, vagy diktálta le az Isten ezt nekünk embereknek? Vagy hát még anno, ahogyan ez megszületett.
2: Tehát én hiszek abba, hogy tehát a Bibliának azért van egy egyedülálló természet fölöttisége, tehát bemutatja a Biblián keresztül a kultúráktól, a korszakoktól, nemzetségektől, szokásoktól, hagyományoktól, teljesen függetlenül az embernek, most idézőjelben azért sokak számára objektíven, azért számomra idézőjel nélkül, az, hogy az ember honnan jött, mi lett velünk, mi lehet velünk, mi lesz velünk, hogyha így döntünk, vagy úgy döntünk, és miért van ez az egész? Miért vagyok, miért születtem, mit akar Isten, ki Isten, hogyan tudom megismerni, hogyan találok rá, és mi az Isten és ember kapcsolatnak a lényege és az egész kifutási lehetősége?
1: A Bibliában olyan fontos igék vannak, olyan fontos versek vannak, amikből az ember rendre talál magának egy kis, vagy nem is kicsi, útmutatást. Sőt, azt is szokták mondani, hogyha van valami problémája az embernek, akkor kezdj el olvasni a Bibliát, és biztos, hogy azon keresztül szól, vagy segít neki az Isten. Hogyan kezdjük el olvasni a Bibliát? Hogyan tud a legkönnyebben közel kerülni a lelkünkhöz? Mert azért valljuk be, hogy például az Ószövetség nem egy könnyű olvasmány. És természetesen hangos könyvben is lehet hallgatni a Bibliát. Én úgy kezdtem el. Régen is olvastam a Bibliát, többször innen-onnan, van, hogy csak felcsaptam, van, hogy célirányosan olvastam el belőle részeket. A hangos könyvben, pontosabban a dramatizált Bibliában, ott mondjuk annyiban más, inkább így mondom, hogy nincs meg az a lehetőségünk, hogy a saját fejünkben szólaljon meg Jézus a saját hangján, vagy Isten a saját hangján, vagy Ábrahám, vagy Sára, vagy bárki, hanem ott kapunk egy kész hangot, egy tónussal. Tehát szerintem mindenképpen előbb érdemes olvasni, sem mint egy hangzó Bibliát hallgatni, de persze kinek, hogyan. Szóval visszatérve, hogyan kezdjünk el barátkozni a Bibliával, mert szerintem ez első körben nagyon fontos, mert a hitem szerint másfél éve alatt, amit a legtöbbször hallottam minden vendégemtől, az az, hogy olvasd a Bibliát.
2: Igen. De, nem de. Szóval nincs de. Igen, olvassuk. A másik kérdés az, hogy milyen motivummal.
1: Az mit jelent?
2: Például, mit is értek alatta? Hogyan tudom megközelíteni a Bibliát? Egy racionalista módon, emberi elmével akarom megérteni, tehát mert mondjuk hiszek abban, hogy az emberi értelem minden fölött áll, stb.
1: Egyébként nem, én szeretném azt mondani, hogy nem.
2: Vagy egy misztikus módon, tehát, hogy ebbe benne vannak, amit természet fölött itt át tudok élni személyesen, annak adok teret, amit nem, annak nem, stb. Vagy egyfajta romanizmussal, amikor egy kifejezett, egy felekezet értelmezése szerint próbálom csak olvasni, és nem adok teret semmi más gondolatnak, vagy esetleg valami kultuszból fakadóan, amikor a Bibliához hozzárakok még valami mást, vagy pedig egy olyan, ha nevezzük ortodox módnak, olyan módon, hogy mi az Isten? Én úgy hiszem, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogy kezdetben volt, ugye így van a János evangélium, mi kezdődik, kezdetben volt a szó, és a szó az Istennél volt, Isten maga volt a szó, a beszéd. Ez kezdetben együtt volt Istennel. Minden általa lett. Nála nélkül semmi se lett, ami lett.
1: hányféle dolog kapcsolódik ehhez? Emlékszel, hányszor hallottuk gyerekkorunkban nagyszülőktől, hogy evés közben nem beszélünk, hogy vigyázz, mit mondasz. Hányféle, ha csak a magyar szólásmondásokra gondolunk, ne szólj szám, nem fáj fejem, bár ezt még az angolok is mondják. Hallgatni arany, ugye? Tehát, hogy akkor szólj, hogyha valóban van mondani valót, hogyha van annak értelme és értéke. Talán túl könnyen bánunk, vagy könnyedén bánunk a beszéddel és a szavakkal.
2: Igen, és itt visszakanyarodnék azzal, hogy teszek egy kérdést, vajon befolyásolja-e a Biblia megértését, máshogy fogalmazza, vajon befolyásolja-e a hozzáállásom, a megközelítésem, az olvasási attitűdöm a Biblián keresztül Isten által megértetni kívánt célt? És erre egyértelműen azt mondom, hogy igen, befolyásolja, mert döntő befolyásolja, hogy hogyan állok ennek a beszédnek a megértéséhez, vagy olvasásához. A Tesszalonika levélbe beszél erről Pál apostol, csak egy mondatot hadd olvassak föl. Azt mondja, hogy hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, és ezt nem úgy fogadtátok, mint emberek szavait, hanem mint Isten szavait, ahogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Kvázi, hogy hogyan viszonyulok a Bibliához? Hogyha egy vizsgálat tárgyaként, egy művészeti vagy kulturális produktumként, vagy erkölcsi szabályok gyűjteményeként, vagy akár...
1: Most, hogy ez mind egyébként, amit mondasz.
2: Ha csak így, akkor nagy valószínűséggel a mindenható, az örökkévaló, a teremtő nem fogja tudni kijelenteni magát számomra ezen a hozzáálláson keresztül. Ugyanazok a szavak, és mégsem, mert belül kell, hogy valami megelevenedjen, mert mi Istennek a célja, hogy ő szellemi lény, bármilyen furcsa is, ugye, amit talán múltkor felolvastam János evangélium elejéről, hogy és a szó testté lett. Tehát, hogy Isten, a fiú, ő maga a logosz. Ő hússá vérré testté lett. Ha megnézem, a Bibliát mi logosznak mondjuk. Tehát sok fordítás igének, Isten szava, Isten beszéde. A kérdésem, hogy vajon a Biblia betűi az Isten fia? Én úgy hiszem, hogy az csak egy része, egy megnyilvánulási burka, formája. Maga a testélet logosz, az a 2000 évvel ezelőtt názáreti Jézusban megjelent Isten fia, akivel, mint föltámadottal, megváltóval tudok a megtérésemen keresztül személyesen találkozni. De amíg ez nincs meg, addig a valóságos logosszal, ha úgy tetszik, az íróval, aki az egészet ihlette, nincs egy személyes kontaktusom. Hogy mit akar ezzel a betűvel, ami írott logosz, vagy például jó esetben vasárnaponként istentiszteleteken mondjuk mi prédikáltatik a logosz. Az is logosz, de a kérdésem, most az a prédikáció a Krisztus? Valamilyen módon, bízom benne, részben igen, de teljességében nem tudja. És az írások, a Biblia valami olyasmi, ami a hozzáállásomtól, az olvasási motivációmtól függően képes kijelenteni Istent, a logoszt. Bár ez az írott logosz.
1: Hol van a kapcsolat, és milyen a kapcsolat? Az összefüggés Jézus, Jézus élete, létezése, beszéde és a Biblia között. Mert minthogyha a Biblia, tehát az új szövetség Jézust írná le, de ott van az Ószövetség, ami meg azt az időt jelöli, amikor a semmiből lett valami.
2: Igen, azt fölírtam én magamnak két Biblia verset, és ezt mindjárt föl is olvasom. Ugye a keresztény hit szerint a Biblia nem pusztán emberi mű, hanem egy isteni ihletésű, a forrása Isten, abszolút természet fölötti. Mit értek alatt? Ez a két Biblia vers az egyik Pál apostoltól, a másik mondjuk Pétertől. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedése, megjobbítása, stb. Hogy tökéletes legyen minden jó cselekedetre, fölkészített legyen Isten embere. Ez a rövid mondat rész, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Péter apostol ezt a második levelébe, mondjuk ezt olvasom föl, azt mondja, tudnotok kell, hogy az írásban egyetlen egy profécia vagy profétai szó se származik saját magyarázatból, mert sosem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak Isten szent emberei. Ebből a kettőből számomra azt jelenti ez, hogy minden egyes szó, minden egyes mondat profétai szó. Ha minden egyes szó, minden egyes mondat a Bibliában Istentől ihletett és profétai szó, akkor igaz, ami a jelenések könyvébe is le van írva, mert talán mondtuk, beszéltük azt, hogy számomra a leghitelesebb Biblia magyarázó a maga a Biblia. És Isten azért adott és rejtett el kulcsokat, hogy megérthessünk dolgokat. És ott azt mondja, hogy a Jézus Krisztusról való bizonyságtevés szelleme a prófétaság szelleme. Ez mit jelent? Ha ezek prófétai szavak, azaz Istentől ihletett szavak, az Ószövetség legelső lapjától, mondjuk a jelenések könyve legutolsó lapjáig, akkor minden egyes mondatának van egy célja, hogy a Krisztust kijelentse, a logoszt kijelentse, a személyt.
1: Mármint, hogy annak legitimizálja, vagy validálja a létezését, így érted a kijelentést?
2: Nem, hogy megismertesse.
1: Megismert. Mit bemutassa
2: ő,
1: nekünk?
2: Ő nem akarja ahogy
1: tehát validálni, az ember szám,
2: mert számára, Isten számára axióma, hogy én vagyok. Uh-huh. Így mutatkozott be. Uh-huh. Én vagyok, tehát ez nem kérdés, ő nem olyan, mint Lenin, hogy él, és élni fog, hanem ő vagyok. Uh-huh. Ő ezelőtt, évmilliókkal ezelőtt is vagyok, meg évmilliók után is, ha még lesz évmilliók utáni idő, mert nem biztos, hogy lesz, mert vége lesz az időnek, de az örökké valóságban is én vagyok, ezt mondja Isten.
1: Hogy lehetne vége az időnek? Csak azzal lehetne vége, hogy az Isten azt mondja, hogy mostantól vége az időnek, mert ennyi elég volt?
2: Vége lesz az időnek. Ahogy van kezdete, úgy lesz vége is. Pont ez a lényege a teremtésnek. Így kezdődik, hogy kezdetben. Tehát van kezdet. Aha. Ha nincs kezdet, akkor nincs idő. Nincs végtelen idő.
1: Az örökké valóság... Az idők végezete, az el fog jönni. Vagy pont a végidők, ahogyan fogalmaznak, így van.
2: Lesz az időnek vége, a jelenések könyvében beszél erről Jézus egyértelműen. Tehát lesz az időnek vége. És onnan már a téridővilág egészen mást fog jelenteni, ezt nem tudom, hogy csináljam, mert sose voltam még olyan helyzetben, állapotban, de az azt jelenti számomra, hogy az örökké valóság kezdődik el. Uh-huh. Számunkra is. Ez az most jelenti, hogy már most is belekóstolunk valamilyen módon a természet fölöttin keresztül gyógyulások, ima meghallgatások, megtapasztalások az örökkévalóba, de ez csak ilyen ízelítők.
1: De hogyan kezdted el olvasni a Bibliát, Pali? 1977. május 7-én. Vagy hát nem azon a napon, de a körül, amikor megtértél.
2: Igen, csak mondtad, hogy nem azon a... Én előtte is olvastam, mert ugye piaristákhoz jártam.
1: Akkor kellett. És amikor először kezedbe vetted, akkor kezdjük onnan.
2: Hát kezembe vettem, hát otthon még a családban, katolikus családban növelkedtem föl, utána vagyunk testvérek, és hát ősztől kora tavaszig otthon azért rendszeresen föl lett olvasva egy rész a Bibliából, így nevelkedtünk. Uh-huh. Aztán piaristákhoz jártam, gimnáziumban ott volt, ilyen plusz tantárgyak voltak, hogy egyháztörténet, erkölcstan, dogmatika, apologetika, hitvédelem, és akkor kellett mindig Bibliából szó szerint megtanulni dolgokat. Engem akkor már bosszantott bizonyos dolgok miatt, személyes tanár és diák ellentétből fakadt, tehát nem jó motivumból, egyfajta lázadásból bosszantottak dolgok, és ezért sokszor a tananyag cáfolatát kutattam a Bibliába, és ezért olvastam.
1: De ez nem baj, hiszen hogyha belegondolunk, akkor szerintem az egyik legfontosabb dolog az a kritikus gondolkodás, amiatt, hogy ha kérdéseink lesznek, akkor arra van lehetőség az Istennek választ adni, és még inkább és könnyebben megismerhetjük őt, a szándékait és őt magát is, nem? Vagy ezt most belemagyarázom csak?
2: Igen, röviden azt válaszom az, hogy nem. Hosszabban kicsit az, hogy amit az előbb mondtam, az olvasásom és a hozzáállásom motivuma meghatározza a megértésemnek a módját. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt jó a motivumom, ahogy olvastam éveken át a Bibliát, nem is ismertem meg személyesen. Az egy más kérdés, hogy Isten azt föl tudta használni, de ez külön kegyelem volt, mert olyan kapcsolatokba belevitt, hogy adott egy nyitottságot, és elmentem egy ilyen összejövetelre, ahol beszéltek még előtte már az osztálytársam, hogy meg kell térnem, stb. És elmentem, megtértem, befogadtam Jézus Krisztust, jóval éjfél után, ahogy lefeküdtem, és akkor itt van, másnap reggel, amikor fölébredtem, egy ilyen ifjúsági összejövetel volt, lehetünk olyan 150-en, a padláson aludtunk, mint a heringek a fiúk hábúzsákokba egymás mellett, úgyhogy nem úgy volt, hogy fölkelsz, és akkor bóklászol, nem tudtál fölkenni, a másikra tapostál volna. Fölébredtem, és nekem Istenen járt a gondolatom. Nem úgy, hogy fölébredtem, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi történt velem, hanem arra ébredtem, hogy vele gondolkodok. És akkor elővettem a Bibliát, előtte való este kaptam egy új Bibliát, és akkor kinyitottam talán a Rómaiakhoz írt levélni, és elkezdtem olvasni. Én azt a részt előtte is olvastam már. De akkor egy olyan személyes megtapasztalás volt, ez egy élmény. Ez nem biztos, hogy másnál így van, nekem így volt. Mint azt kifejezetten neked Nemes Pali írattattam meg. És ha senki más nem lenne, akkor is megírattattam volna, hogy megismerj engem. És élveztem. Tehát ott föl se keltem a hálózsákból, ott ültem, és oldalakat olvastam, mert ezt érte. Azt élveztem, hogy ez nekem szól. És utána is számomra egy nagyon nagy élmény volt, hogy egyrészt személyesen is, először ez az élmény töltött be. Aztán kezdett ez szélesedni, és rájöttem, hogy igen, személyes élményként is akarja, és személyes üzenetként is akarja Isten, de ennél sokkal több. Sokkal, nem szeretem mostanában ezt a szót, hogy globális, de egyetemesebb üzenete van.
1: Hogyan kezdjünk hozzá a Biblia olvasásához?
2: Tehát egy rövid imával.
1: Életében először kap egy Bibliát a kezébe. Kap ajándékba valaki egy Bibliát. Hogy én, Hanna unokavugomnak, keresztlányomnak most karácsonyra vettem egy szép rózsaszín Bibliát, és arra nem tudtam neki válaszolni, hogy hogyan kezdjünk. Én azt próbáltam mondani neki, hogy nyissuk fel valahol, és kezdjünk el olvasni. De ennél biztosabb van okosabb módszer is.
2: Ha megvan arra a nyitottság az olvasóba, bármilyen állapotba és stációba van az Istennel való kapcsolatán, de ha megvan arra a nyitottság, vagy egy rövid mondatot mondjon el Istennek, hogy Istenem, kérlek, jelents ki magad. Csak ennyi. Ha ezzel kezded, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten megteszi. Mert ez a motivumnak a lényege. Mert én meg akarom magam ismertetni. Szerelmes leveleket minek írsz? Mert meg akarod ismertetni a másikkal azt, hogy szeretem, becsülöm, értékelem, meg akarom ismerni, közelebb is, stb. Stb. Isten ugyanezért írattatta le. És ha bennem is megvan ez a motivum, és nem kell semmi bonyolult, csak ennyi, akkor Isten megteszi. Hogy most melyik része? Hát nyilván azért a három Mózessel kezd, ahol a áldozatoknak a részletei le vannak írva, ahhoz oldalokon, mert azon elalszol. Valamelyik evangéliummal, talán az a legjobb.
1: Neked mit adott a Biblia?
2: útmutatás.
1: Volt nagy aha élményed? Tehát volt olyan, amikor... Mi volt ez?
2: Számomra az egyik az, hogy igaz vagyok. Tehát, hogy mi...
1: Mármint igaz ember, vagy a létezésed valódi?
2: Hogy igaz ember vagyok. Uh-huh. Mert előtte, tehát akár amikor jártam gyónni, vagy amikor, mit tudom, én nem jártam gyónni, de azért mondjuk a lelkiismeretem dolgozott, vagy hát azért sok ilyesmiket azért olvastam, könyvet, láttam, hogy embereket mennyire meg tud gyötörni a bűntudat. És voltak időszakok, amikor engem is. Volt, amikor nem annyira foglalkoztam, és megpróbáltam másfele fordulni, de azt éltem át, nem csak az, hogy tiszta vagyok, hogy már megbocsátott Isten, hanem élveztem az Istennel való közösséget. Ezt hogy lehet élvezni? Úgyhogy szólt hozzám. És sokszor Biblián keresztül szólt hozzám. És sokszor úgy nagyon sokféle emberrel találkoztam, hogy sokféle módon szólt Isten hozzá, volt, aki ez így volt, aki az úgy. Nekem sokszor úgy, hogy egy Biblia helyett kaptam, mit tudom én, az első Zsoltár második verse, és akkor kikerestem, nem tudtam, hogy mi van ott. És akkor egyértelműen szólt, ez egy konkrét eset volt egyébként, megtérésem után, vagy mit tudom én, Izaiás profétától más. Aztán, amikor nagyon zavart az ember, és akartam, hogy olyan nagyon speciálisan, személyre szabottan szóljon, a sok hülyeség is kijött belőle, és akkor rájöttem, hogy azért ez nem erre van, hogy most állandóan szeretlek, így van, hogy ezt csináld, azt csináld, mert ennél azért egyetemesebb üzenete van. Egyfajta érettségre akar elvezetni Isten, de az értelmemet tágította, a szívemet tágította, vezetést adott, tanácsot, útmutatást, különbségtevési képességet. Mi a jó, mi a rossz?
1: Az érdekel még nagyon engem, Pali, emellett, és ez nagyon érdekes, és ezt köszönöm, hogy mondtad, mert szerintem mindenkinek meghozza így a kedvét arra, hogy újra nekiveselkedjen. Úgyhogy esetleg mondjuk már egyszer elkezdted, de nehéz volt neki, mert így lehet könnyíteni ezen, mert aztán utána rákap az ember, és akkor már könnyebb. De hogy a modern világhoz képest a Biblia ugyanaz. Gyorsul a világ, nagyon sok mindent tudunk már, persze az intelligens ember ezt pontosan jól tudja, a sok mindennek köszönhető, hogy mennyi mindent nem tud még, ugye újabb és újabb ablakok és ajtók nyílnak ki a tudásnak köszönhetően, de a világ az modern, és egyre gyorsabb, és egyre sokfélébb, és egyre furcsább, sokszor egyre riasztóbb, de a Biblia ugyanaz, és mégis mindig minden időhöz, bármennyire modern, bármennyire gyors, bármennyire ijesztő vagy nem, a Biblia mindig választ tud lenni. Ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges, hogy kaléidoszkópként stimmel, és a pici kristályai fordíthatók rá a modern időkre?
2: Tehát, hogyha azt nézem, hogy hány történeti írás maradt a korunkra más forrásokból, más írásokból, akkor messze szegényes a Bibliához képest. Uh-huh. Ugye, ha megnézem a Bibliát 1600 éven át, körülbelül 40 emberen keresztül írattatta le Isten, és ha megnézem három nyelven keresztül, tehát héber, arám, görög nyelven keresztül, és mégis egy konzisztens, egységes és harmonikus, és ugyanakkor időszerű évezredekkel ezelőtt is, meg most is. Ha megnézem a legkülönböző foglalkozású emberek, összeszámoltam tegnap, amennyit én találtam, valami 14-15 féle foglalkozás, királytól kezdve parasztig, minden előfordult, azokon keresztül írattatta le, és ez pontosan az, hogy Isten egy természet fölötti, ő szellemi lény, ő Isten, mindentudó, és egy olyan betűburokba jelentette ki, mutatta be önmagát, ami koroktól függetlenül a szív indulatától függően ugyanazt az Istent, a most élő, és most téged szerető, és most az életedet megváltoztatni akaró személlyel akar közösségbe vonzani.
1: Vajon, amikor eljön majd az idők végezete, amikor itt lesz az, ami a kezdethez kapcsolódó vég, születik-e, születhet-e, megjelenhet-e még írás valahogyan számunkra?
2: Én úgy gondolom, hogy nem. Megmondom miért. Egyrészt a Mózes könyvében is, másrészt a Jelenések könyvében is a legvégén, Mózes 5. könyvében és a Jelenések 22-ben is. Benne van, hogy ne tegyünk hozzá ehhez, meg ne vegyünk el belőle. Tehát az Óban is, meg az Újban is. Persze vitatkoznak, hogy mostan miért pont ez a az Ószövetségnek ezek a könyv. Ez olyan, mint hogy ha te valakivel kapcsolatban vagy, szövetségbe vagy, akkor én arról a szövetségről, hát én nem a történelmi eseményeken meg stb. Kultúrán akarok többet tudni, hanem tőled. Hogyha az előző mondjuk Ószövetség a zsidósággal köttetett, akkor fogadjuk már el, hogy a zsidók megőriztek egyfajta mércét, egy kánont, és akkor azokat a könyveket fogadjuk el, és akkor ha mondjuk ezt olvasom, hogy ne tegyünk ehhez hozzá, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ad kijelentést pluszba, de meggyőződésem, hogy nem egy ilyen mérőzsinórként ad. Tehát nem ad egy ilyen plusz dolgot, hogy na, ez aztán sose volt. Le tudom mérni. Tehát azzal a kánon mérőzsinórral tudom használni az ezután jövő kijelentések felé. Belepasszol ahhoz a szívbeli, isteni hozzáálláshoz. Passzol-e, egyenértékű-e, amit én megértettem az Istennel való kapcsolatomból, vagy a Bibliából, vagy ami egyáltalán így egyetemesen mondjuk más megtért és újjászületett gondolkodók megfogalmaztak. És úgy hiszem, hogyha annak ellentmond, tehát a kijelentett írásoknak ellentmond valami, hogy most ezt mondja az Úr, ezt kaptam Istentől, akkor én azzal nem sokat foglalkozok.
1: Mi van a nehezen érthető részekkel? Van sok olyan rész, amit az ember újraolvas, még egyszer újraolvassa, próbálja értelmezni, és akkor az ember elkezd rajta gondolkodni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne vigyen el a fantáziánk? Tehát, hogy ne kezdjem el én megmagyarázni, hogy szerintem akkor itt azt akarja mondani, hogy, és ne fordítsam úgy, hogy számomra kedvező választ csikarja ki a Bibliából. Értesz, mire gondolok?
2: Hogyne. Hogyha egyszer csináltunk egy szemináriumot, egy hetest. Az kifejezetten az ilyen emberi elme számára, tehát a ráció számára olyan bibliaverseket gyűjtöttünk össze, ami egymásnak, ha úgy tetszik, látszólag első olvasásra ellentmond. Tehát mit tudom én, talán a legközismertebbek, hogy hitáltal van az üdvösség, vagy nem hitáltal, hanem cselekedetek által, stb. És úgy hiszem, hogy a kulcs az, ami a zsidókhoz írt levélbe van megfogalmazva, hogy hitáltal értjük meg. Azt is hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtett mindent. Hitáltal értem azt is meg, hogy a láthatók a láthatatlanból álltak elő. Hitáltal tudom ezeket megérteni, és hitáltal tudom azt is megérteni, a cselekedet, a hit, vagy a múltkor valakivel beszélgettem, ez a szabad akarat és a eleve elrendeltségtől kezdve a nő és a férfi, ezeket hitáltal tudom megérteni. Ez mit jelent, hogy hit? Az, hogy az Istenbe vetett bizalomban közelítek az írásokhoz. És amikor ez megvan, és kérem Istent, hogy adjon ebben egy megértést, akkor bennem ez harmóniára, egy békességre jut. Van, amikor ezt nem tudom megfogalmazni racionálisan, de legtöbbször azért igen.
1: Pali, érthető, befogadható és értelmes, most tisztelettel használva az értelmes szót, az új szövetség, az ószövetség ismerete nélkül?
2: Én úgy hiszem, hogy mivel az egész az teljes, és az ószövetség az a Krisztusról szól. Ezért sokan, akik nem olvassák az Ószövetséget, csak az Újat akarják, nem fogják megérteni Istent. Mert az Isten nem változott. Tehát attól, hogy a názereti Jézust, az ő fiát emberi formában elküldte, emberi alakban, és ő benne megmutatta az ő szeretetét és az ő kegyelmét, ez nem jelentette azt, hogy ő megváltozott. Ő ugyanolyan szent, igaz, bűngyölölő, tiszta, ugyanaz az Isten maradt, mint aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene.
1: A Bibliát, ha az ember elkezdi forgatni, kezébe venni, akkor sokszor hallottam azt is a hittem szerint beszélgetések során, hogy érdemes így kezdeni a napot. Tehát, hogyha először, ha és ezt most értsük jól, ha rá akarunk szokni a Biblia olvasásra, akkor érdemes abban a bizonyos aranyórában, az ébredés utáni első órában tiszta fejjel olvasni. Ez így van-e? És hogyha igen, akkor mivel kezdjük?
2: Hát minden tiszteletem azoké, akik ezt következetesen meg tudják csinálni.
1: Jó, de mondjuk, amikor igen. Csak lehetőségünk van rá.
2: Igen,
1: mondjuk.
2: Igen.
1: Legyen vasárnap, jó? Kezdjük jó. Azzal, hogy egy héten egyszer vasárnap ébredés után, akkor nem is egy aranyóránk van, hanem aranyórák vannak. Mondjuk lehetőségünk van pihenni.
2: Hát ugye többféle módon lehet, tehát már egy bizalommal való megközelítéssel, megfelelő attitűddel is. Azért többféle módon olvastam, és olvasom én is a Bibliát. Van, amikor egyszerűen csak leülök, és azt akarom, hogy olvassam. Hogy megértsem. Amikor mondjuk egy népmesét olvas az ember, vagy egy népmesét hallgat az ember, vagy egy népmesét mondjuk egy tableten megpróbál előre egy ilyen rajzfilmet megnézni, és azt megmutatni a gyereknek. Különbség van. Én úgy hiszem, hogy az olvasást rá kell szoktatni újból a gyerekeket, mert az olvasásnál valahogy a képzelő erő oly módon tud beindulni, hogy amikor én elkezdem olvasni, és ott csak a célom az, nem az a célom, hogy most személyesen legyen egy üzenet, mert erre azért vágyok. De amikor kifejezetten azért olvasom el mondjuk Péter második levelét, nem csak az egy fejezetet, hogy így legyen egy rálátásom. Akkor is Isten elindítja a képzeletem és a pszichémen keresztül, amit változtat a bibliaolvasás megfelelő motívumán át, és a szellememen át, a szelleme által, már a gondolkozás módom krisztusibbá válik a végén. Hát, bonyolultan fogalmaztam, de így. Aztán lehet úgy olvasni, hogy elolvasok egy rövid részt, és az a célom, hogy Istenem ezen keresztül, vagy pedig addig olvasom, még szólj hozzám, mert most nekem van egy kérdésem, és hogy szeretnék erre választ kapni.
1: Oké, erre például hogyan kapunk választ?
2: Én általában mondjuk, ha van egy kérdésem, akkor elkezdek a kérdés témájával kapcsolatba kutatni. Mit tudom, beírom a konkordanciába, és elkezdek keresni. Akkor megnézem a hébert, vagy megnézem a görögöt. Most már vannak ilyen nagyon jó bibliaprogramok, nem kell ahhoz héberül meg görögöl tudni, mert most már például vannak olyan bibliaprogramok, nem reklámozom ott egyiket se, aminek az óhéber, ógörög szótára is magyarul olvasható. Csak ráklikkelsz, és akkor megvan, vagy stb. Akkor ezeket szoktam végig bogarászni, és kizár dolog, hogy ne szóljon Isten. Nem mindig az első. Most a hétvégén volt egy egész napos összejövetelünk, és arra is készültem, volt egy téma, valami 450 biblia vers. Ó, Istenem, nincs annyi időm. Mert most általában azt szoktam, akkor végigolvasom. És akkor abból mondjuk egy olyan 10-20, ami úgy ütősebb, és akkor azt kijegyzetelem, és akkor azt kiírom. Most már úgy rászoktam, vannak olyan biblia programok, meg olyan számítógés programok, amik nagyon gyorsan meg lehet ezt csinálni. És akkor abból van egy-kettő, ami tudom, hogy útmutatást kaptam belőle. Én például így csinálom. De aztán van, amikor olyan, hogy nincs arra időm, és akkor olvasok, mit tudom én, YouVersion-be föliratkoztam, és akkor jön egy ilyen napi üzenet, és akkor minden nap kiszoktam nyitni, de hát az csak egy mondat. De van, amikor azon keresztül is szól, útközben vezetsz, és akkor... Ó.
1: Ha már itt tartunk, akkor végezetül még azt mond meg nekem, Pali, hogy mennyi idős korban érdemes megmutatni a Bibliát a gyerekeknek, hiszen vannak nagyon jó gyerekeknek szóló leegyszerűsített, rajzos, illusztrált Bibliák. Mikor mutassuk meg nekik először ezt? Mikor mutassuk be nekik Istent és a Bibliát?
2: Hát én az apáknak, anyáknak azt szoktam mondani, amit mi is csináltunk. Miután Kati megtudta, hogy állapotos a fiunka, minden nap egy fejezetet elolvastunk neki. Minden nap. 18 éves koráig.
1: Tényleg?
2: Minden nap. Már volt, amikor már volt, fáradt volt a feleségem is, vagy én is, de már megszokta, és akkor ő kérte. Minden nap. És tudod, a kedvenc része mind a mai nap a Jelenések könyv. Hát egy csomó dolgot az ember agya nem is tud befogadni. Az én agyam is, sok mindent nem értek belőle. A kedvenc része is volt, amikor újból olvasuk el még egyszer. És akkor voltak nyilván egy csomó történet, amit eljátszottunk, de az azt jelenti, hogy számomra nem lehet elég korán kezdeni. Tudom, hogy vannak szülők, át ezt a véres dolgot, nehogy már ott a gyerek megrémül, meg stb. Azt meg lehet egy olyan lelkülettel, hozzáállással, hogy az nem fog megrémíteni senkit se. Nagyon érdekes, hogy Isten fölolvastatta az írásokat. Jó Mózes idejébe, ott csak Mózes könyve. Józsué idejébe csak ugye Mózes könyvei voltak. De azért később, már a királyok idejébe voltak már proféták, akik szintén felolvastak. De Mózes könyveit állva az egész nép gyerekestől végighallgatták. Mózes 5 könyvét. Azért az megdöbbentő. Azt olvassuk, hogy attól a kortól kezdve, ahonnan már képesek voltak megérteni. Hogy az most hány éves kor, ezt nem írja a Biblia. De én úgy gondolom, hogy ahhoz nem kell tizenvalahány évesnek lenni.
1: Hát ezért fantasztikus a Biblia, úgyhogy ajánljuk szeretettel Nemes Pali is és én is, hogy kezdjük el forgatni, barátkozzunk össze vele. Vegyünk magunknak egy olyat, ami kívülről tetszik, hordhatjuk magunknál, hiszen hogyha belegondolunk, akkor van valami, ami az embert meglepi, legalábbis én így gondolom, hogy bárhol is járunk a világban, azért többnyire például a szállodák és a jéli szekrényének a fiókjában ott a Biblia.
2: Igen.
1: Úgyhogy van ennek valami olyan csodaszép, varázslatos, megfoghatatlanul tiszteletet parancsoló pátosza, ami függetlenül attól, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, hány év telt el a világban, a teremtés óta, és merre halad az emberiség, mennyire gyors és mennyire modern, a Biblia az állandó.
2: Meg örökké valóságot akar Isten rajta keresztül, önmagát akarja kijelenteni és megosztani. És hogyha így közelítem meg, akkor valami olyasmibe kapcsolódok be, valami olyasmibe nyúlok bele, ami túlmutat az én 50-60-80-120 évemen. Az örökké valóságban nyúlok bele, Isten természetében nyúlok bele, és érinthetem meg.
1: A mai hitem szerintben a Bibliáról beszélgettünk, a vendégem volt Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Bár jó keveset beszéltünk azért ezekről, de máskor is. Isten áldjon mindenkit.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggorni közelében lakott területeket is megközelítettek. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.
3: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Július 31-éig heti három ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kayapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. Atomreaktor a város közepén, luxuslakás a víztoronyban, furcsaságokat szedett össze Budapesten a Villa Budapest, különös helyek, szobrok és szokások. Minden városnak megvannak a maga szokatlan, meghökkentő vonásai, jellegzetességei, melyek sajátos arculatot kölcsönöznek neki. Budapest sem lenne az igazi ezek nélkül, a furcsa történetek, gegek nélkül. Itt van például a forgószálloda legendája. A körszálló hivatalos nevén Hotel Budapest a szocializmus felhőkarcolója volt. A Szilágyi Erzsébet fasoron a fogaskerekű megállójával szemben álló monstrum épület egyedülálló formája miatt több elnevezést is kapott a pesti köznyelvben. Volt félig bevert szeg, budai hengermű és kolosszeum is. A körszálló megépítése az egyik legnagyobb fővárosi ingatlanfejlesztési beruházás volt a 60-as években, melynek tervét Szrók György Ybl Miklós díjas építész dolgozta ki. Miután 1967-ben megépült, elkezdett szárnyra kapni a szóbeszéd még az ide látogató külföldiek körében is, hogy a gigászi épület forogni is tud a tengelye körül. Azt beszélték, hogy különleges technikával dolgoztak az építéskor, és óránként akár egy szobányit is képes elfordulni a hotel. Mások azt állították, hogy egy nap alatt egy 360 fokos kört fordul. A konspirációs teóriát mintegy megerősítendő azt is pletykálták, hogy a körcik alakú szobákat direkt speciális íves hajlított bútorokkal rendezték be, hogy jobban bírják a forgás által kifejtett centrifugális erőt. Bár izgalmas és futurisztikus, sajnos egyik feltételezés sem igaz. 2014-ben valaki észrevette, hogy az Olof Pálmeház háta mögötti betonfalaknál áll egy furcsa mellszobor, mely Csercsa Tamás villanyszerelőt ábrázolja a névtábla szerint. Az alkotó kilétére nem derült fény, de ilyen jellegű villanyszerelő létezik egy internetes adatbázis szerint. Sajnos nincs biztos információ arról, hogy vajon a mai napig is ott áll-e a szobor, vagy azóta eltüntették az alkotást, ha bárki tud valamit a torzó sorsáról, az bátorkodjon jelezni. Bár manapság furcsának, de legalábbis gerilla szobrászati akciónak számít, hogy szobrot állítsanak fizikai munkát végző szakembereknek, főleg ha az illető még ma is él, a szocializmusban egyáltalán nem volt ritka, hogy kétkezi szakmákat jelenítettek meg köztéri szoborként. Kevesen tudják, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem parkjában egy atomreaktor található, mely az első teljes egészében hazai tervezésű és kivitelezésű atomreaktor volt hazánkban. Az oktatóreaktor elsősorban a fizikus és a mérnök hallgatók gyakorlati képzésére épült. A budai kampusz parkjában álló reaktort 1971-ben nyitották meg, hő teljesítménye biztonsági okokból csupán 100 kW volt. Összehasonlításképpen Pakson 10 000-szer több hőt állítanak elő. Az épület egyébként földrengés biztos, bármikor leállítható, vagyis elméletileg nem kell nukleáris katasztrófától tartanunk a legváratlanabb helyen, a 11. kerületben. A 9. kerületben és Mátyásföldön is található egy Európában is abszolút kuriózum, a valaha vizet tároló víztoronyban kialakított luxus loft lakás. Kontinensünkön állítólag mindössze 27 darab víztoronyból kialakított lakás létezik, ebből az egyik a Ferencvárosi, mely 1895-ben épült. A 2004-ben felújított 22 méter magas torony hétszintes és gyönyörű körpanorámával rendelkezik, a legfelső szinten pedig csillagvizsgáló található. A Mátyásföldi víztornyot a gazdag nyaraló tulajdonos szobrok vízellátásáért építették, de a 70-es években funkcióját vesztette a torony, és sokáig üresen is állt, míg nem 95-ben pályázatot írtak ki a hasznosítására. A 8 vasbetonon álló 27 méter magas tornyot Répa Éva építész gondolta újra, iroda és lakás lett belőle.
2: Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megújul Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedése júliustól. Új korszakra készül Ferihegy, megkezdődött a tervezés a repülőtér monumentális bővítéséhez. A nyári hőség nem csak kellemetlenséget, hanem életveszélyt is jelenthet. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Példátlan helyzet alakult ki Pest vármegyében, a tartós kánikula és a megnövekedett fogyasztás következtében Szadán teljesen megszűnt a vezetékes ivóvízellátás. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be, hogy a lakosság számára biztosítani tudják a legalapvetőbb szükségleteket. Az elmúlt napok extrém hősége jelentős terhelés alá helyezte a vízhálózatot, amely végül nem bírta a megnövekedett igénybevételt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a település segítséget kapott a honvédségtől is. Katonai vízszállító járművek érkeztek Szadára, hogy ivóvízzel lássák el a helyieket. Az ivóvíz hiány miatt a község jegyzője rendkívüli szünetet rendelt el a Székely Bertalan bölcsőde és óvoda intézményében, mivel megfelelő vízellátás nélkül a gyermekek biztonságos ellátása és az intézmény működtetése sem biztosítható. Az önkormányzat több ponton szervezte meg az ideiglenes vízellátást. A Dunamenti Regionális Vízmű, vagyis a DMRV lajtos kocsijai a település 4 helyszínén állnak a lakosság rendelkezésére. Emellett a Szadai piacnál, valamint a Csapás és a Margita utca környékén honvédségi tartálykocsikból is lehet vizet vételezni. Külön figyelmet fordítanak azokra, akik egészségi állapotuk vagy mozgáskorlátozottságuk miatt nem tudnak eljutni a vízvételi pontokra. Számukra az önkormányzat munkatársai palackozott ivóvizet juttatnak el otthonukba. A település emellett a tisztálkodási lehetőségekről is gondoskodik. A Szada sportcentrumban egésznapos zuhanyzási lehetőséget biztosítanak azoknak, akik otthonukban nem férnek hozzá vezetékes vízhez. A kialakult helyzet miatt a DMRV másodfokú vízkorlátozást rendelt el. Ez pedig azt jelenti, hogy a vizet kizárólag a legszükségesebb célokra, például ivásra, főzésre és alapvető háztartási használatra szabad fordítani. Tilos a kertek locsolása, az autómosás, valamint a medencék töltése. A vízszolgáltató tájékoztatása szerint a hétvégén a fogyasztás több mint 50%-a haladta meg az átlagos értékeket, emiatt a tároló kapacitások gyakorlatilag kiürültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a rendkívüli meleg tovább tart, és a fogyasztás nem csökken, akkor más agglomerációs települések vízellátása is veszélybe kerülhet. Július 1-től új korszak kezdődik Budapest és az agglomeráció éjszakai közlekedésében. A főváros és a környező települések között közlekedők számára kiszámíthatóbb, sűrűbb és közvetlenebb kapcsolatok jönnek létre, miután megújul az elővárosi és regionális éjszakai közösségi közlekedési hálózat. Az új rendszert a Budapesti Közlekedési Központ és a MÁV csoport közösen dolgozta ki, a végleges hálózat pedig egy széleskörű társadalmi egyeztetést követően alakult ki. A fejlesztések célja, hogy azok számára is vonzóbb alternatívát kínáljon a közösségi közlekedés, akik késő este vagy akár hajnalban szeretnének biztonságosan hazajutni. A változások érintik az úgynevezett elővárosi, vagyis kék éjszakai autóbuszokat, valamint a regionális, vagyis sárga járatokat is. Az új menetrendi struktúra egyik legfontosabb eleme, hogy több agglomerációs járat közvetlenül a belvárosba közlekedik majd, így kevesebb átszállással lehet eljutni a főváros és a környező települések között. A fejlesztések elsősorban a Budapest vonzás körzetében fekvő nagyobb városokat érintik. Javul az éjszakai kapcsolat többek között Dunakeszi és Vác térségében, Érd környékén, valamint Ecser, Maglód és Gyömrő irányába is. Ezekből a településekből közvetlen összeköttetés jön létre Budapesttel, ami jelentősen megkönnyítheti az ingázók, a műszakban dolgozók, valamint a szórakozásból hazatérők közlekedését. Az új rendszer kialakításakor arra is figyeltek, hogy az utasok könnyebben elérjék az éjszakai fővárosi hálózatot. A metró üzem idején az utolsó szerelvényekhez igazodnak a csatlakozások, ezt követően pedig az éjszaka is közlekedő 6-os villamos biztosítja a kapcsolatot az agglomerációs járatok felé. A közlekedés szervezők szerint a mostani fejlesztés csak az első lépés, A következő hónapokban további éjszakai járatok indulhatnak, amelyek még szorosabban összekapcsolják majd Budapestet és az agglomeráció településeit. Hosszú távú fejlesztési program körvonalazódik a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, ahol a következő években jelentős átalakulás várható. A Budapest Airport ZRT egy 8 évre szóló nettó 18 millió euró keretösszegű tervezési megállapodásra írt ki pályázatot, amely a repülőtér jövőjének meghatározó beruházásait készíti elő. A fejlesztések egyik legfontosabb eleme egy új központi terminál épület megtervezése. Emellett átalakulhatnak és tovább bővülhetnek a jelenlegi 2A és 2B terminálok, valamint a Skykört is, összesen mintegy 48 ezer négyzetméteren. A tervekben szerepel egy új, úgynevezett E-jelű utasmúló kialakítása is, amely önmagában 20 ezer négyzetméteres lenne. A beruházási program azonban jóval túlmutat az utasforgalmi épületeken. A jövőben új irányítótorony, repülőgép hangárok, szálloda, parkolóház, vasútállomás és különféle kiszolgáló létesítmények is megvalósulhatnak. A fejlesztési elképzelések között energetikai beruházások is szerepelnek, köztük egy geotermikus erőmű létesítésének lehetősége. A Budapest Airport olyan generál tervezőket és mérnöki csapatokat keres, amelyek képesek egy nemzetközi légikikötő teljes körű fejlesztésének előkészítésére. A feladat a koncepciók kidolgozásától az engedélyeztetésen át egészen a kivitelezési dokumentáció elkészítéséig terjed majd, a hangsúly pedig a modern technológiák és a fenntartható megoldások alkalmazásán lesz. A kiírás külön értékeli az épületinformációs modellezés, vagyis a BIM rendszerek használatában szerzett tapasztalatokat, valamint a nemzetközi zöld építészeti minősítésekhez kapcsolódó szakmai referenciákat. A kiválasztási folyamat több lépcsőből áll, az előzetes jelentkezések alapján legfeljebb 5 pályázót hívnak meg ajánlattételre, közülük pedig legfeljebb 3 szereplővel kötnek keretmegállapodást. A konkrét feladatokat a következő 8 év során az aktuális fejlesztési igényeknek megfelelően osztják ki a nyertesek között. A pályázóknak komoly szakmai és pénzügyi feltételeknek kell megfelelniük. Elvárás többek között, hogy az elmúlt 3 évben jelentős árbevételt érjenek el generál tervezési munkákból, valamint bizonyítható tapasztalattal rendelkezzenek nagyméretű, ipari, közforgalmú vagy repülőtéri létesítmények tervezésében. A nyári hőség nem csak kellemetlenséget, hanem életveszélyt is jelenthet, ezt bizonyítja annak a férfinak az esete, akit súlyos hősok miatt 43 Celsius fokos testhőmérséklettel szállítottak a mentők a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház sürgősségi osztályára. Az eszméletlen beteget közterületről vitték kórházba, állapota rendkívül súlyos volt. Az orvosok szerint ilyen extrém hőterhelés esetén minden perc számít, hiszen a szervezet működése gyorsan összeomolhat. A túlélés esélyét ilyenkor az azonnali és intenzív hűtés jelentheti. A történetről Ágoston Viktor, a sürgősségi osztály munkatársa számolt be a közösségi oldalán. Elmondása szerint a beteg állapota miatt rövid idő alatt nagy mennyiségű jégre volt szükség, hogy megkezdhessék az úgynevezett agresszív hűtést, amely ilyen esetekben életmentő beavatkozásnak számít. A kórház segítség kérése eljutott az egyik jégszolgáltatóhoz, ahol azonnal felismerték a helyzet súlyosságát. A cég munkatársai 30 kg jeget ajánlottak fel, és azt soron kívül sürgősséggel el is juttatták a kórházba. Ágoston Viktor bejegyzésében kiemelte, hogy a gyors reagálásnak köszönhetően késlekedés nélkül megkezdhették a beteg hűtését, mint fogalmazott, az egészségügyben gyakran a háttérben dolgozó segítők is kulcs szerepet játszanak egy-egy ember életének megmentésében, az érintett vállalkozás pedig emberségből és társadalmi felelősségvállalásból is példát mutatott. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáció.

0: individu.
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak.
1: Időjárás.
4: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: G'day to you, it's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song, Love Me Like I Am.
1: One of the great statements of God intervening.
2: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a világ Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk a hőségben, már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a Szabadstrand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigád. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett. Érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmit tevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigádtól Csepel felé bringázva is könnyűszerrel elérhetjük a Kolonis György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A soroksári Dunaág és környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokhatunk. A Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült. Kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.
0: Programajánlót hallottak! Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarz Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt. Az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A tízes javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak.
0: Időjárás.
2: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra, a szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Reklám hangzott el.
6: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Idegfront közelít, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzététételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Egedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlétés folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is.
0: Időjárás.
6: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Tudom, Budapest Update.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. A hét közepe van, szerda egészen pontosan, és július első napja, mindjárt nyitom is a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Ma van Semmelweis nap, illetőleg a köztisztviselők napja is, de majd mindjárt kibontjuk bővebben, és aztán majd jönnek a budapesti aktualitások, sok mindenről olvastam, ezeket mondom. Drasztikusan emelkednek mától például a parkolási díjak, hogy hol mennyire, azt nem sokára elmondom, és aki kíváncsi arra, hogy hogyan dolgoznak a méhek és mit csinál egy méhész, egy fővárosi méhészetben most minden lépést átérhet beöltözve, biztonságban figyelve a kaptár titkait, erről is jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről éles a mai nap. Július 1-e van, 208 éve Semmelweis napja, a magyar egészségügy napja. A magyar egészségügy napja Semmelweis Ignác, a gyermekágyirázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére hivatott. Ő egyébként tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvos doktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyiláz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 29 éve a köztisztviselők napja is a mai. A magyar köztisztviselők és közalkalmazottak szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 520 éve született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a mohácsi csatából menekülve esett el. 286 éve született Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány és földtudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. A bécsi egyetemen filozófiát is, jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek, 1770-ben pedig a bánáti bányák igazgatója lett, majd bányatanácsos volt Erdélyben. 1788-ban II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, később pedig Bécsben az erdélyi főbányahivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át. 1778-ban Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, 1783-ban Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 188 éve Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomás létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem is jelentkezett rá senki. Lehonsék József tanácsára két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamár Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvosnak Pesten. Zlamár jelentős intézkedéseket hozott a fertőző állatbetegségek leküzdésére és megakadályozására. Aztán ezen a napon 142 éve született Kisfaludi Stróbő Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója, Korvin Lánccal is kitüntették. 113 éve született Szabó Iván, Munkácsy Mihály díjas szobrász művész, a paraszti szépségideált emelte fel művészetével, a kő, a fa és a bronz mellett kedvelt anyaga a kerámia. 112 éve született Rajczy Lajos Jászai Mari díjas színész a mai napon. Ő 1939-től Szegeden, majd a Nemzeti Színházban játszott, később Bécsbe, majd Kanadába emigrált. Robusztus alkata és egyénisége, erőteljes orgánuma, ízes beszéde drámai szerepekben érvényesült, filmekben is játszott. 1953-ban kapott Jászai Mari díjat. 75-ben született Gedővári Imre olimpiai és világbajnok kardvívó sportvezető. Ő 74 és 88 között szerepelt a magyar válogatottban, 3 olimpián vett részt, melyeken összesen egy első, 2 harmadik és egy negyedik helyezést ért el. 57 éve Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba a mai napon. Ekkor vált általánossá a kalauz nélküli közlekedés. Az első kalauz nélküli járat 1961. decemberében indult. És 40 év, hogy elindult a Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádióadója. Kezdetben a rádió turistáknak szólt, csak német nyelven sugárzott. Ez volt az első magyar adás a nyugati URH-sávban. 1987-től magyarul is hallattuk. 89-től magyar nyelven, később már napi 24 órában sugárzott műsort a hallgatóknak. A 2000-es évek első felében a leghallgatottabb magyar kereskedelmi rádió volt. 2009. október 28-án elvesztette a 97-ben elnyert országos frekvencia csomagot. Ma már mérséklődik a meleg, a hőmérséklet maximum a 34 fok körül alakul. Az időjárást viharos, záporok, zivatarok változtatják majd meg az előző napokhoz képest. Oda kell figyelni az autósoknak a mai naptól, hiszen drasztikusan emelkednek a parkolási díjak a fővárosban. Mindjárt mondom a részleteket.
2: Lángoló ajtók, izzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak, azt hittük, nem lesz lesz vége a világnak, van hátra pár nap.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. Hát például egy szomorú hír, hogy drasztikusan emelkednek a parkolási díjak. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A fővárosi közgyűlés még a 2024. évi november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lépett hatályba. A főváros önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. Mától a parkolási díj az A várakozási övezetben 800 forint per óra, a B-ben 600 forint per óra, a C-ben 400, míg a D várakozási övezetben 300 forint óránként. Továbbá az őrzött díjfizető P plusz R parkolóban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forintra változik. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekintető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Aki kíváncsi arra, hogyan dolgoznak a méhek és mit csinál egy méhész, egy fővárosi méhészetben most minden lépést átélhet, beöltözve biztonságban figyelheti a kaptár titkait, majd mézet is kóstolhat. Az óbudai mézerdő méhészet programja egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív részvevői legyenek a méhészkedés folyamatának. Beöltözve biztonságos körülmények között maguk is betekinthetnek a kaptárak működésébe és a méhek mindennapi életébe. A program célja, hogy közvetlen, kézzelfogható tapasztalatot adjon a méhek működéséről, a kaptár szerkezetéről és a méhész munkájáról. A program egyik legkülönlegesebb eleme, hogy a látogatók védőfelszerelésben maguk is közel kerülhetnek a kaptárhoz, és megismerhetik, hogyan működik egy méh család. A méhész vezetésével egy kaptár megnyitására is sor kerül, amely során láthatóvá válik a méhek szervezetvilága. A dolgozók, a herék és a méh anya szerepe, valamint a kaptár belső rendje. Ez a közvetlen tapasztalás teszi igazán különlegessé a programot, hiszen a résztvevők nem csak hallanak a méhészetről, hanem részeseivé is válnak annak. A kaptárvilág felfedezése mellett a látogatók a méhészeti munka több fontos fázisába is betekintést kapnak. Szezontól függően megismerhetik a méz kinyerésének és feldolgozásának lépéseit, például a felezést és a pergetést, valamint a biasz feldolgozását is. A kézműves jellegű folyamatok, például a gyertyakészítés nem csak bemutatóként jelennek meg, hanem aktív részvétellel is kipróbálhatók, így a méhészeti munka teljes láncolata átélhetővé válik. Közben Budapest lett a világ legkoszosabb városa, ezt gondolják a Magyar Metropoliszról a külföldiek. A magyaroknak természetesen Budapest a világ legszebb fővárosa, a külföldiek pedig imádnak ide járni, a finom ételek, a mennyei borok, a gyönyörű városkép, a pezsgő buli negyed és persze a meseszép lányok miatt. Csupán egyetlen dolog rontja el az összképet, de úgy tűnik, hogy az nagyon. Egy kutatási eredményből kiderült, hogy a turisták szerint nincs a bolygón még egy olyan koszos, mocskos, büdös város, mint Budapest. Egy kutatás során megnézték, hogy a turisták mire panaszkodtak a világ legnépszerűbb úti céljainál, így Budapestnél is. 10 000 értékelést fésültek át, és kiderült, hogy a fővárosunkról szóló kommentek csaknem 40%-ban kritizálták valamilyen formában a köztisztaságot. Legyen az akár az utcán heverő szemét, piszok, vagy egyszerűen csak a kellemetlen bűzös szag. Budapest a világ legkoszosabb városa lett, a szégyenlistán még Rómát és Párizst is sikerült lenyomni, pedig utóbbinál rengeteg videó terjed a neten arról, hogy patkányok tömkelege vígan falatozik az Eiffel-toronytól egy köpésnyire, szóval egyáltalán nem nevezhető jónak a helyzet. A turisták szerint Budapesten nagyon kevés a szemetes, és a találnak is egyet, az púposra van rakva, de cserébe kiemelték, hogy a látványossági pontok viszonylag rendben vannak, illetve nincs olyan sok kutya piszok sem. A Blick írja, hogy a Városháza ezzel kapcsolatban elmondta, hogy vannak felmérések, ahol nem ilyen rossz a helyzet, illetve rengeteg elégedett visszajelzést is kapnak akár hollywoodi sztároktól is. A problémát nem tagadták, ezért megoldásként térgondnokokat vetnek be a legforgalmasabb csomópontokon, pótolják a leszerelt kukákat, illetve új takarítógépeket vetnek be, remélhetőleg ez majd segíteni fog. Közben óriási a boldogsága a fővárosi állat- és növénykertben, újabb tündéri jövevény érkezett a pálmaházba. Az arany oroszlán majom után most a két ujjú lajhároknál van Baby Boom, megszületett ugyanis Pufók és Tony első közös kölyke. A fővárosi állat- és növénykert közleménye szerint a mindössze pár hetes kis lajhár igazi családi idillbe csöppent. Édesanyja Pufók, sőt még a nagymamája Banya is a budapesti állatkert lakója, így most egyszerre három generáció élvezi a látogatók figyelmét. Az apuka Tony 2022-ben költözött be melléjük, és a jelek szerint nagyon gyorsan beilleszkedett. A gondozók egyelőre nem tudják a csöpség nemét, így neve sincs még, de az állatorvosok szerint makk egészséges, és már több mint 600 grammot nyom. A szerencsés látogatók már most megpillanthatják a kicsit, a lajhárkölykök életük első hónapjában szinte le sem szállnak az anyjukról, így a legkisebb családtag is folyamatosan Pufók hasán kapaszkodva, békésen pihenve látható a kifutóban. Augusztus 1-től emelkednek a budapesti taxidíjak, nő az alapdíj, a kilométer és percdíj, valamint új 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek. A fővárosi közgyűlés döntése alapján drágult át a taxizás a fővárosban, az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521-re, a percdíj 130 forintra emelkedik, emellett 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek. A tarifa emelést az elmúlt évek inflációjával indokolták. Az új árak minden budapesti hatósági áras taxi szolgáltatásra vonatkoznak augusztus 1-től. Állítólag az infláció indokolta az áremelést. A tarifa emelést több szakmai szervezet kezdeményezte, köztük a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete, a Fővárosi Taxi Egyesület, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Indoklások szerint az elmúlt három év inflációja jelentősen növelte a taxis vállalkozások működési költségeit, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A mostani korrekció célja, hogy biztosítsa a szolgáltatás fenntartható működését, valamint hozzájáruljon a taxis kapacitás megőrzéséhez és bővítéséhez. A szakmai értékelések szerint ugyanakkor rövid távon a magasabb viteldíjak miatt a kereslet kisebb mértékben visszaesett. Európa legnagyobb folyami luxushajója 2027 tavaszán áll majd szolgálatba a Dunán. Az Amarudi fedélzetén közel 200 utast fogadhatnak majd, a társaság pedig új szolgáltatásokkal és az eddigieknél nagyobb kabinokkal reagálna a folyami hajózás iránti növekvő érdeklődésre. A folyami hajóutak népszerűsége az elmúlt években látványosan nőtt. Az utazási forma ma már a hajózási piac egyik leggyorsabban bővülő szegmense. Egyre többen választják a lassabb tempójú, történelmi városokat és kulturális élményeket középpontba állító útvonalakat. A tendencia érzékeltetésére az Euronews a TUI Group adatait idézte, amelyek szerint 2025-ben mintegy 1,5 millió utas vett részt európai folyami hajóúton, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Idegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna-menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlétés folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is.
0: Időjárás.
1: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hív végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemre való ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen is mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszent keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységben pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pirisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szelin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredet. eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütött el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdokoltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a rikkancs, találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a főös kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

forrásokkal, épületekkel, források kis kápolnák, vagy akár grandiózusabb épületek is jelöletik a Máriának, Jézusnak, vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáró hely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioksziddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és kis boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változik az egészségügyi ellátás rendje a mai napon. Már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. A B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Ma van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Annak emlékére tartják, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok és az önkormányzati irodák munkaszüneti napot rendelhetnek el, de a kormányablakok nyitva tartanak. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatos nyitvatartó patikák biztosítják. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhő szakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben a 32-38, késő este 21-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
5: Július 1-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt a nyár csúcsának, a hónapjában, annak is az első napján. Isten értesen mindenkit, aki július 1-én született, és Isten értesen az Anna Mária, a Tihamér, az Áron, a Gyula, az Előd és az Olivér nevű hallgatókat, mert nekik van ma névnapjuk. Ez a nap a magyar egészségügy napja 1818 óta, vagyis a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja Semmelweis Ignáca, gyermekágyilázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének az emlékére. Budán 1818-ban, július 1-én született, tabáni kereskedő családból származott Semmelweis. A szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. A mai napon a vendégem lesz Pásztor Anna, akivel az idén is megrendezésre kerülő Pilisáj Fesztiválról fogunk beszélgetni. 9 óra után ő lesz a vendégem, de most természetesen a szokásos életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Amikor nyáron a friss gyümölcs rendelkezésünkre áll, akkor szinte eszünkbe sem jut fagyasztott gyümölcsöt enni, ha csak nem limonádét vagy fagyit készítünk belőle, pedig lehetséges, hogy sokkal egészségesebb a fagyasztott gyümölcs, mint a friss. Íme a tudomány válasza erre, a vitaminpótláson nyáron is ügyelni kell, sőt, attól függetlenül, vagy mindemellett, hogy a zöldségek és gyümölcsök tudnak segíteni, ebben van, amikor még étrendkiegészítővel is ki kell ezt pótolni. Ezek fogyasztása, mármint a gyümölcsök fogyasztása nem csak azért fontos, mert igazán finomak is, jó variálható alapanyagok is segítenek megőrizni vagy elérni a tökéletes alakot, hanem azért is, mert magas vitamin és ásványi anyag tartalmukkal támogatják a szervezet egészségét. Diéta alatt, ha okosan az alacsony szénhidrát tartalmú gyümölcsök között keresgélünk és onnan választunk, kihasználhatjuk és javunkra fordíthatjuk a gyümölcsök jótékony hatásait, például azt, hogy csökkentik az édesség utáni vágyat, dugig vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, növelik a napi folyadékbevitelünket, frissítenek, finomak, jól esik a lelkünknek a fogyasztásuk, szépek, zamatosak, viszont még emellett nem zavarják meg a fogyókúránkat sem. De ilyenkor is adódik a kérdés, hogyha valamit frissen nem kapunk meg, akkor ugyanolyan jót tesz-e a szervezetünknek a fagyasztott gyümölcset, akárhogy is a friss gyümölcsök és zöldségek a legegészségesebb élelmiszerek közé tartoznak, tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal, folyadékkal, vízzel, tehát nem győzöm ezt hangsúlyozni. Ezek mindegyike javítja az egészséget és elősegíti a szépségünket is. Több gyümölcs és zöldség fogyasztása még a szívbetegségek megelőzésében is segít, sőt az is előfordul, hogy nem mindig áll rendelkezésre friss termék, pedig szükségünk lenne rá, akár mondjuk a szívünk támogatása érdekében, és a fagyasztott fajtákhoz kell, hogy nyúljunk. A tápértékük viszont eltérő lehet. A megvásárolt gyümölcsök és zöldségek nagy részét kézzel szüretelik, kisebb mennyiséget gépekkel. Az azonban, hogy mi történik ezután, a friss és a fagyasztott termékek között változik. A friss gyümölcs és zöldség esetében ezeket érdemes tudni, például azt, hogy a legtöbb friss gyümölcs és zöldséget még a teljes beérés előtt leszedik. Ez pedig lehetővé teszi, úgy, hogy a szállítás során teljesen beérjenek, ugyanakkor kevesebb idejük marad a vitaminok, ásványi anyagok és természetes antioxidánsok teljes skálájának a birtoklására, tehát mivel az érési folyamat megszakad, ezért ezek az anyagok, amiket az imént felsoroltam, nem tudnak úgy kifejlődni benne, mint hogyha fent hagynák a fán vagy a bokron az adott gyümölcsöt, és hagynák ott megérni. A gyümölcsök és zöldségek 3 naptól több hetet is eltölthetnek a szállítás rendszerének valamelyik állomásán, mielőtt megérkeznének az elosztó központokba, sőt, egyesek, például az alma és a körte akár 12 hónapig is tárolhatók ellenőrzött körülmények között, mielőtt eladásra kerülnének. Szállítás közben a friss termékeket általában hűtött ellenőrzött légkörben tárolják, és esetenként vegyszerrel kezelik, hogy megakadályozzák a romlást. Amint megérkeznek a szupermarketbe, a gyümölcsök és a zöldségek további 1-3 napot tölthetnek a pulton, ezután akár 7 napig tárolják az emberek otthon, mielőtt lefagyasztanák, ha lefagyasztják. A fagyasztott gyümölcs és zöldség esetében egy kicsit más a helyzet, mert a lefagyasztandó gyümölcsöket és zöldségeket általában csúcs érettségükkor szedik, vagyis akkor, amikor a bennük lévő ásványi anyagok, vitaminok, antioxidánsok a legmagasabb szinten vannak, és tehát a legtáplálóbbak a gyümölcsök olyankor. A betakarítás után a zöldségeket gyakran megmossák, esetleg blansírozzák, vagy feldarabolják, lefagyasztják, és néhány órán belül becsomagolják. Általában nem blansírozzák a gyümölcsöket, csak a zöldségeket, bocsánat, mivel ez nagy mértékben befolyásolja a gyümölcsök állagát, ehelyett aszkorbinsavval, ugye a C-vitamin egyik formája ez, vagy hozzáadott cukorral kezelhetők a megromlás megelőzése érdekében. Általában nem adnak hozzájuk semmilyen vegyszert fogyasztás előtt. Egyes vitaminok elvesznek a fagyasztott termékek feldolgozása során, általánosságban pedig az is elmondható, hogy a fogyasztás viszont segít megőrizni a gyümölcsök és zöldségek tápanyag tartalmát. Egyes tápanyagok azonban elkezdenek lebomlani, ha a fagyasztott termékeket több mint egy évig tárolják. A blansírozás a fogyasztás előtt történik, viszont és ennek során a terméket rövid időre, általában néhány percre forrásba lévő víz behelyezik, ez elpusztítja a káros baktériumokat, így megakadályozza az íz, a szín és az állag elvesztését, és ennek ellenére a vízben oldódó tápanyagok, például a B-vitamin és a C-vitamin elvesztését is eredményezi, sajnos. Ez azonban nem vonatkozik a fagyasztott gyümölcsökre, amelyeket nem blansíroznak. Úgyhogy a tápanyag veszteség mértéke a zöldség fajtájától és a blansírozás hosszú rosszától függően változó. Általában a veszteségek 10-80%-a, az átlagok 50% körül mozognak. Egy tanulmány pedig azt is kimutatta, hogy a blansírozás, a borsó vízben oldódó antioxidáns aktivitását 30%-kal, a spenótét 50%-kal csökkentette. Ennek ellenére a szintek állandóak maradtak a mínusz 20 fokon történő tárolás során. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy vannak esetek, amikor sokkal jobb tud lenni mondjuk egy adott esetben egy mirelit zöldség vagy gyümölcs, úgyhogy bátran fogyasszátok azokat.

0: Schiller Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Nyaralni indulok, nyaralni készülök, tessék figyelni, ételallergiáról lesz most szó, egészen pontosan, hogy mire kell ügyelnünk, és mit tartsunk be akkor az ételekkel, illetve az ételallergiával kapcsolódóan, vagy ahhoz kötődően, akkor, hogyha külföldre utazunk, mi a fontos? Mire kell figyelnünk, hogyha táplálékallergiánk, ételallergiánk, ételintoleranciánk van, hogyha nyaralni megyünk? Dr. Móricz Krisztina, az Allergia Központ allergológus, klinikai immunológus szakembere szerint alapos tervezéssel és némi előzetes kutató munkával, ahogyan ezt írja az Egészség Kalauz, már biztonságosá tehető a nyaralás akár külföldön is. Akinek ételallergiája van, vagy ételintoleranciával él, annak utazás közben is oda kell figyelnie arra, hogy mit eszik, ami komoly stresszfaktort lehet, hogy jelent az érintett számára. Így mondja a szakember, akinek a segítségével most egy kicsit könnyedebben tudunk elutazni. Mire figyeljünk, hogyha ételallergiásként külföldre utazunk, vagy hogyha a társaságunkban, a családunkban ételallergiás szerettünk, barátunk, családtagunk van. Van a közösségi tér, ami számunkra pozitív is, meg negatív is, attól függően, mennyit használjuk, de most nem erről van szó, mert azért lássuk be, a közösségi térben is vannak kincset érő információk, ha biztonságra szeretnénk menni, akkor érdemes alapos kutató munkával indítani a nyaralás megtervezését. A táplálékallergiások számára készült applikációk mellett az interneten is számtalan specifikus csoport van, ahol nem csak hazai, de külföldi utazásokkal kapcsolatban is igen-igen értékes információkat szerezhetünk allergia barát vendéglátóhelyekről és szállásokról. Ma már ugye egyre több szálloda és vendéglátóhely ismeri fel az ételallergiás utazók igényeit és kínál ehhez speciális szolgáltatásokat. A megbízható vendéglátóhelyeket és üzleteket érdemes térképen és elmenteni, lejelölni őket, elmenteni magunknak, illetve elkezdeni egy ilyen társaságban beszélgetni arról, hogy ahova mi megyünk nyaralni, ott hogyan tudnak minket is jól ellátni finomságokkal. Móricz doktornő szerint a külföldi utazások legkényesebb pontja annak az elmagyarázása, hogy pontosan melyik alapanyagok és ételek jelentenek veszélyt számunkra, tehát arra az esetre, ha nyelvi bizonytalanságok adódnának, tartsunk magunknál ételallergia kártyát, a saját ételallergia kártyánkat. Ezek a célország nyelvén adnak egyértelmű és udvarias szövegezésű tájékoztatást allergiánkról és arról, hogy mire kell figyelni ételeink készítése közben. Praktikus, hogyha ezen a kártyán piktogramok is találhatók, amelyek egyértelművé teszik a tiltólistás ételeket, vagyis az allergéneket. Amennyiben viszont nem szeretnénk a kis kártyával bajlódni, akkor nyilván a netről is le tudjuk tölteni a hasonló kis digitális kártyánkat, amelyeket a mobiltelefonunkon tárolhatunk. A szakember pedig azt tanácsolja, hogy ne elégedjünk meg az étlapon szereplő információkkal, merjünk kérdezni. Merjünk és muszáj kérdezni, bizonyosodjunk meg arról, hogy pontosan megértették a kéréseinket és az allergiánk súlyosságát vagy állapotát. Kérdezzünk rá, hogy a keresztszennyeződés lehetőségét ki tudják-e zárni. Nyilván ezt nem nekik kell tudni, hanem nekünk. De hogyha elmondják az összetevőket, és hogy mivel dolgoznak, akkor mi magunk már ki tudjuk zárni a keresztszennyeződés, a keresztallergia lehetőségét. Amennyiben viszont olyan helyre tévedünk, ahol láthatóan nem értik az allergiánkkal kapcsolatos információkat, vagy esetleg elutasítóak lennének, ott inkább ne fogyasszunk ételt, vagy csak az alapokat, vagy csak a legegyszerűbbet, amivel nem hibázhatunk. És mivel az élelmiszerek címkézésében igencsak eltérő a gyakorlat az egyes országokban, így nem minden esetben hagyatkozhatunk ezekre, erre is figyelmeztet a szakember, aki azt ajánlja, hogy mielőtt útnak indulunk, járjunk utána, és hogyha kell, akkor mi magunk készítsünk el egy szólistát arról, hogy a célországban miként nevezik a számunkra a problémát jelentő összetevőket, hogy rá tudjunk kérdezni, de egyébként most már mindenkinél ott a telefon, ott a Google fordító, azonnal le lehet fordítani a termékcímkéket is. De ami alapvetés, gondoskodjunk magunknak olyan harapnivalóról, csomagoljunk be bőségesen harapnivalót az útra, amit mi ehetünk, amit fogyaszthatunk biztonsággal, hiszen bármikor adódhatnak olyan váratlan helyzetek, egy járattörlés, vagy bármi késés, ami hosszúra nyúlt reptérellenőrzés esetén például ugyanígy megnyugtató lehet, hogy van mit ennünk. Azt, hogy hol szerzünk be biztonságos élelmiszereket, azokat már mi magunk intézzük el, és arról is tájékozódhatunk, hogy az adott országban, ahova utazni készülünk, hol vannak olyan boltok, ahol ezeket az élelmiszer alapanyagokat beszerezhetjük. Jókedvű, egészséges és problémamentes utazást mindenkinek!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ahogyan ezt az ember gyerekkorában megtanulta jó esetben szüleitől, nagyszüleitől, hogy nem csak a saját dolgainkra vigyézzünk nagyon, hanem hogyha valaki másnak a holmia van nálunk kölcsönbe, legyen az ruha vagy valamilyen használati tárgy, nagy isten mondjuk egy autó vagy bármi más, arra még tízszeresen, százszorosan jobban kell vigyáznunk, legalábbis én így tanultam gyerekkoromban. És pontosan ugyanez igaz például a nyaralásra és a viselkedésünkre, ugye? Tehát sokkal jobban oda kell figyelni, szerintem legalábbis külföldön, vagy tízszeresen oda kell figyelni, hogy hogyan viselkedünk, hogy ott mi a szokás, a magyar szokáshoz képest mi az, ami abban az adott országban, ahol nyarulunk, esetleg eltérő, hogy ne legyünk faragatlanak, mert hogy létezik 10, szerintem több is, de 10 jelentős olyan faragatlan dolog, amit az ember nyaraláskor jó eséllyel elkövethet, és hát sajnos a magyarok úgy tűnik, hogy ebben is jeleskednek, hogy miről is van szó egészen pontosan. Például ugye a napozóágy stoppolása, ez olyan, mint mondjuk a különböző előadásokon, amikor le lehet tenni táskát, meg papírt az ülésekre, székekre, hogyha helyfoglalós az előadás. Amikor az embernek reggel kipattan a szeme, kiosul a napozó ágyakhoz, befoglalja a nyugágyakat. Persze könnyen lehet, hogy aznap csak fél órát fogjuk használni, de mivel mindenki ezt csinálja, nem szeretne senki sem kimaradni a kényelemből, legalábbis azok, akik ilyen típusúak. Érthető nyilván, hogy senki sem szeretne a nyaraláson kényelmetlenül a földön napozni, de azért jegyezzük meg, hogy ez nem a Szent István körútnak a betonja, hanem egy tenger vagy óceánparti homok, ahol azért annyira nem kényelmetlen, sőt, egészségi szempontból még kifejezetten hasznos is feküdni. Na mindegy, zárójel bezárva, ideális a hotel személyzet, ideális esetben a hotel személyzete figyel arra, hogy a visszaélők figyelmét felhívja rá, hogy ilyet nem lehet csinálni, esetleg el is távolítja egy közös megőrző kosárba az illetlen úgynevezett ágyfoglalók holmiait, mert hogy ez most már egy létező kategória a szállodákban. Aztán a be- és kijelentkezési időpontokat túl lazán kezelni is nagyon illetlen dolog. Ha valaki órában korábban érkezik, ne várja el, hogy kész legyen a szobája. Ha pedig később szeretne kicsekkolni, akkor szólni kell előre, hogy erre fel tudjanak készülni, és hogyha van mód rá, akkor igent mondhassanak rá, de valószínű, hogy nem fognak igent mondani, hiszen akkor a következő tulajdonosa a szobának, aki jön nyaralni, az ugyanúgy csak később vehetné át. Aztán a svéd asztallal való visszaélés, hú, ez is nagyon magyar szokás. Azt tudjuk ugye, hogy nem szabad zsebre tenni a péksüteményt vagy a gyümölcsöt azért, hogy ezt később el tudjuk fogyasztani, csak annyit vehetünk el, amennyit ott helyben megeszünk, ez a lényege a svéd asztalnak, meg hát így diktálja az illem. Természetesen nem szól rá az emberre igazából senki, hogyha elviszünk egy banánt, de azért az ebédre valót, meg a kiránduláshoz valót ne a reggelinél gyűjtögessük össze, ez is óriási udvariatlanság, meg ez olyan piti valahogy. Meg hogyha púposra pakoljuk a tányért és meghagyjuk az ételt, az meg aztán pláne nem csak, hogy szemtelenség és udvariatlanság és illetlenség, hanem még pazarlás is, és teljesen felesleges, mert azt utánunk biztos, hogy kidobják. Ha valaki dézsmálja a szobalányok kocsiját, szintén nagyon gyakori, szintén roppant udvariatlan, kis flakonos sampontus fürdőszappan hajbalzsam, zuhanysapka, stb. Ezek azért vannak ott a szobában, hogy az ott létunkkor használjuk őket, nyilván nem azért, hogy marokszán vigyük őket haza. Persze ez tulajdonképpen bizonyos helyeken még reklámfogásként is működik, tehát ott nem bánják, ha elviszi az ember, de azért a szobalány kocsijáról lepakolni tonna száma holmit, az annyira nem oké. Aztán ott van a következő pont, az irreális követelések, és ebben is nagyon-nagyon sok ember szokott jeleskedni. Hogyha egy luxus szálloda lakosztályában száll meg az ember, akkor mondjuk joga van elvárni, vagy elvárhatja, inkább így mondom, az 5 csillagos kiszolgálást, de egy 2 csillagos kis hotelben, motelben, vagy egy hostelben, vagy egy apartmanban nem indokolt, hogy bárki dívaként, vagy világsztárként viselkedjen. Előfordul, hogy a személyzeten kívülálló okok miatt akadozik valamilyen szolgáltatás, ilyenkor érdemes türelmesnek lenni, és nem rendezni jelenetet, hiszen az, hogy valaki szolgáltatást nyújt nekünk, az nem azt jelenti, hogy az alárendeltünk, vagy a szolgánk lenne.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Aki utazást tervez, azoknak mind-mind érdemes figyelni, vagy akik majd valamikor szeretnének utazni, mert itt van 7 olyan fontos jó tanács, ami tapasztalt utazóktól származik, és amiket mindenképpen érdemes megfogadni. A legtöbben ugye utazás közben jönnek rá, hogy mit kellett volna másképp csinálni, és ezek között van olyan is, aki a közösségi médiában is megosztja ezeket a tapasztalatait, úgyhogy azért a social media felületeken vannak hasznos pontok, hasznos oldalak. A Schengen Visa Info például a TikTokról szedte össze a leghasznosabb tanácsokat, néhány spórolási tippel is kiegészítve azokat. Például az első, vegyünk mindenképpen helyjegyet is a vonatra. Az egyik TikToker, aki a SimpliKatie3Y-nal néven fut, azt írta, hogy ő már járt pórul azzal, hogy nem vette meg a helyjegyet, mert nem tudta, hogy szükség van rá, úgyhogy mindenképpen érdemes elkerülni az ilyen helyzeteket, és utána nézni, hogy lehet-e helyjegyet venni, és hogyha igen, akkor mindenképpen tegyük meg. Aztán érdemes nagyon figyelni a múzeumi szünnapokat, mert ez minden országban más és más, és hogyha az ember jegyet vesz előre és tervezi a programját, akkor bizony beleszaladhat egy-egy ilyenbe. Daisy a TikTokon arra hívta fel a többiek figyelmét, hogy például Párizsban ne kedre tervezze az ember a múzeum látogatást, mert ott bizony zárt ajtókba ütközik, akkor szünnep van a múzeumokban. Aztán hogyan tudunk spórolni Olaszországban? Aztán van egy olyan jó tanács csokor is, ami azt írja le, hogy Olaszországban hogyan lehet takarékoskodni, bár a TikToker elmondása szerint ez az 5 módszer, ez nem csak Olaszországban, de egész Európában hasznavehető lesz majd. Pénzfelvételkor mindig a helyi pénznemet válasszuk. Ne váltsunk készpénzt a repülőtéren. Kerüljük a nagy nemzetközi szállodaláncokat, és válasszunk inkább helyi tulajdonú kis hotelt, motelt, ami jó eséllyel olcsóbb, mint a múltik, és sokkal inkább belelátunk, jegyzem meg én ezt már csak hozzátéve, a helyieknek az életébe. A drága közvetlen járat helyett érdemes fapadost választani, átszállással, ne üljünk be a turista látványosság közelében, enni, inni, inkább azokat az éttermeket keressük, ahol a helyiek is esznek, és inkább azokra a helyekre menjünk, ahova a helyiek is mennek, és mindenképpen, hogyha mondjuk apartmanban vagyunk, akkor vásároljunk ételt piacon, és néha tartsunk magunknak főzőesteket. Ne lépjünk a mohára, és ne vásároljunk vizet Izlandon. Nagyon fontos. Az izlandi moha problémáról korábban már lehetett hallani egyébként itt a Manna délelődben is. A Follow Me Away, a Szigetországra vonatkozó tanácsokat azzal egészítik ki, hogy nem kell palackozott vizet venni, mert a források is, a vízesések vize is iható. Valamint emlékezteti az utazókat arra is, hogy a termál forrásokban sokszor csak fürdőruha nélkül lehet fürödni, tehát aki szégyenlősebb, az ezt a fajta pihenést és kalandot hagyja ki. Aztán vannak dolgok, sőt egy egész lista, ezeknek a dolgoknak a listája, amiket felesleges elcsomagolni.

Azt írja valaki, hogy Velence helyett sokkal inkább érdemes Burano-ba menni, sokkal kevesebb ott a turista, nincs olyan őrült tömeg, mint Velencében, Erin Fang írja ezt, és csoda-csoda szép a hely. Aztán fel lehet fedezni Prágát ingyen, ezt szintén egy AG Island Her Backpack nevű TikToker írta, szóval szintén ez is egy TikTokertől származik, a cseh főváros az készített egy nagyon hasznos listát, azt mondja, hogy mindenképpen meg kell nézni a kilátást a Tereza U. Prince rooftop bárból, aztán meg kell nézni a híres végtelen könyvtornyot, Matej Krén Idiom című alkotását a városi könyvtárban, aztán mindenképpen érdemes felfedezni a prágai vár kertjeit, például a Fürstenberg kertet, elmenni a Szent Miklós templomba, és sétát tenni a Palladium bevásárló negyedben. Úgyhogy ezeket igazából szerintem mindenkinek érdemes megfogadnia, mert lám, nem csak olyan utazásokat lehet tervezni, ami nagyon-nagyon sokba kerül, hiszen azért gondoljunk vissza arra, hogy tulajdonképpen a 60-es, 70-es, 80-es években is indultak neki a srácok a világnak, stoppal, hátizsákkal, alig pénzzel, egy kis helyi munkával, és azért mentek, hogy világot lássanak. Úgyhogy szerintem inkább ezt kell a fejünkben és a szívünkben tartani, hogy lássuk meg a világot.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és Pilis Eye Fesztivál újra a Pilisben. Erről beszélgetek Pásztor Annával, aki a fesztivál alapítója. A friss hírek után kezdünk is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékra lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mától hatályba lép a 3 eurós vámszabály. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át Szegeden. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VON, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás, az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csak nem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakított ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díjfizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Újra Pilisáj Fesztivál Pásztor Annáék szervezésében erről beszélgetünk. A pilisi, csodálatos Pilisáj Fesztiválról már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hátran, itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól
2: a 98.6 Manna FM-en.
3: Újra Pilisáj Fesztivál, erről beszélgetek mai vendégemmel, Pásztor Annával, az Anna and the Barbies énekes nőjével, de szerintem talán már ezt nem is kell mondani, mert hogy mindenki ismeri Annát. Itt nálunk a Mannán biztosan, hiszen rendre beszélgetünk új dalokról, új remezről és a Pilisájról is. Szia Anna, köszi, hogy ránk érsz.
4: Szia, szia, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen visszatérő vendég vagyok nálatok.
3: Abszolút igen, mi vagyunk hálásak, érte. Mesélj az idei Pilisáj Fesztivál, ugye ez most már a második. A tavalyiról is beszélgettünk, de azért, hogy hogyan jött ez létre? Miért pont ott van, ahol? Mi ennek a szakralitása és a varázsa? Erről mindről mesélj nekünk, kérlek.
4: Tulajdonképpen az életemnek egy hatalmas részévé vált ez a fesztivál, ami Ópusztaszeren kezdődött, hát immáron, hogyha most számoltam meg tulajdonképpen, hogy ez lesz a 10. év. A kis babáimnak a születés előtt egy pár hónappal, tehát Benzsike születése előtt volt az első Ópusztaszeren, amikor én nagy pocakkal úgy gondoltam, hogy az apukám egy birtokán, mert ők legeltetnek ovakat, és akkor ott volt az első tábor, aztán szépen felfejlődött 19-ig egy komoly fesztivállá, ugye már Ópusztaszer is egy ilyen szakrális hely, fantasztikus volt, hogy milyen termékenyé tette az embereket, a gyerekeket, akik ott voltak, hogy tényleg versek, meg festmények, meg novellák születtek, én nem hittem el, tehát hogy emberek kezébe gitár került, és hónapokon belül megírták a dolgokat, ami ott bennük megszületett, és a Covid az elvágta egy kicsit a torkát ennek az egésznek, mint mindannyi dolognak, és egy olyan jó 3 évig, pont a Covid alatt, mint egy ilyen mérgezett egér kerestem az új helyét a fesztiválnak, Magyarország szerte, 60-tól Balaton mindenhova elmentem, és itt volt a megoldás az orrom előtt, ugyanis gyerekkori kő és kristálygyűjtésünk helye, nekünk akkor ez még nem tudtuk, hogy szakrális, csak nekünk egy csoda volt, hogy bányákba bemehetünk kisgyerekként, tehát itt Pilisszánton, ahova mi iskolába jártunk annól a tesómmal, vannak ezek a gyönyörű mészkő bányák, és ha megvilágítja a nap, akkor csillognak ezek a kövek, és ezeket hordtuk mi haza kilószámra tesómmal, mint a kincseket. Nagy expedícióban voltunk, és kutyasétáltatás alkalmával jó homlokomra csaptam, de konkrétan, hogy de hát itt van. És van egy sziklaszínház elnevezésű gyönyörű bánya Pilisszántón, ami panorámás ellátni egészen Pestig, és minden nemű turista útnak a központjában van. Ráadásul ott van az Orosdi kastély, ami mellett a szeretett forrás van, itt van a gyógyító csillag, akkor itt a csillag ösvény az összes magyar királlyal, akkor itt van a kápolna, ugye Makovec féle kápolna, itt vannak a szerzetesek, itt Pilisszántól a kazamatákban, itt vannak a páros szerzetesek velünk már több száz éve, úgyhogy tudom, hogy itt nyaralt az összes Árpád-házi király, akkor itt voltak ezek a hihetetlen szertartások, tehát, hogy valami olyan, ugye nem messze van egy dobogókő, állítólag itt van az a 3 hegy, ami kísértetiesen piramis alakú, sorra fedezik fel a környező országokba is a piramisokat, és én bevallom, hogy én zenéltem az egyiknek a tetején magának a piramisnak, mert állítólag van egy olyan 3-as hangzat, amit nagyon szeret, úgyhogy mi a Leonard Cohennek a Hallelujáját zenéltük gitárral, meg a kutyánkkal, némi füstölő és különböző szakrális kövek kísérletében zenéltünk 2022. második 22-én a piramisoknak, úgyhogy még mielőtt valaki bolondnak néz, itt egy fesztivált csinálunk Pilisáj néven. A Pilisájnak az a szimbolikája a nevének, hogy én a Pilisben, a Pilis mint én, tehát egy kitekintés magunkból, egy kicsikét betekintés magunkból, és mindez a természetet hívjuk segítségül, és nagyon érdekes, mert ugye ez a természeti seb, ez a bánya 3-szög alakú, és amikor megvilágítjuk a sziklafalakat, akkor egészen még Vörösvárra is lehet látni, és olyan, mintha egy ilyen gyönyörű színes szem lenne a hegyen, mint hogyha egy kukucskálna valami kifelé, és valahogy úgy néz ki ez a ilyenkor színekbe boruló természeti seb, mint hogyha egy ilyen pici ragasztót kapna, mint a gyerekek, amikor ugye megsérjük magukat, akkor mindig egy Miki Egeres ragasztót kapnak.
3: A kis sebtapaszt, igen.
4: Sebtapaszt, és jövően mindig egy kicsit megtapasztalánk a sebét a bányának.
3: A műsor vendége Pásztor Anna, akivel a második Pilisáj Fesztiválról beszélgetünk, július 3-ától 5-ig a Pilisben, de hogy pontosan milyen programok lesznek, miben más ez, mint a tavalyi, ezzel folytatjuk, majd hamarosan jövünk vissza.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A műsor vendége Pásztor Anna énekesnő, akivel a második Pilisáj Fesztiválról beszélgetünk. Anna elmesélte már a fesztivál történetét, és akkor most jöjjön az idejének a különlegessége.
3: Idői legnagyobb különleges, hogy neki merünk menni megint. Ugyanis ezt tavaly még három magánszemély rakta össze zsebből nagy levegővel, aztán utána, tehát januárban már úgy volt, hogy egyszer nem merünk neki vágni, itt az anyagi felelősség meg van gigantikus, tehát hogy monumentális erő kell, hogy megmozgasson az ember egy ilyen fesztivált. Közel, már hát majdnem 2000 ember volt tavaly is, amit teljesen meglepő volt, mert pár százra számítottunk. És akkor valahogy egyszerűen olyan üzenetek jöttek, egyfolytában emberek találtak meg fitness öltözőkben, hogy könyörögtek, hogy legyen meg ilyen fontos számukra, stb., hogy egyszerűen muszáj volt neki menni, úgyhogy a bátorság a legnagyobb dolog, ami bennem lejátszódott, hogy megint neki megyünk, de most már négyen alapítottuk meg az egészet, és ami nagyon különleges ebben a fesztiválban, az egyrészt a természet közelsége, hogy mint egy ilyen kis szentélybe, egy ilyen óriási katedrális alakú kövekkel és sziklákkal körülvett szentélyben játszódik. A másik az, hogy egyetlen egy színpad szól egyszerre, tehát kettő darab színpadunk van, meg egy harmadik, amilyen beszélgetős, és mindig csak egyetlen egy színpadról szól bármi kihangosítva, tehát tiszteletben tartsuk a természetet és a zenének tehát mindig fókuszálni lehet valamelyik színpadra, ez az előző fesztivál is így volt, és ez egy akusztikus hangvételű fesztivál, tehát az alternatív zenének és az akusztikus oldala, akkor folk zene, világzene, elektronikus zene, idén helyet kap a jazz, a blues, és lesz egy nagyon pici, csak éppen belekacsintunk az operába, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes, furcsa, de letisztult és csendesebb műfajok adnak otthont itt a zenének, és nagyon-nagyon sok ilyen fiatal tehetséget látunk vendégül, és akkor már sorolnám is a Glens nevű zenekart, vagy nem tudom, hogy ki ismeri, hihetetlen brutális banda, Swim Swim Naked, Dave of Sound, a Orbai Lilla trió, PS Overdrive, és itt lesznek Ferenci Gyuriék is, Ferenci Gyuri és a Rackajam, valamint ugye Arthur Rambót muszáj volt meghívni, a dobosunk, de ők brutálisak, ők az Orevoárból váltak ki, és most itt nálunk az első akusztikus koncertjüket tartják, mert nyilván lesz Anna and the Barbie zenekar, akkor itt lesz Kardos Horváth Janó is velünk, rengeteg zenekart hívtunk meg most, hogy két színpadunk van, és akkor egyszer a kis akusztikus színpad, utána pedig a Pilisáj nagy színpad szól, és van egy beszélgetős sarkunk, egy beduin sátor, ahol pedig kerekasztal beszélgetések vannak. Első nap állatsimogató lesz, úgyhogy érkeznek a pitonok, boák, tengeri malacok, haragyörcsögök, minipónik, stb. Hegyi mentő kutyák, cicák, és felelős állattartásról lesz szó, valamint lesz gyógynövénykóstoló, teaszagolgató, akkor lesz egy kertészünk, aki beszélget a növényekkel, tehát valami elképesztő brigád fog összegyűlni. Az első napnak a nagyon durva híre, ami egy pár hetes, hogy lesz egy zen buddhista mesterünk, aki életében először eljön egy fesztiválra dharma beszédet tartani. Megpróbálom szépen kiejteni a nevét, Chong An Sunim látogat el hozzánk. Ez pénteken lesz, július 3-án, délután 5 és 6 között dharma beszédet tart. Ez azért fantasztikus, mert ilyenkor valami hihetetlen szintre emelkednek az energiák, és csak hallgatni is olyan, mint ha valaki egy ilyen tényleg ilyen szakrális fürdőn venne részt, úgyhogy brutális megtiszteltetés. A szombati kerekasztal beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy mentális lomtalanítás, egy picit az őseinket próbáljuk gyógyítani és letenni egy csomó terhet. Kedvenc tudós professzoraimat hívom meg, boldogságkutató, valamint egy nagyon picikét, mielőtt bárkit megrettentenék, egy nagyon picit belejövünk azokban a rétegekben, amik így körülöttünk vannak, és egy kicsikét inkább szakrálisnak mondhatóak. megint lesz brancs, csíkunk, meditáció, hangtárfürdő, stb. És idén, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy gyerekprogramból majdnem 14 gyűlt össze, tehát folyamatosan jelentkeznek a gyerekprogramok, valamint különböző kiscsoportos foglalkozások.
2: Tehát akkor érdemes már most jegyezni, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pásztor Annával, Pilisszántó, Mészkőbánya, 2026. július 3-4-5, Pilisáj Fesztivál, és akkor most, amit mondtam, hogy érdemes jegyezni, a gyerekprogramok, amiből ilyen sok van, hogy mik ezek, pontosan azzal folytatjuk majd, és hogy ezáltal nyilván családi programmá lett az egész Pilisáj, úgyhogy erről is beszélgetünk a következőkben, hamarosan folytatjuk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Pásztor Anna, akivel az immár második Pilisáj Fesztiválról és annak kapcsán beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmesélt már Anna a történetéről, a helyszínről, a helyszín történetéről, a programokról, a fellépőkről, és most ott tettük le a fonalat az előző beszélgetés végén, hogy konkrétan családi programról beszélünk, hiszen a gyerekeknek is van egész nap foglalkozás, ráadásul időn rekordszámú gyerekprogram lesz majd.
2: Igen, valahogy akkora lelkesedés volt, hogy hihetetlen mennyiségű tanár, akkor különböző kiscsoportos foglalkozást vezető ember jelentkezett, úgyhogy át kellett az egész bányát rendeznünk, hogy elférjen, különböző sátrakat stb. Hoztunk, úgyhogy a kerekasztal beszélgetés, ami általában a felnőtteket vonza, meg a tiniket és a felnőtteket a koncert, mellette kialakult egy hatalmas beduin sátor, amihez még toldani kellett nekünk jobbról-balról sátrakat, ahol az egyik oldalon gyerekfoglalkozások lesznek. Tehát jön 8 pedagógus, ők papíralapú foglalkozást, hajtogatást, origámit, társasjátékot, sakkot, gyöngyfűzést, akkor tudom, hogy lesz hűtőmágnes készítés, nemezezés, gyorsan akartam mondani, hogy könyv, igen, felolvasás, akkor lesznek énekes programok, lesz egy énekfejlesztő tanárunk, jön egy furulya művész, aki non-stop furuljázni tanítja a gyereket, valamint improvizációra, akkor jön egy dobosunk, jön hangtálasunk, jön handpenesünk, úgyhogy ilyen különböző kis helyek lesznek, ilyen kis barlangok, valamint sátrak, valamint bujocskázó helyek, ahol zenén lehet tanulni, és akkor kézműves foglalkozásokat lehet tanulni, vagy csak nyugiba lehet beszélgetni a fejlesztő tanárainkkal. Úgyhogy tényleg most 14 különböző helyszínünk van csak a gyerekeknek, őrület, alig tudtuk ezeket összerakni, és most próbáljuk szortírozni, meg meghirdetni. Valamint még egyszer ugyanennyi helyszínünk van a felnőtteknek, akik különböző ilyen mentális fejlesztő programokba vehetnek részt, lesz meditáció, akkor lesz rapid masszázsaink lesznek, itt is lesz ősök gyógyítása, akkor lesz ilyen one-to-one foglalkozás, amikor tulajdonképpen ilyen fejlesztő tanárokkal, meg fejlesztő foglalkozást vezető különböző gurukkal lehet majd leülni itt a Pilis csöngyébe, és egy nagyon picikét saját magunkon dolgozni. Úgyhogy ez a másik oldal a nagy rejtélye, ahol el lehet vonulni csoportosan, vagy csak így kettesével, és egy nagyon picit ebbe a gyönyörű környezetbe lehet magunkon dolgozni, mentális egészségünkön, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy lesz piacterünk, tehát lesznek egészen pici cuki kis piacosaink, akik hoznak mézet, fermentált dolgokat, akkor lesz ilyen home decor, lesznek köveseink, lesznek ékszereseink, úgyhogy lesz egy egész kicsi részleg, ahol ugye lehet vásárolgatni, de tényleg ilyen mi szűrtük meg nagyon minőségi, nagyon gyönyörű kis dolgokat, és ugye jön megint a Fröcsbusz, ami Borkasz néven fut, hát ugye az egésznek a központja, ahonnét egyfolytában két fiatal derékig kilóg ebből a Borkaszból, és elképesztő limonádékat, stb. És különböző nedüket adnak, és ami nagyon jó a fesztiválban, hogy Paulai Gyuszi, akit tulajdonképpen most már lassan 20 éve ismerek, ő hozzá vonultatja fel az egész cateringét, és elképesztő minőségű ilyen utcai kaja, street food lesz. És most gondolkozunk azon, hogy tudunk csempészni föl a bányába fagylaltot és gyümölcsöt. Tehát, hogy ez a nagy, a mai napnak a nagy megfejtés, hogy tudunk gyümölcsre fagylaltot varázsolni. Úgyhogy ez lesz fönt egy panorámás bányában, valami elképesztő, hihetetlen, amikor így este 9-kor meggyújtjuk így a fényeket, és ez a 30 méter magas, 100 méter széles sziklafal hihetetlen, ilyen, mint egy ilyen hatalmas szőnyeg így megmintázódik, és alatta szólnak ezek az akusztikus zenekarok, és akkor matatnak a gyerekek, és lehet szépen nyugiba fröccsözni, brutális.
1: Ez a csoda, amiről Pásztor Anna ilyen szépen mesélt, ez a második Pilisáj Fesztivál, Pilisszántón a Mészkőbányában, július 3-4-5, érdemes jegyezni a dátumot, Annának pedig köszönjük szépen, hogy velünk volt, és ezt el is mesélt.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időről időre jelentkezhetek általatok.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és van nap közelmiben ma szó lesz arról, hogy mire figyeljünk, hogyha muszáj a hőségben sétáltatni a kutyát. 5000 éves hűtési praktikák jönnek a hőség idejére, elkészítjük a tökéletes új krumplit, azt az igazi, finom, ropogós új krumplit, és jön 8 szépségtipp a hőségre, a nyáridőre, ez a mai Mannap közi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa, elektronikai hulladék, a fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna morzsa.
3: Cross GPS.
2: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
3: Cross GPS.
4: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Magyar Péter Semmelweis napon mondott köszönetet és fontos ígéretet tett. Indul a NAV ellenőrzés sorozata nagy tavainknál. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok. De ellenőrzésekre számíthatnak a például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Rekordmeleg, csak nem 21 fok volt júniusban a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete, a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Az óceánok felmelegedése fokozza a tengeri hőhullámokat, emeli a tengerszintet és hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek erősödéséhez.
5: Időjárás.
6: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy mire kell nagyon figyelnünk akkor, és feltétlenül figyelni, hogyha muszáj a hőségben sétálni a kutyával, de bármennyire is kell vele sétálnunk, ne tegyük a legmelegebb időszakban a nap közepén. El fogom mondani az 5000 éves hűtési praktikákat a hőség idejére, amiket a mai napig tudunk alkalmazni, és a mai napig működnek. Elkészítjük a tökéletes hújkrumplit, és elmondom, hogy mi a legfontosabb 8 szépségtipp nyáridőre, hőségre. Már is kezdődik a Manna napközi.
5: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: lesz olyanok, mint mi, sose búcsúznak el.
1: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Újabb 8 tipp a nyárra, tuti tippek, mert hogyha az embernek sokszor nincs ideje vagy kedve hosszas kezelésekhez és pakolásokhoz nyáridőben, ugye, vagy kozmetikushoz menni, vagy nincs mondjuk a szabadságok között megfelelő mennyiségű idő, és nem tudsz bejelentkezni, de azért szeretnél jól kinézni és ápolni a bőrödet, akkor itt vannak ezek a tippek, neked szólnak. Itt van az első, masszázs kozmetikus nélkül. Ugye a kozmetikus nyújtott, a arcmasszázs megnyugtat, aktiválja valamennyi bőrfunkciónkat, ugyanezt az eljárást otthon is ki tudjuk próbálni. Tegyünk levegővel töltött golyócskákból álló masszázsmaszkot az arcunkra, szinte minden drogériában lehet kapni, és ezt nagyon ügyesen, szépen, lassan belemasszírozzuk a bőrünkbe. Olyan hatása van, mint hogy a parányi kis görgőket gurítaná végig a bőrödön. A művelet kellemes, és a kellemes mellékhatásként még az elhalt hámréteg is eltűnik az arcodról, úgyhogy így a napozás eredménye is szebbé válik. Aztán ott vannak a gyümölcsös krémek. A gyümölcs tartalmú krémek nagyon egészségesek az arcnak, frissítik és táplálják a bőrt, de nem mindegy, hogy mikor használjuk őket. Minden olyan krémet, ami gyümölcs savakat tartalmaz, csak este szabad használni, mert nappal fokozzák a bőr fényérzékenységét. Tehát, hogyha ilyen krémeket visztek el nyaralásra, vagy vízpartra, vagy ilyet használtok nyáron, akkor tessék erre nagyon figyelni, tehát gyümölcssav tartalmú krémeket csak este használunk. Aztán ott vannak a bőrápoló olajok, ugye gyakran előfordul, hogy a krémekben lévő tápláló elem nem elég hatásos. A megoldás ilyenkor az, hogy használjunk a bőrtípusunkhoz megfelelő, vagy hozzá illő illóolajat. No, nyilván ezek mindig 100%-os tisztasági illóolajak kell, hogy legyenek. Ezek megnyitják a pórusokat, aktivizálják a hajszálerek vérkeringését, és így a felvitt krém az alsó bőrrétegeket is eléri. Nyakfeszesítést tudunk tornával végezni, tehát ez is tudja helyettesíteni a kozmetikus nyakmasszázsát. Például nyáron, ugye a nyakon és a dekoltázson igen nagy igénybevételnek van kitéve a szárazság, a víz, de főként a napsütés miatt a bőr, úgyhogy hanyat fekszünk, az alsó ajkunkat a felsőre húzzuk, a fejünket jobbra fordítjuk, számolunk 6-ig, majd bal oldalra fordítjuk, a másik oldalra, és szintén elszámolunk 6-ig. Aztán arcpirosítani kelbimbóval, ki hitte volna, ugye a kelbimbótól, vagyis annak a folsav tartalmától szép piros posgáz tud lenni az arcunk, olyan szép egészséges, mint a hegyi levegő, hogy szokták mondani, a felfokozott vérkeringés pedig javítja a sejtműködést, frissíti az arcot, fittségérzetet biztosít. Úgyhogy érdemes nem csak külsőleg, hanem belsőleg is alkalmazni a brokkolit. Egyél hetente többször, nem brokkolis és kelbimbós ételeket, tehát a kelbimbót is érdemes alkalmazni, de látod a brokkolit is. No, aztán készíthetünk egzotikus szépségitalt is, ez méregtelenítés segít az elhasználódott sejtek leépítésében. A következő enzimkoktél az, amire figyelni kell, és amit el kell készíteni, és amit meg kell jegyezni. 4 cent kókuszkrém, 5 cent tejszín, 1 cent citromlé, 8 cent ananászlé. Nagyon finom lesz. Az ananászlé nyilván mindent finommá varázsol, és miután a felsorolt összetevőket szépen összeráztad, keverted, a kész italt felvert tejszínhabbal tudjuk kínálni, vagy anélkül, és akkor nincsen cukortartalma. És természetesen a nyaralás alatt is történhet olyan, amitől az embernek felszalad az agyvize, hogyan tudjuk azonnal oldani a stresszt. A stressz helyzetek gyakran váratlanul érkeznek, sőt legtöbbször, és vele együtt az adrenalin és a noradrenalin stressz hormonok szintje is nő. Ettől az erek szűkülnek, az izmok begörcsölnek, a feszültséget pedig a memóriánk, az emésztőszerveink és a szívünk szenvedi meg. A megoldás az az, hogy néhány másodpercre ökörbe szorítjuk a kezünket olyan erősen, amennyire csak tudjuk, majd hirtelen kiengeded. Azonnal meg fogsz nyugodni tőle. Tehát ennyi a stresszoldás. Tök jól működik, próbáljátok ki.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Az új krumplinál frissen petrezselymesen, ropogós héjjal, puha belsővel kevés finomabb dolog van. Hát most elmondom, hogy hogyan készül az igazi, nagyon finom, tuti új krumpli. Kaporral vagy petrezselyemmel ki hogyan szereti. A legjobb receptek között ott van persze az is, amikor csak simán megpörgetjük a nem meghámozott új krumplit a vajas olajon, és ropogósra sütjük és megszúrjuk friss fűszernövényekkel. Az új krumpliból érdemes egyébként ugyanazokat a fogásokat is elkészíteni, amiket egyébként egész évben fogyaszt az ember. Egy kicsit más, frissebb, puhább íze lesz az ételnek, de nem csak, hogy ugyanolyan jók, hanem sokak szerint még finomabbak is tudnak lenni, mint az év többi szakaszában. Szóval új krumpliból a paprikás krumpli, a majonézes krumpli saláta, vagy a kolbászos krumpli leves is egészen extra, sőt, mellépszereplőként a parás krumpli, tehát az egészen aprócska új krumpli, az olasz zöldséglevest, a minestronét, sőt, a karalábé levest is nagyon jól fel tudja dobni. A tepsis krumpli minden évszakban finom, új krumpliból különösen az, de igazából a legfinomabb, amikor az apró szemek ropogósra sülnek a sütőben, igazából ez lehet a legizgalmasabb és a legegyszerűbbnek tűnő, mégis érdemes tudni, hogy hogyan kell készíteni, hogy ne ragadjon bele az edénybe az új krumplinak a fele. Nem csak petrezselyemmel finom, rozmaringgal sütve is érdemes kipróbálni, hogyan készül. Ugye, amikor a gasztronómia sztárjairól beszélünk, akkor mindig vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amiket kiemelünk, de azt hiszem, hogy az új krumplit azt mindenki szereti. Hidegen és melegen is finom, még önmagában is megállja a helyét. Nagyon sokféle finomságot készíthetünk tehát belőle, de akkor most nézzük meg azt, hogy milyen, amikor simán sütőben megsütjük. Kell hozzá nagyjából a rozmaringos vagy kapros új krumplihoz, vagy petrezselymes, ez attól függ, hogy ki milyen zöld fűszert akar rászólni. Szóval kell hozzá nagyjából 70 dek a új krumpli, 3 ág rozmaring, vagy egy csokor petrezselyem, vagy egy csokor kapor, só, 3 evőkanál olaj, én ezt úgy egészíteném ki, hogy 3 evőkanál olaj, és egy evőkanál vaj. A krumplit alaposan megmossuk, egy kicsit meg is dörzsölhetjük, hölgyek, a peeling kesztyűvel fogjuk, és egymáshoz dörzsöljük a krumplicskákat, és készen is vagyunk. A nagyobb bacskákat félbevágjuk, a kicsiket hagyjuk úgy, ahogy vannak, csak nagyon fontos, hogy szárazra törölgessük őket. Bepakoljuk az új krumplikat egy tepsibe, meglocsoljuk az olajjal, megszórjuk sóval, és azzal a bizonyos aprított rozmaringgal, vagy kaporra, vagy petrezselyemmel. Ha kapor és petrezselyem, akkor érdemes a felét-felét eltenni, hogy még a frisset is rászórjuk sütés után. Berakjuk szépen őket a tepsibe, összeforgatjuk a fűszerrel, olajjal, belerakjuk a tepsibe a rozmaring ágakat is, nem csak a kis levélkét, az előmelegített sütőbe betöljük, és 200 fokon 30 perc alatt megsütjük. Közben egyszer-egyszer érdemes megrázogatni a tepsit, hogy minden oldala egyformán átsüljön, és amikor már puhánk, tehát könnyen beleszalad a villa, akkor én vagy egy hegyes kés, akkor már kivehetjük a sütőből. Ha mustárral sütjük az új krumplit, hát az sem utolsó, el kell, hogy mondjam, hogy úgyis nagyon-nagyon finom tud lenni. Ott igazából annyi a különbség csak, hogy megy még a krumpli mellé egy gereszt fokhagyma, 2 evőkanál dijoni mustár, és egy kis csirke alaplé is hasznos lehet, és fél kávés kanál rozmaring itt is játszik, de én itt még mindenképpen javaslok, ha új krumpli, akkor petrezselyem egy egész csokorral. Itt tulajdonképpen a legegyszerűbb az elkészítési mód az annyi, hogy amikor készen van a krumpli, akkor összekeverünk 2 evőkanál olívaolajat a mustárral, az alaplé egy nagy részével, rozmaring, só, bors, hozzányomjuk az összenyomott fokhagymát, félretesszük a szószt, és amikor a krumpli már úgy félig meddig sült főtt az edényben vagy a tepsiben, akkor átforgatjuk a szószban, és tovább sütjük egy kicsit. Igazából ennyi az egész, és hogyha serpenyőben sütjük, akkor olyan roppanós sült krumplis lesz az íze, a tepsiben pedig olyan igazi steak krumplis-szerű lesz. Érdemes ezt is kipróbálni, de az új krumpli önmagában simán is nagyon-nagyon finom.

minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: 5000 éve bevált tippek a kánikula enyhítésére. Indiában nyilván tudják, hogy mi ez a kánikula, egészen másképp állnak hozzá, és másképp bírják, hiszen az ájurvéda, a legősibb indiai orvostudomány nagyon hasznos tanácsokkal segít túlélni a hőséget, ezt odakint már gyakorlatilag a gyerekek pici koruktól tudják. Indiában például mindenki ismeri, hogy melyik növénynek van hűtő és fűtő hatása a szervezetre, úgyhogy a táplálkozásban is befolyásolhatjuk, vagy a táplálkozással is befolyásolhatjuk azt, hogy mennyire visel meg bennünket a hőség. Ez például egyébként az indiai konyha alapja, hogy a hűtő és fűtő hatású fűszereket, ételeket megkülönböztetik, és így tudatosan táplálkoznak. De úgy néz ki, hogy minek utána ilyen hőségek találnak ránk nyáridőben, sőt már késő tavasszal is, itt van az ideje megtanulni, eltanulni nekünk is az indiaiaktól ezt a hasznos tudományt. Mit együnk és mit igyunk a kánikulában, hogy elviselhetőbb legyen a hőség? Ugye a szélsőséges időjárás mindig egyensúlyzavart okoz a szervezetben, hogyha nem tudjuk, hogy mit kell tennünk ilyen esetekben, akkor az kisebb-nagyobb mértékben elkerülhetetlenül emésztési zavarokhoz, különböző gyulladásokhoz vezet vagy vezethet. Úgyhogy ilyenkor mindig fokozottan kell vigyázni az egészségünkre. De mit tegyünk? Mit igyunk például, hogy a kínoz a hőség? A jeges italok például nagyon jól eshetnek ilyenkor, de leállíthatják az emésztést, és az emésztési rendellenességeket felerősíthetik, vagy azokhoz vezethetnek, hogyha folyamatosan nagyon hideg jeges italokat iszunk. A szervezetre hűtő hatású italok hideg, langyos fogyasztása viszont sokkal inkább jótékony hatásúnak mondható, mert belülről hűtenek. Érdemes kipróbálni, természetesen ajánlott bőmennyiségű folyadék bevitele mindenképpen, viszont étkezés előtt és után fél órával ne ígyunk, ahogy ezt a házi patika is írja, étkezés közben pedig langyos folyadékot érdemes kortyolgatni. A teák közül, ami a hőségben a leginkább üdvös hatást adja, a bodzavirág, a borsmenta, a fodormenta, a citromfű, hogyha kertben van citromfű bokorkánk, ami bírja a fagyot és gyönyörűen nő, és erkélyen is, és ládában is, és teraszon is a kertben óriásíván nőven nagyon hasznos tud lenni gyümölcslevesbe, limonádéba vagy teába. Zseniális a citromfű, aztán az eperlevél, az ezerjófű, az édeskömény, a golgotta virág, a kamilla, körönvirág, levendula, májva mind nagyon jók. A tejtermékek közül a tej, a joghurt, a kefír szintén hűtő hatásúak, a gyümölcsök és a gyümölcslevek közül pedig az édesalma, a körte, az édesbogyós gyümölcsök, a gránátalma, a görög dinnye és a sárga dinnye, nem véletlenül van ilyenkor a szezonjuk. Na de mit együnk a kánikulában? A hűtő hatású ízek, azok az édes fanyar és meglepő módon a keserű ízek, a sós, savanyú és a csípős, illetve pikáns ízeket el kell kerülni ebben az időben, mert azok belülről fűtenek. Nem elég, hogy kívül kánikula van, úgy fogjuk érezni magunkat, mint egy kazán. Érdemes kipróbálni egyébként, hogyha következetesen ilyen táplálékokat fogyasztunk, amik hűtő hatásúak, akkor valóban kevésbé lesz melegünk, nincs rajtunk az a hőguta, az a hősok, nem érezzük azt, hogy meggyulladunk. A hűtő hatású ízeket, könnyű ételeket kell előnyben részesíteni, a lédús főtt ételek, vagy a nyers saláták és levesek előnyösek, a fűszeres, sült, nehéz, hosszú emésztést megterhelő, illetve hosszú emésztést igénylő ételeket ilyenkor érdemes elfelejteni, a csökkenő étvágy is jelzi, hogy a szervezetnek kisebb adag ételre van szüksége. Nagy melegben napi kétszeri étkezés is elegendő, mondjuk délelőtt és kora délután, és ajánlatos elkerülni a száraz ételeket is, a túlzott sóhasználatot és például a chipseket vagy a sós rágcsákat. Azok az élelmiszerek, amik kifejezetten hűtő hatásúak a szervezetre nézve, a fehér rizs, a baszmati rizs, az árpa és a zab. A zöldségek közül az édeskömény-gumó, a saláta, az uborka, a spárgatök, a cukkini, maga a spárga, a zöldbab, zöldborsó, brokkoli, káposzta, karfiol, édesburgonya, csicsóka, burgonya, pasztinák, zeller, valamint a karela és az okra. A babfélék közül a mungóbab, a csicseri borsó, a fehér baba, tarka baba, szójababa és a tofu is, hiszen az pedig szójából van. A tejtermékek közül a tehéntej, a joghurt és a gí, vagyis a tisztított vaj, a fűszerek közül pedig a római kömény, az édeskömény, a koriandermag és a tárkony. A csípős és erős fűszerek, csili, fekete bors, más borsok, sok só, fahéj, szegfűszek, gyömbérpor, kardamom, majorána, oregano, rozmaring, ezek fűtenek. Úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni. Aztán a gyümölcsök közül a savanyú gyümölcsök is, és a csokoládé, alkohol, kávé, méz, az szintén fűteni tud. Életmód tanácsok a kánikulában, azok így szólnak: testmozgás, nyugtató gyakorlatok, lassú mozdulatok, nem a megerőltető izzasztó mozgás, a nyugtató, lazító tevékenységek végzése munka szempontjából, és kerülnünk kell a túlhajszolást. És érdekes módon az indiaiak azt mondják, hogy hőségben, kánikulában különösen ügyelnünk kell arra, hogy kerüljük a heves, fűtő érzelmeket, a veszekedést, a dühöt, a kritikus hangulatot, és több szempontból is igaz, hűtsük le magunkat.

A 98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Mannap Köziben most egy kicsit beszéljünk arról, hogy nyáron a kánikulában, a nagy melegben, amikor beköszönt ez az időszak, nagyon sok gazdi szembesül a dilemmával, hogy mikor van vajon túl meleg a kutyasétáltatáshoz, mert bizony túl meleg tud lenni a kutyasétáltatáshoz, és ezt muszáj figyelembe vennünk. A kutyán nincsen cipő, a kutya nem tudja legyezni magát, a mozgás pedig viszont ugye elengedhetetlen a kutya egészségéhez és a boldogságához, a nyári hőség viszont komoly kockázatokat rejt magában. A forróság idején a kutyákat számos veszély fenyegeti. Konkrétan manapság, meg amikor már ennyire furcsa az időjárás, és ilyen eszméletlen meleg van, a hőgutas sajnos nagyon gyakori, a megégett mancsocskák és a kiszáradás mind-mind reális kockázatot jelentenek egy forró nyári napon, még ha azt is gondolja a gazdi, hogy ugyan nem sétálunk hosszan, ugyan nincs olyan nagyon meleg, ugyan az árnyékban megyünk, attól még meleg van, és a kutya ezt teljesen másképp érzékel. A hőséggel kapcsolatos veszélyek elhárításának az a kulcsa, hogy tisztában legyünk a kockázattal, elhiggyük ezt, és felkészüljünk rá, és be is tartsuk az óvintézkedéseket, ezen kívül pedig nagyon fontos, hogy felismerjük a túlmelegedés jeleit, és hogyha kell, akkor időben és azonnal tudjunk állatorvosi segítséget kérni. Létezik az úgynevezett 5 másodperces teszt, egyszerűen helyezzük a kézfejünket a talajra, és tartsuk ott 5 másodpercig, azaz, amíg elmondjuk, hogy egy elefánt, 2 elefánt, 3 elefánt, 4 elefánt, 5 elefánt. Az 5-ig számolás csak 2 másodpercig tart, szóval, hogyha túl meleg a készfejünk 2-nél, akkor a kutyamancsának is túl meleg lesz. A talajnyáron sokkal-sokkal melegebb az aszfalt pláne, mint a levegő, ezért ezt kell elsődlegesen ellenőrizni. Hogyha túl forró, akkor ne induljunk el sétálni a kutyával, vagy csak a fűbe menjünk, de ott is meleg lesz. A nyári kánikula egyfajta rugalmasságot vár el a gazdiktól. Elképzelhető, hogy át kell alakítani a napi rutint, hogy meglegyen a szükséges mozgásmennyiség. Sétáljunk korán, vagy sétáljunk későn, amikor még nincs meleg, vagy amikor már nincs olyan meleg. Tervezzük a sétákat kora reggelre, vagy a már említett késő estére, amikor a hűvösebb hőmérséklet ezt megengedi. Ilyenkor kevésbé valószínű az is, hogy a kutya mancsát megégeti a járda, az aszfalt. Ráadásul a mancs nagyon érzékeny és nehezen gyógyul, úgyhogy magunk is jobbat teszünk, hogy erre sokszorosan vigyázunk, hát arról aztán nem is beszél, hogy mennyire tud fájni neki. Válasszunk árnyékos útvonalat, és hogyha lehetőségünk van rá, válasszunk olyan séta útvonalakat, ahol végig árnyékban tudunk haladni, nem csak időnként. Ilyen például az erdős területeknek a kis része, a fákkal teli parkok, ezek mind segíthetnek csökkenteni a kutya közvetlen napfénynek való kitettségét. Sajnos már, ahogy a minket is bánt, és ránk nézve is veszélyes az UV-sugárzás, soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy ez az állatokra nézve ugyanúgy veszélyes. Említhetem a cicákat, például a fehér szőrű és rózsaszínbőrű kis malackaszerű kiskutyák és kis cicák, vagy nagyobb bacskák is naptejet is igényelnek. Erre is oda kell figyelni, hogyha alacsony, rövidlábú kutyával sétálunk, akkor neki még a hasát is süti az aszfalt. Mindig vigyünk magunkkal vizet, ne is keveset, magunknak is, és a kistestű kutyáknak 1-1,5 liter is szükséges lehet. Egy reggeli sétán figyeljük meg mi magunk is a folyadékpótlásunkat, betartjuk ezt rendesen, figyeljünk az állatokére is, kismadaraknak, süniknek, cicáknak, kutyáknak, a kertünk van, pláne figyeljünk oda, több helyen legyen lent vizes tálka. Tartsunk kisebb pihenőket, itassuk meg a kutyát, vizezzük le a kis hasát, a mancsát, vizezzük be a kezünket, és egy kicsit simítsuk át a kis fülét, és mi magunk is igyunk ilyenkor mindig, mert néha még mi sem vesszük észre, hogy szomjasak vagyunk. A melegben végzett testmozgás csak séta. Fokozott folyadékbevitelt kíván. Használjunk ilyenkor hűsítő termékeket, hűsítő mellények, kendők, hámok, egy alaposan bevizezett kis kendő is nagyon jó szolgálatot tehet, és amire nagyon kell figyelni az idősebb, illetve a rövid tömpeórú vagy a gyenge kutyák számára igazán lényeges és fontos a hűtés egy-egy rövidebb sétán is. A hűsítő termékek alkalmazása viszont nem helyettesíti a fenti óvintézkedéseket, úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy aszfalt és beton helyett

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven, a friss híreket követően indul a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló muzsikákat felsorakoztató zenei óra, amit sehol máshol nem találni. Csak itt nálunk a Mannán, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót, a friss hírek után indul is a zenei finomságok órája.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdo.hu.
2: Reklám hangzott el.
4: Megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés, több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható. Felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart. Ügyeleti ellátás működik. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen letiltották az akkumulátorok töltését. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezértere között. Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében. Az utat lezárták. A jármű 180 állatot szállított, amelyek közül több elpusztult a balesetben. A sofőrhöz mentőt riasztottak. A helyszínre a szállítmányozó cég mentesítő kamionját is várják. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, égesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
0: És már kezdünk is, hogy megalapozzuk a jó kedvünket és a hangulatunkat. Ez a zenei finomságok órája, a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni. Csak itt nálunk a Mannán már most érdemes hangosítani a rádiót. Indul a zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Mindig nagyon érdekes és izgalmas megtudni egy dalnak a hátterét, az ős történetét, és különösen érdekes ez akkor, hogyha kiderül, hogy amit mi belelátunk nagyon romantikusan és szentimentálisan a dalba, vagy a dal szövegbe, az nem is úgy van, hanem egy sokkal profánabb oka van annak, amiért és ahogyan az az adott dal megszületett. Most egészen pontosan a Foo Fighters 1999-es slágeréről, a Learn to Fly-ról van szó, amit Dave Grohl írt, és amiről például egyébként a The Kelly Clarkson Show-ban, amikor Kelly Clarkson elmondja nagyon pátoszosan, tök aranyosan egyébként, 2021-es ez a show műsor, az október 22. epizódban volt, és elmondja Kelly Clarkson nagyon helyesen, hogy neki milyen sokat jelent a dalszöveg, hogy a felhők és a, hogy megments engem, vigyél a felhők fölé, keresek valamit, ami megment a kiégéstől, mert nagyjából így indul a dalnak a szöveg, erre érdemes rákeresni egyébként. Szóval elmondja Kelly Clarkson, hogy hogyan hatott rá, és mennyire fontos volt neki, és aztán David Grohl gyakorlatilag elkezd röhögni, és azt mondja, hogy ne haragudjatok, sajnálom, de ez a dal pusztán arról szól, és csak azért írtam meg a Learn to Fly című dalt, mert pilóta akartam lenni, meg akartam tanulni repülni. Arról szól az egész, és arról énekelek, hogy meg akarom tanulni, hogy hogyan legyek pilóta. De egyébként még akkor is, hogyha Dave Grohl ezt így fogalmazza meg, ugye a zenéknek, a daloknak, a dalszövegeknek pont az a lényege, hogy mi úgy tudunk kapcsolódni hozzá, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyunk, hogy számunkra mit jelent a magasban lenni, számunkra mit jelent repülni, számunkra mit jelentenek a felhők, például azt, hogy láthatjuk a nagyobb képet, például azt, hogy el tudunk rugaszkodni a valóságtól, és egy kicsit messze lehetünk, például azt, hogy ez a távolság hogyan tudja meggyógyítani a sebeinket, ezerféleképpen értelmezhető ez, és annak ellenére, hogy Dave Grohl azt mondja, hogy ez a legkevésbé kedvelt, általa legkevésbé kedvelt dal azon a lemezen, ennek ellenére óriási siker lett, és nem véletlen, hogy például egy olasz kisvárosban összegyűlt 1000 dobos, meg néhány énekes és gitáros is, és azért készítettek el egy videoklippet, amin ezt a dalt dobolják 1000 dobossal, és néhány énekessel és gitárossal, hogy meggyőzzék a Foo Fighters-t, hogy elmenjen a zenekarával koncertezni abba az olasz kisvárosban, és aztán tök jól sikerült a dolog, mert hogy vírusként terjedt el ez a videó, ez 2015-ben volt egyébként nyáron, hogy összejött ez az 1000 dobos énekes gitáros, és aztán eljutott a Foo Fighters-hez, és Dave Grohl úgy döntött, hogy elmennek és koncerteznek abban az olasz kisvárosban. Aztán ehhez a dalhoz kötődik még a Muppet Show-nak egy epizódja is. A 2015. december 1-i epizódban adta elő Miss Piggy zenekarával Dave Grohl ezt a dalt, Dr. Teeth-el és az Electric Mayhem-mel, és aztán később még a stáblista alatt is volt egy kis dobverseny Animal és Dave Grohl között. Szóval ennyire érdekes az, amikor megismerjük egy dalnak a hátterét, és amikor megismerjük nem csak a dalnak, hanem a zenekarnak és a zenekar alakulásának az ős történetét is. Ugye azt érdemes tudni a Foo Fighters-zel kapcsolatban, hogy Dave Grohl alapította meg a zenekart, Kurt Cobain halála után ő stúdióba vonult 6 hónappal Kurt Cobain halála után, Seattle-ben természetesen, barátjával és producerével, Barrett Jones-szal, és akkor, abban az időben, azon a lemezen minden hangszeren Dave Grohl játszott, kivéve az egyik szám gitárját, amiben az Ecstatic-et Greg Dulli, a The Afghan Wings énekes és ritmusgitárosa játszott el, és aztán a zenészt ezután elcsábították a Capitol Recordshoz, aztán a demókon megcsinálták a keverést, aminek az eredménye a Foo Fighters első albuma lett, ami a majdan létrejövő együttes nevén jelent meg egyébként. Úgyhogy nagyjából ez a rövid történet a Foo Fightersnek, David Grohlnak és David Grohl viszonyának a Learn to Fly című dalhoz, amiről újra mondom, gondoljon mindenki azt, amit szeretne, érezze magát úgy tőle, ahogyan éppen adott helyzetben, élethelyzetben érezni tudja magát, hiszen azért elég sokszor adódik olyan helyzet az életünkben, hogy azt érezzük, hogy milyen jó lenne most fölmenni, messze a magasba, és látni egy kicsit távolabbról, hogy hogyan alakulnak majd a dolgok. Úgyhogy így is értelmezhetjük ezt a dalt. Foo Fighters és a Learn to Fly. Ez jön most.

különlegesen finom zenék és muzsikák között most jön egy újabb olyan kedvenc, amiről azt hiszem elmondhatom, hogy egészen biztos nem csak az én nagy kedvencem, bár azt gondolom, hogy én el vagyok kényeztetve, hogy csupa ilyen finomságról beszélhetek. Ez a dal egy 1970-ben született Badfinger dalnak az 1994-es feldolgozása Mariah Carey-től, a Without You, amit egyébként eredetileg a Badfinger tagjai Peter Hamm és Tom Evans írtak, és egy nagyon szomorú és nagyon tragikus és mégis fájdalmasan gyönyörű dal született ebből a fájdalmasan gyönyörű történetből, ami nem is feltétlenül csak a szerelem vagy annak elvesztése vagy egy szakítás fájdalmáról szól, hanem arról is, hogy hogyan tudja összeroppantani az embernek a lelkét az, hogyha egy dal, egy zene, egy lemez, amiben minden munkát, minden érzelmet, minden emlékét és a teljes önvalóját beleteszi, egyszer csak elhullik egy kiadónak a csődje miatt. Mert hogy a történet az erről szól, de nyilván ez analógiában működik a mi életünkben is. Hányszor fordult elő? Szerintem mindannyiunkkal már legalább egyszer, hogy mindent beletettünk, hogy mindent beleadtunk, és valaki másnak a hibája miatt. Az a dolog, amiért küzdöttünk, amiben mindent beletettünk, és mindent beleadtunk, egyszer csak elhullott, és gyakorlatilag majd, hogy nem semmivé vált, legalábbis a mi életünket tekintve. Mert hogy ennek a dalnak a történetében a csavar az mégiscsak az, hogy bár a két eredeti szerző sosem kapta meg a jogdíját, sosem tapasztalta meg ennek a dalnak a sikerét, mert öngyilkosak lettek azok után, hogy a kiadó, amikor anyagi zűrzavarba került a Beatles feloszlása után, mert hogy őket, a Badfingert, vagyis Peter Hammett és Tom Evans-t a Beatles Apple kiadó szerződtette le, de amikor a Beatles feloszlott, akkor gyakorlatilag úgy megrecsent maga a kiadó is, hogy 1973-ban meg is szűnt, és az ebből eredő jogi zűrzavar megakadályozta Peter Hammett és Tom Evans-t, hogy megkapják a jogdíjukat a Without You után, és ez mindkettőjükre olyan mély érzelmi hatást gyakorolt, hogy Peter Hamm 1975-ben, Tom Evans pedig 1983-ban lett öngyilkos emiatt. A dal megmaradt, így emlékezni tudunk rájuk is, Peter Hammre és Tom Evansre, mondom sokatszor, és a nevüket, hogy jegyezzük meg, vagyis a Badfingerre, akik 1970-ben megírták ezt a dalt. Tulajdonképpen két dalból született meg ez az egy dal, amit aztán 94-ben Mariah Carey óriási sikerrel feldolgozott, mert hogy imádta a dal gyerekkorában, meghallotta egy étteremben, és azt mondta, hogy neki ezt meg kell csinálnia újra a saját verziójában. Azt érdemes tudni még a dalról, hogy ahogy mondtam, hogy ez két dal fúziója, Peter Hamm írt egy dalt, az If It's Love címűt, de érezte, hogy hiányzik belőle egy erős refrén. Tom Evansnek pedig ugyanígy volt egy saját önállóan elkészített dala, aminek a refrénje az volt, hogy Can't Live If Living Is Without You. Hogy nem akarok élni, hogyha ez az élet nélküled van, mondjuk így nem szép fordításban, de nem talált rá verszakokat. Tehát megvolt a refrén az egyik helyen, Tom Evansnél, és megvolt maga a dal, ugye a verszakok Peter Hammnél, és így aztán, mint a kulcs és a zárja, megszületett a Without You című dal, amit aztán 1994-ben Mariah Carey feldolgozott az ő saját értelmezésében, egyébként gyönyörűen, és a videoklip is gyönyörű, elkészítette, és óriási siker lett ez a ballada. Egyébként Paul McCartney, aki a Badfingert támogatta, és néhány számokat producerelte is, azt mondta, hogy ez minden idők legerőteljesebb és legérzelmesebb dala. És nem mellesleg, emlékezvén a Badfingerre, és az ő tragédiájukat, mégiscsak valahogyan nem hiába valóvá téve a Without You című dalt több mint 150 előadó dolgozta fel, köztük ugyan már említett Mariah Carey, akinek a verzióját most meg is fogjuk hallgatni, és az amerikai slágerlistákon csúcsra is járatta a dalt, de ott volt még közöttük a 150 előadó között, aki feldolgozta a Without You-t, Shirley Bassey, Engelbert Humperdinck, Johnny Mathis, a Heart, az Air Supply és Glen Campbell is, de most mi az 1994-es Mariah Carey
féle változatot fogjuk hallani. Csoda-csoda dal. Most érdemes készíteni akár a zsebkendőket is, mert minden elvesztegetett érzelmünk és erőnk elő fog törni, és bármennyire is próbáltuk lenyomni magunkban, most biztos, hogy a felszínre kerül, úgyhogy zsebkendő. Hangosított rádió, Mariah Carey és a Without You.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A következő zenei finomság egy igazán extra hangú hölgy, aki a maga klasszikus külsejével is hódított annak idején, amikor megjelent a popzenei palettán. Úgy hívják őt, hogy Duffy, vagyis Amy Ann Duffy, a becsületes nevén Bangorban, Gwynedd-ben, Wales-ben született 1984-ben, és tulajdonképpen a Mercy volt az a dal, amivel megérkezett hozzá az ismertség és a világhír. A Rock Fairy című 2008-ban megjelent bemutatkozó albumáról származik ez a dal. A szülei John Duffy és Joyce Smith, Duffy Nathanben nevelkedett, és amikor 10 éves volt, akkor a szülei elváltak, így aztán ő egy másik városban, Lettersonba költözött az anyukájával és a nővéreivel. 2003-ban kezdett csak el zenélni a Wolf Factor nevű tehetségkutató versenyen, ahol második lett, ott elindult. Addig ő egyébként énekelgetett, és dalokat is írt, zenét is szerzett, meg szöveget is írt, de igazából nem kezdett el azon gondolkodni, hogy belőle mikor lehetne énekesnő, legalábbis ahogyan ezt az interjúkban elmondja. 2008-ban jelent meg a Rock Fairy, és 2010-ben az Endlessly, ez volt a pályafutása alatt a két nagy lemez. Aztán 2011-ben bejelentette, hogy szünetet tart. Na de, hogyha visszaugrunk egy kicsit az időben, akkor a Warwick Avenue-hoz kell ugranunk. Ez volt a másik nagy siker, és ezt fogjuk mi meghallgatni. Egyébként szerintem nagyon hasonlít Emilia Clarke-ra, ugye Kalesszire. A külseje, a haja, az arca. Az a különös, füstös, rekettes mély hangja pedig nagyon különlegessé teszi őt, és abszolút felismerhetővé is. A Warwick Avenue az Nyugat-Londonban, Maida Vale-ben található, és Duffy azt mesélte el a The Sun-ban adott interjújában 2008. februárjában, hogy igazából nem is tudom megmagyarázni, hogy honnan jött a Warwick Avenue, csak kétszer voltam ott, a kettő közül egyszer véletlenül. Leszálltam annál a megállónál, és úgy meglepett a név, rácsodálkoztam, és aztán másnap elkezdtünk dalokat írni, és valahogy ez úgy jött. Azt mondta aztán később a Daily Star-ban, ugyanebben az évben, csak májusban, hogy a Warwick Avenue-n vannak dalszövegek bizonyos exekről, de nem fogom a dalt egyetlen személyre húzni, nem fogok benne megjelölni senkit, de az egészen biztos, hogy nagyon furcsa volt először nyilvánosan hallani, mert amikor megírtam, úgy éreztem, hogy kihoztam magamból, a saját rendszeremből mindent, amit ez bent tartott, vagy ezekkel kapcsolatban, amit bent tartottam, de amikor ott voltam, és néztem a videó klipet, amikor ez elkészült, akkor egy kicsit ideges lettem, és egy kicsit félelmetes is volt, és a semmiből jött ez az érzés. Dalokat írna nagyon furcsa, olyan, mintha vérrel írnál a falra, hogy mindenki lássa, és konkrétan látja is mindenki, és ráadásul most bár idézőjelben, de igazi vér, mert a saját személyes érzelmeit törnek elő. Akkor is, amikor megírod a dalt, és akkor is, amikor hallod a dalt. Sokan írtak annak idején ennek a dalnak a kapcsán, hogy mennyire azonosulni tudnak vele, hogy milyen erősen érzik ugyanazt, amit én, hogy hányszor voltak ilyen helyzetben. Amikor azt kívánod, hogy bárcsak lenne egy képzeletbeli hely, és ezt ábrázolja Warwick Avenue ebben a dalban, ahol megállhatnál, ahova odahívhatnálak, és megkérhetnélek, hogy most az életben egyszer ne hazudj nekem, hanem mondd el az igazat. Azt hiszed, hogy szeretsz, de nem szeretsz, és teljesen össze vagyok zavarodva. Szabad akarok lenni, megbántottál, és minden együtt töltött nap után szomorú vagyok, és jobbat kívánok, mert azt gondolom, hogy jobb jár nekem, mint valaki, aki bánt, és nem mond igazat. Szóval, hogy csupa nehézség ez a dal, és nagyon erős szívfájdalmat is takar, pontosan ezért tudtak vele olyan nagyon sokan azonosulni, különösen a fiatal lányok, de azt gondolom, hogy a szerelem az soha nem korfüggő, és nem függő, hanem az ember, akár férfi, akár nő, egészen biztos, hogy volt már olyan helyzetben, amikor saját maga tette magát egy csapdába azáltal, hogy olyan valakibe volt szerelmes, nyilván akaratán kívül, hiszen ezt nem lehet irányítani, aki nem viszonozta ezt, vagy nem úgy viszonozta, hogy ez méltó lett volna az emberhez. Erről szól nagyjából a Warwick Avenue, szerintem mindannyian tudjuk pontosan, hogy miről van szó. Jön Duffy, itt a zenei finomságok között, most a Manna FM-en.

Már beszéltem arról nektek, hogy az elmúlt időszak mennyi nagy, zseniális tehetségű, igazi klasszikus ünnepelt zenészt ihletett meg, úgy, mint Stinget, úgy, mint Rod Stewartot. És itt tett most a Tears for Fears is, nekik is megjelent egy új albumuk, ami nagyon sok dalnak egyébként sajnos szomorú ihletettsége van. El fogom mesélni majd a történetet. Ez a Tipping Point című dal a Tears for Fears-től, itt a Zenei Finomságok között a 98.6 Manna FM-en. Ezt fogjuk meghallgatni, és ennek a története az, amihez egy kis szomorúság is kötődik. Talán hát a kis szomorúság az még ebben az esetben túlságosan szerény kifejezés. Történt ugyanis az, hogy Roland Orzával, ugye ez egyik oszlopos tagja Tears for Fearsnek, a 2010-es évek elején a feleségénél, Caroline-nál egy olyan alkohollal összefüggő, tehát alkohol által okozott demenciát állapítottak meg, és fedezte ő is fel, ami aztán a következő 5 évet tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy gondozóvá válássá alakította át Roland Orzabalnál, mert hogy ő lett a feleségének a gondozója, aki aztán 2017 nyarán hunyt el. Ez egy tüzes, de mégis nagyon meghitt dal, és azt mondja Roland Orzabal, hogy tulajdonképpen amikor többször is voltak olyan pillanatok, hogy ott ült Caroline kórházi szobájában, amikor a felesége már nagyon beteg volt, és csak ült, és nézett, és nézte a kórterem túloldalán a többi beteget, és azon töprengett, hogy van-e egy fordulópont, létezik egy olyan fordulópont, amikor maga a beteg is megérzi, hogy inkább elmenőben van, mint maradóban, hogy sokkal inkább a távozás felé menne, hogy inkább húzza már a másik oldal sem, mint hogy maradna. Létezik-e egy olyan pont, ahol inkább már halottak, mint élők, azok, akik egy ilyen állapotban vannak. Ebből született a refrén, hogy az élet őrült, aztán minden porrá válik, vajon kiengeded-e őket, vajon beengeded-e őket, vajon megtudod-e valaha, hogy mikor jön el a fordulópont. Azt mondta Orzabal a Rolling Stone-nak, hogy a dalszöveg az valójában azt hivatott megkérdőjelezni, hogy létezik-e ilyen fordulópont, és hogyha igen, akkor vajon felismerjük-e azt a fordulópontot, amikor az ember átlépte ezt a küszöböt, ami ez az élet és a halál között van. Amikor már jelentősen magad, ugye, mint átlépve a Rubikon folyót, ahogy szoktuk mondani, átléped ezt a határvonalat, és elindulsz a másik irányba. Ez lett az első, a Tipping Point, a vezető kislemez az új lemezről, és ez a Tears for Fears első albuma 2004 óta, amikor az Everybody Loves a Happy Ending megjelent. Orzabal és Charlon Pettus volt az, akik együtt dolgoztak ezen, és a Tears for Fears egyébként Adél producerével, Sasha Scarbeckkel közösen készítette ezt a dalt el. A klipet pedig Matt Maurin rendezte, ő rendez Johnny Mitchellnek, a U2-nak és a Metallicának is egyébként. És Orzabal Caroline elvesztése miatt gyász által ihletett klipet akart készíteni, ami ugyanígy szépen kifejezi ezt a határvonalon létezést, amikor még egyrészt nem is tudod megállapítani te magad sem, aki benne vagy, hogy merre húz a lelked, és ezt képileg gyönyörűen megjelenítették. Van egy 58 másodperces intro, ami egy kicsit, a Tears for Fears-hez természetesen hűen egy kicsit pszichedelikus hangzás, és ez a klip elején csak egy nagyon szép, letisztult színű, szürkés-barnás földszínek, amit látunk a monitoron, vagy a képernyőn, egy asztal rajta egy szép klasszikus váza alakú váza, tehát ez a kis sima dundi, alul felül szűk, és benne egy csokor rózsa, és csak a rózsának a szirmai színesek, és amikor egy kicsi dobrészlettel beindul a dallam, és egy kicsit pörgősebb lesz a zene, és ez a pszichedelikus felvezetés, ami maga a gondolkodás, a holléten való gondolkodás, ez megszűnik, és hallani, hogy jön egy váltás, tehát ott a fordulópont a dalban, ugye a Tipping Point, akkor ez a váza leborul az asztalról, gyönyörűen van elkészítve, és egyszer csak meglátod a Tears for Fears két oszlopos tagját, őszhajúan, megöregedve, ősszakállal, hosszú hajjal, a másikuk rövid hajjal,
ujjad ráncosan, pici fülbevalóval, és látod benne a változást és a maradandóságot egyszerre. Gyönyörű a dal, gyönyörű a szövege, gyönyörű a klip is, úgyhogy Isten áldja meg ezeket a művészeket, hogy még mindig itt vannak köztünk, és még mindig alkotni akarnak. És aki egy picit is kételkedik abban, vagy volt már olyan helyzetben, hogy látta, hogy van ilyen fordulópont, és aki kételkedik abban, így helyes, hogy van-e ilyen, az most figyeljen nagyon. Tears for Fears és a The Tipping Point, a Tears for Fears leges legújabb dala. Itt a Zenei Finomságok között.

0: 98.1 FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával, remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek hazavinnie magával valami érdekeset és hasznosat. Vigyázzon magára mindenki, jó utat annak, aki most indul nyaralni, legyen nagy a torta és sok az ajándék minden születésnaposnak, mi pedig holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Új uniós díj jön az ázsiai rendelésekre. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. Több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt évek robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat tegnap országszerte. Edelényben hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegély nyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos, a Kossuth díjas dalszerző énekesnél tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most gyógyulás érdekében elmaradnak nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i Arena koncertjén már újult erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet.
1: Időjárás.
2: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra azonban országszerte jelentős lehűlés várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, nemrégiben, június 5-én ünnepeltük a Nemzetközi Környezetvédelmi Világnapot, mely minden évben hát oda ráirányít minket, hogy figyeljünk oda arra, ahol élünk, a bolygóra. Nemrégiben volt itt egy konferencia, mégpedig közös fellépés a Duna-medence műanyag szennyezése ellen, a telefonon a másik végén pedig mégsem Budapesten, hanem Isztambulban kaptuk el Hankó Gergelyt, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatóját. Jó napot kívánok, igazgató úr! Adódik a kérdés, hogy mit keresünk pont ezen a napon Isztambulban? Mi történik ott?
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, meg köszönöm a lehetőséget. Most zajlik a Zero Waste Fórum, tehát a hulladék minimalizálásra törekvő nemzetközi egyeztető fórum. Ez egy előrendezvénye az Antáliába megrendezendő COP31 klímacsúcsnak, úgyhogy ennek a rendezvénynek is ez a címe, hogy Zero Waste as Climate Action, tehát hogyan tudjuk a hulladék csökkentést a klímavédelem fókuszába helyezni.
1: Mennyire nagy a baj?
2: Hát mely területen? Úgy összességében azt látjuk, hogy elég nagy a baj. Hogyha most itt a hulladék minimalizálást nézzük, akkor látjuk, hogy van mit minimalizálni. Tehát egyes országokban már azért sikerült megtörni azt, hogy folyamatosan emelkedik a termelt hulladék mennyisége, de összességében még mindig elképesztő arányban nő a előállított generált hulladék mennyiség. És hát ehhez kéne felfejlődnie ugye a hasznosításnak, az újrahasználatnak, javításnak, megelőzésnek, úgyhogy itt is most elég parázs, hát nem is viták, de dialógusok zajlanak. A műanyag egyezményről, a komposztálható hulladékoknak a begyűjtéséről, az újrahasznosítási nehézségekről, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex összetett téma.
1: Még azt kéne tudni, hogy aminek külön az ügyvezető igazgatója, ez maga ez a szövetség, ez mivel foglalkozik? Még egyszer emlő hallgatóknak, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Mi az önök területe?
2: Hát mi felöleljük a magyarországi zöldiparnak a szereplőit, tehát azokat a főként KKV-kat, akik kármentesítéssel, levegővédelemmel, vízvédelemmel, szennyvíztisztítással, hulladékbegyűjtéssel, hulladékhasznosítással, barna mezős területeknek a körforgásban tartással foglalkoznak, illetve hát ugye nem mellesleg a tanácsadókat, akik akár az ESG tekintetében, akár az összes környezetvédelmi új regulációt, szabályozás tekintetében ugye folyamatosan segítik a magyar vállalatokat, cégeket, civil szervezeteket, meg a lakosságot, hogy ugye lássuk a célt, lássuk az odavezető utat, és próbáljuk megcsökkenteni a kibocsátásainkat.
1: Akkor hamarosan akkor hazai vizekre vezünk, most csak röviden, ugye nemrégiben volt itt egy konferencia Budapesten, a közös fellépés a Duna-medence műanyag szennyezése ellen. Ha valami, akkor ez minket tényleg érint. Mi volt itt a konferencián fő téma? Ez a maga a Duna, vagy a Duna környezetének a műanyag szennyezése?
2: Itt a Duna vízgyűjtőjére fókuszálunk elsősorban, és ugye az Aquatic Plastic Interreg projektünknek volt a záró eseménye, úgyhogy egy 2,5 éves EU-s projektet zártunk le itt hivatalosan. Ugye nagyon sok partnerünk van több országból, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas munka volt, de hát szerencsére volt ennek előzménye, tehát már egy Tidy Up nevű projektben a partnerek nagy részével már ezelőtt is egy 2,5 éves projekt keretében együtt dolgoztunk. Fel tudjuk mérni jobban a hulladék helyzetet, a folyószennyezést, ilyen co-creation policy workshopokkal, hogyan tudunk közösen olyan ajánlásokat tenni, megfogalmazni, amelyeket felső döntéshozók, vagy akár a Dunavédelmi Bizottság, vagy az Európai Unió is meg tud fontolni, és tud hasznosítani.
1: Majdnem folytatjuk, kedves hallgatók, ígérem, levisszük a beszélgetést, a hétköznapok szintjére lesz, mivel beszélgetni. A vonal másik ilyen Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki éppen Isztambulban tart egy picike konferencia szünetet a mi kedvünkért. Vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetés Hankó Gergely, és akkor most tényleg evezünk akkor hazai vizekre, képetesen meg valójában is. Ugye itt van nekünk egy nagy folyónk, a Duna, meg van egy kisebb, ugye a Tisza. Amit én kaptam sajtóanyagot, azon van egy ilyen fotó, egy ilyen nagyon-nagyon borzasztó fotó, egy ilyen tutajszerű vízi jármű van, rengeteg műanyag hulladékkal teli zacskó fölhalmozva. Ezt mind egy ilyen expedíció alkalmával halázták ki a vízből, ezt a rengeteg műanyagot?
2: Igen, hát idén is ugye 4 darab nagy petkupa verseny lesz. Ezek a petkupa versenyek, ezek mindig egy adott folyószakaszon több tucat csapatnak a bevonásával, több száz résztvevővel, több mint 50 önkéntessel, rengeteg hulladékból készült hajóval és kenúval, ugye versenyzik lefelé a Tiszán, vagy éppen a Bodrogon, és ugye folyamatosan takarítják, akár a folyóban található, de leginkább a partra kirakódott és az ártéri erdőkben felhalmozódott hulladék mennyiségeket, melyek ugye nagy részt a felvízi országokból érkeznek Magyarországra.
1: Uh-huh. Ugye a hulladék az veszélyes, mondja, nem áll meg a határok mellett, tehát ugye pont a Duna az 10 országot köt össze. Úgyhogy most akkor megkérdezem, a Duna esetében nagy a baj, tehát nagyon szennyezett a Duna műanyaggal?
2: A Duna is egy nagy szállítószalag, ahogy mi szoktuk hívni, de ugye a Tiszán lehet igazán ugye összességében látni a problémának a gócpontját. Tehát a Duna ugye nyugatról érkezik hozzánk, Ausztriából, Németországból, ott azért nincsenek ilyen szintű folyószennyezések. Kárpátaljáról, meg Románia egyes területeiről azért érkezik ennyi hulladék, mert ott ugye komplett települések vannak hulladékgazdálkodás nélkül, ezért ott nagyon sok esetben elégetik, elássák, vagy a folyó árterébe rakják le teljes településeknek a hulladékát, és amikor jön egy komolyabb áradás, akkor ez ugye átjön Magyarországra is.
1: Mi történik egy olyan palack, amit valaki valahol belehajt a vízbe, és az utazik a víz tetején, ki van télve szélnek, víznek, napsütésnek? Tehát magával a palackkal mi történik?
2: Igen, hát ezt mi is próbáljuk követni, kutatjuk ezt a területet. GPS-szel is követünk palackokat, illetve egy ilyen közösségi tudomány, úgynevezett Citizen Science program keretében Üzenet a palackban címmel nézzük azt, hogy a megtalált palackokban, ha van üzenet, de nagyon sokszor az rajta van, hogy mikor és hol engedték el, és így, hogy van már több száz, vagy több mint száz palackunk, így ez is nagyon érdekes mintázatokat rajzol ki, hogy hány év alatt, hány kilométert utazik egy ilyen palack. Ez ugye nagyban függ az időjárási körülményektől, tehát hogy mikor van áradás, és az milyen mértékű. Nagyon sok palack az rövid utat jár be, és hamarosan a partra kirakódik. Vannak olyan palackok, amelyek nagyobb áradás, akkor akár több száz méterre bejut az ártérbe, és onnan már nem jut többet ki a folyóra. Van olyan, amelyik ugye elmerül, hogyha megtelítődik vízzel, akkor ez beépül akár az iszabba. Úgyhogy nagyon sokféle variáció van. Ez egy nagyon izgalmas kutatási terület is, hogy ez is segít ugye minket abban, hogy megértsük az egész probléma halmazt, és jobb megoldásokat találjunk arra, hogy ezt megszüntessük.
1: Mi a veszély igazából azon kívül, hogy nem egy szép látvány, amikor teszem azt, az ember a Tiszán vizitúrázik, volt ilyen részem, és akkor látja ezeket a palackokat. Mi az egyéb veszélye röviden ezeknek a palackoknak?
2: Itt nem a palackok jelentik ugye az igazi veszélyt, hanem minden más, tehát nyilván itt ezekről a területekről, amelyeket említettem, onnan mindenféle hulladék bekerül a folyóba, tehát veszélyes hulladékok, festékek, elektronikai eszközök, akkumulátorok, tévék, hűtők, úgyhogy ezek jelentik igazából a nagyobb veszélyforrást, de maga a műanyag is, amikor ugye elkezd azért aprózódni, és nagyon sok polisztirollal, ugye ilyen hungarocellel is találkozunk, azok egy-két év alatt elkezdenek szétmorzsálódni. Ezek be tudnak jutni a különböző élő szervezetekbe, és ott ezek felhalmozódnak. illetve a rájuk rakódott egyéb szennyezőanyagok sem tesznek jót senkinek. Úgyhogy hát ezért is fontos, hogy akár a makro, akár a mikroszennyezőket megpróbáljuk minél hatékonyabban megelőzni, hogy a víztestekbe jussanak, ha pedig bejutottak, akkor minél hamarabb kitakarítani.
1: A téma nem vidám, de úgy érzem, hogy szükséges erről beszélni, éppen ezért folytatjuk hamarosan a beszélgetést Hankó Gergellyel. Nagyon fontos a téma, ez egy velünk élő probléma, hogy mennyire mai a jelenség, vagy mikortól indult így be, erről is fogom kérdezni a következőben Hankó Gergelyt.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával, aki most is dolgozik, bár nem Budapesten van, éppen Isztambulban van. Sok időt nem hagynak neki városlátogatás, hiszen munka, munka, munka. No, mikor gyorsult fel ez a probléma? Van-e arra valami kimutatás, hogy mikor indult be a folyónak az ilyen irányú szennyezettsége, tehát a műanyaggal való, meg mindenféle egyéb hulladékkal való szennyezettsége?
2: Igen, ezt is sikerült visszanyomoznunk. Ugye a vízügyi igazgatóságok kezdték ezt el figyelni és számolni, úgyhogy a 2000-es évek elején vannak az első adatok a komolyabb ilyen plastik cunamiról, vagy hulladék szennyezésekről, és tulajdonképpen onnantól kezdve ez folyamatos. És ugye nagyon fontos, hogy mi ezt ugye nem csak így csővégi megoldással itthon szedegetjük a palackokat, hanem a felvízi országokban, azokon a hotspotokon, a fő szennyező helyszíneken folyamatosan projekteket próbálunk generálni. Most indul például a Collection projektünknek a negyedik fejezete. Tehát kinti kárpátaljai hulladékudvarokkal, hulladékbegyűjtőkkel és hasznosítókkal dolgozunk együtt. Gépeket vásárolunk nekik, infrastruktúrát fejlesztünk, konténereket vásárolunk nekik, így azokról a helyekről, ahol tényleg a természetben végződne a hulladék, ott ők egy modernebb begyűjtést és hulladékkezelést tudnak megvalósítani. Ez még mindig nem a megvalósult álom, mert ugye mi arra azért nincs forrásunk, hogy kompletten finanszírozzuk a hulladékgazdálkodás rendszerének kiépítését, tehát hogy Kárpátalján hulladéklerakókat, meg hulladékudvarokat létesítsünk, de az, hogy a hasznosítható, a hasznos másodnyersanyagok a körforgásba tudjanak maradni, ezt nagyon jól tudjuk finanszírozni és segíteni a kis civil szervezeteinken, főként ugye a Petkupa Egyesületen keresztül.
1: Nagyobb részben is említette, hogy Németországból, Ausztriából nincs akkora gond, mint ugye keleti, még nem uniós tagállamokban. Itt a fejekbe is rendet kell tenni ön szerint? Tehát az egyén felelősség is ott van igen erős mértékben?
2: Természetesen, mert ugye nem, tehát az ember eldöntheti, hogy a nála keletkezett hulladékot, hogyha nincs hulladékbegyűjtés, akkor azt mondjuk nem elégeti, hanem ugye minimalizálja, és ami összegyűlt, az pedig elviszi egy olyan helyre, ahol ezt normálisan el tudja helyezni. De hát ugye azért nyugaton sincsen minden teljesen rendben. Ugye ott is óriási hulladéktermelés van, ugye többszörösét termelik a nyugati államok, akár Magyarországnak, vagy Ukrajnának, vagy Romániának. Ez egy főre eső hulladéktermelés, sokkal magasabb. És hát itt ugye a szombathelyi aszbesztszennyezésre gondolva azért látni, hogy ugye Ausztriában sem kolbászból van mindig a kerítés, tehát hogyha komolyabb pénzről van szó, akkor ott is vannak olyanok, akik elgondolkodnak egy kétes üzleten és olyan termékeknek, anyagoknak a határon átvaló szállításán, amit nem szabadna megmozdítani sem.
1: Ugye konferencia az évente van, van-e olyan ismi mérés, hogy mondjuk az előző konferencia óta mennyit javult a helyzet? Tehát, hogy magyarán van-e ezeknek az amúgy remek konferenciáknak gyakorlati, kézzelfogható, szemmel látható gyakorlati haszna?
2: Igen, hát amit ugye adattal alá tudunk támasztani, az nem elsősorban a konferenciának az eredménye, vagy hát annak is, de a projekteken keresztül a környező országokban is terveznek további ilyen kerekasztal egyeztetéseket a döntéshozókkal, további projekteket hoznak létre, és az akvatik plastikban is ugye több országban szerveztek ilyen co-creation policy roundtable-t, illetve takarító akciókat is, úgyhogy a Boszniában, Szerbiában, Romániában, Bulgáriában nagy takarító akciók valósultak meg, és több tucat tonna hulladékot gyűjtöttek be a vízpartokról.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, még egyszer beszélgetünk Hankó Gergellyel, akit egy konferencián kértünk ki, hamarosan visszaengedjük ott konferenciát, de addig még beszélgetünk a zene, aztán folytatjuk Hankó Gergellyel, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatójával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Van a másik, olyan Hankó Gergely, akit éppen Isztambulban kaptunk el. Ott van ugye a Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy konferencián. Témánk pedig hát picikét hazahúzó, ugye a Duna és annak a víznyerő területének hát a szennyezettsége és ennek vizsgálata. Mennyire van, vagy kinek van arra hatóköre, hatásjoga, hogy a gyártókra is odafigyel, hogy kevesebb műanyagot, kevesebb szemetet termeljünk, ne csomagoljunk annyira túl élelmiszereket. Most nagyon laikusan kérdezek, csak ígértem a hallgatónak, hogy levisszük egy picit a hétköznapok szintjére. Néha bizony túl csomagolunk dolgokat, hogyha teljesen levisszük a hétköznapok szintjére. Ennek kinek van itt valami ilyen hatásköre erre odafigyelni, és a gyártókkal egyeztetni?
2: Igen, hát hogyha ezt a hétköznapok szintjére kell lehozni, akkor nem a itt most is dialógus tárgyát képező műanyag egyezménnyel válaszolok, hanem azzal, hogy ugye mi mindannyian több sapkában vagyunk, tehát vagyunk családapák, családanyák, cégvezetők, dolgozók, terméktervezők, polcfeltöltők, targoncások, tehát mindenki a saját területén az adott szerepében el tud érni hulladékcsökkentést. Aki ugye hatással tud lenni akár egy terméknek a megtervezésére, a tervező asztalon dől el egy termék életciklusának körülbelül a 80%-a. Tehát, hogyha azt a terméket mi bonthatóra, javíthatóra és minimális csomagolási igénnyel állítjuk elő, vagy dobjuk piacra, akkor ugye óriásit tettünk a célszámok elérése érdekében. De nyilván ez a háztartásokban is így van, tehát amikor vásárolni megyünk, akkor ugye nagyon fontos, hogy vigyünk magunkkal nagyobb zacskót, vászontáskát, és ez lesz a jövő is, ugye itt a csomagolási hulladék rendelet, ami készül az EU-ban, ez is rengeteg ilyen új szabályozást tartalmaz, hogy már az áruházakban is újra tölthető csomagolásokat, meg újra tölthető csomagolásban elvihető termékeket kell majd árulni. Aha. Gondolok itt ugye akár az ilyen ropogtatnivalókra, vagy ugye olyan üdítőre, ásványvízre, ami akár ott újra tölthető, tehát szódás palack például. Úgyhogy nagyon-nagyon szertágazó ennek az egésznek a területe, de tényleg szerintem ez lenne nagyon fontos, és reméljük, hogy most Magyarországon is talán egy picit jobban össze tudjuk fogni a szemlélet formálását ennek az egésznek, és ugye az EU-s célokhoz igazodva, a magyar célszámokat figyelembe véve, akár a Környezetvédelmi Világnaphoz, vagy a többi jeles naphoz kapcsolódva, a szinergiákat használjuk ki, és úgy kommunikáljunk, úgy valósítsunk meg projekteket, hogy együttműködünk, sokkal nagyobb lesz az elérése ezeknek az oktatásoknak, lakossági fórumoknak és akcióknak. Tehát így tudunk igazából változást elérni az emberek fejébe, de itt minden stakeholdernek, tehát gyártónak, döntéshozónak, civil szervezetnek, polgármesternek ugyanazon üzeneteket kell mondania és közvetítenie, és nagyon fontos, hogy mellé ugye megoldást is javasoljon, tehát mutasson jó gyakorlatokat, jó példákat, hogy miből választhat az ember.
1: Tehát ez a titka mindannak, hogy aztán tényleg eljusson az egyénhez is mindez a sok jó, ami egy ilyen konferencián megfogalmazódik, hogy igen, ez egy nagyon sok szereplős történet, mire elérünk az egyszeri fogyasztóhoz, és így sikerül, és itt vannak-e eszközök a különböző cégeknek, hát ez a kérdés, hogy hogyan lehet hozzájuk eljutni, de gondolom ez amúgy témája egy ilyen konferenciának, hogy hogyan lehet eljutni az egyénhez? Egy ilyen témakörben?
2: Természetesen. Ez mindig egy nagyon sarkalatos téma, tehát itt is az awareness raising, tehát a szemléletformálás, kommunikáció az kulcsfontosságú lesz. Nekünk is a szövetségben ugye van egy kifejezetten szemléletformálással foglalkozó munkacsoportunk, nagyon sok ipari szereplő környezettechnológiával foglalkozó cég benne van, ötleteivel gazdagítja az eszköztárat, kollégáink azok naponta, hetente járják a különböző szervezeteket, településeket Magyarországon, és rengeteg foglalkozást tartanak, úgyhogy jövőre egy nagy szemléletformálási konferenciával fogunk készülni, és hát nagyon fontos, hogy októberben ugye az Environtech Expo-n, ott ezen a szakkiállításon több száz kiállító és rengeteg szemléletformálási program fog megvalósulni. A kollégák most voltak Brüsszelben, ugye a hulladékcsökkentési hétnek az EU-s nagydíjának az átadóján, és itt örömmel jelentetem be, hogy megint van magyar győztese ennek a versenynek, most egyéni kategóriában, úgyhogy idén szeptember elején kerül megrendezésre a hulladékcsökkentési hét, megint több száz pályázat, több száz akció és több tízezer ember fog hulladékcsökkentési akciókon dolgozni, és ezt megpróbálni átültetni utána a következő hónapokra, évekre.
1: Remek végszó különben, szóval innentől kezdve ez most eldőlt, hogy maradjunk kapcsolatban, én majd felveszem a megfelelő kolléganőivel a kapcsolatot, hogy én, amíg ez a műsor van, nagyon szívesen hírt adok, ez is legyen egyfajta csatorna, hogy eljutunk az egyénhez. Tehát szerintem akkor találkozunk szeptemberben, akkor lehet, hogy személyesen beszélgetünk, addig mit kell kívánni, hát érezze magát jól Isztambul, és egy picikét tapasztalja meg azt a semmi, ez nem fogható hangulatot, de szökjön el egy ilyen szünetben esetleg egy jó török teára, hogyha másra nem. No, köszönöm szépen, akit hallottak, és volt olyan kedves kicsit kiszakadni a munkából. Hankó Gergely, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója. Köszönöm szépen, találkozunk még, ebben én biztos vagyok. Minden jót!
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: felállni.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Jó szép.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig.

0: élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma zárva tartanak a rendelők és a legtöbb gyógyszertár. Új fejlesztések segítik a tájékozódást és az utazástervezést a közösségi közlekedésben. Több fokos lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki szemmel vejz nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közgyó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közös szüksége van. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsonypadlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket.
0: Időjárás.
2: Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hideg front érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte jelentős lehűlés várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét rendhagyó módon kocintással. Itt vagyunk az Amikor galériában, hogy mondottam volt a Felkon, van Molnár Viktorral. A titulust beszélgettük, hogy régiségkereskedő galéria tulajdonos mi legyen, miben állapodtunk meg?
2: Hát igazából nem állapodtunk meg semmiben, ha jól emlékszem, de szerintem maradjunk a régiségkereskedőnél.
1: Sokan őt, kedves hallgatók, a Kincsvadászok című műsorban ismertitek, én viszont nem. Ugye minket összeköt néhány hát amatőr vagy retro típusú disznóvágás, ugye közös élmény, és rám köszönt egyszer csak egy televíziós díjátadó gálán, és akkor ott derült ki, hogy akkor hát itt van egy galéria, akkor jöjjünk el és beszélgessünk erről. Én bejöttem.
2: És küldtem neked egy csomó tartalmat, ilyen mindenféle vicces tartalmat, amire szerintem lehet, hogy nem is emlékszel.
1: Mert azt az Ordi, ez nem mindig mi kezeljük az oldalt, de ránéztem, és tényleg ott voltak. No, tehát az Ordi, az Országos Díszlovágos Intézet támogatásával készül ez a műsor. Csoda helyen vagyunk, ugye Pozsonyi út 6, hát egy 560 négyzetméter, és jól emlékszem, galéria.
2: Igen, vagy 540 talán ez a valóság, de igen, jó nagy.
1: Az ember bejön, és tulajdonképpen, hát remélem, hogy gyerekkoromban érzem magam, mert 70-es vagyok, nagyon sok ilyen vázát láttam például. Nem is ez nem retro, ezt megbeszéltük, hanem a 60-as évek, 70-es évek művészete, ugye, és magyar, kimondottan magyar művészetről van szó.
2: Igen, tehát ez nagyjából ez a helytálló megfogalmazás. Én egyébként alapvetően antikos vagyok, tehát, hogy antik tárgyak között nőttem föl, meg abba szocializálódtam, és nagyjából a munkásságom is ezzel kezdődött. És aztán kisebb-nagyobb kihagyásokkal mentem előre ebbe a szakmába, de mindenféle egyéb dologgal is foglalkoztam, de ez szerintem annyira nem fontos. És aztán, amikor visszajöttem ebbe erre a csapásra, akkor szembesültem azzal, hogy mennyit változott a világ, meg a közízlés, meg az igény, és akkor egyszerűen olyan magától értetődő volt, hogy én ezzel a korral fogok foglalkozni, tehát mondjuk kvázi a háború utáni képzős iparművészetekkel. Úgyhogy ezért látsz ennyi ilyen tárgyat, ami ebből a korból érkezik, de nyilván a legkülönbözőbb időszakokból találsz, tehát a 19. századból, vagy a 18. századból is akár, de egyébként markánsan és hangsúlyosan tényleg a 60-as, 70-es évek, amit mi viszünk.
1: De Pestésen szóval ez egy piatirés volt, tehát nem sokan foglalkoztak ez időszakkal, hogy elhanyagolt, vagy nem volt annyira értékelt korszak ez. Tehát mi az, ami emelt itt tetted le a voksodat?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez a műkereskedelemnek az egyik ilyen mostoha gyereke, de még ma is.
1: Még mindig?
2: Abszolút. De én azt gondolom, hogy ilyen iszonyatos fölfele ívelése van ennek a dolognak. Nem gondolom, hogy piaci részt fedeztem föl, egyszerűen ez az én saját fejlődésem. Tehát ez a formavilág, ez az íz, amit képviselnek ezek a tárgyak, ez gyakorlatilag nekem ez jött, és ez beakadt, és én azt gondoltam, hogy ez az, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és én úgy gondoltam, hogy ha nekem tetszik, akkor talán másnak is. Tehát, hogy innen jött nagyjából ez az egész kezdeményezés, vagy az indulás.
1: Én Bécsben és Berlinben láttam hasonló hangulatú, nem kicsi galériát, hogy lehet, hogy már előrébb jár, nem? Nyugat-Európában talán ennek a fajta kor, ennek a korszaknak az értékelése, a visszahozatala az, hogy megismertetés, hogy jönnek a gyűjtők is rendesen.
2: Egyébként ebben van valami, de talán azért, mert sokkal jobban föl vannak dolgozva ebből a korból a művészek. Nálunk ez talán azért jár nagyon gyerekcipőben, mert hogy ugye történt egy rendszerváltás, és gyakorlatilag a központosított értékesítés folyt ebben az időszakban. Értem ez alatt mondjuk elsősorban az iparművészeti vállalatot és a képcsarnok vállalatot. És ugye vagy jogutód nélkül megszűntek ezek az értékesítő cégek, amik egyébként borzasztó nagyot nyomtak annak idején, és nagyon nagy lehetőségeket adtak, és biztosítottak a művészeknek. De lényeg az, hogy ezek megszűntek, mondom, jogutód nélkül adott esetben, és feldolgozatlan maradt ezeknek a művészeknek a, hogy is mondjam, a munkássága, vagy az életműve gyakorlatilag. És miután ezek ugye idejét múlta egy pont után, vagy kiment a divatból, és jöttek a rendszerváltás után egész más trendek, más lakberendezési trendek, meg más megváltozott a közízlés, és sokkal inkább futott akkor mondjuk az antikvitás, és mindenki mondjuk egy érdekes módon mondjuk a 80-as, 90-es években mindenki egy ilyen antik polgári enteriört szeretett volna visszaállítani, amit mondjuk leállamisítottak, vagy elvittek annak idején, és a többi. És hát ez gyakorlatilag a feledés homályába merült ez a kor. És aztán eltett újabb 50-60 év, és eljutottunk oda, hogy a lakberendezés, az építészet, mert ezek általában mindig kézenfogva járnak, gyakorlatilag ezt a tárgykultúrát, vagy ezt a formavilágot tudja magába olvasztani, és ennek a következménye, hogy ez most ilyen kilövő státuszban van.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, hallottátok, lesz miről beszélni, tehát a riportalom remek beszélő, úgyhogy lesz is, mit hallgatom. Onnan folytatjuk majd, hogy hogy néz ki a galériás élete. Itt vagyunk gyönyörű sok tárgy között, ugye, itt laksz nem messze, Pozsonyi úton, és hát igazából ugye ennél jobb helyen egy galéria nem is lehet. Innen folytatjuk a vendégem Molnár Viktóriát, én vagyok az ő vendége, az Amikor galériában, a Pozsonyi utca 6-ban. Ha tehetitek, gyertek el, nézzétek meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Ugye úgy fejeztem be, hogyha tehetitek, akkor gyertek be és nézzétek meg. Nekem régen volt egy ilyen fixációm, hogy galériában nem megyek be, mert nem vásárolni mennék, hanem nézni. Egy galériás, itt dolgozok kollégát, hogy veszik azokat az embereket, aki csak kíváncsi arra, hogy mi van itt bent, hiszen a kirakatokba benéz az ember, hát akkor látja, hoppá, itt azért van egy-két nézvaló, tehát ide be lehet jönni, csak hogy nézelődni, és nem nézitek ki az egyszerű nézelődőt?
2: Sőt, nem, hogy be lehet jönni, hanem kifejezetten örülünk, ha bejön valaki, sőt, hát van ilyen tevékenységünk, gyakorlatilag nagyon sok kiállítást is szervezünk, úgyhogy ez a mindennapok része, hogy emberek bejönnek és nézelődnek, ráadásul nézelődőből lesz a vásárló, vagy a nézelődőből lesz az eladó. Szóval ilyen formán igazából mi mindenkinek örülünk, aki bejön, sőt, kifejezetten örülünk, ha gyerekek jönnek be, vagy fiatalok, mert hogy formálódik a közízlés, kulturálódnak az emberek, szóval nagyon szeretjük ezt.
1: Aki bejön a Pozsony út 6-ban található, amikor galériában, hát akkor a közelmúltunk, ez a szüleink története elevenek fel tárgykultúra formájában, mert itt van egy kis szoba, ahol ez egy gyönyörű sakk is van, egy óriási sakktábla, ami nem azért, hogy játszunk, hanem egy hotel lobbyba kerüljön. Rengeteg olyan vázát láttam, ami ilyen nekünk is volt, mondtam magamba. De lehet, hogy rengeteg kincs rejtőzik most akár a hallgatóknál otthon is, csak nem tudnak róla.
2: Egészen biztos vagyok benne. Természetesen egyébként az, hogy valami ebből a korból, tehát mondjuk a 60-as, 70-es évekből származik, ez nem azt jelenti, hogy ez jelentősebb összeget is ér. Egyszerűen vannak, mint hogy egyébként minden korban különböző kvalitású tárgyak, vagy vannak kiemelt művészei egy kornak, és ez itt is hasonló módon működik. Tehát az, hogy valaki régiséget birtokol, az nem azt jelenti elsős. Feltétlenül, hogy egy különösebben nagy érték is van a birtokában. Tehát ott ez érdemes és célszerű mondjuk egy szakemberrel megnézetni mindenképpen, még mielőtt előre elkölti fejbe.
1: Aki te is vagy például, tehát te is foglalkozol ilyennel. Az a korszakod már elmúlt, hogy hajnalban fejlámpával kimész a borlapiacra, szétnézel, hát ha van valami, ide már behozzák a dolgokat?
2: Rendszerint behozzák, igen. Ez köszönhető egyébként nyilván a tévéműsorunknak is, a kincsvadászoknak, de egyébként nekem az életemnek egy meghatározó és nagyon fontos része volt, vagy időszaka, amikor piacokra jártunk. Ez nyilván egy nagyon kellemetlen hajnali keléssel jár, de fantasztikus társaságok tudtak összejönni, rengeteget lehetett tanulni, sőt, kijelenthetem, hogy szerintem a legnagyobb iskola, mert borzasztó sok hasonszörű ember találkozik egymással, mindenki egy picit máshoz ért, kialakulnak diskurzusok, konziliumok, ha így mondhatom, és gyakorlatilag az ember megfejthetett, vagy megtudhatott egy-egy tárgyról nagyon sok mindent. Mondom ezt úgy, hogy nyilván a mai világban sokkal kevésbé, hát hogy is fogalmazzak, sokkal kevésbé van értéke a tudásnak, a gyakorlati és azonnali tudásnak, mert hogy mindenkinek ott van a kezébe az internet, és az internet kapcsán nagyon sok információhoz lehet hozzájutni, de nyilván nem mindenhez.
1: Néha az kevés azért, hogy mondjuk van egy vázám otthon, beszkennelem a Google-n keresztül, mert kimondja, ez mennyire értékes, aztán lehet, hogy valamit nem tudok, amit te viszont tudsz, és lehet, hogy nem értékes a vázám. Tehát ez kell azért itt is legyen valami a fejedben.
2: Hát hogyne, tehát hogy nagyon sok keresésnél pont az a baj, hogy vagy alállő, vagy fölélő, tehát itt nagyon hasonló tárgyakról van szó, tehát hogy itt volt egy meghatározó stílusirányzat, amiket követtek nemzetközi viszonylatban is a iparművészek adott esetben, és hát az a helyzet, hogy nagyon hasonlítanak egymásról. Nyilván kvalitásbeli különbségek lehetnek, na itt válnak el egymástól az értékes és a kevésbé értékes tárgyak.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem, tehát megint azt mondom, én vagyok az ő vendége, ugye az Amikor galériában állunk záról után ki, szigorúan nehogy egy vevő megzavarja minket, itt tud nyugodtan beszélgetni. Pozsony út 6, el kell jönni, mert itt bizony kiállító terem is van, hogy pontosan mi, erről is beszélgetünk Molnár Viktorral a következőkben. Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az én zenész szerkesztő ismételten remek zenéket szerkesztett, a beszélgetésünk közöttől lesz jobb a műsor. Ez a kanapé, a helyszín az Amikor Galéria Pozsony utca 6, ahol be lehet jönni ingyenesen szétnézni, ezt megbeszéltük. Nem vagytok kinézve, sőt, szeretik, hogyha bejövünk és nézelődünk. Azt mondtad az előbbi szegmensben, hogy ugye folyamatosan föl kell dolgozni a korszakot. Ez egy fajta feladat is akkor, nem? Tehát egyre mélyebben belemész, egyre többet tudsz a korszakról. Hát akkor egyfajta folyamatos tanulásba is vagy te tulajdonképpen, nem? A korszakot illetően.
2: Hát nem csak a korszakot illetően, gyakorlatilag ez a szakma, ez a folyamatos tanulásról szól. És hát igen, az a helyzet, hogy én egyébként a kicsit meghaladva a tevékenységemmel ez a korszak iránti érdeklődést, de nagyon sok olyan művész hagyatékot, meg olyan, nagyon sok tárgyat vásároltam föl, amikor ezeket még viszonylag normális áron meg lehetett venni, vagy különösebb értéket sem képviselt. Na, és akkor amiket én itt felhalmoztam, azokhoz ezek kapcsán most jött el az idő, amikor én ezeket felszedem, vagy előveszem, feldolgozom, vagy feldolgoztatom, sok esetben ezt művészettörténészek végzik, és hát kollégáimmal együtt nagyon sok munkát teszünk ebbe, hogy ezt meg tudjuk mutatni a közvéleménynek. Nyilván ezzel egyrészt közízlést formálunk, másodszorban pedig kultúrát szórunk az éterbe, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy számomra ez egy sokkal fontosabb küldetés vagy feladat, mint az, hogy az ember pénzt keressen. És teszem egyébként mindezt úgy, hogy első körben mindig a feldolgozás az első, és utána értékesítek, ha ezt már megmutattam.
1: Ha már pénz, azt mondtad, hogy amikor még megfizethető ára volt, az azt jelenti, hogy az emberek akkor vérszemet kaptak, és akkor már nagyobb árakkal, nagyobb elvárt összegekkel jönnek be, vagy már a piac, és a trafikáró játékot is gyűjtök, és észrevettem, hogy az egyszeri kereskedő is már utána ment, és már egy ócska kis műanyag látszó kis kocsit sem ad 10-20-30-1-200 forintért, hanem mond egy horribilis árat. Akkor is fölmentek az árak, néha viszonya, szerintem le kell őket vinni, nem a földre, aki bejön hozzád mondjuk egy felkínált tárgyal.
2: Hát, amennyiben olyan tárgyat hoz be, akkor igen, de azt tudomásul kell venni, hogy a világ folyamatosan változik. Változik a közízlés, változnak a trendek, és ezt le kell tudni kezelni. Úgy, ahogy itt a mi esetünkben ugye ezek a háború utáni művészeteknek az értéke folyamatosan és mondjuk lineálisan növekszik, úgy például a korábbi korok dolgai és termékei meg folyamatosan esnek ki a pixisből, és hát nem jó szó, hogy elértéktelenednek, de mindenképpen van egy lefelé irányuló értékcsökkenés.
1: Ahogy mondtad, hogy a rendszerváltás környékén mi volt a trendi, mi volt a sikk, az most éppen akkor lefelé megy, és ezek pedig jönnek fel. Hogy mit látunk ki? Tehát most próbálom leírni, ugye mindenféle lámpát, ahol mi vagyunk, olyan bútorokat, ahol bőr van kombinálva egy, hát én azt mondanám rá, hogy retro, de nem retro szerkezet, mondta, ez nem retro az egész. Ha az egész galériát kell jellemezni egy rövid fogalommal, akkor ez milyen galéria? Mire fog? Nem retro, azt tudjuk, hanem...
2: Hát figyelj, ez nagyon nehéz ezt definiálni mondjuk egy mondatba, de én azt gondolom, ez egy borzalmasan eklektikus valami, ahol mi nem feltétlen művészeti galéria vagyunk, hanem egy olyan üzlet, ahol szőnyektől a csillárig be tud rendezkedni az ember, és egyébként pedig mindenféle művészeti ágból származó alkotást is megtalál. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben az értelemben mi egy nagyon különleges üzlet vagyunk, talán ezt mondhatom mindenféle nagy képviség nélkül, és ezt nagyon szeretik az emberek tapasztalatunk szerint, úgyhogy igazából mondom, ezt csak hosszasan tudnám leírni, tényleg korokon átívelő és mindenféle tárgyi vonatkozású dolgot megtalálunk itt, úgyhogy hát ennyi. Kicsit belekavarodtam a saját mondatomba.
1: Nem azért, mert igazából tényleg nem, lehetetlen kérdeztem, tehát nem lehet ezt röviden egy mondatban leírni. Na,
2: lehetetlennek semmiképp nem mondanám, viszont hogy én ezt 3-4 perc alatt ki tudjam neked így szépen hámozni, ez a lehetetlenség.
1: Na, akkor futassuk ki oda, hogy a kedves hallgató fogja magát, bejön és megnézi, hogy te mondottad ott, ugye a látogatóból lesz a vásárló. Például van itt egy lámpa, ehhez most oda megyek. Mikor ott voltam, azt hittem, mondtam egy árat, és azt hittem, hogy ez a lámpa kicsit drágább, de nem. Most ez, nem tudom, nekem ez megint egy retro lámpa, én be vagyok erre akadva, holott ez nem az.
2: Abba az értelemben retro lámpa, tehát, hogy van egy van egy időszak, egy történelmi időszak, amit előszeretettel hívnak retrónak. Aha. És mindent, ami abban a korban készült, azt egyszerűen retrónak hívják. Ez mondjuk a 60-as évektől a 80-as évek végéig. És ott minden retró, ami akkor készült. De ezt a lámpát, ezt egy iparművész tervezte, ezt a lámpát egy nagyon kifogástalan jó anyagból készítették el, relatív nem nagy darabszámba, vagy nem nagy példányszámba. Tehát ilyen értelemben ez egy iparművészeti alkotás kvázi. Érted? Tehát, hogy itt el kell különíteni a két dolgot egymástól.
1: Na csak azt mondta, hogy be kell jönni az ember, hogy elképzel valamit a fejébe, és nem, hát nem annyiba kerül, mint elképzeti, hanem picikét olcsóbb. Na, innen folytatjuk. Molnár Viktor a helyszín, a beszélgetés helyszíne, a Pozsony utca 6, egy nagyon szép galéria, be kell jönni, meg kell nézni, van kiállítás, és amit tényleg beszélünk hamarosan. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után még megint, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Molnár Viktorral, ugye, hát én azt mondom, hogy galéria tulajdonos, ugye ő az a régiség kereskedő, de az egésznek a feje ugye itt a Pozsonyi 6-ban, saroképület egy gyönyörű több rétegű épület, olyan terei vannak berendezve, hogy tényleg be kell jönni, meg kell nézni. No, van hátul egy nagy terem, ahol időszaki kiállítások vannak, most egy még éppen tart, milyen gyakran változik, milyen tematika, és hogyan lehet például bekerülni, tehát kik azok, akik kiállíthatnak itt, vagy te magad, vagy a kurátor is?
2: Rendszerint a saját anyagainkból rendezünk kiállítást, ugye, ahogy ezt korábban említettem, ugye olyan elképesztő mennyiségű tárgyállomány áll rendelkezésemre, amik még feldolgozatlanok, úgyhogy azért nincs is itt egy folyamatos tematikája, vagy egy ilyen időbelisége, vagy rendszeressége ezeknek a tárlatoknak, mert hogy ezekkel úgy jelentkezünk, ahogy éppen elkészülünk a feldolgozással, és hát ez tényleg borzalmasan sok munkával jár, úgyhogy amikor csak tehetjük, akkor csinálunk valami kisebb-nagyobb aktivitást, de mondom, hangsúlyozom, tehát nincsen rendszeres kiállítás.
1: Azt mondják, picit személyesen vegyük a végét, hogy valaki vagy gyűjtő, vagy kereskedő, nincs a kettő között átmenet. Te minek tartod magad?
2: Szerintem meg olyan nincs, hogy gyűjtő, és olyan sincs, hogy kereskedő.
1: Akkor mi van?
2: Mind a kettő együtt. Tehát az a helyzet, hogy egy kereskedő, aki beleszeret egy korszakba, az félreteszi a számára legfontosabb és legszebb tárgyakat. A gyűjtő az meg azért változik folyamatosan, mert a gyűjtőnek is van egy fejlődése, és egy gyűjtő is minőségi frissítést fog csinálni folyamatosan, ehhez viszont el kell, hogy adjon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden kereskedő gyűjtő, és minden gyűjtő kereskedő valamilyen szinten.
1: De van olyan tárgy, amire még nem érett meg a helyzet, hogy mondjuk megvágy tőle, mondjuk szereztél valamit, valami nagyon is a kedvenced lett, és mondjuk nincs az a pénz még, amiért megvánál tőle.
2: Az a helyzet, hogy egy kereskedő, tehát aki a kereskedésből él, olyan helyzetben van, én legalábbis akkor beszélek saját magamról, hogy gyakorlatilag én a gyűjtői szenvedélyemet az üzletem belül élem ki. Mm-hmm. Tehát az a fajta birtoklási vágy, ami visz előre egy gyűjtőt, az nálam gyakorlatilag sokkal gyorsabban történik. Tehát, hogyha én az enyém egy tárgy egy napig, vagy kettő, vagy sokszor elég csak fél óra, hogy leülök, és nézem, és megfogom, az egyszerűen én ebbe kiélem magam azt a fajta gyűjtői szenvedélyt. Nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan tárgy van, ami évtizedek óta van a birtokomban.
1: Értem, akkor te megtanultad ezt az elengedés művészetét, nem? Hogy neked elég az egy-két óra, vagy valamennyi idő, most hagyjuk, hogy mennyi, hogy ez a tiéd volt, foglalkoztál, de hát jött egy ajánlat, tehát akkor adjuk el, nem?
2: Igen, de ez nem volt mindig így. Aha. Tehát a fiatalabb koromban sokkal nehezebben engedtem el, és nagyon tudtam ragaszkodni tárgyakhoz. De ez átalakult. Tehát minél több tétellel találkozik az ember, ez óhatatlanul kialakul egy ilyen védelmi reflex, hogy ha túl sok tárgyat tartok vissza, akkor viszont el fognak önteni a darabok, a tárgyak. És ahhoz meg, hogy megmaradjon egy egészséges körforgás, ahhoz meg szépen engedni kell.
1: És olyan van, hogy eddig életed, szakma életed legnagyobb fogása? Az már van, vagy az még várat magára? Egyszer beszélgettem Bősze Ádámon, aki zenei antikváriumot vezet, és mondta neki például, hogy egy Beethoven első kiadású kézirat egyszer nagyon-nagyon szeretne rátalálni valahol, de még nem találta meg. Neked van ilyen bakancs, tehát mi az, amit egyszer, vagy itt annyira eklektikus minden, hogy uram, hogy ez már meg is van, ez a nagy találat, vagy még vársz valamire?
2: Nézd, ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy én gyártom magamnak a találatot. Tehát, hogy az történik, hogy megveszek egy kvázi ismeretlen művésztől, ám de egyébként nagyon szakmailag nagyon jelentős művésztől egy anyagot, ami ugye egy csomó ember számára ismeretlen, és én ebből, és én őt kibontom, és szárnyat teszek rá, és hagyom, hogy repüljön onnantól kezdve. Ez a legjobb találat. Aha. Amikor ennek más is örülni tud, és másnak is tetszik. Egy olyan dolog, vagy egy olyan munka, vagy egy olyan életmű, amit még előtte soha senki nem látott. Szóval nekem ez okoz igazán nagy örömet, nem az, hogy keresek valamin néhány millió forintot, vagy nem tudom. Nyilván az ember ennek is örül, de azt gondolom, hogy az igazi nagy örömet nekem ez jelenti.
1: Remek végszó, én tudtam, hogy ez lesz, hogy azt mondom, hogy beszélgetünk, és a Molnár Viktorra beszélgetünk, aki az egyik leglazább figura a Kincsvadászok címe, ami tök jó és nézhető műsorban. Nézzétek továbbra is, illetve, hogyha most akkor egy picit lebontottuk ezt a falat, ha nem mertetek eddig bejönni a galériába, akkor tessék bejönni, lehetőség megnézni, és szétnézni, hogy micsoda, milyen történetek vannak itt. Ugye mindegyik tárgy egy történet nyilván, és gondoljatok bele, tudnám mesélni, a műsorindok ennyi volt, szerintem találkozunk még, tehát még egyszer a cím, amikor galéria ingyenesen be lehet jönni, ez fontos ez a szó, majd elmondom miért, és akkor meg lehet látogatni, és ha szerencsétek van, akkor pont találkoztok magával, Viktor, és köszönöm szépen, mit kell kívánni az, hogy továbbra is maradj még ennyire pozitív figuránk, és hogy legyenek még ilyen kibontások, amiket te mondtál.
2: Hát én bízom benne, hogy én addig leszek ilyen, amíg földobom a talpam, úgyhogy én ezt kívánom saját magadnak. Neked meg nagyon szépen köszönöm a látogatást.
1: Kocintással kezdtünk, az a fejeztük be, kedves agatók, remek, gyertek, Pozsony út 6, szevasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Sziasztok, Mezőmisi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
0: Életöröm zene. 98.6 Manna

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egy

0: Egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felhőszakadással, viharos széllel ér véget a hőhullám. Mától az Európai Unió díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező küldemények után. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám késő estére, 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, melyet tegnap Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, Lánymányos állomáson 41 fokot regisztráltak. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, amelyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszt tartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség.
1: Időjárás.
2: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagyon mindenkinek már is indul a Manna délután, a mikrofonnál már István Dániel. Izgalmas délutánunk lesz ebben az órában, rögtön indítunk egy időutazással 2005 és 15 majd terítéken az akkor is slágerista vezetőkkel, jön majd a Human Nature, illetőleg Jónás Vera is hozzánk. Szóval a következő órában az utóbbi idők legmenőbb sztárja Benson Boone három dala jön, lesz az óra egyik sztárja, a Bagosi Brothers Company pedig a másik, és ma van az országos szemmelweis nap, úgyhogy majd orvoslással, gyógyítással kapcsolatos óránk is lesz. Egyelőre Luis Capaldival indulunk. Jön a Strangers.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place. That night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Már én nézem SMS számunkat 0677098-at, ha valaki írna, én kapom meg. Főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, vagy ha lenne élmény 2005-ből vagy 15-ből, arra is vevő vagyok, hiszen már is onnét érkezik az időutazás 3-3 slágere. Jön a What Else Is There, mindjárt itt lesz a Human Nature meg a Matafix formáció első körben. Picit azért frissült az időjárás, úgyhogy kimondottan jó, hogy így lehet mászkálni, úgyhogy nem izzadna le az ember 5 perc alatt, és ez még egyébként jobb lesz majd a következő napokban, hiszen egy picit minden nappal csökken majd a hőmérséklet, kellemes nyári időnk lesz most úgy fest a hétvégére. Na de irány 2005, filmes oldalról közelítjük meg, akkor ment a mozikban az első A Szerelem című film, ha valaki még nem látta, mindenféleképpen nézze meg, nagyon kedves, romantikus, tanúságos sztori egyébként. Ez szerint a frissen elvált 37 éves Rafi, aki a divatvilágának kifinomult, magasabb szféráiban mozgó, katolikusan vallását nem gyakorló fényképész producer, egy szép napon megismerkedik Daviddel, a 23 éves zsidó származású szobafestővel. Hát már az életkor különbség konfliktust ad, és amikor kiderül, hogy ki David anyukája, akinek köze már Rafihoz, na akkor elszabadulnak az indulatok, Meryl Streep, Uma Thurman játsszák a főszerepet, tényleg érdemes megnézni. Na, kapjuk el a zenékkel, ezt az évet már is egy reklámbetétdel érkezik, a What Else Is There 2005-ből a Royskop előadásában. Ők egy elektronikus zenét játszó norvég együttes, két tagból áll, Torbjörn Brundtland és Svein Berge alapította 95-8-tól, ekkor alakult meg ez a fura nevű formáció. A névjelentés egyébként norvégul annyit tesz, hogy óriás pöfeteg. A duó debütáló albuma 2001-ben jelent meg Melody EM címmel, és rögtön világra szóló sikert aratott. A két srác iskolatársak voltak a norvégiai Tromsóban, a 90-es években megjelenő elektronikus hangzások nagy hatást gyakoroltak mindkettejükre, azonban csak évekkel később kezdtek el együtt zenélni, amikor újra összetalálkoztak Bergenben. A legnagyobb sikerüket kétségkívül ezzel a What Else Is There-rel érték el, ami egyébként reklámbetétdel is volt, és többek között a Cashback című film betétdalaként is ismerhetjük. Aztán majd a Human Nature átdolgozásában érkezik a Reach Out, I'll Be There, a végére pedig a Matafix formáció jön, egy brit könnyűzenei duó, tagjai Marlon Rudett és Prita Shirji, sajátos zenei világú, hip-hop, rap, alternatív rock, R&B, reggae, dancehall, blues és jazz, soul világzenei elemeket ötvöz. 2006-ban nyerték meg egyébként a Szopati Dalfesztivált. Marlon Rudett Londonban született és a Karib térségből származik, ahová kisgyerekként édesanyjával és nővérével költözött. Állítólag e szigeteken a Matafix kifejezés annyit tesz, hogy Madar Fakes, azaz semmi baj, minden el van boronálva, Prita Shirji pedig indiai szülők gyerekeként szintén Londonban látta meg a napvilágot. Hát a csapat igazán rövid ideig létezett, és feloszlása után Marlon Rudett ért el fényesebb sikereket, ugye szólóban is hallottunk már róla, például az ő nagy slágerük a New Age, de most a Big City Life érkezik, az első nagy daluk, aminek azért elég nehezen érezhető vagy értető szövege van, de tényleg a nagyvárosi fényűző életről szól, úgyhogy ez érkezik mindjárt, de addig még a What Else Is There és a Reach Out, I'll Be There 2005-ből itt a 98 pontat Manna FM-en, hamarosan pedig folytatjuk 2015-ben.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel szerencsésen távozott a hőkupola. Ugye ennek megfelelően ma már azért kellemesebb az időjárás, és ez még ilyenebb lesz. Holnap még számítani kell csapadékra, de ilyen 26-25 fokok lesznek. Hétvégére egyébként ragyogó napsütés, csak mérsékelt meleggel 25-27 fokkal. Nézem SMS számunkat, én kezelem 077-098-at, ide írhat az, aki szeretne, várom a közlekedési információkat, vagy ha beugrik 2015 kapcsán valami személyes emlék, az is jöhet, hiszen már is ott folytatódik tovább az időutazás, jön majd Nick Jonas és a Levels, Jonas Vera és a Higher, és aztán majd egy John Newman sláger. Melegébb volt egyébként 2015 is, megdőlt az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertő Rákoson 19,7 fokot mértek. Budapesten szintén megdőlt a fővárosi rekord 16,7 fokkal januárban. Ez év februárban hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Angela Merkel, német kancellár, ahol többek között a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel tárgyalt, később aztán Vladimir Putyin követte Angelát. Egyezményt írtak alá az atomenergiaipari képzésről, regionális egészségügyi és felsőoktatási együttműködésről többek között. Májusban Bécsben megkezdődött a 60. Euróvíziós Dalfesztivál a Városházán. Az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, hazánkat Csemer Bogi képviselte. Már is Nick Jonas érkezik a Jonas Brothers éléről, ő a frontember, rajta kívül két tesó alkotja még a formációt, Kevin és Joe. A Disney Channel Camp Rock című filmjében szerepeltek, és több nagy lemezük is megjelent. Az idősebb Paul Kevin Jonas lelkész, egyben zenész, anyukájuk Dennis Jonas is tagja volt egy keresztény zenekarnak. Egyébként olasz, ír, német és cseroki indián felmenőik is vannak. A fiúk kiskoruktól kezdve apjuk gyülekezeti kórusában énekeltek, és van egy öcsük, Frankie Jonas, aki 2000-ben született. Hát 2015-re már kikitekingélt a csapatból Nick Jonas, szólóban hozzá mindjárt a Levels. Aztán ma Jonas Vera érkezik hozzánk, magyar énekes dalszerző, a Jonas Vera Experiment alapítója és frontembere. Verai zenekara a dalszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémáit feszegeti. Az Experiment mellett Jonas Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is. Egyébként a londoni Center of Contemporary Musicban énekes dalszerzői diplomát szerzett Vera 2012-ben. Beválogatták az Egyesült Államok Külügyminisztérium által támogatott One Beat programba, részt vett egy kéthetes workshopon Floridában, majd turnéztak az Egyesült Államok keleti partvidékén is, úgyhogy egy sokat látott énekes nőről van szó. És aztán John Newman érkezik hozzánk, aki többször szinte minden nyáron szerepelt különböző fesztiválokon, hazai vizeken, már is a Come and Get It érkezik hozzánk. Hát eléggé hányatott gyerekkora volt, azt olvastam John William Peter Newmanről. Még csak 6 éves volt, amikor alkoholista apukája elhagyta őt, bátyját, Jameset és édesanyjukat Jackit. Visszaemlékezése szerint családjának napi 1 fontból kellett megélnie. Inspirációja a nyomorból való kitörés volt, ezért már 14 évesen megtanult gitározni, zongorázni, majd egy kis kitérőt tett az elektronikus zene világába. És ez nem lett volna elég komoly betegséggel küzdött most már meg többször, azt hiszem 2-szer is visszatért az agytumora, de jól van, leküzdött az orvosok segítségével, úgyhogy abszolút aktív énekesről van szó. 2015-ben a Come and Get It ment tőre nagyot, de egyenlőre Nick Jonas indít, jön a Levels, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM, életöröm zenéke, remélem, hogy jól telik a szünidő, jól felmelegedtek a hazai tavak, úgyhogy hiába lesz majd a hétvégén nem 40 fok körüli hőmérséklet, azért a Balatonban remekül lehet majd fürdőzni, úgyhogy gondolom ez lesz majd a sláger téma. Ennyire talán ne szaladjunk előre, közelebbi programajánlataim is vannak, és aztán folytatom majd a gerendás formációval, érkezik a Senkié.
1: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépít, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó munkát, hogyha abból jön, legalább együtt dolgozunk. Ha pedig édes a pihenés, akkor az is nagyon jó jön, mert a következő óra, ami az óra sztárjait hozza el. Benson Boone alig néhány éve bukkan csak fel, de már is mindent vitt. Jó majd a nagy slágere, ami egyébként egy csomó

0: sorozat és film betétdala volt, az lesz a Beautiful Things, de tőle is majd három dalt hozok, csak ugye a Bagosi Brothers Company-től, itt lesz majd például a Visszajövök, vagy az Olyan Ő, de egyről az Arcade Fire indítja az újabb zenei 60 percet.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Viszont!
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
5: Reklám hangzott el.
7: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek. Főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei tó Agárdnál 48 cm. A Paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamos energia ellátásban ez nem okoz zavart. Csehországban többen megsérültek egy villámcsapásban, egy gyerektáborban. Egy fiatal férfit és 5 gyermeket kellett kórházba szállítani. A villám egy fába csapott bele, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, melyben általános iskolás gyermekek és tanítóik aludtak. Az országon átvonuló heves esőzésekkel kísért viharok fákat téptek ki. Ezzel komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben. A kora reggeli órákban Csehországban mintegy 30 ezer háztartás maradt áram nélkül. Többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. A lángok egy 10 emeletes ház 8. emeletén csaptak fel. A több mint 200 lakójú épületet teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltó alakulatok létrás teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűzfészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyekre menekültek. A tűz oka egyelőre ismeretlen, és a hatóságok a halálos áldozatok pontos számát sem közölték. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Megnyílt az Árasztópart szabad strand a 11. kerületben, ahol egész nyáron lehet fürdeni a Dunában. A kiválónak minősített 100 méteres fürdőterület naponta reggel 10 és este 6 óra között várja a látogatókat, a kijelölt szakaszon 120 cm mély a víz. A strandot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki szerint a fejlesztés a Duna és a város kapcsolatának erősítését szolgálja.
1: Időjárás.
7: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Ma késő délutántól a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás ma éjfélig van érvényben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Megvoltak az információk, már indítom is az újabb zenei órát. Jól fogunk szórakozni, hiszen az óra két sztárja garantálja ezt. Benson Boone három slágerét készítettem be. Itt lesz majd az újabbak közül az Electric Blue, de jön majd a klasszikus slágere, a Beautiful Things, és aztán majd egy hazai csapat érkezik, a Bagosi Brothers Company három dala. Jó kis fesztivál hangulatban leszünk például a Visszajövőkkel. Egyelőre az Arcade Fire Club slágere indítja az órát. István Dániel vagyok, jó szórakozást kívánok mindenkinek.
4: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 0-77-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat. Hát jó kis napjaink voltak a hőkupola alatt, de most már ettől búcsúzunk, remélhetőleg messze van a következő riasztás, addig fellélegezhetünk és élvezhetjük a nyár kellemesebbik arcát, holnaptól még egy picit csökken majd a hőmérséklet. Már is egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, a tavalyi év nagy felfedezetje érkezik, Benson Boone, ő az óra egyik sztárja, az ő három dalát készítettem be, aki egyébként egy amerikai énekes dalszerző, a washingtoni Monroe-ból érkezik hozzánk, ott is született és ott is nőtt fel. Csak akkor fedezte fel zenei képességeit, amikor a középiskolai tehetségkutatón csatlakozott egy zenekarhoz, aztán alig egy évvel később, 2021-ben jelentkezett az American Idol 19. évadának meghallgatására, de a zsűri dicsérete ellenére visszalépett a versenytől. Kemény, hogy Amerikában már a 19. évadot üli ez a bizonyos tehetségkutató, és egyébként a Voice meg az X-faktor ugyanúgy megfér emellett, tehát mind a három abszolút már szinte szakállas műsornak számít. Az American Idolban való részvétele segített beindítani a karrierét az énekesünknek, viszonylag rövid idő alatt hatalmas rajongótáborra tett szert a közösségi médiában. Tehetségére egyébként az Imagine Dragons frontembere Dan Reynolds is felfigyelt, aki le is szerződtette lemez kiadójához, a Nile Streets Recordshoz. Benson 2021 őszin debütált aztán a Ghost Town című balladával, amely a Billboard Hot 100-as listának a 100. helyét érte el. A szám hatalmas sikert aratott Skandináviában, Dániában a top 10-be is betört, Norvégiában pedig a pole pozíció szerezte meg, majd a Walk Me Home érkezett. Ez is egyébként szépen ment. A 2024-ben megjelent Beautiful Things című kislemeze Kanadában és Norvégiában az első helyig jutott, míg az Egyesült Államokban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban a top 10-ben landolt. Egyébként nagyjából szerintem világszerte ezzel a dallal jegyezték meg az ő nevét. A Beautiful Things című giga hit után aztán jöttek az újabb slágergyanús felvételek. Ilyen volt például a tavalyi esztendőben a Sorry I'm Here for Someone Else. Hát ugye, hogyha még jobban visszatekintünk az időben, akkor 2024 mozgalmas év volt az amerikai énekes dalszerző Benson Boone számára. Fellépett az MTV Video Music Awards-on, ahol 4 jelölést is kapott, a legjobb új előadó a nyárdal, az év push előadása, valamint a legjobb alternatív kategóriákban, meg közül a legutóbbit díjra váltotta. Aztán májusban Lana Del Rey lépett fel az amerikai Hangout Fesztiválon, és a következő hónapban ő nyitotta meg Taylor Swift Eras turnéjának londoni állomását a Wembley-ben, mindezek után pedig elkezdődött első album turnéja, melyet világszerte több városban is teltházas közönség előtt mutathatott be. Aztán február elején jött a 67. Grammy díját adó, ahol előadta a legnagyobb virális slágerét, a Beautiful Things-et, és meg is igazította a kamerák előtt férfiasságát, előbb itt kitörő örömmel fogadta az illusztris vendégsereg. A rekordokat döntögető felvétel 7 hétig szerepelt a Billboard Global 200-as toplista élén, valamint a legtöbb streamelt dal lett 2024-ben, közel 3,5 milliárd összjátszásával. Na, de nem a Beautiful Things volt az egyedüli nagy sláger, hanem például az a Sorry I'm Here for Someone Else című himnikus feel-good hangzású balladája, ami majd harmadikként érkezik az ő hármasában. Ezzel egyébként egy exével történt kínos összetalálkozásáról énekel, miközben új randi partnereit váltja. Ezzel a dallal ismét egy sokak számára ismerős, viszont kellemetlen érzést kapott el, mellyel könnyen azonosultak a hallgatók. Beautiful Things, aztán ez a dal, amit említettem, és aztán majd a végére érkezik a Mr. Electric Blue Benson Boone-nal a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok, vagy jó utat hazafelé. Ha lenne a többieknek közlekedési információ, arra mindig vevők vagyunk. 0-74-098-at, hát elkülditek nekünk, mi pedig tovább adjuk a többieknek, legalább ők ne hűljenek a dugóban, hogyha már másnak ez lett a sorsa. A Bangosi Brothers Company érkezik, mint az óra sztárja, a Visszajövők, a VGMS és az Olyan Ő érkezik tőlük pillanatokon belül. 2013 óta léteznek, úgyhogy viszonylag rövid idő alatt elég komoly országos ismertséget értek el. Tulajdonképpen az indie rock, alternatív rock, folk rock stílust zenét játsszák. Erdélyi magyar zenekarról van szó. Májusban alakultak az említett évben Gyergyószentmiklóson, több éve együtt zenélő zenészek közreműködésével. A zenekar neve a Bagosi testvérpár nevéből ered, ugye Bagosi Norbert a gitáros énekes, Bagosi László a basszusgitáros és vokalista. Az ő családnevük ihlette a formációt, hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik, Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani ezt az erdélyi rádiók mellett számos határon túli magyar területen működő, illetve a magyarországi rádióadó is. Aztán nem kellett sokat várni, amíg a szakma is elismerte az ő készségüket. 2019-ben elnyerték az év akusztikus koncertje díjat, egy évvel később november 5-én rendezett koncertjükért. Közben egyébként pedig már statisztikák is mérik az ő sikerüket, egyre többen dúdolják a dalszövegeiket, valósággal szárnyal a csapat, mint ahogy egy interjúban Norbi elmondta, a zenekar barátokból áll. Barátok voltak már jóval a zenekar megalakulása előtt, öccsével nyilván együtt nőttek fel, Szilárdot, a dobusokat pedig ismerik 10 éve. A statisztikákat egyébként azért említettem, mert a gyerekeket, tulajdonképpen 14-18 éves korosztályt megkérdezték néhány éve, hogy ki a legkedvesebb hazai formációjuk, és ők egyértelműen egyébként a Bagosit mondták. Több formációban zenéltek különben a tagok az elmúlt 10-12 évben, részben együtt, de külön-külön is, végül aztán 2013-ban alakult meg a formáció. Valahogy megírták a legelső dalt, az Ad vissza című dalukat, és az annyira elindult magától, hogy szerették volna a zenekart is szépen biztosan tudni a dal mögött, úgyhogy elkezdték verbúválni a csapat tagjait. Az, hogy kik lennének a legmegfelelőbb tagok, teljesen egyértelmű választás volt, mint ahogy nyilatkozta Norbi. Igazából maga az a tény, hogy Erdélyből származnak, inkább csak olyan szinten tud megjelenni a zenékben, hogy az ott lévő értékeket tudják ösztönösen közvetíteni. Nem közvetlen, hanem közvetett módon jelenik meg mindez a szövegekben, de ez egyáltalán nem egy tudatos dolog. Erre soha nem játszottak rá, és nem is akarnak rájátszani. Egyszerűen ez jön ki belőlük, és ez működik számukra. A dalszövegeik része megtörtént eseményeket vagy egy ügy kapcsán felmerülő gondolatokat fogalmaz meg, másik részük inkább az adott időpontban jellemző érzelmi világukat tükrözi, ami zavarosabb lehet, hiszen nincs konkrét mondani valója. Csak érzéseket, érzelmeket lehet kiszűrni belőlük. Így születnek a szövegek, és sokszor csak az utolsó sorok döntik el, hogy valójában miről is szól az adott dalszöveg, lesz-e happy end, avagy sem. Hát lehet, hogy éppen ez a random dolog a titok, az biztos, hogy az egész ország kedveli őket. Mindjárt jön a Visszajövők, aztán stílszerűen így nyár közepén a Balaton, és aztán majd az Olyan Ő, a Bagosi Brothers Company hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM-en egy ikonikus dal, egy ikonikus korszakból, mindjárt jön a Capital Cities és a One Minute More. A megjelenése évében nyilván toplistáns volt, de úgy a TikTok visszahozza általában, mindig slágerzene különböző videók alá szeretik betenni a fiatalok. Hát abszolút túlélte magát, úgyhogy egy korszakalkotó örökzöld dal érkezik mindjárt a programajánlatok után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM.
4: A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ma ünnepelni a születésnapját Semmelweis Ignác, és az ő tiszteletére a mai nap a Semmelweis nap. Hogy ez mit akar, majd mindjárt elmondom. Stílszerűen egyébként doktorral, gyógyítással kapcsolatos dalok érkeznek. Több hazai is, itt lesz majd Cseráti Zsuzsa, a Halott pénz és Aladány Bene 20, de majd külföldieket is válogatunk, miközben az óra a Nickelback lalabájával indul. So
1: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Veszélybe került a javítóintézetek működése. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olajfinomítóra. Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette azt is, hogy fegyvereikkel elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadipari komplexum egyik stratégiai

0: teljesítményét, amely rakétákhoz szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javító intézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből 6 2015 óta. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Északa 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna délután.
3: Én István Dániel vagyok, már is indítom az újabb órát. Eló mindenkinek, jó utat kívánok hazafelé, vagy jó pit, hogyha már abból jut. Jeles nap a mai, 207 éves Semmelweis nap, a magyar egészségügy napját ünnepeljük. Ladánymene 27-tel zeneinek tesszük majd, ez van doktoros számuk, a doktor kérlek, vagy az akad, amit nem gyógyít meg az idősem, érkezik majd Cserháti Zsuzsától, és témába vágóan megnyilvánul a Snow Patrol és Pharrell Williams is, de egyelőre induljunk el. Már is a Nickelback és a Lullaby.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hello mindenkinek, jó utat kívánok hazafelé, a Van Info ma is jöhet nekünk, először én pedig továbbadom a többieknek 0677098-at. Egyébként július első napja van, újabb nyári hónap indul, biztos, hogy kemény lesz meg még az augusztus, de hát mostanában azért a szeptemberek is forrók, tehát örüljünk annak, ami most van. Ez a viszonylag már a 40 fokhoz képest kellemes idő. Már is ünnepeljük a mai napot, 207 éve Semmelweis nap a mai, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyirázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Ő ugye felfedezte, hogy megfelelően kezet kell mosni, és ez megelőzheti a fertőzést. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre, ezt állította sokak felháborodására annak idején. Rájött a hatásos védekezésre, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldalban. Egyébként Semmelweis életéről nemrégiben egy igen remek hazai film is készült, valamelyik stream szolgáltató adja is, úgyhogy meg lehet nézni, tényleg jól sikerült. Már is gyógyító dalok érkeznek, vagy orvosással kapcsolatosak. A doktor kérlek jön majd a Ladányban a 27-től, itt lesz Cseráti Zsuzsa mindjárt, és a halott pénz is érkezik hozzánk. Hát Cseráti Zsuzsa alig múlt volna a 70, hogyha még itt lenne közöttünk. A Kádár korszak könnyű zenéje egészen speciális elvek alapján működött annak idején, aki még nem él, gyorsan mondom neki, hogy hát tulajdonképpen a szocialista rendszer nyugati méteinek tartotta, de olyan elementáris közönségigény volt rá, amiről nem lehetett nem tudomást venni. A könnyű zenét azzal sújtották, hogy kereszt finanszírozásban ki kellett termelni a komoly zenei lemezek kiadásának költségeit is. Józan észre ebből az következett volna, hogy a sikeres könnyű zenei előadókat úgy nyomja a lemezgyára, hogy a csöfön kifér, de sajnos ez nem így volt. Cseráti Zsuzsa abszolút mellőzött lett, be akarták őt tenni különböző formációk vokalistájának, de nyilván annyira erős személyisége volt, hangja, hogy a jóisteni szóló előadónak teremtette, úgyhogy nem kapott fórumot, nagyon sokáig vendéglátozott, és aztán jó későn a 90-es évek közepén végén tudott visszatérni. Például azzal a dallal, amit bekészítettem, az Akad, amit nem gyógyít meg az időt sem, remek művel. Őt még megelőzi a Ladányben a 27, a Doktor kérlekkel a mai napon. Hát ők az első közismert reggi zenekar Magyarországon, ők készítették el hazánkban az első reggi albumot, az első dub albumot, valamint az első rhythm albumot is. Elidegeníthetetlen érdemük van a reggi zene magyarországi meghonosításában és megismertetésében. A Wandra Promotions label-lel közösen évente táborokat is szerveztek. 85-ös megalakulások után történetük 88-ban fordult komolyra, amikor az angyalföldi haverokból álló zenekar megnyerte egy országos tehetségkutató versenyt. Azt a tévé is adta, akkor egy tévé volt, úgyhogy egy csapásra híresek lettek. Akkor nagyon sokan húzgálták a szájukat, hogy reggi zene Magyarországon, hát az elmúlt rengeteg év bebizonyított, hogy igenis van helye a piacon ennek a stílusnak. Mindjárt jön a Doktor kérlek, és aztán majd a Halott pénz fut be harmadikként, az Amikor feladnád dal. Ez ugye annak idején a Covid járvány alatt a kórházi dolgozókat ünneplő dalnak számított. Maga a csapat 2004 óta működik, többszörös fonogramdíjas formáció. Eredetileg Marsalkó Dávid szóló projektje volt, de 2013-ban lett belőle hétfő zenekar többféle műfaj keveredésének stílusjegyeivel. Amikor feladnád, ez érkezik, tehát tőlük, amivel indulunk a Doktor kérlek, és aztán jön a Cseráti Zsuzsa. A következő körben pedig majd külföldről érkeznek a gyógyító dalok Semmelweis napon, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jeles nap a mai 207 éve, ez a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. Ő egyébként tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során, a nőbetegekre állított azt igen nagy hanggal, hát elég komoly támadási felületet biztosítva ezzel magának a többi orvos részéről. Rájött a hatásos védekezésre is, erőteljes kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Aztán más csodát, ahogy elkezdték ezt a módszert alkalmazni, rögtön csökkent a gyermekágyi láz, illetőleg a halálozás száma. Egyébként, ahogy mondtam, film is megörökített ez néhányével ezelőttről. Látható az egyik stream oldalon. Majd utána nézek egyébként, ha valakit érdekel, SMS-ben megválaszolom, hogy hol látható. Már is egyébként ennek örömére gyógyítós negerekkel vagyunk. Jön a Snow Patrol és a Heal Me, de itt lesz Pharrell Williams doktorja, és aztán majd Jason Fuller és a Healer. Hát a Snow Patrol egy írskót együttes, 93 óta léteznek. Eléggé sokat töprengtek, mire megtalálták ezt a nevet. Eredetileg Shrug, később Polar Bear volt a nevük. Főleg alternatív rockot játszanak, de egyébként jelen vannak az indie rock vagy a power pop műfajokban is. Legismertebb daluk talán Chasing Cars. Gary Lightbody 76-ban született egyébként, a frontember az észak-írországi Bangor városában. A Dundee Egyetemen tanult, és itt alapította meg a Snow Patrolt Johnny Quinnel és Mark McClirald-el. Leginkább tehát ennek a zenekarnak az énekeseként ismerhetjük, viszont több projekt is kapcsolódik a nevéhez, ezt talán már kevesebben tudják. Saját kiadója van a Polar Patrol Publishing, ő az elnöke az OEM Music Centernek, nevéhez köthető a Reindeer Section zenei szuperprodukció ötlete, és a Snow Patrolon kívül van egy másik bandája is, a Tired Pony, amelyben olyan tagok működnek közre, mint Richard Corbin többek között, vagy Jack Knife Lee. Aztán majd Pharrell Williams is érkezik hozzánk, aki nagyon sokáig csak a háttérből irányított elég komolyan a könnyű zenét, rengeteg sztár köszönheti neki a sikerét, például Britney Spears Toxicja is tőle származik. Most mindjárt Miley Cyrus-szal adják elő a doktort, ugye Miley Cyrus nemrégiben nyerte meg első Grammy-jét, és akkor gyorsan felbuzdulva kidobták a piacra ezt a doktort, ami egyébként több éve már ott volt a fiókban, csak valahogy sem Pharrell Williams, sem Miley Cyrus nem érezte megfelelőnek az időt arra, hogy piacra dobják, és aztán tök nagy siker lett a Flowers után, már is ez érkezik. A végére pedig majd itt lesz velünk Jason Allen Fuller, egy keresztény kortárs erőadó, Amerikából jön hozzánk, a keresztény pop, a keresztény rock és a keresztény country nagy-nagy művelője is egyébként. Két sikeres albuma volt, a 2014-es és a 16-os, egyébként január 21-én született 71-ben Atlantában, és nem is nagyon hagyta el szülővárosát, az egyik legmenőbb keresztény kortárs előadó számtalanszor megmászta az ottani kinti Billboard keresztény kiadását. Érkezik a Healer tőle pillanatokon belül, de egyelőre Snow Patrol és aztán Pharrell Williams Semmelweis napon, itt a 98.6 Manna FM-en.

a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Dermot Kennedy érkezik pillanatokon belül, akinek a nevét most már jól megismertük az utóbbi években. Nagyon szeretik különben a filmgyártók is, sok-sok slágere szerepel különböző filmekben, sorozatokban, hát eléggé jellegzetes tónusú hangja van, úgyhogy összetévezhetetlen bárkivel is. Már is jön a Bad Days. I'm a singer song together. I'm a singer song together. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai. Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát, a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a Tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, István Dániel viszont most búcsúzik. Holnap úgyis találkozunk 2-kor. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és addig is érdemes velünk tartani, hiszen jönnek a jó műsorok, és az életöröm zenék is maradnak, úgyhogy jó szórakozást hozzájuk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalinvár a Sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
7: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád.
9: Reklám hangzott el.
10: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Meghalt Csernus Marian színművésznő. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkomi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csak nem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával, generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint átvehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyoness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a

Negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javító intézeti nevelést a büntetés végre hajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbobi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a Lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, this is Meredith Malden, and this is a little behind the song story about the song called Home.
2: And his arms are open wide. He's inviting me.
1: When I was a little girl, my father passed away when I was
3: még kislány voltam, amikor apukám meghalt, és csak néhány évvel ezelőtt kezdtem el anyukámmal beszélgetni róla. Akkor lettem képes arra, hogy többet tudjak édesapámról. Egy alkalommal anya elmesélte nekem, hogy néhány évvel a halála előtt apám kíváncsiságból elment egy férfiakból álló biblia tanulmányozó csoportba, és ott találkozott az úrral, és rögtön meg is tért. És nem volt utána más vágya, csak az, hogy mindenkinek elmesélje, hogy milyen csodálatos Jézus. Aztán kapott egy kijelentést is arról, hogy mindannyian beléphetünk a kegyelem trónjához. Ez a dal arról szól, hogy Jézus már odaadta nekünk a belépőt a mennyekbe, a kegyelem trónusához.

0: Manna Morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
1: Jesus' name, I pray that I break
3: through. Our new song is about God taking the broken things.
4: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sírüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves Molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezi Nikuzordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntés.

0: kérdésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le. Nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett Liti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunknak én különösen örülök, mert az egyik legizgalmasabb téma következik, amiről én mindig kérdezősködök Ferinél is, meg mindenkinél egyébként, hogy valóban lehallgatnak-e minket az okos telefonunkon keresztül. Ott vannak a filmek, amik arra engednek következtetni, hogy na, és mindent, és a fogtöméseinket is meg tudják számolni, akár azon keresztül is. De hogy ez valóban így van, és hogy ez mit jelent adatvédelem és adatbiztonság jog szempontjából, erről beszélgetünk ma. A mai epizód vendége dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, és természetesen itt van velünk Nagy Feri biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében, és Deszi is, állandó osztopos tagja a podcastnak nyilván. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Szervusztok!
0: No, nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Talán kezdjük onnan, hogy igaz-e a hír.
1: Sajnos igen, vagy nem. Itt ez a kérdés nagyon-nagyon érdekes, mert ugye ezek a kiberbiztonsági kutatások gyakorlatilag árnyalják a képet. Ugye telematrikus adatokon keresztül történik egy adatátvitel telefon és telefon között, gyakorlatilag, hogyha találkozunk az ismerőseinkkel, és ezért gondolhatjuk azt, vagy gondolhatnánk, hogy ugye lehallgat a telefonunk. De tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy a telefonunk kulcsszavakra keres, profiloznak minket, ez már nagyon régóta benne van a GDPR-ban, 22. cikke, ugye ez az automatikus döntéshozatal, illetve a profilozás része. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez általában ugye attól függ, hogy hogyan értelmezzük, hogyan állunk neki, hogy milyen edukációs szinten van a társadalom.
3: Én azt kérdezni, mert ugye mindannyian használunk egy-egy social médiát. Én kb. Nem nagyon tudok olyan emberekről, akik ne lennének social médián, akár csak megfigyelőként is, nem aktív tagként, és időnként...
0: Csak kémkednek.
3: Igen, csak kémkednek. Időnként az ember belép, tegyük föl, nevén nevezhetjük a Facebookra, és akkor felhoz egy szöveget, amely annyira hosszú, hogy ember legyen a talpán, hogy átnéze, legtöbb ember, bevallom őszintén én is, a végén azt nyomja, hogy igen, oké, lehet, megértem, ezek az új szabályok, ez azt jelenti, hogy akkor a Facebook és társai az uniós szabályoknak megfelelően informálnak minket, mi meg elfogadjuk, és utána a Ferivel beszélgetünk arról, hogy ma a postára kell mennem, mert nekem volt ilyenem, és akkor beültem a kocsiba, kinyitottam a vazét, és akkor épp akartam beütni, hogy posta, legközelebbi posta, az meg felhozta nekem a postakat. Mi igaz ezekről?
2: Igen, pont erről beszélgettünk itt a felvétel előtt Lenkével, hogy egy ilyen jellegű konferenciára mész, nem? Most, jövő
1: igen,
2: héten.
1: Igen, jövő héten Potsdamba, és Picture This, ez a neve a konferenciának, ugye ez egy kutatói konferencia, itt tulajdonképpen filozófusok vannak, és én így integráltam bele a mindennapi működésünkbe ezt az adatvédelmet, és ugye pont arról van szó, hogy most már lejárt a 75 oldalas adatkezelési tájékoztató kora, mert elolvastam, megértettem az adatkezelési tájékoztatót, az ASF-et elfogadom, tulajdonképpen nincsen választási lehetőségünk, igazából én csak tovább akarok menni, tovább akarok klikkelni, nem érdekel, hogy mi van benne, adatvédelmisként is mondhatom ezt, sajnos szomorú, de
3: se olvasott végét végig ezt a rengeteg.
2: Igen, pont ezen mosolyogtunk, hogy sem.
1: Igen, sem.
3: Felhasználóként, úgy értem.
1: Felhasználóként, igen.
3: Hát persze, jogászként persze, végig,
1: igen,
3: de felhasználóként.
1: Ez tulajdonképpen ugye ez ilyen kellemetlen kényszer, hogy ezeket el kell fogadni, és nincsen meg ténylegesen a választási lehetőségünk. Tehát ugye azt kell megérteni, hogy a hozzájárulásnál, amikor valamit hozzájárultatok, akkor kell lennie két darab alternatív lehetőségnek, úgyhogy igénybe veszem azt az adott szolgáltatást. Tehát hogy az nem egy alternatív választási lehetőség, hogy vagy igénybe veszed a szolgáltatást, vagy nem. Tehát hogy az nem működőképes, ugye adatkezeléssel kell tudni igénybe venni, meg az adatkezelés nélkül kell igénybe venni a szolgáltatást, akkor van alternatív választási lehetőségem.
2: Ez akkor jogilag kifogásolható, egy weboldalra be akarok lépni, és el kell fogadnom ahhoz, hogy be tudjak lépni, de ha nem fogadom el, akkor nem enged be?
1: Igen.
3: Beperelhetjük a Facebookot?
2: Nem, őt nem.
1: Nem, mert ők jól csinálják, ők már nagyon sokat fizettek azért, hogy
2: igen.
1: Azért, hogy jól csinálják, vagy hát ilyen határeset, de hát igen, és ugye ebben az adatkezelési tájékoztatóban ugye rengeteg olyan dolog van, ami némiképp el van rejtve, például ilyen red flag lehet ez a voice alapú keresés, tehát ugye ezek a hangalapú keresések, akkor ugye a Siri meg az Alexa is ez alapján működik, és folyamatosan tanítja, de hát ezek benne vannak azért ezekben az adatkezelésekben.
3: Akkor ne is legyen mindig nyitva ez az applikáció, vagy más hasonló applikációk a telefonomon, hanem lépek ki.
2: Igen.
3: És akkor csak akkor lépek be, hogyha épp szeretnék Facebookozni.
4: Az amúgy is jót tesz a telefonnak, hogyha nincs nyitva 50 file megnyitva.
3: Nem úgy értem, mert nekem sincsenek ezek nyitva, hanem hogy teljesen lépek ki, hogy be se legyen.
4: Kijelentkezni,
3: igen.
4: Nem tudom, nem. Az használ?
1: Adatbiztonsági szempontból ez mindenképpen dicséretes, tehát felhasználói szempontból ugye ez megint csak
3: kellemetlen, kinemetlen.
1: A felhasználói élményt, nem nehezen férünk az adatainkhoz, elfelejtettük a jelszavakat, tehát hogy gyakorlatilag feláldozzuk a kényelem oltárán az adatainkat.
4: Lenke, mi a helyzet a sütikkel?
1: Ó, az a süti téma.
3: Finom.
4: Nem a megevős, mert azt szeretjük, és van jó kis recepteink is vannak, de tesszük, szoktunk
3: ez egy másik műsor, igen.
4: Ez egy másik műsor. Na de hogy annak mi köze van, vagy mennyiben van köze az adatvédelemhez? Mennyiben van köze ahhoz, hogy egyszer, amit engedélyezek azon az oldalon, az már úgy marad?
1: Ez nagyon jó kérdés, ugye ezen vitatkozunk, ugye szakértők is, és folyamatosan e-privacy rendeletet ígérnek nekünk, amiben ezeket rendezik, mert most abszolút nincsen összhangban a GDPR-ral, ugye pont a hozzájárulás miatt. Ha megnézem a weboldalak nagy része, még mindig hozzájárulás alapján működik, és csak kettő választási alternatív, elfogadom, vagy nem fogadom el. De hát vannak olyan sütik, amik már azelőtt letelepülnek a mi weboldalunkra, hogy egyáltalán észlelném. Ugye ezek a nyomkövető sütik, ezek a profilalkotáshoz elengedett szükséges sütik, és hát itt több választási kategóriát kell megjeleníteni. Tehát nem elég már itt a hozzájárulás. Itt ugye jogos érdek kéne, de azt meg ki kell munkálni, szóval nem. Ráadásul ugye a nagy tech cégeknek a 80%-a Amerikában van, ott fittyet hánynak a GDPR-ra, tehát hogy ott ugye az információhoz való jog az sokkal-sokkal fontosabb, hogy tudjam, hogy értsem, hogy utána tudjak menni. Tehát ez nagyon érdekes kérdés, itt azért vitatkozik a szakma elég erősen róla.
4: És hogyha én egyszer mondjuk azt mondom, hogy oké, kijelentkezek mindenhonnan, van otthon egy gépem, azt használom, hogyha valamikor üzen, nem is kell, azért nem kéne, valljuk be, egész nap nézegetni az üzeneteket, meg az e-maileket, meg a mindent, tehát hogy ehhez csak mi szoktattuk hozzá magunkat. Tehát hogyha én azt mondom, hogy visszatérek egy normál mobiltelefonhoz, nevezzük az butának vagy gombosnak, butának nem szeretem hívni, mert azért attól még nem butább, mert nincs felkészítés. Ilyenekre. Tehát visszatérek egy jó kis gombos telefonhoz, kijelentkezek a profilokból. Ha nagyon akarok használni, akkor használok egy másikat, amire, ahol nem jelentkezek semmi, akkor is nyomon fog követni. Tehát a kérdés az ez, hogy tudok-e magamnak egy tiszta lapot kezdeni, vagy a tiszta lap csak akkor lehet, hogyha soha többet nem használom ezeket a felületeket.
1: Privát böngészőből egyébként megoldható, hogy letiltsuk ezeket. Tehát ugye a legtöbb szolgáltatónál van rá lehetőség, hogy letiltsuk a sütiket, meg ezeket a nyomkövető kukikat, de attól még nem lesz ez ilyen tiszta fehér lap.
3: Aha. Hát Petrától is digitálisan követhető lesz, Ferivel tudnánk mesélni, tudod, megy az ember az utcán, ott vannak a köztörületen a kamerák, meg ilyesmi.
4: Na igen.
2: Nem tudsz nomád életmódot folytatni manapság szerintem.
3: A hát városban bár... nem, esetleg az erdőben.
2: Nem, végig az erdő közepén se nagyon. Ott is van interneten elérésed, ott is van áramszolgáltatód, ott is van gázszolgáltatód, ott is van műhold, igen, tehát Isten igazából elbújni manapság szinte lehet.
3: És esetleg a földálló?
2: Az jó, csak onnan néha föl kell jönni, hogy egy kis D-vitamin szedje magára az ember.
4: Szóval, hogy minimalizálni lehet-e?
2: Igen, azt lehet.
4: És ezt abszolút lehet.
1: Tudatossággal, meg ugye megelőzéssel, mert minél többet kommunikálunk róla, minél többet tudnak az emberek róla, akkor annál kevésbé fogják azt hinni, hogy lehallgata.
4: Meg nem csak a lehallgatás, hanem például nagyon sokan hiszik azt, és bevallom őszintén, hogy még az elején én is azt gondoltam, hogyha azt nyomom a telefonon egy oldalnak az első látogatásakor, hogy elutasítom a sütiket, akkor nem azt a kínálatot, nem azt az élményt, nem azt a kínálatot fogom látni. Ez így van, vagy nem így van?
1: Abszolút, tehát nagyon valid, mert
4: azt hittem, hogy
3: meg oldala válogatja, mennyire fel vannak turbuzva marketing szempontból.
4: Tehát ugye akkor fekete listás vagyok.
2: Abszolút, igen, akkor elárasztanak mindenféle olyannal, ami neked irrelevánc.
1: Mert hogy ugye profilozásnak pont ez a lényege, hogy tűpontosan be tudja lőni, hogy milyen életkor, milyen társadalmi csoport, nő, férfi, van-e gyereke,
2: érdeklődési
1: körök, szóval, hogy itt igazából tényleg tűpontosan be tudja lőni azt, hogy...
3: A ruha az, hogy mellé még táskat is ajánljon, tudod, kapcsolódó termék.
4: Jó, és azt fogod mondani, de jó, pont ezt a... Nekem állateledet meg vitaminokat ajánljon, annak, meg virágmagot, de igen, mindenkinek van, ami tetszik neki.
1: Nálunk a lovas cuccok a nyerők.
3: Na. Vagy fizetned kell, mert ugye van a YouTube, van a Facebook, és ott hogyha fizetsz.
4: De nem érdekes, hogy most már az az érték, ahol nincs reklám,
2: de
4: hogy milyen utálatos lett a reklám. Bevallom őszintén, én például semmi olyan tartalmat nem nézek. Én tévét, simán tévét, tehát hogy a, nem tudom én, a tévé csatornákat, akkor nevezzük, én nem nézem.
3: De nézed a Netflixet is, ott fizetsz is, nem kapsz reklám.
4: Igen, azt igen, de nem is ezt akarom mondani, hanem egyszerűen annyira nem bírom elviselni a reklámot, és nem csak a reklámot, hanem hogy ezt tömbösítették, hogy ott van a saját ajánlójuk. Tehát ott kimehetsz megfürdeni, fogat mosni, berakni egy mosást, meg bepölkolni a mosogatógépbe, vagy elmosogatni. Olyan kellemetlenül hosszú.
2: Illetve pont az ellenkező hatást éri el, pont erről beszélgettünk a feleségemmel, hogy bennem kialakult az, hogyha nagyon sokat látok reklámban valamit, teljesen mindegy, hogy a háttérben megy, vagy éppen odafigyelek, akkor van, hogy tudatosan nem azt a terméket választom, mint ami eláraszt engem a médiából, meg mindenhonnan, akkor azt fogom mondani, hogy köszönöm, azt nem.
3: Akkor nem az a mosóporról mosó.
2: Így van.
4: Vagy nem, veszem meg azt a fájdalomcsillapítót, mert az is nonsens, szinte csak gyógyszerrel
2: ne kezdjünk el beszélni.
4: Gyógyszer, meg
3: viszont
4: kocka.
3: Petra, igen. Akkor te hogy közlekedsz az úton? Veled szembe folyamatosan jönnek az óriás plakátok, a digitális plakátok, ahol x percenként más tartalom van.
4: Ezért aggódnak miattam a barát, de most nem kell rólam szólni.
3: Csukott szemmel közlekedsz.
4: Nem, hanem annyira nem érdekel a külvilág. A közlekedési lámpa, igen, a táblák, igen, persze, meg a körülöttem lévő forgalom, igen, de én egyáltalán rá sem nézek.
2: Figyelmen kívül hagyni ilyen
4: igen.
2: dolgok.
4: Tehát vagy hangos könyvet hallgatok, vagy zenét, vagy mit tudom, én beszélek valakivel, mert én a telefonálással is úgy vagyok, hogy én az, hogy én otthon leüljek, és fél órán keresztül valakivel tupírozzam a semmit, hát ezt én nem tudom megcsinálni. Úgyhogy akkor az ne vegyen el időt máshonnan, akkor tegyük hasznosá, de az autóban lenni meg, tehát hogy ahogy hallgattunk, mondjuk rádiót sem hallgatok be való. Csak hangos könyvet szoktam, vagy max podcastet, de hogy én nem nézem a plakát, én nem vagyok jó. Én
3: azt de annyira szembe jönnek ezek, hogy egyszerű.
4: Hát figyelj, vezetés közben nem megyek elidrakni. Tehát, hogyha piros lámpánál leeresztenének föntről a
3: majd az is lesz szerintem.
4: Hát akkor már becsukom
1: piros. Az önvezető autókban biztos eljön ez az időszak, amikor...
4: De olyan érdekes nekem, erről mindig az jut eszem, amit egyszer a Fábri mondott, hogy ő maga sem érti régen, még amikor bejött a média, vagyis a reklámtörvény, hogy nem érti, tehát hogy azért, mert most elkezdünk beszélni a mik 24-esekről, vagy hanyasok vannak, nehogy hülyeség
2: olyan is
4: mondják.
2: Van.
4: Na, de mondjuk 30 évvel ezelőtti dumáról beszélünk most, attól még nem gondolja, hogy bárki elkezd elrohan és vesz egyet, csak azért, mert elhangzik. Ugye, mert az volt, hogy nem szabad a terméknek, vagy a szolgáltatásnak a nevét, megnevezését, tulajdonságait méltatni sem így sem úgy, ha beszélsz róla, nem lehet mutatni, ha mutatod, nem lehet róla beszélni, szóval, hogy termékelhelyezés most már van, akkor úgy lehet, de akkor sem mindegy, hogy mit mondasz, tehát, hogy én nem gondolom, hogy attól még én elrohanok megvenni, hogy a számomra az irreleváns. De most már annyira túltolták az egészet, hogy ezt sem értem, hogy a reklámcégek ezt hogy nem veszik észre? Hogy a leghiperebb marketing szakemberek hogy nem veszik észre? Hogy utáljuk a reklámot, találjanak ki valami mást.
3: Hát figyelj, és akkor te moziba se jársz, mert ugye a mozi elején megy rengeteg reklám, film közben is, akkor ott mutatják a nem tudom
2: melyik. De nem, az kiváló
3: ilyen
2: alkalom arra, hogy beszélgessünk egy kicsit mondjuk a feleségemmel. Lemegy a reklám, elkezdődik a film,
4: megmondjam, hogy
2: cseréljünk
4: kukoricát, mert ennyi nem is.
2: Visszatérve a hangfelismerésre, illetve a beszédfelismerésre. Nem, csak hogy bennem az merült fel, hogy nagyon sok mindenről mondtuk már azt, hogy a katonai fejlesztésekből jött.
4: Gyakorlatilag
2: ugye
4: minden.
2: Itt is volt egy olyan terrorelhárítási esemény 2011-ben, ami után elkezdték a telefonbeszélgetéseket úgy figyelni, hogy bizonyos szavakra azonnali riasztást váltson ki, ami azt jelenti, itt szintén Amerikáról beszélünk, ugye, ahol nincs GDPR, mert ez egy EU rendelet, hogy amelyik veszélyes szó elhangzik, akkor azt a beszélgetést továbbítja a feldolgozó csoportnak, és azok feldolgozzák, hogy miről szólt a beszélgetés.
4: Meg hogy kik azok, akik beszélgetnek.
2: Jóval korábban elindult már, így van, annak a beszédnek a felismerése, és most már nagyon sok olyan szolgáltatás is van, amikor neked nem kell bepötyögned például a telefonba egy eseményt, hanem elég elmondanod, mert egy beszédfelismerő le fogja írni neked azt, hogy mi történt, például egy EHS szoftverben, amikor egy baleset történik, gyorsan elmondod, hogy mi történt, és intézkedést eszközölsz. Tehát ez már a mindennapunk része is.
3: Az EHS szoftvert azért mondd el, hogy mi lehet, hogy a...
2: Ja, bocsánat, ez a munkavédelmi szoftver, ami a különböző munkavédelmi eseményeket előre megírt forgatókönyv alapján fel kell dolgozni. Tehát történik egy esemény, akkor annak milyen lépések kellenek, hogy megtörténjenek. Ezeket kőkeményen dokumentálni kell. Ez egyébként nagyjából a multi részről érkezett hozzánk, és most már a kisebb cégek is átvették. Tehát az a lényege, hogy legyen egy látható, dokumentált nyoma annak, hogy annak az eseménynek mik voltak az előzményei, megelőzhető lett volna-e, EHS szabályzatokat hoznak, amikor egy ilyen esemény elhárítása után ugye megtesznek olyan intézkedéseket, hogy újra elküldik oktatásra például azt a szemét, akivel a baleset megtörtént, de az, hogy ez hivatalosan is dokumentálva legyen, ez maga az EHS.
3: Hát meg ugye mi mindennapi munkánkban, mivel foglalkozunk ott, és bizonyos szavakra bizonyos reakciót kell, hogy csináljanak a biztonsági rendszerek.
2: Így van.
3: Na de hagyjuk azt ott nekinek.
5: Visszacsatlakozza egyébként erre az amerikai terror elhárítási manőverre. Gyakorlatilag ugye az Európai Unióban is van egy ilyen kezdeményezés, úgy hívják, hogy chat control rendelet. Uh-huh. Csak a gyermekek adatvédelme, meg hát a gyermekek védelme égisze alatt akarják ugye ezt átütni és átverni. Nem tudom, mit gondoltok erről. Ugye ott arról lenne szó, hogy ugye ezek az end-to-end titkosított platformokon, tehát kifejezetten ugye a
4: végpontok közötti titkosítás.
5: Végpontok közötti titkosított.
4: Amit időnként felajánlanak ezek a platformok, elnyomkodott soha nincs meg semmi több.
5: Igen. Signál például, a Viber ilyen, akkor a Telegram. A Telegram, igen.
4: Hát tehát ezek az over the top szolgáltatók. Az még inkább, tehát az vissza se kereshető. Az igen. Nem rögzít semmit a session.
5: Na, hogy ezekhez előzetesen hozzáférjenek, egy AI-jal, nagyon leegyszerűsítve egyébként nyilván a folyamatokat, de egy AI-jal ugye ráfűzzék a ugye egy gyermekpornográf tartalma kikutatása lenne ugye a cél, meg a gyermekek védelme, és hát ugye így monitoringoznának mindent.
2: Megint ki véleményünket kérdezted, megint visszakanyarodunk oda, hogy a technológia, hogyha használjuk és hasznot hoz, az maga jó dolog. De hogyha olyan kezekbe kerül, amikben nem szeretnénk, hogy kerüljön, és ők kezdik el feldolgozni ezeket az anyagokat, az már rengeteg visszaélésre ad okot, és ugye megint előjön az, hogy a technológiát kihasználja is mire. Igen,
4: abszolút. Képesek vagyunk-e a ránk ruházott szabadságot észre
3: használni? Igen, mert hogyha kell is rossz szándékú, akar egy hajcsattal is tud nagy problémát csinálni.
4: Hát még egy ilyen eszközzel. Ebben az a nagyon érdekes, de ez már filozófia, bár azt Lenke szereti, hogyha abba az irányba mennénk el, hogy attól még, hogy én valamit megtehetek, mert a jogrendszer, a jogi környezet, a technikai környezet, a saját környezetem, vagy ezek összessége együttese lehetőséget ad rá, attól még nem kell nekem azt megtennem.
5: Így igaz.
4: Tehát azért, mert egy üzletet nyitva hagynak éjszaka, attól még nem kell nekem bemenni kirabolni.
2: Így van.
4: Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, még annyit azért egy kicsit úgy fésüljünk át ebben a témában, hogy az, hogy lehallgat az okostelefonunk, az ebben a kontextusban számomra, hogy nekünk hétköznapi embereknek, akik nem vagyunk szakemberek, mint én sem, de ti azok vagytok, úgyhogy hozzátok intézem nyilván a kérdést, hogy ez az effektív lehallgatása is vonatkozik. Tehát, hogy tényleg rám tudnak kapcsolódni? Mert annak idején, ugye, amikor 2024-ben elindult a változásnak a szele, fogalmazunk így, akkor engem figyelmeztettek ki is. Konkrét számokat is tudtam, hogy hogyan fülelnek.
2: Igen.
4: Tehát az ez készülék típustól függ. Egyéb, most nem arra gondolok, hogy Xiaomi, iPhone, nem. Samsung,
3: szerintem
4: vagy
3: akármi. Szerintem a hálózata kapcsolatos nekünk.
4: Butát is le tudnak hallgatni?
5: Persze, vonalat.
2: Ha van benne mikrofon, akkor igen.
4: Aha, tehát hogy ez hát, a bőrnek,
3: különben hogy lenne
4: bőrnek?
3: Telefon, ha nincs benne mikrofon.
2: Erről beszélek, igen. Tehát ugye minden
4: telefonban
2: van. De
4: akkor a filmekben
2: van.
4: Mi ez az eldobós bőrnör, akármi?
3: Hát figyelj, rakd be a telefonodban, vannak speciális coverek, már mint ilyen kis táskák, amelyekbe beteszed, vagy doboz, vagy ilyesmi.
4: Nem működött, akkor... hoztak hármat, nem működött, aha.
5: Ugye itt el kell választani szerintem a titkosszolgálati eszközök igen. által történő megfigyelés, tehát hogy amikor legitim felhatalmazása van valakinek,
3: van.
5: A kormánynak arra, hogy ugye a rendvédelmi szerveknek arra, hogy lehallgassanak egy bűnözőt.
4: Vagy egy kézirányításos, de hát ez
2: már
4: másik.
2: Ez már a multi.
5: igen, és...
4: Mert ugye lehallgatásról ez is eszünkbe jut.
3: De itt a kereskedelmi lehallgatásról van szó, hogy akkor a telefonom utána olyan cipőt ajánljon, amilyenről beszélgettek a lánkével.
5: Az ugye ez a profilozás, tehát ugye az meg az a kategória, amikor
4: az is hadügyi sztori igazából.
5: Hát, főleg lehet arra is használni, abszolút, igen.
4: Igen. Tehát, hogyha valakire elkezdenek nyomozni, ahogyan ezt a fegyveres testőtek szlengéből egyszer hallottam már, hogy rányomoznak, nem utána nyomoznak, hogy mi mondjuk, akkor viszont elkezdik figyelni a felületeit, és az viszont nagyon sokat mond, nem is kell hozzá le, ha az effektíve engedélyezett tényleges lehallgatás, hanem elég elkezdeni figyelni a felületeit.
2: Nem kell ilyen messzire menni a nyomozati cselekményeket előkapni.
4: Na, ez a kifejezés, látod?
3: De várj a Feri, hát egy HR-es is megnézi,
2: hogy ezelőtt 12 évvel már úgy működött a HR, hogy megnézték a jelentkezőt, rákerestek itt-ottam ott social media, megnézték, hogy előző este hol bulizott, mennyire volt kiütve, és azt mondták, hogy köszönjük, nem kell, hogy begyere az interjúra.
5: De ez most már ugye ez az osintozás, tehát a nyílt forráskódú hírszerzés, amikor ugye azokról a platformokról szedem az információt.
3: Igen, ez már nélkülözhetetlen szerintem feladata egy HR-esnek, hogyha
4: hát de erről most már mindenki tud, hogy szerintem senkinek nincsen, csak egy.
3: Igen. Nálunk Bulgáriában az adóhatóság azt is csinálta, hogy figyelte Facebookon, hogy hova járt, hol nyáralt, meg
2: milyen
3: ismi.
2: Autóval.
3: Igen, utána megnézte, hogy mennyi volt az adóbevallása, és akkor már is mentek vizsgálni, hogy akkor hogy Balira járt, amikor alig keres valami
4: igen,
3: pénzt.
4: Igen, azt mondta, 5 forint bevétele volt.
5: Hát az céges út. Itt ugye
4: vannak rá kiskapok, Balin. Igen. No, hát a válasz arra, hogy lehallgat-e az okostelefonunk, az, hogy igen.
5: Ezt igen, és
4: igen és nem, igen de és hogyha nem, kereskedelmi igen, célú megfigyeléseket vagy profilozást vesszük, vagy azt nevezzük ebben az esetben lehallgatásnak, akkor a válasz igen. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász a következő epizódban is velünk lesz. Köszönjük szépen, hogy most is jöttél.
5: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
6: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
7: Manna FM.
6: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét, maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Véget ér a hőhullám, tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek, az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a nádast is. Mások mellett tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók van a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, még a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé, éjszakai trolijárat is közlekedik a belváros és az Őrsvezértere között. Újra megnyitotta kapuit az esztergomi keresztény múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a

0: többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették.
1: Időjárás.
0: Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél, éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
2: Anna FM.
3: Köszöntöm újra a Cinemanna hallgatóit. A mai beszélgetésben egy újabb, azt gondolom sokak számára érdekes oldalát mutatjuk be a filmkészítés színes világának. Az már nem újdonság a hallgatók számára, hogy világsztárok közreműködésével Oscar-díj várományos filmek készülnek hazánkban. A legtöbb híresség és produkció a Rákospalotán található Origo stúdióban dolgozik, amely egy olyan intézmény, mintha egy repülőtér lenne, vagy egy mini állam, ahova csak szigorú szabályok szerint lehet bejutni. Nekem már volt szerencsém többször is a területére lépnem, és mindig lenyűgözött az elképesztően jól szervezett működése, ahol a vendég szinte minden lépése felügyelet alatt van, de mégsem nyomasztó a kontroll. Nyilván, aki nap mint nap a falai között jár kell, ott dolgozik, másképp látja mindezt. Hogy mennyire szigorúan kell tartani a beléptetési kontrollt, és a stúdió területén belül mennyire meghatározó az üzemeltetési protokoll, valamint a külföldi sztárok igényeihez mennyire és miként kell igazodni, arról nagyon sok kérdésem lesz a mai vendégemhez. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendég mikrofonjánál az Origo Film Group marketing igazgatóját, Tóth Mihályt! Szervusz, élő szóval is a konzerv után. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Örülök, hogy itt lehet.
3: Munkából jössz, a stúdióból jössz?
4: Én mindig munkából jövök és munkában megyek, úgyhogy ez nem változik, de egyébként az én munkám nem kötődik feltétlenül minden nap a stúdióhoz. Uh-huh. Rengeteg olyan háttéregyeztetés van, amit nem feltétlenül a gyárnak a területén kell végrehajtani.
3: Uh-huh. Na majd erről is nagyon sok kérdésem van, de hogy mióta része neked az életednek a marketing?
4: A marketing az 23-4 talán idén már. Én ugye 2000-ben kezdtem a pályámat a West End bevásárló központ marketingeseként. Akkor a rendezvényekért voltam felelős, aztán nyilván ez az a korszak, ez meg a pre-Facebook korszak, tehát ugye itt még sok nagyon más volt a világ, ahol egyszer csak egyre több és több feladat került hozzám, és akkor így végül élettem a marketinges. Uh-huh. De hát ez már régen volt. Az Origo egyébként az 10 éve, nagyságrendileg 10 éve az életem része.
3: És ott a West End környékén, tehát az indulás környékén, akkor jól emlékszem, hogy te rádiókat menedzseltél, a bevásárló központoknak volt egy ilyen saját rádió rendszerük?
4: Hát akkor nem volt még semmiük, amikor én ezzel először elkezdtem foglalkozni, főleg jogdíjat fizetett a ház nagyon sokat, hogy az Artisiusnak ki kell fizetni egy elég tetemes jogdíjat. Ezt annak idején úgy számították, hogy hány négyzetméteres a ház, hány négyzetméternyi felületen fordulnak meg vendégek, és azt sem vizsgáltam úgy az Artisiusz, hogy milyen zenék szólnak, volt egy ilyen általánydíj meghatározó. Uh-huh. És akkor jött egy ilyen közgazdaságtani számítás, hogy vajon ezt a jogdíjat meg lehet-e keresni valahol, vagy ezt muszáj benyelni és kész. És én azt mondtam, hogy valószínűleg meg lehet keresni, hiszen ott van 400 bérlő egy bevásárlóközpontban, ott van, nem tudom, naponta 30-40-50-60 ezer vendég, hát valószínűleg a kettejük között egyfajta kommunikációt végez, amit akár reklámnak is hívhatunk, még egy kis pénzt is lehetne találni. És akkor végül is ez egy sikeres projekt lett, a West Endben indult el az ország első ilyen úgynevezett retail rádiója, tehát eladáshelyi rádiója, aztán ez egy évvel később már a Mamutban, a Pólusban, a Mon Parkban és a Kampónában is működött, tehát ezért hamar rájöttek, hogy ez egy jó megoldás. Akkor még nem nagyon léteztek azok a felhőalapú technológiák, amik ma vannak, tehát ehhez vasat is kellett kitalálni, meg fejleszteni kellett egy csomó mindent, de komoly nagy szereplők voltak, tehát olyan híres emberek is beszéltek ebben a rádióban, akik az akkori kereskedelmi rádiókban gyakori vendégek voltak.
3: És mikor volt és miért jött el az, hogy akkor ez most már nincs, tehát ha már bemegyek a West Endbe, akkor már sajnos ilyet nem hallok.
4: Hát egyrészt a technológiai fejlődés hozott nyilván egy váltást. Az első lépés az volt, hogy megjelent egy ilyen plazmatévés csapat a magyar piacon, akik azt mondták, hogy mindenhova plazmatévét fognak fölrakni, és ez meg is történt a West Endben és Mamutban is, tehát hiszem Tescóban is voltak ilyen plazmatévék fölrakva, és hát nyilván a kép és a hang együtt az üti a hangot önállóan, legalábbis ugye a Who Killed the Radio Star típusú dalból is ismerik ezt a történetet. És akkor úgy döntöttünk, hogy mi kiszállunk ebből az üzletből, hagytuk, hogy hadd vigyék, és akkor lett egyébként az én cégem gyakorlatilag átadva, vagy felvásárolva, vagy mergelve, most ez a divatos kifejezés egy másikkal, ez egy közterületi média hasznosító cég volt, tehát én egy Promoteam nevű cégnek lettem az operatív vezetője, amelyik járműreklámmal, közterületi reklámmal és eladásai reklámmal integráltan foglalkozott. És aztán, amikor ennek a cégnek is lett egy merge, egy felvásárlója, akkor azt mondtam, hogy én kiszállok a reklámból, mert egy picit el is fáradtam ennyi idő alatt, és akkor létrehoztam egy Kercom nevű céget, amelyik ez a kereskedelmi kommunikáció rövidítése, amelyik kereskedelmi kommunikációval foglalkozott, tehát különböző vállalatoknak abban segített, hogy tudnak sikeresen kommunikálni. Ez 2007-ben volt, na most aki tud nagyjából az időben visszafele haladni, ez tudja, hogy ez körülbelül a gazdasági világválságnak a korszaka, az eleje. És akkor abban az időszakban volt 47 olyan magyar vállalat, ezek jellemzően kisvállalatok, tehát KKV-k, amik próbáltak túlélni a segítségünkkel. Közök 44-et tudtunk kisegíteni ebből az akkori válságos helyzetből, kettő eldőlt, egyet pedig eladtak, tehát végülis ezt inkább sikernek könyvelném el. Úgyhogy én itt kezdtem a marketinget nagyjából ezen a területen.
3: És akkor erről az oldalról érkezve talált meg téged az Origo stúdió?
4: Igen, egész konkrétan az Origo igazság szerint a Kercom második fázisának volt az első ilyen nagyon komoly ügyfele, mert hogy a KKV szektorból igyekeztünk egy picit nagyobb cégek felé nyitni, és akkor végülis az Origo azzal keresett meg a történet legelején, hogy létrejött egy szuper filmstúdió Magyarországon. Ez még az a korszak, amikor a ribét rendszere nem igazán így működött, mint ma, tehát mondjuk úgy, hogy nem volt versenyképes igazán az ajánlata az országnak, és akkor ott nézegették, hogy hogyan lehetne a filmstúdiót úgy bevinni a nemzetközi piacra, hogy elkezdjenek jönni a filmek. Ilyen egy-egy film jött, de hát azért az nem tart el egy ilyen filmstúdiót, és ezt azért meg kell említeni, hogy az Origo egy nagyon komoly beruházás volt. Tehát nyilván a Kordáról nagyon sokan hallottak, hiszen abban az időben nagyon sokat szerepelt a tévében, rádió, mindenhogy micsoda szuper egyekvúdi indult, de az Origo volt az első olyan filmstúdió Magyarországon, amit amerikai logikával, hollywoodi standardek szerint építettek fel. Tehát a legelső kapavágástól az volt a kérdés, hogy néz ki Hollywoodban egy filmstúdió, milyen vastag falak kellenek, milyen légtechnika kell, milyen világítás kell bele. Tehát ezek ilyen nagyon precízen meg voltak határozva, és hát nyilván ennek megfelelően ez egy borzasztóan drága beruházás volt, és relatív hamar szerették volna, hogyha ez elkezd megtérülni. Na most ennek nem segített az, hogy az akkori ribét rendszer nem volt igazából kitalálva, úgyhogy nekem innen indult a feladatom, hogy valamit csináljunk ezzel a komoly beruházással, ami egyszer csak sikeres kell, hogy legyen.
3: Most azért vagyok zavarban, mert az előbb felsorolt néhány félmondatodba is mindegyikbe bele kéne, és bele is tudnék kapaszkodni, hogy most az eredeti megtervezett menetrend szerint menjünk, vagy hogy arról beszéljünk, hogy a fal struktúra az miért fontos, hogy például a Die Hard utca jelenetét le lehetett úgy nálatok forgatni, hogy a stúdiók falára kívülről volt felaggatva a díszlet, és hogy hány stúdió fala van ott használatban véve? 3 vagy 4 a hátsó sor, ugye, ahogy ott...
4: Hát úgy vannak megtervez eleve a műtermek egymás mellé, hogy a közöttük lévő terület az alkalmas forgatásra.
3: Igen, mert úgy van megépítve, hogy kívülről is föl lehet aggasztani.
4: Igen, hát aki a Die Hard 5-t látta, az látta a műtermet kívülről, mert hogy ezt a nukleáris mi volt egy ilyen atomreaktor, vagy mihez ott a helikopter berepült, az konkrétan a mi műtermünknek a fala lényegében. A helikopter, ami ott lezuhant, az annyira lezuhant, hogy azóta ott van nálunk. De valami nem vitték el, és akkor relikvia lett belőle. De igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért azt elfelejtjük, hogy azok a standardek, amiket mi tartunk, azok a standardek nagyjából 50-60-70 éves standardek, csak hogy az 50-60-70 évvel ezelőtti épületek, azok az akkori technológiának megfeleltek felépítve. A 10 évvel ezelőtt felépített épület pedig nyilván korszerűbb, mint az 50-60 éves épület. A Bret Ratner mondta egyébként, ha már Die Hard, hogy ő neki az volt a borzasztó megdöbbentő, hogy számára olyan volt az Origóban föl alá sétálni és dolgozni, mintha elében lenne 20 évvel ezelőtt, mert ugye akkor az ott egy nagyon menő technológia volt, és nálunk gyakorlatilag a nagyon menő technológia volt elérhető, amikor ő ide megérkezett.
3: Jó, nagyon sok kérdésem van, de menjünk egy picit visszába akkor még, hogy egyébként neked az Origóval, azon kívül, hogy a kommunikációt intézed, azon kívül mi egyéb dolgod van? Mert én úgy tudom, hogy nem csak a kommunikációban vagy benne.
4: Fú, mire gondolsz? Nem tudom.
3: Hát azért az, hogy marketingelni kell egy ilyen létesítményt, akkor ezt most hogyan kell marketingelni? Te tárgyalsz a stúdiókkal?
4: Nem, az kell, na, igen, az a filmgyártás, ez egy ilyen nagyon izgalmas
3: nagyon
4: terület.
3: Nagyon nagy kérdéseket igen, teszek ez fel, nagyon, semmit nem tudnék róla.
4: Igen, ez nagyon izgalmas terület, mert hogy mindenki azt hiszi, hogy a filmstúdió gyártja a filmet. Valójában mondjuk az amerikai nagyjátékfilmeket, amiket bemegyünk a moziba és megnézünk, azoknak a folyamata az egy elég összetett, sok lépcsős folyamat. Egyrésztről a nagy gyártó stúdiók, mint a Warner, vagy a Lionsgate, vagy és hosszan sorolhatnánk, eldöntik, hogy mondjuk ebben az évben fognak forgatni 20 darab nagyjátékfilmet. Azért forgatnak 20-at, mert próbálják a kockázatukat csökkenteni. Mert hogy tudjuk, hogy 20 filmből lesz mondjuk 5, ami borzasztóan sikeres lesz, lesz 5, amelyik úgy oké, szó, a többi pedig valószínűleg nullás, vagy inkább egy bukta lesz. Uh-huh. Amióta
3: pénzügyi
4: szempontból, igen, hát meg kritikai szempont is azért sokszor, és azért ezt tudni, hogy mióta streaming van, azóta sokkal kisebb ez a kockázatuk, hiszen ha más nem, a streamingre be tudják tolni, és akkor ott legalább egy ilyen másfajta értékesítésbe be tud menni, vagy másfajta disztribúcióba, de azért ez a kockázat, ez továbbra is van. És akkor azt mondja, hogy oké, nem tudjuk, hogy ebből a 20-ból melyik lesz az az 5, amelyik tutira sikeres lesz, de akkor kezdjük el föltenni a térképre, hogy hol lehet leforgatni ezeket a filmeket. Hogy mindegyiknek lesz egy forgatókönyve, vélhetőleg relatív hamar lesz egy rendező, akit fölkérnek rá, ott van egy producercsapat, amelyik dolgozik azon, hogy ez a film minden elemében összeálljon, és akkor a könyv alapján valaki elkezdi nézni, hogy hol tudjuk ezt a legideálisabban leforgatni. Ha nézzünk egy ilyen nagyon klasszikus példát, a Mission Impossible-öket, vagy a 007-es ügynökös filmeket, amik nagyon sok helyszínen játszódnak, rengeteg különböző országot látogatnak be, akkor bizony azok drágák, hiszen sokfelé kell elmenni velük. A kicsit kevesebb helyszínt tartalmazó forgatókönyvek azok egyel olcsóbbak, hiszen adott esetben egyetlen helyen le lehet forgatni. Na most a Budapestnek az egyik legsikeresebb tulajdonsága az, hogy itt nagyon sokféle filmet le lehet forgatni, nagyon sokféle helyszínt tud eljátszani Budapest. Tehát írd és mond, van olyan utca, azt hiszem a Depp című filmben ezt lehet is látni, hogyha ott van a operánál, hogyha az egyik részében nézel be az utcába a kamerának, a kamerával,
3: akkor az... A Jede utca talán?
4: Nem, ez a másik oldalon van. A lényeg, hogy az akkor ott Moszkvát játsza el mindig, amikor 90 fokot elforgatják a kamerát, az szinte mindig Berlin. Uh-huh. Na most nem mindegy, hogy Moszkva és Berlin között át kellett-e dobnod több ezer kilométeren a stábot, vagy nem.
3: Vagy csak
4: átsétáltak. Igen. Tehát, hogy emiatt Budapest iszonyú sikeres. És akkor nyilván ez egy hozzávaló. A másik az, hogy a infrastruktúra, ami fölépült az évek során, például az Origo Film Stúdió, az alkalmas arra, hogy itt azokat a jelentek, amiket nem lehet kint a külső helyszínen leforgatni, műterembre lehessen forgatni. És akkor a harmadik elem az, hogy a ribétrendszer az most már azért versenyképes, most 10 éve lassan azért versenyképes. Ebben mindig van egy ilyen verseny az országok között, hogy ki mennyit hajlandó visszaadni a befizetett adóból, mert nyilván ez egy döntés a producerek részéről. És a negyedik elem pedig az itt dolgozó kollégák, a stábtagok, hogy mennyit lehet a magyar kollégákból fölvenni. Tehát a producerek lényegében ezt vizsgálják meg akkor, amikor eldöntik, hogy melyik film hol forog. És az én marketinges feladatom az lényegében az, hogy 25 ember, nem hiszem, hogy ennél sokkal több, 25 embernek eszébe jusson, hogy ezt egyébként az Origóba is le lehet forgatni. Ma már sokkal kevesebb dolgom van ezzel, hiszen amióta Denis Villeneuve-nek a Blade Runner-je itt leforgott, és hat oszkárt kapott, azért onnantól kezdve fönt voltunk a térképen. Tehát azért ott már nem kellett többet megmagyarázni az Origót. Előtte pedig, hát figyelj, minden fórumon, ahol lehetett kommunikálni, elmondtuk, hogy ez forgott, az forgott. Aha. És hát ez a technika, hogy gyakorlatilag úgy kell kreditet építened magadnak, hogy ez a 22-es csapdája, hogy kicsit filmesen fogalmazunk, mert hogy akkor tudsz filmet forgatni Magyarországon, hogyha már forgattál filmet.
3: Igen.
4: Tehát, hogy ez egy ilyen fura dolog, de kreditet akkor van, ha már van kreditet.
3: Igen.
4: Szóval valahogy létre kellett ezt hozni, és nyilván azért Magyarországon vannak nagy gyártó cégek, Mid-Atlantic, Pioneer, ők hozzák be a legtöbb filmet. Lényegesen azt tehát mondani, hogy ők hozzák be a legtöbb filmet. Van egy-két kisebb cég, meg egy-két független is, de azért ez nyilván ők ketten viszik ennek a többségét. És hát ők adják tulajdonképpen azt a szerviz hátteret, amire rámerik bízni mondjuk egy Warner vagy egy Legendary a teljes produkciót, és hát nyilván az ő szakértelmük szavatolja az, hogy itt minden eleme össze fog állni a filmnek.
3: Az Origo egyébként azt a szervizt például, amit a Pioneer vagy a Mid-Atlantic csinál, azt is tudnátok
4: Erre két válasz van, igen meg nem. Uh-huh. Az igen az az, hogy ugye van egy ilyen wishful thinking mindenképpen, uh-huh. hogy persze, hogy tudnánk, uh-huh. és van is erre példa, hogy szériák esetében már nálunk van a szervíz, uh-huh. de azért egy nagy játékfilm nagyon sok elemből áll, uh-huh. és mi azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha mindenki saját szakmájával foglalkozik. Uh-huh. Szerintem mi nagyon jól tudunk stúdiót üzemeltetni. Tehát nekünk inkább ez a fő irányunk, de szervízprodukciónk volt már, például a Netflixnek a Barbarians sorozat az a mi szervizünkkel ment.
3: Uh-huh. Te jársz egyébként, vagy jártál konkurens stúdióknál Európában, az Egyesült Államokban? Figyelitek egymást, vagy ez annyira ilyen átjárhatatlan terület, hogy mindenki titkolja, hogy neki milyen van, és a másik nehogy lenyúljon valami ötletet?
4: Nagyon nagy ötletek azért nincsenek. Tehát nem mondanám, hogy mindig feltalálnak valami nagyon újat. Amit én most megnéztem az Egyesült Királyságban, az a majdnem 360 fokos ledes díszlet volt. Uh-huh. Ugye gyakorlatilag a Budapest és az Origo elsősorban a londoni, vagy inkább nem a londoni melletti, tehát a brit Shepperton-nal versenyez, uh-huh. tehát hogy az a velünk összemérhető méretarányban, műtermek számában, alapterületben, uh-huh. szolgáltatásokban. Tehát akkor, amikor egy amerikai produkció azon gondolkodik, hogy Európában hol forgasson, akkor általában vagy a Shepperton, vagy az Origo az így fölmerül uh-huh. nekik. Azért ennek széljegyzetnek oda kell tenni, hogy a Disney azért a Shepperton-t elég erősen befoglalta a Star Wars-szal, tehát aha. hogy azért ott van egy ilyen szűk keresztmetszet már, de nekünk nagyon tetszett, és gondolkodtunk is benne, hogy beruházzunk-e egy ilyen LED falas technológiába. Ugye ez kb. Úgy kell elképzelni, a Mandalorian forgott így,
3: az első
4: ilyen komolyabb, hogy
3: de gyakorlatilag... Hát nagyon sok videóklip a Lady Gagától kezdve.
4: Igen, gyakorlatilag nincs blue vagy green, hanem egy vetített háttér előtt dolgoznak, és van praktikus díszlet, kb. Annyi, amennyi a közvetlen környezetében van a szereplők, de szinte mindent lemodelleznek előre, amit a LED falakra raknak föl. És a videójátékokból ismert technológiával mozgatják ezt, és ebben az elképesztő, hogy a kamera és a háttér mozog együtt. Tehát amikor a kamera mondjuk ráközelít fizikailag a valóságban a szereplőre, akkor ahhoz hozzá kell torzítani a hátteret, hogy a mi szemünk azt lássa, amit egyébként látnia kell egy ilyen helyzetben. Igen. Illetve ami még fontos, hogy nagyon sok utómunkától lehet megmenekülni, mert mondjuk van egy csillogó felület, például a Mandaloriának a jelmeze egy ilyen csillogó felület, ha ott egy zöld vagy egy kék helységben forgatod le, akkor azt a zöldet meg a kéket utómunkába ki kell szedni, és oda a helyére a megfelelő színeket kell berakni. Itt meg nem kell, mert hogy minden a környezetében az a szín, amit egyébként lennie kell, ha az ott tükröződik. És akkor emellé jön még egy technológiai újítás, az pedig a fények. Ezelőtt mondjuk 30 évvel, hogyha a rendező azt mondta, hogy hú, nekem úgy kéne, hogy inkább ne onnan süssön a nap, hanem amonnan, akkor fél napon átpakoltak, mert ugye innen le kellett szedni a fényt, oda át kellett tenni, újra befényelni, és így tovább. Ma pedig a LED panelek segítségével lényegében így áthúznak egy ilyen vonalat innen oda, és akkor már onnan süt a nap, mert hogy a LED tud ilyet. Uh-huh. Tehát hogy ezért ez egy kicsit túl egyszerűsítve, de hogy ez egy nagyon komoly változás, és sokkal költséghatékonyabb a gyártás. Uh-huh. És ezt kikémleltük, hogy ez hogy működik, uh-huh. de pont azért, mert ezt láttuk, úgy döntöttünk, hogy ebben mi nem fogunk beruházni, mert hogy az a tapasztalat, hogy az a produkció, aminek tényleg ez kell, az valószínűleg berakja ezt a költségvetésébe, és akkor ezt lebérli, és meg is építi magának. Tehát, hogy uh-huh. valószínűleg nem lenne akkora kereslet rám a magyar piacon, mert nem ebbe vagyunk az erősek, uh-huh. hanem a külső helyszínek plusz a műtermek kombójába vagyunk aha. erősek.
3: Tehát akkor arra nem lehet sajnos számítani, hogy a Mandalorian X-edik évada pont emiatt jönné ide hozzátok.
4: Nem lehet tudni egyébként, hogy egy távoli galaxisban nincs övetlen egy Budapest-szerű bolygó.
3: vagy hogyha mondjuk ők tényleg ezt komolyan gondolják, akkor mondjuk ők idehozzák a LED technikát, és akkor azt nálatok építik történetesen föl.
4: Egyébként volt LED technika a műtermünkbe fölállítva. Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de a Witchernél úgy emlékszem, hogy kifejezetten volt, uh-huh. tehát ott volt ilyen jelenet, amit így vettek föl, uh-huh. hogy nem akartak már, tehát ott forgatás volt, és nem akartak visszamenni a helyszínre aha. forgatni, mert az nagyon macera lett volna, és ezért nálunk egy ledes megoldással uh-huh. megcsinálták. De azt gondolom, hogy ez a jövőben egyébként egy ilyen kicsit ilyen ilyen normál technológia lesz. Tehát ahogy mondjuk a Dünénél a nagy Jupiter lámpát idehozták Dubajból, mert ott volt olyan, amire szükség volt, ugyanúgy azt gondolom, hogy a LED falat is ide fogják hozni, amikor arra szükség lesz.
3: Megint nagyon sok kérdésem van, merre menjünk. Érintetted ugye, hogy Londonnal vagyunk pariban, de hogyha most így az amerikai, meg az európai átlagot kell mondjuk a szintnek venni, akkor ahhoz képest az Origo hol helyezkedik el? Adottságilag, technikai lehetőségek tekintetében hova lehet rangsorolni?
4: Hát a szolgáltatás minősége, illetve a műtermek, az teljesen megegyezik. Ugye van egy árérték arány, ez fontos, igen, de a szolgáltatásban és ezek minőségében tökéletesen azt hozzuk, amit Hollywood hoz. Uh-huh. Tehát nincs különbség, azt mondanám. Az árban van különbség, hiszen Magyarország azért mégsem az Egyesült Államok, uh-huh, de már ebben egyébként kezdünk felzárkózni. Ennek sok gazdasági tényezője van, meg nyilván a forint-euró árfolyam, vagy a forint-dollár árfolyam is sok minden befolyásol. Tehát az ár az már nem igaz az, hogy még az ötödébe kerülne Magyarországon leforgatni valamit. Ugyanakkor a producerek nem is annyira ezt nézik, hanem van egy tök egyszerű logika, amit én mindig szeretek így leegyszerűsítve elmagyarázni. Amikor legközelebb valaki elmegy megnézni egy nagy amerikai mozifilmet, akkor képzeljen a jobb alsó sarokba egy számlálót, mint a taxiórát, kb. Olyat, és mondjuk ha visszafele számolunk, hogy ez 100 millió dolláros nagyjátékfilmeket nézünk nagyságrendileg, amik mondjuk legyenek 120 percesek. Uh-huh. Na magyarán forintra átszámítva a jobb alsó sarokban van egy számláló, ami másodpercenként 5 millió forintot ugrik. Uh-huh. Tehát a producer az így nézi a produkciót, hogy minden egyes másodpercen 5 millió forintot elköltöttem erre a filmre. Uh-huh. És egyébként akkor is elkölti ezt az 5 milliót, ha nálunk forgatja, meg akkor is, ha az Egyesült Államokba vagy Londonba. Tehát ez mindenképpen ez elköltésre kerül. A kérdés, hogy milyen értéket kap érte. Uh-huh. És itt van egy ilyen műszó, ez a BTL, below the line költségek, tehát vannak olyan költségek, amik látszanak a vásznon, és annak költségek, amik nem látszanak a vásznon. Például a casting, vagy a wardrobe, vagy a sminkesek munkája, vagy a sok transport, hogy menni kellett, jönni kellett.
3: Tehát egy sztárnak a szállása.
4: Az így van, tehát egy csomó olyan költségelem van, amit egyébként a vásznon nem látsz, mert nem egy bögre, vagy egy nem díszletelem, vagy egy speciális effekt, vagy egy nem tudom mi, és ezekben elképesztően jó árakat tudunk csinálni. Nyilván van egy olyan logika is mögötte, például az Origo ezt alkalmazza, hogy minél több szolgáltatás vásárol meg tőlünk egy produkció, annál kedvezőbb számára a fajlagos ár, hiszen egyre több és több szolgáltatásból tevődik majd össze a szolgáltatás csomag. És ez production value-nek hívják, a mi production value-nk hatalmas ahhoz képest, amit mondjuk a londoniak vagy az amerikaiak adnak, és ezért nagyon könnyű mellettünk dönteni. Viszont van egy dolog, ami nehézé teszi a döntést, ez pedig az, hogy egyrészt van minden országnak egy megítélése, hogy ott jó dolgozni, vagy nem jó dolgozni. Azt gondolom, hogy azért Budapestnek a megítélése rendkívül nagyot javult az utóbbi 4-5-6-10 évben. Tehát ugye a Tom Hanks mondta, hogy ő nem gondolta volna, hogy hajnali 2-kor és így sétálhat egy ilyen belvárosban, és ilyen nyüzsgő élettel fog találkozni. Budapest pedig ilyen. Ami viszont nehéz, hogy azért a szériák, most azért elég sok széria forog Magyarországon is, azt igénylik egy színésztől, hogy 9 hónapot adott esetben egy számára idegen városban, egy számára idegen országban töltsön el. Uh-huh. És például a Moon Knight, amikor forgott nálunk, az Oscar Isaac nagyon hosszú ideig itt volt, önnála például az egy konkrét kérdés volt, hogy ő mit fog csinálni mondjuk szombat este, amikor egyébként nem forgat semmit. Uh-huh. Tehát 9 hónapot, az majdnem egy év tölt egy másik városban. És azért sok olyan ismert sztár van, amelyik nem szívesen hagyja az Egyesült Államokat 9 hónapra. Uh-huh.
3: És ugye az meg nem fér bele, hogy most jó, itt van Európában, és mondjuk innen Párizs nincs olyan nagyon messze, vagy akár Berlin, vagy még akár London is, tehát ugye lényegesen közelebb van mondjuk, mint Los Angelesből, de az sem megoldás, hogy akkor most hétvégén egy nap forgatási szünete van, vagy kettő, akkor átugrik oda, és akkor ott bulizik, és aztán visszajön.
4: Hát szerintem nézd meg, hogy hogyan tudsz repülőt foglalni. Igen. Szerintem nem tudsz így repülőt foglalni, hogy 2 órára.
3: Hát ha csak nem saját repülőd van.
4: Hát jó, de figyelj, ez oké, akkor mi eljutunk oda, hogy akkor mennyibe is fog kerülni az a produkció.
3: Igen,
4: tudod, ez iszunk egy sört, mögött hol? Hát a Champs-Élysées-n. Hát ez a sör egy kicsit sóba fog akkor kerülni.
3: Igen. Említetted, hogy a LED falat azt végül is nem tartjátok most jelen pillanatban prioritásnak, de hát azért elképesztő technikai backgroundja is van a stúdiónak. Ezt hogyan és milyen tervek mentén fejlesztitek? Adott produkcióra, vagy pedig ez egy ilyen folyamatos figyelmet és fejlesztést igényel?
4: Ugye, hogyha a világ minden pénze miénk lenne, akkor mindent is fejlesztenénk egyszerre, hiszen nem lennének korlátok, maximum a falak, amik egy idő után behatárolják a teret. De azért azt jól lehet látni, hogy ahogy elkezdtek jönni Magyarországra az egyre nagyobb produkciók, egyre technikásabb produkciók, úgy kellett nekünk is egyre több különféle hatást elérő eszköz. Most nem szabad bizonyos dolgokat elmondanom. Vigyázzuk, hogy mi az, amit mondhatok, mi az, amit nem. Szóval bizonyos dolgokat úgy
3: nyugi, a barátaim, akiknek elmesélem, nem mondják tovább.
4: Jó, akkor megnyugodtam. Hogy egy példát mondjak a sok közül, lett egy víztartályunk, ami eredetileg nem része a stúdiónak, azért, mert volt egy olyan nagyjátékfilm, ahol víz alatti jelenteket akartak forgatni, és csak ezért a víz alatti jelentért nem akartak egy másik műterembe átmenni, oda átszuccolni. Úgyhogy kiszámoltuk, hogy egyébként meg tudjuk építeni nekik ezt a betonból készült ilyen tartályt, és oda be tudták vinni ezt a víz alatti jelentet, ott le tudták forgatni. Aztán nagyon sok olyan ilyen warehouse-unk van, ilyen, ez workshop és warehouse-nak hívjuk, tehát olyan raktár, amiben egyébként létrehozzák a díszleteket. Ez a legtöbb ilyen nagyobb filmstúdióban úgy van, hogy relatív messziről kell odahozni a díszleteket, aminek nyilván van egy költsége. Messzire kell visszavinni, ha elraktározzák őket. És nálunk az látszott, hogy azzal tudunk a versenyben egy picit javítani, hogyha nálunk minden egy helyben van, tehát nem kell elvinni meg visszahozni, sőt, ott nálunk létre is lehet ezeket hozni. Oké, csak ugye különbség van a között, hogy valamit raktározok egy épületben, vagy abban emberek dolgoznak. Ha emberek dolgoznak, akkor nem lehet benne 72 fok. Egy raktárnak majdnem mindegy, hogy hány fok van benne, most 50 fokba is eláll az a díszlet, meg egyébként 40 fokban, meg 32-be is, de egy ember nem tud 40 fokban dolgozni, tehát el kellett kezdeni temperálni azokat a helyiségeket. Tehát rögtön jött az, hogy jó, akkor lényegesen több légkondícióban berendezés kell, jó, de akkor azokat hova tesszük? Tehát ezek így egymásra rakódtak egymás után, és hát azt is jól lehet látni, hogy van egy ilyen óriási verseny jelenleg a műtermekért, tehát ha valaki, nem tudom, beruházást keres, akkor szerintem műtermet építsen valahol a világon, mert majdnem biztos, hogy ki lehet adni. Tehát látszik, hogy szerintem két hetente jön egy olyan hír, hogy ki és melyik épületet vette meg, és kezdte el átalakítani műteremmé, mert a streaming miatt olyan elképesztő műteremészség van, ami még soha ezelőtt. Úgyhogy lényegében mi is avattunk egy 11-es műtermet most néhány hónappal ezelőtt, pontosan ezért, mert látszik, hogy szükség van még egy műteremre sok-sok produkciónál.
3: Ez a streaming bomba, vagy ez a streaming dömping, ez nem lesz olyan szerinted, mint a dotcom lufi volt?
4: Hát azért nem, mert a streaming egy nagyon erős gazdasági döntésből fakad.
3: Hát annak idején az internet kiterjesztése is.
4: Igen, igen, de ha belegondolsz, akkor ha most mennyi most egy mozi jegy? Meg tudod mondani, hogy egy mozi jegy most?
3: 2500 forint körül van.
4: Jó, hány darab mozi jegyet adtak el mondjuk az elmúlt hónapban?
3: Most nem tudom a számokat, de a január az mindig erőteljes visszaesés.
4: Igen, oké. És akkor mondjuk mit tudom, nyáron egy picit lehet, hogy többet.
3: Hát ugye a május szokott erőteljes lenni, meg a november, meg a...
4: Oké. Magyarán ez egy rendkívül volatil módon változó adat, hogy mennyi jegyet adtak el. Na most, a mozi egy bejövő bevétel, ugye ez millió felé oszlik, azért ezt tudni kell, hogy ez...
3: Pont a múlt héten volt a vendégem, a Farkas Sándor a Fórum Hungary-re.
4: Na, ez sokkal jobban lehet, hogy hány felé megy,
3: igen.
4: De az biztos, hogy nem egy fix összeg. Ez hol több, hol kevesebb. Oké. És a streaming havidíj, az mindig egy fix összeg. Tehát ott tulajdonképpen arra jöttek rá a filmgyártók, és egyébként az összes rájött, a Paramount, a Warner, a Disney, mindegyik rájött, hogy ha van egy megfelelő számú előfizető bázisa, akkor neki van egy nagyon jól tervezhető, előre látható éves bevétele, vagy havi bevétele, amiből egyébként ő tudja üzemeltetni nem csak a streaminget, hanem a gyártást is. És ezért jól felfogott érdekük, hogy a streamingre folyamatosan tegyenek tartalmat, ami csak ott érhető el egyébként, mert akkor az emberek hajlandóak a havidíjat kifizetni a streamingért. És gyakorlatilag ez egy szimpla matek, hogy minél erősebb a streaming, annál erősebb az a gazdasági bázis, amire rá tud épülni a filmgyártás, és annál szabadabban és bátrabban lehet mondjuk nagyjátékfilmeket vállalni, hiszen csökkentettük a gazdasági kockázatunkat.
3: De hogy mondjuk a családoknak, a háztartásoknak a digitális rezsijét, azt vajon meddig lehet feszíteni? Mert azért az nem életszerű, hogy mondjuk 8-10 vagy akár annál több ilyen platformra előfizetsz, csak azért, mert itt is van valami érdekes, meg ott
4: remélem, ezt nem hallgatja a párom, mert akkor mert akkor bajba kerül, mert az összes elő van fizetve. Nem, szóval igazából szerintem ez most fog majd letisztulni. Tehát ahogy mondjuk a 95-ben lett az internet rászabadítva a világra, kereskedelmi internet, és akkor az első, nem tudom, egy-két évben megjelent a Google, meg az AltaVista, meg a Yahoo, akik azt mondták, hogy akkor mi majd akkor megszervezzük az internetet, hogyan fogják fogyasztani az emberek. Nyilván ebben a versenyben a Google győzött végül, vagy hát a részeredmény, inkább azt mondom, most a Google-nél jelzi a győzelmet. Ugyanúgy azt gondolom, hogy a streamingnél is elkezd majd kialakulni szép fokozatosan az, hogy lesznek olyan ilyen előfizetői csomagok, amiben benne lesz mondjuk a Disney, meg a Warner, meg a Hulu, és akkor azt mondhatom, hogy én erre a háromra egy ilyen kedvező díjon tudok majd előfizetni. Kicsit hasonló lesz szerintem ahhoz, ahogy most a digitális csatornákat vásároljuk egy-egy televízió szolgáltatótól. Egyébként, aki most vesz ilyen okos tévét, ott már megjelennek olyan beállítási lehetőségek, hogy én erre a háromra vagyok előfizetve, és össze is kapcsolja ezeket a kezelőfelületen, és nekem meg kell váltogatnom ezek között. Valószínűleg ilyen típusú optimalizálás fog elindulni szép fokozatosan.
3: Egyfajta aggregáció?
4: Igen, tehát szerintem ez valahol egyszer csak megindul, de ehhez előtte még mondjuk az összes szereplőnek a pályán kell lennie. Tehát most még azért van, aki melegít az öltözőben, van, aki már nem tudom, egy éve, két éve, öt éve, tíz éve már nagyon a pályán van. Mindenki a pályán lesz, és akkor elindul majd egy ilyen közös megoldás egyszer csak.
3: A későn csatlakozó kedvéért mondom, hogy Tóth Mihállyal, az Origo Film Group marketing igazgatójával beszélgetünk sok mindenről. A stúdió egyébként, az Origo stúdió, az ugye, ha jól tudom, olyan szinten van kitalálva az első kapavágástól, hogy említetted, hogyha netán jönne a zombi apokalipszis, ti akkor is tudnátok működni, mert hogy az áramot, meg az internetet is, meg sok minden közműt, az gyakorlatilag teljesen mindenkitől függetlenül kapjátok, pont a zavartalan működés érdekében. És amikor legutóbb nálatok jártam, akkor a Horvátné dr. Fekszi Márta, a vezérigazgatótok nagyon büszkén mutatta az aggregátor állomást, amivel gyakorlatilag fél Budapest áramellátását meg tudnátok oldani?
4: Ez igazság szerint egy szükségszerű dolog, hiszen amikor egy produkció elkezd dolgozni, és mondjuk bekapcsolják az összes lámpát, akkor annak olyan hirtelen megnövekedett energiaigénye van, amit nem lehet rászabadítani a kereskedelmi energiaellátásra. Tehát, hogy ez egy szükségszerű dolog volt. Úgyhogy ezek, amikor a stúdió felépült, már akkor ezeknek az első változatai akkor már készen voltak, hiszen mondom, ez egy Hollywood standardű filmstúdió, és fokozatosan, ahogy növekedett az igény, úgy kellett hozzá újabb és újabb kiegészítőket tenni. Tehát így van az energiaellátásunk is, de büszkék vagyunk arra, hogy például a meleg vízünk az ilyen megújuló energiából van, mert mellettünk van a hulladékhasznosító, és annak a hulladék hőjét alkalmazzuk arra, hogy felmelegítsük a vizet. Tehát amikor kezet mosol, akkor nem gázt égettünk el, hanem valójában egy hulladékhőt hasznosítottunk. De lényegében az internet is egy ilyen nagyon érdekes téma, mert hogy pont most számoltuk ki, hogy ha valaki arra vetemedne, arra gonoszságra, hogy le akarna tölteni egy filmet az internetről aljas módon, az nálunk nagyjából 2,5-3 másodperc alatt történik meg, mert a sávszélesség akkora. Ez azért kell, mert ha belegondolsz, akkor ma már szinte minden filmet digitálisan rögzítenek, egy-egy kivételtől eltekintve. Egy ilyen kamerán 4K-sok ma a kamerák, már van kísérlet 8K-ra is, de még nem annyira stabil, tehát 4K-sok a kamerák, lejön mondjuk 4-5 terabájtnyi adat egy kameráról, és mondjuk forog 6-7 kamerán a produkció. Ezt az adatmennyiséget egyrészt fel kell dolgozni, tehát ezt mondjuk, ha nem fizikailag viszem át a két műterem között, hanem kábelen, akkor annak tudnia kell ezt a mennyiséget kezelni, sőt, ezt rögtön le kell redundáns másolatokra tenni, és vannak bizonyos produkciók, amik elvárják, hogy földrajzilag is máshol legyen a kópia, hogy nem tudom, itt tényleg jön a T-Rex és meg mindenkit, akkor is legyen kópia, most ezt hogy töltöd át, hogyha nincs megfelelő sávszélességed. Illetve vannak produkciók, amik a mi utómunkánkat nagyon nagy mértékben használják, tehát nálunk van a bizonyos munkafázisoknak a következő lépése is, míg van, aki azt mondja, hogy hazaküldöm, és majd ott elkezdik a vágási folyamatot, hát ezt akkor át kell oda tölteni. Na most ez nyilván azt igényli, hogy olyan gerinchálózatokra kapcsolódjunk, ami lehetővé teszi ezt a mennyiségű adatátöltést úgy, hogy közben mindenki másnak az internet kapcsolata nem hall le tőle.
3: Tehát akkor ez egy ilyen mentési protokoll.
4: Hát ezek így együtt mind.
3: És ezt például, amikor jön egy produkció, akkor mondjuk erre vonatkozólag is kér tőletek információt, hogy oké, de akkor ezt hogyan és miként, és akkor ennek megvan a sablonja, meg a...
4: Ezekre standardek vannak, ilyen nemzetközi standardek vannak. Van 6-7 olyan standard, aminek nem tudom fejből az összes ilyen betű kombinációját.
3: De ez... nem is kérdezem.
4: De hogy lényegében, amikor jön egy produkció, és arról tárgyal, hogy akkor hogyan fog itt forogni, és milyen szolgáltatás sokat vesz igénybe, akkor nyilván az az egyik kérdés, hogy ezeket az utómunka feladatokat, ezeket itt csinálja, vagy mondjuk az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban tudjuk átlőni oda az anyagot azzal a sebességgel, amire nekik szükségük van. És ezt úgy kell kezdeni, hogy leforog mondjuk egy napi felvétel, mehet-e tovább a produkció, vagy nem? Lebonthatjuk a díszletet, mert mehetünk tovább, vagy még ebben a díszletben kell valamit csinálni. Ez egy $100,000-es kérdés. Tehát, hogy nem mindegy, hogy egyébként igen, vagy nem a válasz. Nálunk elkészül az aznapi felvételből egy, mi úgy hívjuk, hogy butított változat, ez valójában HD, vagy Full HD, tehát mégis az, amit egyébként nézünk a tévében, tehát a jó minőségű nálunk a butított, ezt hívják daily-nek, mert ez az aznapi felvett anyagok, nyersanyagok összessége. És akkor leül, akinek dolga ezt megnézni, nyilván a rendezővezető operatőr, sokszor a producerek, és azt mondják, hogy most átnézzük a ma felvett anyagot, és ha ez mind oké, és mehetünk tovább, akkor aláírnak egy darab papírt, hogy oké, mehetünk tovább. És mondom, ez az aláírás, ez 100,000-es kérdés dollárban. És ezt a daily-t, ezt, hogyha át kell lőni, akkor azért az egy mennyiség, ez egy adatmennyiség, amit át kell lőni. Ha ezt itt el tudják dönteni, és itt megnézik, akkor az nagyon jó, akkor nyilván kicsit olcsó, meg egyszerűbb a folyamat. Tehát ezeket mind mérlegelik a producerek, amikor a gyártásról tárgyalnak. Ez egyébként csak nagyságrendek mondom, ez 2 évvel van azelőtt, hogy a filmet valaha valaki megnézte moziban.
3: Általában igen.
4: Tehát ez elég alaposan körüljárja.
3: Egyébként a magyar szolgáltatók, meg mondjuk a magyar internetkábel adottságok lehetővé tették ezt.
4: Persze, ez Magyarországon már igen kifejezetten jó helyzetben van.
3: Szuper, örömmel hallom. Ha már említetted annak idején, például az előbb említetted a Mandalorian zöld, még egyszer mondom, a Mandalorian sisakján a becsillogást, akkor a Pamacstól tudom, aki szintén volt itt vendég nálam, hogy ugye a Dűnénél meg azért például saját fejlesztés volt, mert ugye a Denis Villeneuve ki nem állhatja ezt a zöld reflexiót, és ott egy teljesen új, a Pamacs akkor elmagyarázta, hogy egy ilyen homox technológiát használtak. Hogy ez jellemző egyébként, hogy ti a nemzetközi produkció kedvéért folyamatosan újabb és újabb fejlesztéseket vagytok kénytelenek kitalálni, megvalósítani, dolgozni vele?
4: Igen, ugye alapvetően azt a produkció maga fejleszti le, mi meg megtanuljuk, hogy hogyan kell csinálni, és legközelebb már tudjuk ajánlani, hogy ez a megoldás létezik. A Denis Villeneuve-nél azért azt tudni kell, hogy ilyen extrán háklis arra, hogy ha lehet, akkor praktikus díszletbe forogjon minden, tehát ne legyenek ilyen CGI-ok, meg nyilván van, de hogy amennyire lehet, ezt korlátozzuk. Tehát ő például azt mondja, hogy ha valami robban, akkor az robbanjon, mert a színész akkor érzi a légnyomást, és tud rá reagálni. Ha nem tudom, homokdűnék között forog a jelenet, akkor valahogy imitáljunk homokdűnéket, hogy érezze a súlyát a jelenetnek. És ez emiatt valóban nagyon sok ilyen úgynevezett praktikus trükköt kellett nekünk megtanulni. Ugyanakkor vannak digitális trükkök is. Csak egy példa, a nem tudom, 30-40 évvel ezelőtti felvételeket, ha bele akarják tenni, mondjuk a szereplő a történet szerint bekapcsolja a tévét, és abban néz egy jelenetet, amit mindannyian ismerünk, és nem tudom, melyik korszakból származik, ma azt milyen hordozón tárolják. Hogyan fog bekerülni egy 4K-val forgatott filmbe az a pár képkocka? Szóval ez egy olyan technológia, ami az archív felvételt kell tudni valahogy feldolgozni, és beletenni a filmbe. Erre például műszaki eszközökre volt szükségünk. Vagy a filmet ugye még mindig filmnek hívjuk, ugye mindenki elképzel a filmszalagot, és mindig azt gondolja, hogy oké, hát ma már nem használunk filmszalagot, de használunk filmszalagot, mert hogy a legtovább az analóg őrzi az információt. Tehát, hogyha volt most egy hírem régen, hogy találtak valami több száz év, nem, száz valahány éves felvételt egy dobozban, valami padláson, és le lehetett vetíteni. Most ezt nem tudom, egy 30 évvel ezelőtti floppy lemezt, próbálj már meg beolvasni. Hát nincs hova bedugni, érted? Nem tudod elolvasni az adatot róla. Most valószínűleg egy 30 év múlva, amit ma használunk technológiát, sem igazán tudnak majd mire használni. Az analóg viszont nagyon hosszú ideig megőrzi az információt, és például ezért nálunk van ilyen levilágító berendezés, amelyik a felvett anyagot filmre levilágítja, mert azzal lehet a legtovább elrakni az információt.
3: Más irányt vegyünk, isteni az üzemi konyhátok, amikor jön egy külföldi stáb, akkor a szakácsok annak megfelelően újra tervezik az étlapot?
4: Igen. Képzeld, igen, de nem az állistás sztár miatt tervezik újra egyébként, mert azt előre tudjuk, hogy ő neki mik a háklia és mire van szüksége, és általában azt azért a szervizprodukció a filmes cateringes csapattal jó előre egyezteti, ami nem feltétlenül a mi csapatunk. A mi üzemi konyhánk is végez filmes cateringes feladatokat egyébként, de azt azért tudni kell, hogy a stábban igen sok olyan ember jön, akik szintén 9-10 hónapot, sőt ők lehet, hogy többet, mert az előkészítésben is itt vannak, a hazájuktól távol töltenek, és azért szeretnének kicsit azért az otthoni kajából is enni, akkor igen, meg kell tanulni az ahhoz kapcsolódott. Most lehet, hogy nem akarok neveket mondani, nem tudom fejből az összes nevet ilyen évekkel ezelőttről, de volt egy orosz produkciónk pár évvel ezelőtt, ez az orosz Csernobil Abyss című film volt, picit ilyen reakció az HBO-féle szériára, és ott például az oroszok kedvéért volt borcs, meg mindenféle ilyen orosz étel, mert hogy szerettek volna hazait is enni.
3: A sztárok azért nyilvánvalóan ugye külön a lakókocsijukba kapják, de elő szokott ez fordulni, hogy beállnak a sorba és kipróbálják a menzát. Én azt tudom, hogy a Willem Dafoe imádja a Turo Rudit, na most az valószínűleg nem a lakókocsijában, azzal nem a lakókocsijában találkozott először.
4: Ez általában úgy szokott történni, ugye konkrét személyeket megint nem lehet névvel nevezni, de általában úgy szokott történni, hogy ugye az Origo Filmstúdió területe úgy van kitalálva, hogy minden nagyon közel van egymáshoz. A vezető színészek, vagy vezető szereplők, vezető stábtagok, azok azért a műteremben, a műterem közvetlen közelében étkeznek, azért, hogy ne kelljen nagy távolságot besétálni, de nálunk ez a kis távolság, vagy ez a nagy távolság is kis távolság. Igen, szóval minden egymás mellett van.
3: A kőhajintásnyira lehet mondani.
4: Igen, és hát volt már olyan, hogy vezető színész elsétált, mert kíváncsi volt, körülnézett, és akkor bekeveredett az üzemi konyhára, és akkor ott sorba állt egy tálcával, és kért egy pörkölt. Szó szerint egy pörköltet. És akkor leült evet, és az ilyen fura helyzet, hogy az Origón belül nyilván megvan a hierarchia, hogy ki kicsoda és hogy mi a funkciója, de azért sokkal erősebb a kollegialitás, és senki nem ejti le az állát attól, hogy egy vezető színész leül mondjuk a kantinba inni egy kávét, vagy megeszik valamit. Tehát ő is úgy leült és eszegetett. És akkor mondta, hogy ez annyira baromi finom volt, hogy holnap is ezt szeretné enni. Van-e rá mond, hogy oda a műterembe megkapja. És akkor végül is a műterembe megkapta a pörköltet, meg a gulyásevest, mert hogy miért ne. Ez az egyik történet. A másik, meg amikor egy stábtag eszik valamit, amit lehet, hogy otthonról hozott, lehet, hogy az üzemi étkezdéből hozott, és megkívánja a sztár, aki ott eszi a nem tudom, a lazacos akármit, szóval te figyelj, te mit eszel? Fú, ez baromi jó, én is kérek ilyet. Tehát, hogy ez elég gyakran megtörténik. Valószínűleg a Turo Rudinak is ez lehetett a története. És hát azért én olyat is éltem már át, hogy az üzemi konyhánknak a hátsó kijárata az pont az egyik műterem felé nyílik, és akkor stikába ott bagózott az egyik sztár, én rácsaptam az ajtót, mert nem vettem észre, és akkor tudjuk, hogy vannak ilyen kis búvóhelyek, ahol azért időnként előfordulnak. Tehát, hogy ez egy olyan típusú hely az Origo, ahol tényleg egy buborékban vannak, ahol nem kell attól tartani, hogy a lesifotósok majd lefotózzák, nem kell attól tartani, nem ér oda a jelenetre, mert egyébként nem tudom, messziről kell mennie. Tehát itt azért ők nagyon jól érzik magukat, és nagyon élhető az Origóban lenni.
3: Az mondjuk nekem is nagy élmény volt, hogy amikor legutóbb az üzemi konyhátok vendégszeretetét élveztem, akkor a mellettem lévő asztalnál egy Oscar-díjas a Sipos Zsuzsi ebédet. Tehát, hogy ez így alap.
4: Hát most már igen, ezt most kopogjuk le gyorsan, és alap, hogy Oscar díjasok vannak a műteremben, meg az üzemi étkezében. Igen,
3: egyébként... Mihály Zsuzsinak
4: is. Hát most reméljük, hogy majd jön ő is, igen. Vissza,
3: de még jó is, hogy a Dűne az átkerült most márciusra, mert ha tavaly bemutatták volna a Dűnét, akkor sanszos lett volna, hogy egymás ellen versenyeznek a kategóriában.
4: Igen, lehet. Egyébként én nagyon örülök, hogy most egy új kategóriás. Ezt tudod, hogy van egy új kategória?
3: Igen, a casting. Igen, a casting, igen, tegnap én is megírtam.
4: A 26-os, ugye, igen, 26-ban fogják átadni. Tehát a 2025-ös filmeket, tehát maga azok tudnak kapni. Ez nekünk nagyon fontos, mert hogyha megnézed, egy nagyon érdekes eltolódás, elmozdulás van. Azért nem mondom, hogy fejlődés, mert a fejlődés mindig viszonylagos, de eddig azért a magyar kollégák, a magyar stábtagok inkább a technikai kategóriákban tudtak Oscar-díjat kapni. Tehát kevés magyar színész láttál mondjuk filmekben. Még úgy is, hogy láttad.
3: Kezdjük el akkor az Origo Talent Networkről beszélni,
4: aminek hétfőn lesz a sajtótájékoztatás. Szóval nekünk ez egy iszonyú fontos dolog, hogy amikor Oscar-díjas filmek vannak és technikai kategóriában jelölnek filmeket, és mondjuk nálunk forgott, akkor az azt jelenti, hogy te látsz a vásznon egy Defoe-t, vagy egy akárki, tök mindegy, egy Timothy Chalamet, akárkit, de valójában ott dolgozik mögötte 200-300 ember. És annak a 200-300 embernek most már nagyon nagy százalék a magyar kolléga, és ez elképesztően jó hatással van, úgy általában a Magyarországon zajló filmgyártása. És ezért, amikor technikai díjakat kapnak a filmek, és ugye itt lehet Emmy is, lehet Golden Globe is, BAFTA, Velencei Oroszlán, akkor ezek mind azt jelzik, hogy ezek az emberek egyébként világszínvonalú munkát végeznek, igen, még akkor is, ha nincs odaírva feltétlenül a nevük a díjra. És nagyon szeretnénk, és köszönöm, hogy a Talent Networköt be is dobtad, hogy ha több képernyőn látható kolléga is lenne.
3: Tehát nem csak a Gangsta Zolit, meg az Árpa Attilát használnák verőlegénynek, mint lásd a Die Hardba, hanem hogy azért ennél több lehetőség.
4: Hát azért Haman Péter azért ott volt, tehát hogy azért
3: Máté,
4: bocsánat, elnézést kérek. Igen, a Haman Máté azért ott volt, én régi vágások, én a Péteren nőttem föl. Na, szóval a Máté azért ott volt, reméljük, hogy ott lesz egyébként hétfőn, és úgy tudom, hogy egyébként velünk tart hétfőn majd. De hogy igen, ez, tehát a Magyarországon azért fölnőtt nem egy, hanem több új generáció. Azért itt ez a generációval simán beszél angolul, szépen is beszél angolul. Ez a generáció már nem a nagyon régi játéktechnikát tanulta, hanem már azért a mait. Ugye ebbe kapnak segítséget is az Adam Davenport, aki a TIASZ-nak a vezetője, ezt a csubuk technikát itt oktatja Magyarországon is, meg a környező országon is. Tehát, hogy meg lehet könnyen tanulni, vagy nehezen tanulni, ez nézőpont kérdése, az, hogy hogyan tudnánk azt elérni, hogy a mi általunk jól ismert magyar színészek is ott legyenek a vásznon, és ne csak technikai kategóriákban legyünk Oscar-díjasok. Hát ezzel most nagyon sokat fogunk dolgozni a következő időszakban.
3: Igen, mert ugye gyakorlatilag a főszereplőket, azokat megéri idehozni, de gondolom az is egy az előbb említett, által említett képernyő sarkában lévő számlálóhoz köthető, hogy mondjuk a kisebb, akár 3-4-5 mondatos szerepekre nem feltétlenül kell akkor Amerikából idehozni, vagy külföldről idehozni valakit, hanem hogyha itt van megfelelő karakter, akkor használják őt.
4: Ez egyre nagyobb a százalék annak, hogy egyébként mennyire alkalmazzák a magyar színészeket. Ugyanakkor az is egy fontos tényező, hogy azért az megfacsarja mindenkinek egy kicsit a lelkét, amikor egy magyar színészt látunk a vásznon, és aztán egy tök másik magyar színész szinkronizálja őt. Tehát ez egy ilyen fura érzés, nem?
3: Hogy
4: de nem ez a hangja. Tehát azt szeretnénk elérni, hogy a magyar színészek teljes értékűen ugyanolyan színvonalon legyenek alkalmazva, mint egyébként bármelyik színész bárhonnan is jön, mert hogy mitől lennének egyébként kevesebbek. És én nem zárnám azt ki, hogy néhány éven belül akár vezetőszerepben is látunk magyar színészt.
3: Nehéz lesz a kérdés, de hogy te látsz arra alkalmas magyar színészt, aki az ezzel járó alázatot, munkát és minden egyebet hajlandó ebbe befektetni?
4: Lehet, hogy már elavultak a számai, mert tegnapiak, de 68 olyan színészről tudok, aki regisztrált az Origo Talent Networkön, hogy ők angol nyelven is vállalnak, vagy más nyelven is vállalnak szerepet, és azt hiszem, hogy 30-nál is jönnek talán az ezek kapcsolatos sajtótájékoztatóra. Hát ők biztos, hogy azok, akik felvállalják ezt. Egyébként érdemes lesz majd megnézni az oldalt, meglepő, hogy milyen neveket fogsz találni. Szerintem mindenki.
3: Remélem a sajtótájékoztatón
4: is. Ki fog derülni. Nézd, én szerintem mindenkiben benne van ez a bizonyítási vágy. Tehát, hogy most tetszik vagy nem tetszik, azért csak a hollywoodi filmek azok, amiket egyfajta ilyen etalonnak tekintünk. Én szerintem mindenki szeretné azt megmutatni, hogy azért ebben mi tudunk jók lenni. Tehát ha most nyilván mindenki tudja Gábor Zsozsát, hogy ő van, most ugye szegényről többet is tudunk, mint amit szeretnék, főleg a szobráról, de hogy egyébként relatív kevés magyar hírességről tudjuk azt, hogy milyen életutat járt be. Ugye azért azt lehet látni, hogy Hollywoodot azért zömében magyarok alapították.
3: Igen.
4: Tehát Fried Vilmos, alias William Fox, vagy a Paramount alapítója, Adolf Cukor. Tehát ezek, amit ma ismerünk Hollywoodnak, annak azért igen nagy százaléka a magyarok fejéből pattant ki. Most lassan ott tartunk, hogy a magyarok elmentek mondjuk 100 éve megalapítani Hollywoodot, most jön Hollywood Magyarországra filmet fordítani.
3: Isten hozta őket. A későn csatlakozó kedvéért még mindig Tóth Mihállyal, az Origo Film Group marketing igazgatójával beszélgetek. Az előbb említetted, és akkor elkanyarodtunk egy kicsit erre a talent vonalra, de hogy a stúdión belül azért biztonságban érezhetik magukat a sztárok, de ez betudható annak, ugye, hogy nagyon szigorú protokoll szerint lehet hozzátok bejutni, de nem volt még véletlenül olyan, hogy például drón repkedett volna a stúdió felett, vagy pedig a környező kukoricásból megpróbálnak esetleg bejutni hozzátok?
4: Hát erre van egy hivatalos, meg egy nem hivatalos válaszom. A nem hivatalos válasz, hogy nyilván a magyar ember rendkívül eleményes, és néha megpróbál mindent is, de azért azt tudni kell, hogy minket azért a nem tudás pajzsa véd, mert hogy nagyjából 2 évvel azelőtt forog a film, mint hogy ennek igazán hírverése van. Tehát a Dűne sem akkor került be a köztudatba, amikor az első, nem tudom, tárgyalást megejtettük, hanem jóval később. Tehát azért szerencsére nem tudják a rajongók azt, hogy nálunk kidolgozik és kiforgatik.
3: Hát ha csak nem mondjuk az Andrássy úton sétálva le nem fotozzák a sztárt, és akkor abból összerakja a rajongó.
4: Igen, de szerencsére azért ennek relatív kicsi a visszhangja még Magyarországon, tehát ez a fajta kultusz, mint az Egyesült Államokban, mindenhol követik őket, ez azért nálunk nem jellemző. A másik, ez a drón kérdés, ez egy nehéz kérdés. Tehát ez nyilván nem mi találjuk fel ezzel kapcsolatban a langyos vizet, de ahogy a reptereken sem lehet drónnal repülni, mert veszélyes, ugyanúgy nálunk sem jó, ha a drónok berepülnek ezekre a területekre. Egyrészt, mert nálunk is forgatunk drónokkal, ezek azért nem ezek a kis pici boltban kapható drónok, hanem hát én láttam azt, amikor az operatőr úgy tesztelte le, hogy stabilan marad a drón a levegő, hogy fölkapaszkodott rá, és át lehet emelni egy embert is, akár egy díszlet fölött vele. Szóval ezek azért ilyen dollármilliós felszerelések, és ha ennek neki repül egy másik drón, akkor azon kívül, hogy összeütköznek, még lehet, hogy a fejére esések valakinek. Tehát hogy ezt el kell kerülni. Erre van technológia ma már, ami nem engedi a kereskedelmi drónokat berepülni egy bizonyos területre. Ez egy olyan technológia, ami egyébként ilyen biztonsági okokból a legtöbb olyan helyen fel van szerelve, ahol ipari drónok is dolgoznak. Na, és olvassátok ki a sorok közül a többit. Máskülönben meg a protokoll az egy nagyon fontos tényező. Nem csak azért, mert be lehet jutni, vagy nem lehet bejutni, meg hogy egyébként a rajongókkal mi van, mert az a legkisebb probléma. A Covid azért megtanított minket protokollokat betartani. Tehát amikor a világon mindenhol megállt a filmgyártás, de úgy, hogy azt képzeld el, hogy fölálltak a stábtagok, és még a csésze is ott maradt az asztalon, és mindenki húzott haza, mielőtt lezárják a reptereket. Ez egy ilyen dráma volt, tehát amikor mondod, hogy a zombi apokalipszis, szóval kb. Ilyen a zombi apokalipszis, tehát mi túl vagyunk egy ilyen zombi apokalipszisen, és ott az volt, ami szerencsénk, említetted az ügyvezetőnket, a Horváth Feksi Mártát, egyszerűen a Mártának a sarkossága rendkívül határozott hideg, éles logikája, és ez a fajta mentalitás mentett meg lényegében minket, mert gyakorlatilag pár nap alatt ki lett dolgozva az a szűrő protokoll, aminek segítségével, ezt mi filterezésnek hívtuk, ilyen buborékokba lehetett rakni a stábokat. Tehát forgott mondjuk 3 produkció egyszerre, minden produkciónál megvolt, szétszedve három kategóriára minden stábtag. Volt a legyemük színekkel jelölve, volt a piros, a sárga, meg a zöld. A piros, aki a vezető szereplőkkel és a vezető stábtagokkal érintkezésben volt, meg nyilván ezek, maguk ezek a stábtagok, ők voltak a pirosak. Nekik naponta volt szűrés, Covid szűrés, ez a nagyon kellemetlen pálcával az orrba vagy a szájba. Ehhez kellett a helyszínre telepítenünk egy szűrőberendezést, illetve egy komplett ilyen kis labort. Klinikát, labort, ami ezt ott rögtön ki is elemezte. Tehát gyakorlatilag ez ott az egyik. Akkor voltak a zöldek, akik nem voltak feltétlenül napi szinten velük kapcsolatban, de mondjuk díszletet építettek, tehát őket hetente háromszor szűrték, mert ugye lehetett csökkenteni a kockázatot, illetve amikor a díszletesek készen voltak a feladattal, és már nem kellett semmit csinálni, akkor először ki kellett jönni a műterem. Volt egy ilyen átszellőztetés, és utána mentek be a pirosak, mert hogy úgy lehetett csökkenteni, minimalizálni a kockázatot. És akkor vannak amik a zöldek, jól mondom? Piros, sárga, zöld, mindegy, tehát akik a legkevésbé,
3: a legtávolabbiak,
4: nekik heti egy szűrésük volt, viszont ők nem léphettek be a zöld vagy a piros területre, vagy az eltöltött területre, mert egyszerűen úgy lehetett kizárni. Tehát ez egy, azt képzeld, hogy voltak COVID officerek, tehát ilyen olyan ember, akiknek csak az volt a dolga, hogy azt figyelték, hogy mindenki csak addig merészkedik, ameddig egyébként az ő badge ezt engedi. És ez egy szörnyen összetett feladat, amikor egy produkció van, akkor is. Hát gondolom, amikor három forog egyszerre. Tehát ez egy rémálom volt az első.
3: És akkor őket is kell etetni, és akkor őket is kell mosdóba engedni.
4: Hány mosdód van, azok hol helyezkednek, hol eszik. Tehát ez mind kérdés. És gyakorlatilag olyanok voltunk szerintem, mint egy ilyen katonai műveleti terület. Jó, nem izével kalasnyikóval állt mindenki, de hát tulajdonképpen tényleg csak az hiányzott. És ez a fajta rendkívül hideg, és mindenféle protekciót nélkülöző technika okozta azt, hogy nálunk újra lehetett kezdeni a forgatást, és a Dűnét be lehetett fejezni. Mert egyébként a kiegészítő forgatás nálunk zajlott, akkor még a kormánybiztos úr is meglátogatott minket, mikor azt a nem létező szalagot átvágtuk, hogy akkor nálunk újraindul a forgatás, mert ez egy akkora dolog, az nemzetközi szinten volt egy óriási lépés, hogy amíg London és mondjuk LA annyi, addig Budapesten mehetett tovább a produkció.
1: Cinemanna. Itt a

0: A Manna FM weboldalán és podcast csatornái.
1: Manna FM.
2: Cross GPS.
0: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
4: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüred és Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófa védelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell, megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél.

0: A 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Újságíró, online marketinges, és még csak 29 éves. Itt van a Gen Z egyik ismert képviselője velünk a stúdióban. Hello, Rácz Dávid, köszöntünk szeretettel.
5: Sziasztok, köszönöm én is a lehetőséget.
4: Én még mindig Bali Mónika vagyok, és természetesen Pajor Tamással köszöntünk. Akár nézel bennünket a Cross Rádió YouTube csatornáján, akár hallgatsz a Cross Rádióban, vagy szombaton esténként a Manna FM-en. Ha a Cross YouTube csatornájára még nem iratkoztál fel, akkor kérlek, tedd ezt meg. Na vágjunk bele, szuper izgalmas témákkal készültünk, és nagyon, nagyon nagy öröm, hogy végre egy ifjú is itt van velünk a stúdióban. Online tartalomgyártásról beszélgetünk, arról, hogy milyen rések vannak a pajzson, milyen lehetőségeket nem használnak ki a tartalomgyártók, vagy akármi, és arról is külön kiemelten, hogy a maró, bántó, kegyetlen gúny milyen sebességgel terjed, nem csak az online térben, de az AI veszélyekre is felhívjuk a figyelmet, illetve a politikára és a vallásra éhes, kiéhezett Z-generációról is beszélgetünk. Na akkor az első téma, szakmai mérlegre helyezel közéleti jelenségeket és szereplőket az írásaidban.
5: Így van.
4: Na most, a személyes brand ereje, amit én látok, még mindig verhetetlen, gondolok itt például Györfi Párra, és bármilyen brandnek a munkásságát követjük, azt látjuk, hogy mindenki le akar nyűgözni mindenkit, és figyeli az algoritmus királynak a szabályait, hát kevesebb vagy több sikerrel. Első kérdés, mi az, amire szerinted most ma Magyarországon az online térben igazán szükség lenne?
5: Az igazán, amire szükség van, az mindenképpen az őszinteség. Én ezt veszem észre, hogy azok a tartalomgyártók, azok a közéleti személyek, de lehetnek színészek, bármilyen jelenség, bármilyen személy, aki a közösségi médiába lép, akkor tud sikeres lenni, ha őszintén kommunikál, ha csalódása van, ha negatív dolog is, de merjen beleállni és legyen őszinte.
4: És ennek hiánya van a magyar piacon?
5: Ennek baromira hiánya van, elnézés a szóhasználatért, de igen, ennek hiánya van. Én azt veszem észre, hogy korábbi években nagyon az volt a közösségi médiában a trend, hogy elkezdünk különböző szépen megfogalmazott mondatokat használni. Ha megbízott egy különböző cég, hogy készítsünk róluk reklámanyagot, akkor is úgy fogalmazzuk meg az adott tartalmat, hogy az adott cégnek legyen jó. És nem feltétlen úgy, ahogy a végfelhasználónak szeretnénk elmondani, hogy tényleg milyen volt a benyomásunk az adott termékről.
4: Hú, de érdekes. Amikor elkezdtük ezt a közös munkát a Tamással, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy mennyire van még relevanciája az old school stúdió beszélgetéseknek. Hát én, tudod, ugyanabban a riporteriskolában végeztünk, csak én körülbelül 20-25 évvel ezelőtt. Mi tanultunk beszélni. A beszédtechnika óra kiemelt volt mind a rádiós, mind a televíziós szakon. Mondd meg azt nekem, hogy miért nincs már erre igény?
5: Szerintem erre a közösségi média hozta el, mivel ugye ott bárki egy telefon felragad, el tud kezdeni videózni, sokszor régebben még azt lehetett mondani, hogy csak az vált ismerté, csak az tudott a média közelébe kerülni, aki tényleg jól beszélt, jól nézett ki, vagy tényleg volt valami különböző tudása, amivel odaillett. Most meg ugye, ha sokan követnek, akkor te lehetsz akár a legtrendibb, legfelkapottabb műsorvezető is. Tehát a követőtábor az mindent felülír.
4: Mi az, ami...
6: De ez ellentmond annak, amit az előbb mondtál, mert ha nagy számban is látjuk, hogy így van, jelennek meg ilyen nagy követőtáborral rendelkező, nem erre kondicionált, nem szakképzett emberek, akkor nyilván ezt azért tudják megcsinálni, mert ahogy állítottad, őszintén beszélni, tehát legalábbis önazonosan, még ha nem is az igazságot mondják, de szándékuk szerint azt. Ha viszont ez így van, akkor az nem igaz, hogy ebben hiány lenne, mert ilyenből meg akkor sok van.
5: Egyre inkább, de ez is azért mondható el, mert elkezdtek a tartalomgyártók elmozdulni e felé. Tehát most már nincs hiány ebbe, de ez egy trend volt, meg korábban, még mikor én voltam fiatal, akkor mindenki úgy gyártott tartalmat, hogy amit hallani akart a megbízó, de most már meg inkább elkezdtek őszintén tartalmazni.
6: De nem lehet, hogy akkor most ez válik egy megbízássá? Csak ezt a megbízást már nem egy cég adja, hanem egy belső drive?
5: Valószínű, meg én már azt veszem észre őszintén, hogy most már meg kezd valahogy ez az nagy őszinteség cunami is kicsit ilyen kételkedést adni az emberekbe, hogy ez is csak egy megjátszott dolog, mert az sem lehet, hogy mindenről elmondjuk őszintén a véleményünket, mert ha csak őszinte tartalom, ez furán hangzik, de ha azt akarom itt elmondani, hogy ha állandóan azt hallod, hogy minden jó, ez most nagyon rossz, akkor abba is sok emberbe kételkedést ad, hogy most abban van-e valami bújtatott reklám, hogy nem esetleg valami, az ellenfél cég bízott meg téged, hogy szapuld
6: el. De ha nincs is szó cégekről vagy politikai trendekről, hanem csak egyszerűen gondolatok, érzések kifejezéséről, akkor is van ennek egy ilyen kényszeressége. Tehát, hogyha az algoritmusok által diktált versenyről beszélünk, és észrevesszük, vagy aki erre érzékeny, észreveszi, az algoritmusok az úgynevezett őszinteségnek kedveznek, akkor hirtelen az őszinteség már nem őszinteség lesz, hanem egy megfelelés az algoritmikus trendnek.
5: Igen.
6: Az őszinteség állarcába bújtatva, és így duplikált hazugság jön létre, mert nagyobb hazugság az, ha őszinteségnek színlelem azt, ami nem őszinte, mint hogyha őszintén reklámozok egy céget, és mindenki tudja, hogy ez csak egy reklám.
5: De most ez megy a közösségi médiában. Ezt lehet látni, hogy mindenki, ha úgy fogalmaz, úgy gyártja a tartalmakat, azért másolnak le szinte 100%-osan megegyező tartalmakat a videós rövid sor, nem tudom, ki lehet-e mondani.
4: Jó, persze.
5: A TikTokra végül is azért gyártanak, másolnak sokan nemzetközi trendeket is, mert az hajtja meg az algoritmus. Tehát, és úgy fogalmazzák meg, ami az algoritmusnak fog kedvezni.
6: Uh-huh. Mi kedvez az algoritmusnak? Nagy egy ilyen. Kis. Na. Szóval majd más is lehessen influencer.
5: Hát az algoritmusnak, ha videókról beszélünk, akkor mindenképpen úgy kell megvágni a videót, például, hogy nagyon vágott legyen, hogy állandóan így váltakozzanak a távoli, közeli képek, tehát így nagyon hétköznapi nyelven fogalmazva így tudom elmondani, tehát hogy úgymond rángatúzzon a kamera, tehát így a szakmai iskolába, a riporteriskolába így használtuk mindig, mert az kedvez úgymond az algoritmusnak, hogy végignézzék a felhasználók, mert azt kell tudni az algoritmusról, hogy akkor fogják sokan megnézni, ha te ott tartod a felhasználókat az legelejétől a végéig, mert elsőnek egy kis csoportnak mutatja meg mindig a tartalmat, és ha az a kis csoport sokáig megnézi, akkor mutatja egyre többnek, meg szélesebb közönségnek.
4: Uh-huh. És ez a gyorsvágás, ez néztel erről már kimutatásokat, hogy most én csak magamról beszélek, az én X generációs valóságomról. Milyen hatással van ez az idegrendszerre és a mentális állapotra, mert az enyémre nagyon-nagyon nincs jó hatással.
5: Igen, erre néztem én is, és azt olvastam mindenhol, hogy ez befolyásolt olyan szinten, hogy ez két táborra lehet csoportosítani, mert a nagyon fiatalokat ugye csak ezzel tudod lekötni, de őket már a hosszabb tartalommal egyáltalán meg se tudnak nézni, sokszor még egy filmet se teljesen, mert nekik az már lassú, de viszont elkezdett kialakulni egy másik csoport, akik meg menekülnek már a TikTokról, épp ezért, mert hogy nekik ez már túl gyors ez a trend, hogy állandóan vibrál, állandóan rángatózik a kamera.
4: És akkor mit csinálnak ők? Milyen platformot hoznak létre majd?
5: Hát most ugye átmentek sokan a Twitchre, ott is ilyen élőben néznek hosszú, tényleg órákig tartó élő közvetítéseket akár, meg hogy ez egyre népszerűbbek éppen ezért a podcastok is, mert hogy az kicsikét tényleg le kell ülni, akár este, vacsora közben, vacsora után, és tényleg az ilyen kis megnyugtató beszélgetések egyre trendibbek.
4: Ó, a generációt körében is? De jó, akár még akkor egy vallási témát, vagy mélylélektani témát is.
5: Egyre jobban.
4: El tudnak fogyasztani. Én azt mondom, hogy Magyarországon ma túlkínálat van, de mit mond a videós tartalomgyártásban? De mit mond erről egy szakember? Vagy mit gondol?
5: Én azt mondanám, hogy nagyon sokan gyártanak tartalmat, de a minőségi tartalomgyártásból rendkívül hiány van. Tehát, hogy sokan nagyon felületesen gyártanak, vagy tényleg poénosan reggeli beszélgetéseket, vagy különböző délutáni játékok közben beszélgetünk, de ahogy tényleg velősen átbeszéljenek szakértőkkel különböző témákat, abból csak a nagyobbak vannak, de olyan kiemelkedő kínálat nincsen.
4: Ez lehet az a szűk piaci rés ma, egy nis, amit még be lehetne tölteni szerinted?
5: Én úgy mondom, igen.
4: És ez hány percekben? Mert ez most nekünk is adhatsz ötleteket akár a jövőben a tartalomgyártásunkhoz.
5: Én azt látom így a statisztikák alapján, meg a tapasztalatból, hogy az ilyen 30-40 perces beszélgetéseket, azokat még az én generációmból is, akik menekülnek a short-form tartalomgyártásból, azok simán végigülik és végignézik, ha érdekes a téma, meg ha kapnak olyan plusz információt, ami rájuk jellemző.
4: Tehát 30-40 perc mélylélektani beszélgetés, oktatóanyag, igen, esett tanulmány, bármi lehet?
5: Bármi, azok már őket lekötik, mert hogy azt kell tudni a Gen Z-ről, hogy ők nagyon tartalom új információ éhesek, és ha valami plusz kapnak, akkor ők arra ugranak meg, arba tényleg belemernek állni mélyen.
4: Ha őszintének látják, mert ez a mániátok, azt tudom.
5: Igen.
4: Mi az, amiket te követsz? Kiket tartasz te jónak?
5: Hú, hát én nagyon szeretem a Partizánt végül is, Palik Lacinak a műsorát. Én őket szoktam így szinte állandóan, meg még a Kontrollt szoktam így nézni.
4: Őket minőségi tartalomgyártónak
5: tartod? Hát ezt ketté felé választanám, akkor ha szórakoztatót nézem, akkor Palik Lacit inkább oda sorolnám. Igen. A Kontrollt az kettő közé, mert hogy ők sokszor beszélnek olyan bulvárosabb irányból is, de azért így ők inkább általánosabbnak mondanám a közös metszetbe, de a Partizán szerintem ő nagyon kiemelkedő így a tartalomgyártás piacán.
4: És itt a boomernek a sarokban milyen javaslatokat adnál? Biztos, hogy nézted, láttad már Tamásnak több videóját. Akár az algoritmust használva, akár a tartalmat, a stílust, mit javasolnál egy ismert előadó művésznek, aki influencer?
6: Csak olyan javaslatot mondjál, hogyha megkérdem, ami számomra önazonos, mert például azt már is nem érzem annak, hogy meg nincs is ennyi időm ezzel foglalkozni, hogy most elmondok most mondjuk egy olyan bármilyen napi politikai aktualitáshoz kapcsolódó teoretikus okfejtésemet, és akkor most mondjuk felvegyem ilyen kamerállásból, aztán ilyenből, aztán ilyen, és akkor ezt összevágjam, vagy letöltsem azt a szoftvert, amit tudom, hogy megcsinálja magától AI, de nincs türelmem hozzá végignézni, hogy hogy csinálja, stb., de majd lehet, hogy lesz, mindegy, nem ez a lényeg, de akkor sem vagyok benne biztos, hogy mondjuk egy összetett nyelvtani szerkezetekben, jelzős szerkezettel, választékos nyelvhasználattal, és azért mély értelmű dolgokról elmélkedő szövegnek feltétlenül jót tesz ez a gyors vágás, vagy bármi, ez inkább csak maherré és mondva csináltá teszi, szerintem. Nyilván van olyan nálam is, ami rövidebb, és annál elmenne esetleg. Tehát, hogyha javasolsz, akkor olyat javasolj, mert szerintem az sem jó, hogyha az ember kapkodja a kormányt össze-vissza. Nem. Én most nem is én vagyok a fontos, de hogyha valaki XY kialakít egy világot, ami miatt már van egy tábora, és ez a tábor más nekem is a TikTokon, az Instán, a YouTube-on, a Facebookon, eltérő méretű és eltérő társadalmi metszetű, de akkor is van, akkor épp az ütközik nehézségbe, hogyha ettől nagyon eltérő hangvételt vagy műfajt kezd el képviselni.
5: Tehát igen, ezt is tudni kell, hogy nem mindegy, hogy ki a célközönség. Tehát ha marketingről van szó, akkor én mindig innen indítom, hogy kit szeretnél elérni. Mert ha nagyon gyors vágások, nagyon színes, beúszó képek, stb., ha ilyen effekteket alkalmazunk, az a nagyon fiataloknak kedvez. Az a, már az én generációm és nálam idősebbeket, azokat egyre inkább kezdi úgymond taszítani inkább.
4: De jó!
5: Igen, tehát ezt nem javaslom így mond a podcastnak se, de nektek se, a személyes brandet szeretnétek kialakítani. Ha tovább megyünk, ha azt mondjuk, hogy az ilyen 30-40-es korosztálynak kellene, akkor inkább amit én csinálok, hogy ez a hosszabb velős kifejtős, amikor kicsit plusz információt adunk, elemzünk, ahol tényleg azt érzik, hogy komoly tartalommal fognak találkozni.
4: Na de bocsánat, most megakasztalak, mert te írsz, én téged végigolvaslak, egy olvasó ember vagyok, viszont más sem hallok már 4-5 éve, hogy Mónika videókat gyártsál, gyártsd a 2 perc perces videókat. Holott azt látom, hogy a Babarczi Eszter eszmetörténész itt volt nálunk, nagyon-nagyon egyetemi oktató, nagyon-nagyon hosszú posztjai vannak, elolvassák az emberek. Most mondanád azt Tamásnak is, hogy ezek helyett a videók helyett időnként írjon?
5: Nem. Tehát én Tamás...
6: Egyébként írok is időnként, de
4: nem posztolod. Miért nem posztolod? Szoktad?
6: De, most is volna fog kitenni minden.
4: Na jó, van, oké.
5: Igen, de igen. Tamásnak nem javasolnám, hogy írjon, mert ő neki valahogy a közönsége erre állt rá, hogy úgymond a videós formátum. Tehát ugye az sem mindegy, hogy mihez szokott hozzá a te közönséget. Ha most Tamás hirtelen irányt váltana és elkezdene hosszú velős posztokat kirakni, közzétenni a közösségi médiában, akkor és videókat nem, tehát tegyük fel, hogy elmegy teljesen szélsőségesen, kicsit összeakadt a nyelvem, és ha csak írott posztok, akkor megint kellene az algoritmusnak néhány hét, mire rááll, hogy akkor most már olyan embereknek kéne őt csak mutatni, akik inkább olvasnak.
4: Néhány hét, magyarul akkor bedőlünk ezzel.
5: Igen.
4: Igen, és még mit javasolsz Tamásnak?
5: Ez lenne neki a fő javaslatom, tehát így plusz javaslatot, nem tudom, mert alapból, ahogy így utána néztem, szerintem ő jól csinálja így a korosztályához. Mert azért
4: képest, mondtam,
5: így,
4: hallod, ki mondta korosztályához
6: képest? Hát jó, nem is kell. Hála a Máté munkásságának is, akitől nagyon sokat tanultam, meg másoktól is, de igen, szerintem sokkal lényegesebb az önazonosság, mint az összes többi technika. Minden abból nő ki. Tehát van az embernek egy metakommunikációja, ha az nem igaz, az egy hamis műmajer dolog, akkor vághatod össze-vissza, úgy se fog működni, meg nem is ér semmit, persze.
4: Beszélgessünk a biztonsági játékosokról. Amikor én több munkahelyen elkezdtem a brand építésbe besegíteni, mindig feltettem, bár én nem marketinges vagyok, inkább tartalomgyártó és PR-os, feltettem a kérdést, hogy na jó, de a célközönség, fogalmazzuk meg. És mindig megfogalmaztuk az elsődleges, aztán a másodlagos, és a harmadik meeting végére már azt mondták a tulajdonosok, hogy na jó, de azért mindenkihez el kéne érni az üzenettel. Ez mindig elhangzik. Ha egyházi tartalomgyártásról van szó, tudod, hogy mi Tamásra hívő emberek vagyunk. Mindig ezt hallom, hogy az evangéliumot mindenkihez el kell juttatni, és te azért láttad, az előző kormányról is írtál, hogy mekkora törést okozott például a kegyelembotrány az egyház politikában, nem csak kommunikációs zűrt, hanem bizalomvesztést is. A jó hírrel mindenkit el kell érni. Ez egy nagyon nagy csapda lehet. Itt mesélj már nekünk, osszál már meg velünk, kérlek, osz már meg velünk bölcsességeket, mert néha én belefutok ebbe a csapdába.
5: Igen, tehát én azt mondanám, ha így a vallási témára átkanyarodunk, hogy a vallást az amúgy a fiatal generáció is nagyon érdeklődik iránta, mivel az egész generáció úgy nőtt fel, mert ugye a Gen Z-ről, ha beszélünk, ők a 96-97-től ilyen 2009-ig sorolják a legtöbb portálon, és róluk azt kell tudni, hogy úgy nőtek fel, hogy háborúk voltak, a Covid ott volt, hogy felnőttek, úgy nőtek fel, hogy a pénzügyi válság is sújtotta a gyermekkorukban a családot, igen. És ugye ezt így, hiába apró gyermekek voltak, de érezték a nehézségeket.
4: Mentálisan terheltek.
5: Mentálisan terheltek voltak, és azt lehet elmondani, meg statisztikák is mutatják, ha nem is kimondottan arra vágynak, hogy vasárnapunként beüljenek egy istentiszteletre, de várnak arra, hogy valami közösség részévé legyen, aki nem azt mondja meg, hogy itt egy egyenes vonal és ez a helyes élet, hanem kapnak egy kis mesgét, amiben szabadon mehetnek, kipróbálhatnak különböző dolgot, amik lehet nem feltétlenül optimálisak vagy pozitívak, de hogy úgymond megélhetnek különböző dolgokat, és amit a vallás lehet kimondotta nem tenne nekik úgymond megengedhetővé.
4: Hú, ez nagyon tetszik nekem, hogy egy medret kell mutatni a generációdnak, igen. Nem egy egyenes vonalat húzni, hogy ezen az úton kell menni, mert az egy kemény vallásos szabályrendszer, hanem egy mederben mozgásteret mutatni.
5: Mozgásteret szerintem így azt kimondhatjuk.
4: Ez az, amit te csinálsz most, Tomi, pont a prédikációkkal is, nem?
6: Hát meglátjuk, hát majd kiderül, hogy ez valóban ez-e. Én azt gondolom, hogy mindenképpen közelebb áll az élethez az, hogyha egy flexibilisebb fogalmazás sikeret rendszerbe foglaljuk az abszolút érvényű igazságot, de azért ennek mindig van egy nagy paradoxonja, mert hát és ez az, ami miatt általában a vallási interpretátorok csapdába esnek, mert észrevétlenül összetévesztik magukat az Istennel. Nem azért, mert pszichopaták, vagy istenmániájuk van, vagy cezaromániájuk van, hanem egyszerűen van egy magnetizmus a vallási állításoknak, mivel abszolút érvényűek, tehát azt nem lehet felpuhítani, ami mondjuk a 10 parancsolatban van, hanem azt mondja, ne lopj, de azért, hogyha nagyon megkívánod a csokit a közérbe, akkor igen, vagy ne tör házasságot, de nagyon szép a szomszéd, azt mondja, akkor szeresd el a férjétől, tehát ezt nem lehet mondani.
5: Igen.
6: Vagy igen, vagy nem. Tehát van ennek ezért egy ilyen egy ortodox keménysége, amit nem lehet felpuhítani bármerre. De az, hogy az élet aktuális, szerteágazó erdejében az ennél kevésbé konkrét elágazási pontoknál mit és hogyan teszünk, uh-huh. hogyan öltözködünk, milyen filmet nézünk, milyen zenét hallgatunk, hova utazunk, kivel barátkozunk, miről gondolkodunk, milyen képzésben részesülünk, hova költözünk, és sorolhatnám, mi az a szerepe a kultúrának az életben, mi a szerepe a pszichológiának, mennyire harmonizálható mindez az ősi vallási igazságokkal, hogyan lehet értelmezni és megélni az ősi vallási igazságokat napjainkban. Szóval itt kezdődik el az az értelmezési mátrix, amelyben mindig törekedni kell az árnyalt és szerteágazó, és legfőképpen személyre szabott megoldásokra. Úgyhogy talán ennyit tudnék hozzátenni.
5: Igen, én még ezt kicsit tovább inném a gondolatot, mert ha egy másik oldalra is átkanyarodunk így a spiritualitásra, akkor a generációról, még az alfáról is, aki a Gen Z után jön, a 2010-2024-es generációról is el lehet mondani, hogy még nagyon fiatalok, de már látszik az, hogy foglalkoznak azzal, hogy a lelkük milyen állapotban van, a spiritualitás szempontjából még azzal, hogy úgymond az életük rendben legyen, hogy mik az érzéseikkel már nagyon apró tizenévesen is.
4: Meg vagyok döbbenve, ezt nem tudtam. Ezt otthonról hozzák, vagy ez korosztály?
6: Nem, szerintem ez az egyetemes ember igénye. Szerintem az emberben óhatatlanul megvan a vallásképződés, mert az ember egy misztikus lény.
4: Igen, de ez hogyha, el volt folytva, mert egy én gyerekkoromban.
6: De az elfolytás csak reprodukálja ezt. Hát nézd meg, hogy az ortodox úgynevezett tudományos materialista szocializmusban is és kommunizmusban is milyen erős volt a vallás képződés. Hát, vagy akár csak a felvilágosodás van is, ahol a racionalizmus került a középpontba, gyakorlatilag az észnek is, észből is Istent csináltak. Az ember nem tud misztikum nélkül meglenni. Én egyébként amellett, hogy üdvözlendőnek és jónak tartom ezt a szellemi ésséget, azért veszélyt is látok benne, és pont az ilyen olcsó konyhai bulvár ezo bullshit jelenti a veszélyt, hogy ezeket a gyerekeket az ilyen fajta nem csak tudománytalan, hanem felszínes szellemi zsákmányszerzésnek az áldozatává teszi.
5: Igen, de ide meg mondhatnám, hogy ugye a Gen Z okay, hogy befogad sok információt, de azt mondható el róluk, hogy nagyon könnyen szűrik is állítólag a statisztikák alapján, uh-huh. hogy mi lehet hazugság, vagy hogy minek hihetnek. Persze itt mondjuk, hogy sok olyan prédikáló szakemberinek látszó engyén is van a közösségi médiában, hogy nagyon szépen körülírjam, aki hitelesnek látszik, de közben marha nagy bullshiteket mond.
6: Persze.
4: De hogy lehet szűrni? Hogy szűri a Z-generáció?
5: Végül is ezt így nehéz megfogalmazni, de ugye érzik valahogy így szoktál minden Gen Z elmondani, vagy az alfa generáció is, hogy mindig, ha én is kérdezem tőlük így face to face, hogy szemtől szembe, hogy mit lehet róla tudni, hogyan veszed észre, hogy neki nem hihetsz, és azt mondják, hogy megnézi a videót, és érzi.
4: Ráéreznek.
6: Szerintem a természetes életösztön feltalálta magát a digitalizáció világában. Amen. És újra tervezte azt az elemi ösztönt, ami évezredekkel ezelőtt a mezőgazdasági szintéren, vagy az erdőben, vagy bárhol egy ősi környezetben volt. Itt is megmarad az emberben egy ilyen orientáció. Végsősorban az ember azért morális lény, és a hazugságnak mindig szaga van. Lehet csomagolni, de mindig.
4: Mondok nektek, és a hallgatókkal is megosztom, és a nézőkkel ezt a néhány statisztikai adatot, amit kigyűjtöttem, a vallásra éhes generációdról. A Bible Society felmérése Egyesült Királyság 2018-ban a 18 és 24 év közöttiek 4%-a, 24-ben már a 15%-a vallotta azt, hogy ő keresztény, és minimum egyszer havonta közösségbe, gyülekezetbe jár, és ezt az Egyesült Királyságban csendes ébredésnek nevezik. Aztán megyünk tovább, Egyesült Államok, a Barna Group felmérése, a Gen Z és a milleniálok 2020 és 25 között megduplázták a havi gyülekezet látogatásukat, havi 1-ről 2-re, a spirituális érdeklődés, a keresztény szolgálatokban a részvétel és az Isten élmények, ez már mind jellemző erre a generációra, és el is köteleződnek Jézusnak, és egy másik forrás szintén az USA-ból, hogy kiemelten a fiatal férfiak körében nőtt az érdeklődés. Ez Magyarországon is jellemző?
5: Jelenleg még kialakulóban van, én azt látom.
4: Nagy diplomata vagy.
5: Itt is azt mondanám, hogy mint mindenben, szerintem ez így néhány év lemaradással fog hozzánk. Tehát ez még majd ezután lesz, tehát ez lesz a jövő itthon.
4: Amikor felkértek téged, hogy írj a Szemléleknek.
5: Igen.
4: Arról, hogy nem így fogalmazták meg, ez már az én megfogalmazásom, hogy politikai kereszténység áruhába öltöztette az evangéliumot körülbelül 16 évig, és nagyon komoly cikket hoztál te ott. Igen. Össze, és gratulálok is hozzá. Szóval, ha már az előző adásban, amikor a Fóris Attila és a Rita volt itt, emlegettelek, akkor inkább most a te szádból halljuk már, hogy milyen tanácsokat adsz te az egyháznak, különösen egyházi vezetőknek és a fiataloknak, hogy ne roncsák el, mert hogy ez a közbeszédben még mindig jelen van. Magyar Péter miniszterelnökünk nemrég is megkapta pont a Szemlélek vezetőjétől, a Gégény Istvántól, hogy hagyja már abba azt, hogy a Bibliát beviszi a parlamentbe ő is, ugyanúgy, mint az elődök. Én meg egy kicsit türelmesebb vagyok az új adminisztrációhoz, mert annyira átitatódott szerintem a közbeszéd, és mondhatják azt, hogy gyakorlatilag megszentségtelenítik a Bibliát a politikusok, mert szájukra veszik az Istent.
5: Igen, igen. Én ide azt tudnám elmondani, hogy ugye korábban azt lehetett látni, hogy az egyházi intézményekben is sokszor egyházi szavakkal szépen a politikai iránymutatásokat, amit az adott pártok szerettek volna közvetíteni a hívek felé, azt fogalmazták meg a szakemberek, és de most meg ugye igen, most meg a parlamentből próbálnak egyházi szavakkal, de ezt meg én úgy látom, hogy pont azért próbálja Magyar Péter is, hogy valahogy szólni a hívekhez, mert a egyházi
4: parlamentből neki nem dolga ez.
5: Hát nem lenne dolga, de sok mindenbe, én azt látom, hogy kis kritikát innen adhatok, hogy sok mindenbe beleszól olyan témákba is, amire külön szakembereket szeret maga köré, de ő próbál mégis szavakkal elérni célcsoportokat.
4: Gyengítheti ez a brandjét?
6: Hát szerintem ő most új seper, jó seper, és tényleg jó seper, de biztos, hogy a jellemhibáitől ő sem mentes. Tehát, hogy senki sem mentes a saját jellemhibáitól, és aki ekkora felhatalmazást kap, annak való igaz, hogy jobban kell erre odafigyelnie, de hát reméljük, hogy az élet megtanítja majd őt ezeknek a vadhajtásoknak a visszamecésére. Mindenesetre én azért pontosítanám, amit mondtál, hogy én is a szekularizált államban hiszek, pont azért, mert így tudjuk megőrizni a hit szentségét, de egy miniszterelnök is ember. Uh-huh. Tehát nekem, amikor Orbán Viktor azt mondta az őt kérdező riporternek, hogy ember, most jövök a templomból, akkor számomra nem az volt ebben a felháborító, hogy ő miniszterelnökként ne hivatkozhatna arra, hogy van magánszférája, uh-huh. és ezt tartsák tiszteletben. Ez abszolút tiszteletben tartandó, hanem az volt a probléma ezzel, hogy ő nem nyilatkozott a sajtónak, vagyis nem tett eleget a demokratikus kötelezettségnek akkoriban, és utána, amikor ezt kisajtolták belőle, akkor viszont az Isten tartotta maga elé.
5: Igen.
6: Itt ez volt benne,
5: igen.
6: Ez volt benne a kurfli. De egyébként az, hogy diszkréten egy miniszterelnök, vagy egy hatalommal lévő személy elmondja az ő személyes hitvallását, és azt mondja mellé rendelve, hogy természetesen, mint mint egy egész társadalom képviselője és vezetője mindenkiét ugyanúgy tiszteletbe tartja, azt szerintem egy elfogadható álláspont. Nem várhatjuk el, hogy ő egy robot legyen, egy neutrális, üres hüvely, akinek ne legyen saját meggyőzése, legyen, csak ezt tartsa meg a magánszférájába, és ne oktroljálja senkire.
5: De ha már Magyar Péterre kanyarodtunk, akkor én azt is elmondanám, de ő meg pont a social media miatt lett szerintem miniszterelnök, mivel hogy ugye minden kommunikált, végig lehetett követni az egész útját az elmúlt két évben transzparensen, tehát hogy ő meg pont emiatt az őszinteség önazonos miatt, hogy szinte minden szavát hallhatta a közönség a social médián keresztül.
4: Hogy változik az ő brandje? Mit látsz?
5: Hát én azt látom, hogy ő nagyon erős karakterré fejlődött így a két év alatt, mert még ha két évvel ezelőtt megnézzük, akkoriban indult, akkor még sokszor lehetett látni, hogy nem azt mondom, hogy ilyen félős volt, de hogy nem volt annyira határozott. Uh-huh. Amikor még a legelején kirobbant a kegyelmi botrány is, elkezdett kommunikálni, de mára meg már tényleg szinte erről is egyszer posztoltam, hogy szerintem már kezdődi túlzásba vinni, hogy az egyre több ember kommunikálja kommentekbe, hogy az aktív munkát akarjuk már látni, nem feltétlen, hogy ismét szurkálódunk visszafelé.
4: Ez a mediatizált szakértői kormány, ami átvette a gyakorlatilag a hatalmat ugyanolyan kétharmaddal, sőt nagyobb, tehát még nagyobb jelenléttel, felhatalmazással, szerinted meddig fog működni a mediatizáltsága?
5: Szerintem ez most marad? Elég hosszú, szerintem marad hosszú távon, mivel most pont ez díjazza mindenki. Ha ismerősökkel beszélek, a szakemberekkel, mindenki örül ennek, hogy most már tényleg szakértői kormány van, nem pedig csak, ahogy ők fogalmaznak így.
6: De most azt kérdeztem, Monika, hogy a mediatizáltság, a transzparencia, erre irányult a kérdés, hogy ez meddig tartható fenn, vagy mennyire?
4: Mert ez elképesztő sok energia, rengeteg idő, hogy mindenről posztolnak és videókat raknak fel, sztoriznak.
5: Igen, rengeteg idő, de ugye ő is egy új csapatot épített ki magának, és sokszor szerintem nem ők kezeli a tartalmait, hanem ugye már a szakemberek körül.
4: Na de hát neki meg kell állni, és föl kell venni vele azt a, nem tudom, 5 percet, amiből megvágnak 1-2 percet. Az nagyon értékesek ilyenkor az 5 percek egy kormány fő és a miniszterek életében is.
5: Értékesek, de itt szerintem szakemberként, marketingesként nézve máshogy kell nézni, mert ha úgy lettél miniszterelnök, hogy a social media vezetett téged oda, akkor ugye nem tudod elkerülni, mert ha most elkezdene információkat ő is, mint az elődei, csak a megszokott régi hírmódóból, hírportálokon a különböző hivatalos úton, módon eljutatni, akkor már kapásból fújolgatnának rá, hogy hát nem önazonos.
4: Aha. Beszélgetnünk kell, mert megígértem az elején a maró gúnyról, hogy milyen szélsebesen terjed, és te azt mondod, hogy én nem tapasztalom ezt, nem tudom, Tomi, te mit tapasztalsz, hogy ez nem csak az online térben, mert ami az online térben mocsok olvasható a komment szekcióban, azért nem, lelkem nem bírja is, és valószínű, hogy nagy része chatbot, de nagy része nem, hanem húsvér emberektől származik. Azt mondod, Dávid, hogy ez a tapasztalatod szerint ez nem csak az online tér?
5: Nem csak az online térben látható ez, én nekem az a tapasztalatom, hogy ugyanúgy bennünk van ez a gúnyos gondolat a hétköznapi életben, amikor valaki a buszon, a villamoson meglátunk magunk előtt, csak akkor maximum nem mondjuk ki, vagy csak az orrunk előtt ismerősünknek.
4: De ezt a politika hozta? A politikai szél?
5: Hát a statisztikák azt mondják, az elmúlt 16 év politikája hozta. Igen.
6: Hát nagyon nagyban hozzájárul, de szerintem azért ez világjelenség, bár nem ismerem a nyugati oldalaknak, vagy a nyugati lakosságban élő polgároknak az üzenőfalait, hogy oda milyen kommentek érkeznek meg. Az tényleg félelmetes, hogy Magyarországon az látszik, hogy az emberek egy részének egyszerűen gyűlölet szükséglete van. Tehát teljesen független a tárgytól, az adott megnyilvánulás tartalmától, formájától bizonyos százalékban rendre jön a gyűlölet, és nem tudom, hogy ezzel lehet-e mit kezdeni. Ez egy olyan súlyos társadalmi betegség, ami ez egy kísérő jelenség.
5: És tényleg nincsen olyan téma, amiben nem jönne ez a gúny, ez a támadó megfogalmazás.
6: Meg hagyján gúny? Szerintem itt egyszerűen van bizonyos esetekben, a gúny is tud kellemetlen lenni, de pusztító gyűlölet, és ocsmányság, és altestiség.
4: És online gyilkosságok.
6: Trágár karaktergyilkosság, és ez hasonlók történnek.
4: És Tomi, tudod, mi a legdurvább?
6: Oktalanul, tehát hogy nem arányba állítva a megnyilvánulással, mert hogyha a megnyilvánuláson mondjuk esetemben egy adott esetben arról szól, hogy mondjuk kritikával illettem az Orbán kormányt, vagy az egykori Orbán kormányt most, és valaki azt írja, hogy szerintem elfogult vagy, tévedsz, egyoldalúan látod, azt mondom, hogy teljesen legitim, és sőt, igaza is van, valóban elfogult vagyok, én is csak egy ember vagyok, és ezen az alapon tök jól meg tudnánk érteni egymást. De hogyha KBF jelzőkkel illetett anyámba elküldés és halálkívánás és pusztulás kívánás van, azzal nem lehet mit kezdeni.
5: Igen, épp hogy a napokban robban ki, ugye, hogy a Brazíliában egy lány, de nem kötötték el a biztonság.
4: Bungee jumpingos lány.
5: Igen, bungee jumpingos.
6: Jó Isten.
5: És konkrétan 40 méter zuhant a hídról, és eszméletlen tragédia, de oda is a magyar hírportálok, de még a nemzetközi hírportálok alá is rendesen olyan, szépen megfogalmaz ezt a tragédiát, olyan kommentek jöttek, hogy miért ment oda, hogy ha oda ment, ilyen buta volt, akkor megérdemelte, tehát felfoghatatlan.
4: Ömlik a bántalmazás. Igen. Tényleg olyan verbális bántalmazás kapott szegény lány, így
5: igen,
4: megemlékezve róla. Tehát nyilván, ha én ilyesmi soha nem vállalnék be, de biztos, hogy én is ellenőriztem volna, hogy ki vagyok-e kötve, ez a minimum. Ledobták igen. 40 méterről, Tamás.
6: Hát de valószínűleg azért, most nem vagyok én szakértője a területnek, de szerintem a fő felelős azért csak az, aki üzemelteti ezt.
4: Nyilván, és nem is volt engedélyük utólag, kiderült. Ez egy borzalmas dolog, de közben történt Magyarországon is egy tragédia, egy 19 éves fiú, Fülöp István, és az ő esetében sem volt kegyelem, meg kegyelet. Ez nem értem, ez egy nagyon-nagyon szép, srác, láttad? Ilyen nagyon feminin, lágy vonásokkal. Igen. Nem is akarom ezt tovább.
6: És akkor elkezdték ezt a részt.
4: Elkezdték ezt a részt. Mondjátok meg, hogy ebben hogy lesz változás? Lesz valaha?
5: Hú, ez baromi jó kérdés, de én hiszem azt, hogy kell lennie a változásnak, mert ezzel már az emberség csordul az emberben, aki úgymond próbál helyesen gondolkodni, meg emberségesen.
4: De nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen mocsokban, meg ilyen szemétben, ami árad a netről, hogyan tudnék én, vagy Tamás, átjönni kedvesség videóval, vagy mondjuk csináltunk pünköstkor egy videót, például Tamás a pünköst ünnepéről, én a szeretetről, hát nem robbantottuk fel az internetet.
5: Igen, nagyon azt lehet látni, hogyha valami tragédia történik, akkor robban az internet. Tehát valahogy az emberek a tragédiát, a haláleseteket kedvelik. Tehát ez mondhatnám ide, hogy ez valamelyest ez is benne van az emberben, hogyha valami történik, baleset akár az utcán, hogy ne menjünk el halálig, akkor is egyből oda gyűlemlik, rengeteg ember is nézi. Tehát ha valami
4: és videózik.
5: Van, és videózik, nézik, mert hogy az érdekli. Tehát szerintem ez így az emberben mélyen van kódolva.
4: Jaj, nem tudom, ez borzalmas.
5: De erről sokat lehetne beszélni.
4: Igen,
5: szerintem.
4: Még van egy 10-10 pár percünk, és azt is megígértem, hogy az AI veszélyekről is beszélünk, mert hogy itt akár egy esettanulmánnyal is kezdhetünk. Most nem hívtuk be épp a Fenyő Ivánt, hogy mi történt vele, de az egy kicsit felrobbantotta az internetet. Meséld már el, mert Tamás épp nyaralt, és nem akartam vele megosztani ezt a sztorit.
5: Rendben. Azt kell tudni az esetről, hogy Iván posztolta, hogy létrehoztak a nevével, arcképével, videóival egy TikTok fiókot, és olyanokat raktak, olyan szavakat a szájába, amit ő soha nem is mondott ki. Tehát így az AI-jal teljesen
6: megkomisították.
5: Igen, deepfake.
4: És hány ezer követőt szedett össze ez a srác?
5: Úgy emlékszem, hogy 10-valahány.
4: 13-14 ezeret.
5: Igen.
4: Rendezvúra hívott nőket.
5: Igen.
4: Pénzt kért be. Hány éven keresztül történt ez?
5: Hú, arra így nem rémlik, de
6: éveken át működött.
4: És az Iván nem tudott róla?
5: De csak jó, a mostanra, amikor már több nő megkereste, hogy őt is elhívta randira, tőle is pénzt kért, és hogy Iván utólag, hogy ő nem is tudott.
4: Ugye? És ilyenkor
6: nem,
4: mi a
6: ez bűncselekmény.
5: Ez bűncselekmény egyértelműen, tehát ilyenkor Iván azt tudja tenni, hogy ugye rendőrségre viszi az ügyet, a rendőrség meg próbálja kikérni a TikTok üzemeltetőitől, majd hogy honnan léptek be IP címeket, tehát ez így nagyon bonyodalmas folyamat lesz, hogy Ivánnak lehet évekig is elmehet, mire valami irány kaphat, hogy valószínűleg ki volt. Ez ijesztő,
6: hogy utána annak kell foglalkozni egy ilyen szörnyű esettel, aki az elszenvedője.
4: Az áldozata.
6: Az áldozata, így van.
5: Igen, mert tényleg baromi egyszerűen létre lehet hozni, így a hallgatók is el tudják képzelni. Bárkiről kapok egy fotót, feltöltöm a megfelelő platformra, ahol lehet ilyen videókat létrehozni. Megvan, mivel Iván...
6: Nem is volt ilyen, és akkor mindig elküldtem a Máténak, ő gyorsan jelentette a Facebooknál, nem?
2: Hát,
6: vagy még most is van?
2: Ne, egy névrakonod volt, aki elég munkon próbált csajozni a Facebookot, de nem
6: tényleg?
2: Akarta kiadni magát, csak hasonlított rád fizikailag.
6: Te jó ég!
4: Csajozni akart egy névrokon a Tamás profiljával. Te jó ég, jó ég.
5: És borzasztó, és ugye Fenyő Ivánhoz visszatérve neki, mivel közszereplő, megvan a hangüzenet, a hangja is, tehát ezt a kettőt, a képét, hangját beimplementáljuk az adott platformra, és pillanatok alatt bármilyen szöveget a bemásolok, Iván fogja felolvasni olyan közegben, olyan háttérrel, szintézisben, ami, hogy én akarok. Tehát,
4: jaj, szerintem nagyon félelmetes.
5: Nagyon félelmetes.
4: Hogy lehet,
6: és ez a tudás, én most voltam nemrég egy a Balogh Petyának az online kurzusán, és ott a kulcsszám, ami megmaradt bennem, hogy a tudás kapacitás az egy év alatt 26-szorosára, az követő évben pedig annak 600 valahányszorosára fog növekedni.
4: Felfogadatlan.
5: Igen, nagyon veszélyes ez az AI így a jövőre nézve.
4: És mi az, amire még te fel akarod hívni a figyelmünket az AI-ja kapcsolatban, mert amikor megbeszéltük ezt az interjút, igen, külön kiemelted, hogy Mónika, az AI-ról mindenképp beszéljünk.
5: Igen, én erre pont a Fenyő Iván esete miatt, hogy elmondom, hogy körülbelül hogyan lehet észrevenni, hogy az valószínűleg AI tartalom-e. Általában az AI tartalom az nagyon szép hatású, tehát hogy már lehet, oké, a okos kamerákkal nagyon jó minőségek vannak, de az AI az nagyon is sima bőrt, nagyon tökéletes. Ha azt látjuk egy tartalmon, hogy nagyon tökéletes, nagyon hibátlan minden a háttér, nincsen semmi arciba, akkor az valószínűleg el kell gondolkozni, hogy AI-e, de szerencsére már a platformok is kezdenek okosabbak lenni, és alul egy kis apró betűs része már megjelölik, hogy az AI tartalom-e.
6: Hangban még inkább így
5: hangban
6: van.
5: Még jobban
6: az AI zene az ordít, hogy mennyire felismerhető. Tehát
4: igen.
6: Olyan tökéletes ének, hangok, olyan tökéletes hangszeres kíséret nincs, és nem is kell, hogy legyen.
4: És annyira örülök, mert van, amikor már ezt én is észreveszem. A zenében, ugye én nem vagyok zenész, és másképp hallom a dolgokat, a beszédre vagyok inkább érzékeny, a beszéd hangra, de ez nagyon jó. Figyeljetek, néztem egy videót, a The Real Crew, egy magyar kis csapat gyártja a tartalmakat a YouTube-on, azt mondják a srácok, hogy aktívan rombolja a társadalmi bizalmat és a kognitív képességeinket az AI. 2024-25-ben fordult meg a humán dominancia a neten. A tartalmak többsége nem húsvér emberek, tehát nem emberi kéz munkája. 6 éve folyamatosan növekedés. 2020-ban az emberi forgalom a neten 59,2% volt, a botoké 40,8%, 24-ben már, tehát megbillent, és 49% volt az emberi forgalom, a botoké 51%, hát ez biztos, hogy exponenciálisan fog növekedni. Nem tudom, valami útra való tanácsadót adj már nekünk még ez ellen, hogy mire figyelhetünk, akár például tartalomgyártásnál is. Biztos, hogy azért az emberi komponensen is nagyon sok múlik, amikor mi gyártunk tartalmat, mire használjuk az AI-t?
5: Hát az AI-t én azt javaslom mindenkinek, hogy lehet okosan használni, mert még én azt látom sok esetben, hogy az emberek mind nem használják ki még ennek a függvényében sem a tényleges erejét, mert sokan még mindig arra használják csak, hogy megosztják vele a hétköznapjait, hogy hogyan telt a napja, vagy hogy mit főzzön este, de ezzel szemben a hétköznapi ember is, ha feltölti például a bankszámla kivonatait, akkor simán tud egy elemzést készíteni az AI róla, hogy hol vegyen vissza, mire megy el a legtöbb pénze, tehát hogy konkrétan lehet úgymond a hétköznapi civil életben is egyre jobban használni. Ami meg viszont ennek is az ányoldala, hogy még a biztonsági rések mindig ott vannak, tehát nem lehet tudni, hogy a a keleti országokból nem-e fog esetleg az adataink kiszivárogni, és visszaélnek-e vele?
4: Hú.
5: Sok okosságra lehet használni, de azért vannak biztonsági rések.
4: Én úgy használom az AI-t, mint az a révai lexikon gyerekkoromban. Tehát körülbelül csak ennyire. Nem adok neki több teret.
6: Hát igen, ez egy részben, én is szoktam azt mondani, hogy ez beszélő lexikon, de azért több lenni, mert a lexikon nem von le összefüggéseket.
4: Persze,
6: és nem
4: persze.
6: Gondolja tovább önmagát, hanem csak az adatokat tárolja, ráadásul papír alapon, és se ugyanaz. Szóval nem véletlen, hogy a Hariri-től kezdve az Elon Muskig és a legnagyobb ezzel foglalkozó potentátokat beleértve is azért veszélyekre figyelmeztetnek. Úgyhogy szerintem nincs ember ma a Földön, aki kimenne jelenteni, a legnagyobb techno-optimisták sem, hogy ez ne jelentene óriási nagy kockázatot. Igen. Az emberiség számára. Mindazonáltal, mint minden vívmány, nyilván nagyon sok előnyt is már most ebben a pillanatban, de hogy vajon a kockázatok, illetve a negatívumok nőnek-e túl az előnyökön, azt nem tudjuk.
5: Meg azt is hozzá kell tenni egy statisztika, hogy a Gen Z-nek ezt is épp az interjú előtt, hogy jöttem a beszélgetésre, akkor olvastam egy friss kutatás, hogy a Gen Z-nek a 49%-a az már napi szinten aktívan használja az AI-t, és már azon a szinten, hogy tényleg, amit mondtam, nem csak, hogy megosztja velem a hétköznapjait, tehát hogy egyfajta barátként kezeli, hát hanem igen. Különböző automatizmusokat.
6: Igen, ezt viszont kifejezetten én károsnak tartom, annélkül, hogy igen. Pszichológus lennék, mert viszont ez egy megszemélyesítés, és egy personalizáció, ez azért veszélyes, mert olyat vél a mondjuk tudásbázisba belevetíteni, ami nincs benne.
5: Meg ha az AI-hoz el kell mondani, az is a biztonsági rés, ahogy rácsatlakozzak, hogyha bármit kérdezünk tőle, nagy általánosságban helyeselni fog nekünk. Tehát, hogy
6: hát meg hízelegni, vagy nyalizni fog.
4: Hát igen, a ChatGPT különösen a Gemini hát, nem annyira.
6: De így van, és akkor nem beszélve arról, hogyha mondjuk egy kritikus élethelyzetben kér valaki tanácsot, ugye hallottunk olyat is, hogy egészen rossz tanácsot adott, tehát életellenes tanácsot adott, de ennél kisebb rossz is rossz, tehát hogy milyen alapon rakja össze mondjuk a pszichológiai konklúziót, hogyha egy valós képzettséggel, pszichológiai képzettséggel rendelkező szakember látná, az egyetértene-e vele, vagy nem? Ez egy nagyon nagy kérdés.
5: Igen, nagy veszélyek.
6: Relativizálja a tudományt.
5: Igen, nagy veszélyek vannak így az egész ChatGPT AI-val való kommunikációval, mert tényleg olyan tanácsokat is adhat, amik teljesen ellenkező lehet, mint amit a szakembertől kapnak, amire Tamás is célzott. Volt olyan, aki úgymond halálba taszította a ChatGPT, mert olyan tanácsot adott. Volt, aki a párkapcsolati tanácsot kért egy teljesen hétköznapi apró vitára vonatkozóan, és azt tanácsolta neki, hogy ugye szakítson vele. Tehát ez még a kisebbik hiba, de akkor is nem szakmai tanácsokat ad, hanem általában...
6: Hát, nem szabadna hagyni personalizálni ezt az egészet. Ez vagy ha valaki így hipotetikusan mégis felteszi, hogy akkor megkérdezem, hogy mit mond, akkor azt hát kvázi poénból kéne, vagy legalábbis igen. Minimum erős kritikával, mint egy vélemény a sok közül, tegyük fel, sok tudás összeadódó konklúziója, de akkor is csak egy a sok közül. Tehát ha valakinek nincs meg az a kritikai érzéke, hogy ezt zárójelbe tegye, és engedje, hogy üllepedjen benne az a dolog. Egyáltalán nincs meg a saját erős identitása, vagy az ennek keresésére való törekvés,
4: a felelősség
6: akkor ez
4: maga
6: egy
4: felé.
6: Életveszélyes dolog.
4: Igen, igen. Így a beszélgetés legvégén, Dávid, összegzed nekünk és a hallgatóknak, nézőknek azt, hogy a generációt számára magyarokról beszéljünk, jó? Magyarország frissen megválasztott kormány, rendkívül aktívak voltatok a politikai szerepvállalásban, online is, offline is, szavazáskor. Azóta is hangos ez a generáció politikától is. Mi a legnagyobb szívfájdalmatok itthon Magyarországon, és mi a legnagyobb kihívás, amivel küzdködtök? És ezzel lezárjuk ezt a beszélgetést.
5: Igen. A legnagyobb szívfájdalom az pont ez volt, amit most ez a választás tudott nekünk elhozni, hogy ugye merhetünk őszintén kommunikálni. Mi mindig azt mondtuk így ismerősi körben, de az látszódott így tágabb körben is, hogy nem mertük kiírni a véleményünket, mert az látszódott a hírportálokból, ha te őszintén kiállsz, akkor majd jön a különböző hírportál, és akkor téged is elővesznek, és akkor majd le leszel járatva. Vagy egy ki leszel rúgva a munkahelyedről, tehát el leszel lehetetlenítve. Mm-hmm. És ez most elhozta nekünk. Ha a másik oldala pedig, amiben változást szeretne még ez a generáció, az pedig úgymond pont ez az anyagi, mert ide is azt lehet elmondani, hogy már a Gen Z az hónapról hónapra él a különböző magyar statisztikák alapján, és hogy elköltik teljesen a fizetésüket, de a 10%-uk körülbelül már rak félre. Tehát, hogy azért elmegy a pénz, de rakunk is kicsit félre, tehát azért tudatosabbak is vagyunk valamelyest.
4: Beszélgettem egy ismerősömmel, és azt mondta, hogy Mónika, a generáció már nem hisz abban, hogy valaha lesz saját lakásunk.
5: Ez így van.
6: Mint az által, hogy egy pozitív végkicsengéssel fejezzük be. Én személy szerint nagyon jó véleménnyel vagyok a Gen Z-ről, és pont azért, mert azt látom, hogy ez a generáció aklimatizálódni tudott egy véresen nyomasztó korhoz.
4: Igen.
6: És meg sokan, nagyon sokan, akiket én ismerek, megőrizték az eredeti emberi értékeket, kíváncsiságokat, vonzódást a morálhoz, még ha ez ennek értelmezésében van is holtjáték, de én nagyon sok értéket látok a fiatalokban, és messze menően ellentartok annak a kárhoztató hangnemnek, hogy ma már mennyire elsekélyesedtek, egyáltalán nem igaz. Nagyon mély dolgokról lehet velük beszélgetni, úgyhogy azért szerintem ebből a szempontból is tud reményteli lenni még ez a jövő, ami előttünk áll.
4: Hát mondhatnám azt, hogy úgy legyen, ámen, de azért még egy utolsó gondolatot beszúrnék, hogy bennem is áttörtek képzelt falak. Az E-generáció és köztem voltak vastag falak, de ez a változás, ami történik, elindult ebben az országban, és látva azt, hogy mennyire éhesek vagytok a spiritualitásra, a politikára, és nem bírjátok elviselni, hogyha ti nem vagytok jelen ott és akkor, amikor rólatok beszélnek. Igen. Ez nekem nagyon komoly példa. Rász Dávid, köszönöm. Köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést.
6: Köszönjük szépen.
4: A Cross GPS-ben a premier adásokkal a Cross YouTube csatornán és a Cross online rádióban keddenként este 7 órakor találkozol, a Manna FM-en pedig szombatonként este 6-kor hallhatsz bennünket. És ha még nem iratkoztál fel a Cross YouTube csatornájára, akkor kérlek, azt tedd meg, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
6: Sziasztok!
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Rov Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságáról. Javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredményeket.

0: tetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai troli járat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me. Our new song, On Our Way, we hope is a huge encouragement.
2: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekis, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, dicsőség az Úrnak! Dave ma golfozni fog. Én pedig itt maradtam egyedül. Dicsőség az Úrnak! Örültem volna, ha elvisz magával, de ez az én igám, amit hordoznom kell. Köszönöm, Jézus!

0: Rendben. Szóval hány bűnötök bocsáttatott meg? Mindegyik. Nagyon szeretem ezt. Ézsaiás 38:17 azt mondja, figyeljetek, hátad mögé dobtad minden vétkemet. Azért szeretem ezt nagyon, mert nem azt mondja, hogy félretette őket, és ha akarja, akkor bármikor újra előveheti azokat. Nem egy dobozba tette be a bűneimet, és nem tette félre őket későbbre, hogy kéznél legyenek arra az esetre, ha valamivel jó kupán akarna vágni. Miért mondja a Biblia, hogy a háta mögé dobta őket? Azért, mert Isten folyamatosan mozgásban van, és nem fog visszamenni és előkeresni valamit a múltból. Ami a háta mögött van, azt elfelejti, és nekifeszül annak, ami előtte van. Nem egyszerűen csak elfedezte a bűneinket, hanem eldobta őket. És milyen messzire dobta el őket? Olyan messzire, amilyen messzire napkelet van napnyugattól. És még mit mond? Azt, hogy nem emlékezik meg róluk. Szóval, ha ő nem tekint a te bűnödre, akkor te miért nézel rájuk folyton? Tudjátok, mi túl sok időt töltünk azzal, hogy újra meg újra azon gondolkozunk, mi a baj velünk, hogy mi az, amit elrontottunk. Hibáztatjuk, és rosszul érezzük magunkat. A Biblia elég világosan mondja az Egyenes 1:9-ben, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja minden bűneinket. És ezt figyeljétek, folyamatosan megtisztít minket minden gonoszságtól. Tudjátok, az emberek többsége, még a keresztények is, nem elégedettek magukkal. Mélyen legbelül bűntudatot, szégyent és kárhoztatást éreznek. Elmondom én nektek, hogy mit gondolok erről, mert Isten az utóbbi időben nagyon a szívemre helyezte ezt, hiszek ebben, és úgy gondolom, hogy többet kell erről prédikálnom, sőt, még egy könyv ötlete is megfogalmazódott bennem. Szóval én komolyan úgy hiszem, ahelyett, hogy állandóan azt néznénk, hogy még meddig kell eljutnunk, inkább el kellene kezdenünk ünnepelni a fejlődésünket. Nos, az itt lévők fele talán azt gondolja, hogy ez jó ötlet, de a jelenlévők másik fele azt mondja, hogy nem biztos. Tudjátok miért? Mert ez az ötlet annyira idegen tőlünk. Tudjátok mit? Szerintem nem gondolkozunk eleget erről, és ezért rá sem döbbenünk, hogy mennyit fejlődtünk már. Úgy értem, te jó ég, 5 éve a legtöbben soha nem vettetek volna ki szabadságot azért, hogy péntek reggel a gyülekezetben egy nőt hallgassatok kiabálni 2 órán keresztül. Nem tettétek volna meg, tehát változtatok. Változtatok. És folyamatosan változtok. Ahogy most is itt ültök, most is változtok. Mert amikor az igéhez fordulunk, akkor elváltozunk az ő képére dicsőségről dicsőségre. És tudjátok mit? Annyira könnyű felkelni reggelente, és azt gondolni, ó, te jó ég. Tegnap annyira türelmetlen voltam a gyerekekkel. Ó, már megint kiabáltam velük. Istenem, tudom, hogy megígértem valamit, és elbuktam, és én olyan béna vagyok, nem hiszem, hogy ez valaha is működni fog. De reggel úgy is kelhetsz. Nos, tudod mit? Nem tartok még ott, ahol kellene, de hála Istennek már nem is tartok ott, ahol régen. Tudjátok, hogy számomra mi számít már fejlődésnek? Az, ha már felismerem, hogy hülyeségeket csinálok. Ez már fejlődés. És tudjátok, én folyamatosan felismerem ezeket. Úgy értem, nem tudok csak úgy átlépni dolgokon. Ha csak arra gondolok, hogy valami béna dolgot teszek, vagy éppen azt teszem, akkor azt érzem, ja, és érzem azt a szorító érzést, tudjátok, a gyomromban. Ez bizony fejlődés. Gondoljatok csak mindazokra, amiket régen tettünk, és azt sem tudtuk, hogy probléma volt velük. Én régen nem gondoltam, hogy bármi probléma volt azzal, ha utálok valakit. Ha rosszul bánt veled, hát utál csak. Elmentem a gyülekezetbe minden vasárnap, és eszembe sem jutott, hogy bármi gond van azzal, ha utána elmegyek ebédelni a keresztény barátaimmal, és jól leszóljuk a pásztort. Hiszen végül is tévedett. Megérdemelte. Szüksége volt a véleményemre. És a kiigazításomra. Én nem is tudtam, hogy nem helyes, hogyha irigyek vagyunk egymásra. Én nem tudtam ezeket. De tudjátok mit? Most már nem engedhetem meg magamnak ezeket. Tudjátok miért? Azért, mert a Szent Szellem belül él, és meggyőz minket a rosszról. És hadd mondjak valamit. Amikor Isten meggyőz téged a rosszról, ne engedd, hogy az vádoljon téged. Örülnöd és ünnepelned kell, amikor ez történik. Hála Istennek, hogy most már tudom, amikor valamit rosszul teszek. Hála Istennek, hogy többé már nem ostobán élek. Hála Istennek, hogy van szemem, hogy lássak, és van fülem, hogy halljak, hogy Isten bekapcsolja a szellemi életemet, és egyre érzékenyebbé válok a jelenlétére. Közületek kinek volt néhány ostoba éve? És hányan gondoljátok, hogy ez mind igaz, és hogy ünnepelnünk kell? Úgyhogy, ha legközelebb ebédelni mész valakivel, akkor a következőt tedd. Ahelyett, hogy a problémáidról beszélnél, és mindenféle rossz dologról, és azokról, amiket még mindig rosszul csinálsz, miért nem beszélsz inkább a fejlődésedről? Tudjátok mit? 30 évvel ezelőtt, ha nem úgy történt minden, ahogy én akartam, akkor 3 hétig mérges voltam, és egy szót sem szóltam a férjemhez. Amen. Ez nem valami jó. 3 hét. Egyszer 3 hétig nem szóltam hozzá. Makacs voltam. Most pedig már nem sokat veszekszünk. Ha mégis előfordul, és esetleg 5 percig eltart a dolog, akkor már nagyon-nagyon hosszú időnek számít. Bármit megteszek annak érdekében, hogy ne legyek mérges. Nem érdekel, hogy Dave-nek van-e igaza, vagy nekem, hogy kinek van igaza, kinek nincsen, mert függője lettem a békességnek. Persze azt nem fogom megengedni, hogy a sárba tiporjanak, és arról sincs szó, hogy nem fogok konfrontálódni, ha szükséges, de rájöttem valamire méghozzá arra, hogy egyetlen porcikám sem hajlandó mérgelődni, ha ő valamilyen labdamérkőzést néz vasárnap, miközben én jobban szeretném, ha nem tenni, mert így is úgy is megnézi majd. Ezért ennyi erővel el is mehetek nyaralni, és jól érezhetem magamat. Amen. Nos, dicsőség az Úrnak. Dave ma golfozni fog. Én pedig itt maradtam egyedül. Dicsőség az Úrnak. Örültem volna, ha elvisz magával, de ez az én igám, amit hordoznom kell. Köszönöm, Jézus! Köszönöm, Uram, hogy fejleszthetem a keresztényi jellemem. Mikor Dave hazajön, nem kell mérgesnek lennem. Beszélgethetünk, és boldog lehetek, amiatt, hogy jól érezte magát. Ugyan már, hányan voltatok mérgesek túl hosszú ideig olyasmi miatt, amin úgysem tudtok változtatni? Örvendezz a fejlődésed miatt! Isten megváltoztatott engem! Hú! Istenem, köszönöm, hogy egy teljesen új ember lehetek. Kimerem jelenteni, hogy esetek 99%-ában én tényleg nagyon boldog vagyok, és békességgel teli. Wow! Tudjátok, időnként elrontok dolgokat, de régen mindig mindent elrontottam, és csak időnként tettem valamit jól. Ha valamit jól csináltam, az általában tévedésből volt, és állandóan rossz dolgokat tettem. De többé már nem szenvedek bűntudattól és kárhoztatástól. Hányan tudnátok valamilyen fejlődésről beszámolni? Nos, tudjátok, mit tettek az izraeliták, amikor fejlődtek valamiben? Oltárt építettek, és nagy ünnepséget csaptak. Állandóan oltárt építettek, ünnepeket tartottak, amikor átvonultak a Vöröstengeren, elővették a dobokat, táncoltak és dalokat énekeltek. Szerintem mi nem bulizunk eleget, és nem tartunk elég ünnepet. A keresztények túl feszültek. Nos, szerintem meg kell ünnepelnünk, hogy ő megbocsájtotta minden bűnünket, és mindegyiket a háta mögé vetette. És igen, továbbra is elrontunk dolgokat, de Isten nem lepődik meg ezeken, mert ő mindent tud. Már mindent tudott, mielőtt mi még kimondtuk volna. Minden gondolatot ismert, még mielőtt kigondoltuk volna, és ismert minden hibát, amit majd elkövetünk, amikor azt mondja a Biblia, befogadlak a családomba, gyermekemmé választalak. Ő jobban ismert téged, mint te magadat, és őt nem zökkenti ki a te hibáid. Mivel a bűneinket teljes mértékben megbocsájtotta, így többé már semmit sem ajánlhatunk fel a bűneink miatt. Ez azt jelenti, hogy nem kell bűntudattal járnod kelled, nem kell feladnod az örömödet és békességedet, mert nem tudunk tökéletes emberi lényként élni. Ha én képes lennék a tökéletességre, akkor eleve nem lenne szükségem Jézusra, és neked sem. A lelkem megnyugodhat. Hadd mutassam meg, mennyire klassz ez a dolog. A gonosz azt mondja majd, nem vagy képes jól csinálni ezt. Nem számít, mennyire keményen próbálkozol, nem tudod jól csinálni. Még mindig türelmetlen vagy, meg ilyen vagy, meg olyan vagy. És akkor azt mondom, valami zavarja az adást. Hadd keressek egy másik frekvenciát. Ó, igen, ez az. Isten szeret engem. Isten igazságossága vagyok Krisztusban. Megigazultam. Jézus Krisztuson keresztül elfogadott engem, Isten. Hú, halleluja! Mindenre van erőm a Krisztusban. Hadd mondjak valamit nektek. Én így élek. És ha nem hozol egy döntést, hogy te is így élsz majd, akkor soha nem lesz a tiéd az, amit szeretnél. Szóval, én elbeszélgetek magammal, hangosan beszélek magamhoz, megbeszéléseket tartok magammal. Azt mondom magamnak, hogy szedd össze magad. Néha, amikor így érzem magamat, hogy fogok egy papírt, és kézzel leírom mindazt, amiért hálásnak kell lennem, mert meg kell harcolnunk a hit nemes harcát. A gonosz gyűlöl téged. Értitek ezt? Nagyon mérges, amiért elfogadtad Krisztust, és biztosra akar menni, hogy soha nem fogod ezt élvezni. Utál téged. Minden bűnöm a háta mögé vettetett. Itt van még egy jó dolog. Márk 10:27, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Nézzük meg a Márk 10-et egy pillanatra. Ez egy fiatal emberről szóló történet, akit mi gazdag ifjúnak hívunk, és kimerem jelenteni, hogy sokan nem értik ezt a történetet teljesen, ezért beszéljünk róla egy pár percet. Márk 10:17, amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte. Jó mester, mit tegyek? Nos, itt van rögtön az első hiba. Mit kell tennem? Hányszor kérdezzük Istent, hogy mit akarsz, hogy mit tegyek? Mit tehetek? Mit tehetek? Mit tehetek? A minap is eszembe jutott valaki, akinek problémás az élete, és én már nagyon sokat imádkoztam érte, de látszólag semmi sem változik. És mindemellett, amit tudok, mégis hallottam a saját szavaimat, amit azt kérdezem, hogy Istenem, mit tehetek? És tényleg az, hogy semmit nem tehetünk. Csak Istenben bízhatunk. Imádkozhatunk, majd hihetjük, hogy amit mi nem tudunk megtenni, azt majd Isten megteszi. Hadd mondjak egy nagyon fontos dolgot. De nem tudod megváltoztatni az embereket. Sokan közületek hamar el tudnátok küldeni a lelketeket nyaralni még ma, mielőtt elhagyjátok ezt a helyet, ha azt az egy dolgot felismernétek, hogy nem tudjátok megváltoztatni azt az embert, akivel összeházasodtatok. Hallom ám, ahogy néhányan azt gondoljátok, most ha nem tud megváltozni, akkor semmiképpen nem tudom ezt kibírni. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ha Isten itt akar látni, akkor képes vagyok arra, hogy itt legyek, és közben örömöm és békességem lehet. A csodák akkor jönnek, amikor tudjuk, hogy képesek vagyunk dolgokra. Mit tehetek én? Mit tehetek én? Nos, a gazdaságot nem változtathatod meg, sem a gyermekeidet. Nevelheted őket, de nem teheted őket azzá, amivé te akarod őket tenni. Nem teheted őket okosabbá, nem érheted el, hogy keményebben akarjanak tanulni, de neveléssel ráirányíthatod őket a megfelelő útra. Te megteszed a tőled telhetőt, aztán odaadod Istennek. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus azt mondta a 18. versben, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. 19. vers, tudod, a parancsolatokat ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat, a 20. vers pedig azt mondja, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Látjátok itt, látható ennek az ifjúnak az igazi problémája. És ő nem is tudott róla, sokszor nekünk is olyan problémáink vannak, amikről nem is tudunk. Jézus miután rátekintett, megkedvelt, és ezt mondta neki, annyira szeretem ezt a részt, megkedvelte őt. Ő azért fenyít minket, mert kedvel. Ha Isten megmondja, hogy mi a gond velünk, akkor azt nem azért teszi, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, mert szeret minket, és szeretné, ha fejlődnénk. És azt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, és aztán jöjj és kövess engem. Nos, ez az igevers sok embert aggodalommal tölt el. Őszintén szólva nem mindig lehet kikerülni ezt. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy ugorjunk csak át ezt, és menjünk tovább a következő versre. Hagyd tegyem világossá, hogy Isten nem akarta elvenni a férfi összes pénzét. Egyetlen oka volt annak, amiért azt mondta, hogy mindent fel kell adnia, mégpedig az, hogy tudta, hogy a pénzt tartotta fogva ezt az ember. Isten egészen addig nem érdekli, hogy mennyi pénz birtokol, amíg nem a pénz birtokol téged. Isten nem érdekli, hogy mennyi pénzed van. Azt akarja, hogy áldott légy. Egészen biztosan nem akarja, hogy a bűnösök kezén legyen minden pénz. A teljes igazság azonban az, hogy minél több pénzed van, minél több dolgot birtokolsz, minél kevésbé vagy szükségben, minél népszerűbb vagy, minél magasabb pozícióban vagy, annál nagyobb veszélynek vagy kitéve, hogy eltávolodj Istentől. Gondoltam, hogy ettől nem leszek túl lelkesek. Isten egyszer azt mondta nekem, a pénzzel kapcsolatban két próbát kell kiállnod, hogy hogyan viselkedsz, amikor nincsen, és hogyan, amikor sok van belőle. Ne is próbáljátok azt mondani, hogy a pénz, a javak, a hírnév nem változtatja meg az embereket, mert ez nem igaz. Mit mondott a proféta Saulnak? Amikor még kicsiny voltál a magad szemében, akkor engedelmeskedtél Istennek. Mindent megtettél, amit ő mondott neked. Elképesztő, hogy egy kis hírnév mit tesz az emberekkel. Ott vannak a prédikátorok is. Akik bűnbe estek, majd az egész nyilvánosságot kapott, nagy zűrzavar kerekedett, és az egyéb szolgálatban lévő emberek megbecsülését is alásta. Ez tragikus. És a legtöbbjük esetében, ha igazán a mélyére nézünk annak, hogy mi történt, azt látjuk, hogy jól indultak, de elértek egy pontot, amikor úgy érezték, hogy akkora hatalmuk van, hogy bármit megtehetnek, és senki felé nem kell majd elszámolniuk. Szóval ez a fiatalember azt kérdezte, mit tehetnék? Nos, tudjátok, ő megtartotta a törvényt, de nem tudta távol tartani magát a kapzsiságtól. Lehetsz-e vallásos? De a szív dolgai azok, amik Isten számára igazán fontosak. Szóval a 22. versben az áll, a válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy volt a vagyona. Látjátok, abban a pillanatban, hogy Jézus azt mondta, add fel a vagyonodat, az ember szomorúvá és depressziósá vált. Próbáljátok csak meg egyszer adakozást tartani. Tudjátok, időnként az egész hangulat olyan, hogy szinte érzed, amint az emberek felhúzzák a láthatatlan falakat. Na tessék, el akarják venni a pénzünket. Szóval Isten nem azért kéri a pénzünket, mert szüksége van rá, hanem mert ez egy próba. Őt nem érdekli, hogy mennyi pénzed van, ameddig te csatornaként élsz, és nem gyűjtőmedenceként. Látjátok, a 23. versben azt mondja, a 23. vers azt mondja, Jézus ekkor körülnézett, és így volt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek nagy gazdagságuk van, és ragaszkodnak ahhoz. Tehát ő nem azt mondja, hogy nem lehet vagyonod, hanem az, ha nem megfelelő dolgokra használod azt, akkor megragad majd téged, és nehézé válik majd számodra, hogy engedelmeskedj Istennek, hogy kövesd őt, és hogy végig erős maradj Istenben. A tanítványok elképedtek, és megdöbbentek. Talán ők is arra gondoltak, ami néhányatok fejében megfordult. Na most akkor azt mondod, hogy semmi sem lehet, ha Istent fogom szolgálni? Aztán Jézus tovább folytatta, és azt mondta, könnyebb a tevének a tűzfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Nos, a következő a lényeg. Néhányatok számára ez megvilágosodás lesz. A tűzfoka valójában egy Jeruzsálembe vezető kapu volt. Nem arról van szó, hogy egy tevét át kéne tuszkolni valahogyan egy varró tű fején. Nem, meg kell értenünk, hogy miről van szó itt. A tűfoka egy Jeruzsálembe vezető nagyon kicsi kapu volt, és a tevék csak úgy tudtak átjutni rajta, hogyha a térdeikre ereszkedtek, így kellett bemenniük. Nos, Isten ezzel azt mondja, ha te a térdeiden fogsz élni, és hűséges maradsz Istenhez, ha mindig őt helyezed előre, és soha nem helyezed elé a dolgokat, a hírnevet, a vagyonodat, vagy azt, amit gondolnak rólad az emberek, akkor Isten nem érdekli majd, hogy mit van. De ő tudta, hogy ennek az ifjúnak volt egy problémája. Tudta, hogy a pénz túl sokat jelentett számára, és jó dolog az, ha időnként olyasmit kér Isten, amire nem számítottunk. Valamit, ami egy kis extrát jelent számunkra, mert nagyon gyorsan rájöhetünk arra, hogy mit is jelentenek számunkra egyes dolgok, amikor Isten olyasmit kért tőlünk, amivel egyéb terveink vannak. Ó, nem vagytok valami boldogak ettől. Őszinte leszek veletek. Tudjátok, nem sokat beszélek a pénzről az üzeneteimben, mert tudom, hogy az emberek nem nagyon örülnek neki. De ma kedvet éreztem ehhez. És aztán te jó ég, tovább megy, és azt mondja, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem is az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit most ebben a világban. Ő nem elvenni próbált ettől az embertől. Ki tudja, mennyi mindene lett volna ennek az ifjúnak, ha meg tudta volna tenni, amit Isten kért tőle. Hát nem hangzik jól ez a 100 annyi? És aztán ott vannak a megdöbbent tanítványok, és azt kérdezik, hogy te jó ég, akkor ki mehet be a mennyek királyságába? És letörtek meg, azon gondolkoztak, hogy semmink sem lehet, ha a mennybe akarunk jutni. Erre Jézus azt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Amen. Tehát én azt gondolom, hogy a miénk lehetnek a legmagasabb pozíciók. Mi lehetünk azok a hősök, akikre az embereknek szükségük van. Nem kell, hogy mindig a világ nyújtsa ezt. Én úgy hiszem, hogy a keresztényeknek mozinek, zenésztároknak kellene lenniük, hogy a keresztényeknek hősöknek és sportcsillagoknak kellene lenniük. Én hiszem ezt, de az egyetlen módja annak, hogy mindez a miénk legyen, de közben ne tegyen velünk azt, amit a világgal tesz, az az, ha térdeinken élünk. Gyerünk! Jobban prédikálok, mint ahogyan ti reagáltok. Amen! Minél nagyobbá válik ez a szolgálat, annál inkább megijeszt, és annál több időt kell a térdeimen töltenem. Figyeljetek, én pontosan tudom, hogy mit tehet egy emberrel a népszerűség. Állandóan azért könyörgök Istennek, hogy segítsen észben tartanom, hogy honnan jöttem, és azt is, hogy ő nélküle nagyon gyorsan újra ott találhatom magamat. Istennel minden lehetséges. A gyermekeid megváltozhatnak Istennel, a házasságod is, és te magad is. Istennel minden a tiéd lehet, amit a világ felkínál, és mégis képes lehetsz őt az első helyen tartani. De nála nélkül nem tehetsz abszolút semmit. Amen. Sokszor beszélünk a világról, meg hogy mi folyik manapság a világban. Szerintetek mi történne? Ha a kongresszus egyszer csak azt mondaná, tudjátok mit? Most 3 napig mindennel leállunk, és csak imádkozunk. És tudom, hogy vannak politikusok, akik néznek engem, bár valószínűleg csak titokban, de ha ma néztek engem, ha nem tudod rávenni az imára az egész csapatot, akkor imádkozz egyedül. És ha keresztény vagy, akkor nyisd ki a szádat, és mondd azt, emberek, imádkoznunk kell, mert semmi sem fog sikerülni, ha nem keressük Istent.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna itt.
1: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a

0: életről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házas pár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrsvezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről éles a mai nap. Július 1-e van, 208 éve Semmelweis napja, a Magyar Egészségügy napja. A Magyar Egészségügy napja Semmelweis Ignác, a gyermekágyirázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére hivatott. Ő egyébként tabáni kereskedő családból származott, szülőháza ma az ő nevét viselő orvostörténeti múzeumnak ad otthont. 1844-ben avatták orvosdoktorrá, pályáját a bécsi szülészeti klinika asszisztenseként kezdte. Elsőként mondta ki, hogy a gyermekágyiráz nem önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertőzés következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a vizsgálat során a nőbetegekre. Rájött a hatásos védekezésre, erőteljes kézmosás kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. 29 éve a köztisztviselők napja is a mai. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen a köztisztviselők napja. 1997-ben tartották meg először. 520 éve született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. 286 éve született Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásvány és földtudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. A bécsi egyetemen filozófiát és jogot tanult, majd a Selmeci Bányászati Akadémián szerzett oklevelet. 1768-ban a dél-magyarországi bányákhoz került bányamérnöknek, 1770-ben pedig a bánáti bányák igazgatója lett, majd bányatanácsos volt Erdélyben. 1788-ban II. József az összes erdélyi bányák vezetőjévé nevezte ki, később pedig Bécsben az erdélyi főbányahivatal igazgatójaként dolgozott 20 éven át. 1778-ban Tirolban ő fedezte fel a turmalin nevű drágakövet, 1783-ban Erdélyben pedig a tellúr aranyércet. Az opál egy nemét, a hialitot róla nevezték el Müller üvegnek. 188 éve Pesten kinevezték az első országos állatorvost. A helytartó tanács 1836-ban pályázatot hirdetett egy Pesten felállítandó országos állatorvosi állomást létesítésére és annak vezetői állására. A pályázat egyik feltételeként a magyar nyelv ismerete szerepelt, ezért nem is jelentkezett rá senki. Lehonsék József tanácsára két évvel később újra meghirdették az állást, és egyúttal felkérték Zlamár Vilmost, adja be pályázatát. 1838. július 1-én őt nevezték ki első országos állatorvosnak Pesten. Zlamár jelentős intézkedéseket hozott a fertőző állatbetegségek leküzdésére és megakadályozására. Aztán ezen a napon 142 éve született Kisfaludy Stróbő Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója, Korvin Lánccal is kitüntették. 113 éve született Szabó Iván, Munkácsi Mihály díjas szobrász művész, a paraszti szépségideált emelte fel művészetével, a kő, a fa és a bronz mellett kedvelt anyaga a kerámia. 112 éve született Rajczy Lajos Jászai Mari díjas színész a mai napon. Ő 1939-től Szegeden, majd a Nemzeti Színházban játszott, később Bécsbe, majd Kanadába emigrált. Robusztus alkata és egyénisége, erőteljes orgánuma, ízes beszéde drámai szerepekben érvényesült, filmekben is játszott. 1953-ban kapott Jászai Mari díjat. 75-ben született Gedővári Imre olimpiai és világbajnok kardvívó sportvezető. Ő 74 és 88 között szerepelt a magyar válogatottban, 3 olimpián vett részt, melyeken összesen egy első, 2. harmadik és 1. negyedik helyezést ért el. 57 éve Budapesten kalauz nélküli autóbuszokat és villamosokat állítottak forgalomba a mai napon. Ekkor vált általánossá a kalauz nélküli közlekedés. Az első kalauz nélküli járat 1961. decemberében indult. És 40 év, hogy elindult a Danubius Rádió, Magyarország első kereskedelmi rádióadója. Kezdetben a rádió turistáknak szólt, csak német nyelven sugárzott. Ez volt az első magyar adás a nyugati URH-sávban. 1987-től magyarul is hallhattuk. 89-től magyar nyelven, később már napi 24 órában sugárzott műsort a hallgatóknak. A 2000-es évek első felében a leghallgatottabb magyar kereskedelmi rádió volt. 2009. október 28-án elvesztette a 97-ben elnyert országos frekvencia csomagot.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai napon Budapest kapcsán. Hát például egy szomorú hír, hogy drasztikusan emelkednek a parkolási díjak. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A fővárosi közgyűlés még a 2024. évi november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én lépett hatályba. A fővárosi önkormányzat időközben biztosította azokat a tájékoztató táblákat, amelyeket a kerületi parkolási üzemeltetőknek kell kihelyezniük. A Budapest Go alkalmazásban történő fizetés egyelőre nem lesz elérhető, a funkció majd egy jövőbeni fejlesztéssel érkezik az applikációba. Mától a parkolási díj az A várakozási övezetben 800 forint per óra, a B-ben 600 forint per óra, a C-ben 400, míg a D várakozási övezetben 300 forint óránként. Továbbá az őrzött díjfizető P plusz R parkolóban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik. A havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forintra változik. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A BKK korábbi közlése szerint a megújuló éjszakai hálózat nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekintető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. Aki kíváncsi arra, hogyan dolgoznak a méhek és mit csinál egy méhész, egy fővárosi méhészetben most minden lépést átélhet, beöltözve biztonságban figyelheti a kaptár titkait, majd mézet is kóstolhat. Az óbudai mézerdő méhészet programja egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív részvevői legyenek a méhészkedés folyamatának. Beöltözve biztonságos körülmények között maguk is betekinthetnek a kaptárak működésébe és a méhek mindennapi életébe. A program célja, hogy közvetlen kézzelfogható tapasztalatot adjon a méhek működéséről, a kaptár szerkezetéről és a méhész munkájáról. A program egyik legkülönlegesebb eleme, hogy a látogatók védőfelszerelésben maguk is közel kerülhetnek a kaptárhoz, és megismerhetik, hogyan működik egy méh család. A méhész vezetésével egy kaptár megnyitására is sor kerül, amely során láthatóvá válik a méhek szervezetvilága. A dolgozók, a herék és a méhanya szerepe, valamint a kaptár belső rendje. Ez a közvetlen tapasztalás teszi igazán különlegessé a programot, hiszen a részvevők nem csak hallanak a méhészetről, hanem részeseivé is válnak annak. A kaptárvilág felfedezése mellett a látogatók a méhészeti munka több fontos fázisába is betekintést kapnak. Szezontól függően megismerhetik a méz kinyerésének és feldolgozásának lépéseit, például a felezést és a pergetést, valamint a viasz feldolgozását is. A kézműves jellegű folyamatok, például a gyertyakészítés nem csak bemutatóként jelennek meg, hanem aktív részvétellel is kipróbálhatók, így a méhészeti munka teljes láncolata átélhetővé válik. Közben Budapest lett a világ legkoszosabb városa, ezt gondolják a Magyar Metropoliszról a külföldiek. A magyaroknak természetesen Budapest a világ legszebb fővárosa, a külföldiek pedig imádnak ide járni, a finom ételek, a mennyei borok, a gyönyörű városkép, a pezsgő buli negyed és persze a meseszép lányok miatt. Csupán egyetlen dolog rontja el az összképet, de úgy tűnik, hogy az nagyon. Egy kutatási eredményből kiderült, hogy a turisták szerint nincs a bolygón még egy olyan koszos, mocskos, büdös város, mint Budapest. Egy kutatás során megnézték, hogy a turisták mire panaszkodtak a világ legnépszerűbb úti céljainál, így Budapestnél is. 10 000 értékelést fésültek át, és kiderült, hogy a fővárosunkról szóló kommentek csaknem 40%-ban kritizálták valamilyen formában a köztisztaságot. Legyen az akár az utcán heverő szemét, piszok, vagy egyszerűen csak a kellemetlen bűzös szag. Budapest a világ legkoszosabb városa lett, a szégyenlistán még Rómát és Párizst is sikerült lenyomni, pedig utóbbinál rengeteg videó terjed a neten arról, hogy patkányok tömkelege vígan falatozik az Eiffel-toronytól egy köpésnyire, szóval egyáltalán nem nevezhető jónak a helyzet. A turisták szerint Budapesten nagyon kevés a szemetes, és a találnak is egyet, az púposra van rakva, de cserébe kiemelték, hogy a látványossági pontok viszonylag rendben vannak, illetve nincs olyan sok kutyapiszok sem. A Blick írja, hogy a Városháza ezzel kapcsolatban elmondta, hogy vannak felmérések, ahol nem ilyen rossz a helyzet, illetve rengeteg elégedett visszajelzést is kapnak akár hollywoodi sztároktól is. A problémát nem tagadták, ezért megoldásként térgondnokokat vetnek be a legforgalmasabb csomópontokon, pótolják a leszerelt kukákat, illetve új takarítógépeket vetnek be, remélhetőleg ez majd segíteni fog. Közben óriási a boldogsága a fővárosi állat- és növénykertben, újabb tündéri jövevény érkezett a pálmaházba. Az arany oroszlánmajom után most a kétújú lajhároknál van baby boom, megszületett ugyanis Pufók és Tony első közös kölyke. A Fővárosi Állat és Növénykert közleménye szerint a mindössze pár hetes kislajhár igazi családi idillbe csöppent. Édesanyja Pufók, sőt még a nagymamája Banya is a budapesti állatkert lakója, így most egyszerre három generáció élvezi a látogatók figyelmét. Az apuka Tony 2022-ben költözött be melléjük, és a jelek szerint nagyon gyorsan beilleszkedett. A gondozók egyelőre nem tudják a csöpség nemét, így neve sincs még, de az állatorvosok szerint makk egészséges, és már több mint 600 grammot nyom. A szerencsés látogatók már most megpillanthatják a kicsit, a lajhárkölykök életük első hónapjában szinte le sem szállnak az anyjukról, így a legkisebb családtag is folyamatosan Pufók hasán kapaszkodva, békésen pihenve látható a kifutóban. Augusztus 1-től emelkednek a budapesti taxidíjak, nő az alapdíj, a kilométer és percdíj, valamint új 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek. A fővárosi közgyűlés döntése alapján drágult át a taxizás a fővárosban. Az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521-re, a percdíj 130 forintra emelkedik, emellett 800 forintos reptéri díjat is bevezetnek. A tarifa emelést az elmúlt évek inflációjával indokolták. Az új árak minden budapesti hatósági áras taxiszolgáltatásra vonatkoznak augusztus 1-től. Állítólag az infláció indokolta az áremelést. A tarifaemelést több szakmai szervezet kezdeményezte, köztük a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete, a Fővárosi Taxi Egyesület, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Indoklások szerint az elmúlt három év inflációja jelentősen növelte a taxis vállalkozások működési költségeit, miközben a tarifák változatlanok maradtak. A mostani korrekció célja, hogy biztosítsa a szolgáltatás fenntartható működését, valamint hozzájáruljon a taxis kapacitás megőrzéséhez és bővítéséhez. A szakmai értékelések szerint ugyanakkor rövid távon a magasabb viteldíjak miatt a kereslet kisebb mértékben visszaesett. Európa legnagyobb folyami luxushajója 2027 tavaszán áll majd szolgálatba a Dunán. Az Amarudi fedélzetén közel 200 utast fogadhatnak majd, a társaság pedig új szolgáltatásokkal és az eddigieknél nagyobb kabinokkal reagálna a folyami hajózás iránti növekvő érdeklődésre. A folyami hajóutak népszerűsége az elmúlt években látványosan nőtt. Az utazási forma ma már a hajózási piac egyik leggyorsabban bővülő szegmense. Egyre többen választják a lassabb tempójú, történelmi városokat és kulturális élményeket középpontba állító útvonalakat. A tendencia érzékeltetésére az Euronews a TUI Group adatait idézte, amelyek szerint 2025-ben mintegy 1,5 millió utas vett részt európai folyami hajóúton, 8%-kal több, mint egy évvel korábban. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. július 1-e van, szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, nem bírják a kafok a hőséget, 50 éves a Flórián üzletközpont. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, hogy a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkoló automatát leszerelték. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető a fővárosban. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. Figyelem, a belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déjeli utcákban 300 forint egy óra parkolás. Valamint drágultak a P plusz R parkolók is. A rekord közeli hőség nem csak az embereket, hanem a fővárosi közlekedési rendszert is komoly próbatétel elé állítja. Az elmúlt napokban tömegesen jelentkeztek meghibásodások a budapesti KAF villamosok klímaberendezéseinél, miközben a nagy meleg a buszok műszaki rendszereit is fokozottan igénybe veszik. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, vagyis a VEKE arról számolt be, hogy vasárnap 61, hétfőn pedig további 51 klímaberendezéshez kapcsolódó hibát jelentettek a KAF villamosokon. Információk szerint elsősorban a járművek korábban beszerzett szériái érintettek a meghibásodásokban. A közlekedési szakemberek ezért tartják különösen figyelemre méltónak a jelenséget, mert a korábbi években is előfordultak hasonlóan forró nyári időszakok, mégsem tapasztaltak ilyen mértékű, egyszerre jelentkező problémákat. A hőség ugyanakkor nem csupán a villamos flottát érinti. A modern, zárt utasterű autóbuszok működésében is kulcs szerepet játszik a légkondicionálás. A szakemberek szerint 35 fok feletti külső hőmérséklet esetén egyes rendszerek automatikusan csökkentik a teljesítményüket, vagy akár le is állnak annak érdekében, hogy elkerüljék a túlterhelést. Ilyenkor az utastér rövid idő alatt jelentősen felmelegedik, ami az utasok és a járművezetők számára egyaránt komoly megterhelést jelent. A klímaberendezések meghibásodásával kapcsolatban a nap folyamán több bejelentés is érkezett, nem csak a KAF villamosok, hanem más villamos típusok esetében is, hétfő és kedden is. Mindeközben a fővárosi közlekedési vállalat működését érintő más ügyek is reflektorfénybe kerültek. Sajtóértesülések szerint az elmúlt hetekben belső ellenőrzési vizsgálat zajlott a Budapesti Közlekedési Központ szolgáltatás ellenőrzési területén. A vizsgálat azt elemezte, hogy a napi jelentésekben szereplő ellenőrzött járműszámok minden esetben megfelelnek-e a valóságnak. A Budapesti Közlekedési Központ megerősítette, hogy valóban átfogó belső ellenőrzés történt. A társaság közlése szerint az eljárás eredményeként egy vezetőt felfüggesztettek, majd később meg is szüntették a munka viszonyát. A BKK hozzátette, hogy a történtek nyomán további jogi lépések lehetősége is felmerülhet. Emellett a jövőben szigorítják az ellenőrzési folyamatokat és javítani kívánják a működési hatékonyságot is. A budapesti KAF villamosok a régió egyik legjelentősebb villamos beszerzésének számítanak. A spanyol gyártó járművei számos európai nagyvárosban közlekednek. Az elmúlt napok eseményei ugyanakkor ismét rámutatnak arra, hogy a klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási helyzetek egyre komolyabb kihívást jelentenek a városi közlekedési rendszerek számára is. Valóban romlik Budapest közbiztonsága, vagy inkább a biztonságérzet változik? Az utóbbi hetekben ismét fellángolt a vita a főváros közterületeinek állapotáról, különösen a 8. kerületben, ahol egyre több lakossági panasz érkezik a köztereken tapasztalható problémákról. A hivatalos statisztikák ugyanakkor ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. A közbiztonság kérdését elsőként Pikó András józsefváros polgármestere vetette fel nyilvánosan, miután elmondása szerint számos lakossági megkeresést kapott a kerületben tapasztalható jelenségekről. A problémák között említették a közterületi konfliktusokat, a hajléktalansághoz, függőségekhez vagy egyéb szociális nehézségekhez kapcsolódó helyzeteket, amelyek sokak szerint a korábban biztonságosnak tartott közösségi tereket is érintik. Hasonlóan fogalmazott Jámbor András is, aki szerint egyre több panasz jelenik meg a közösségi fórumokon, és úgy látja, hogy a kialakult helyzet kezeléséhez nem elegendőek kizárólag a hagyományos szociálpolitikai eszközök. A politikusok szerint nagyobb rendőri jelenlétre, valamint erőteljesebb állami szerepvállalásra is szükség lenne. A statisztikák azonban más nézőpontot kínálnak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Budapesten hosszabb távon továbbra is csökkenő tendencia figyelhető meg a regisztrált bűncselekmények számában. Míg 2012-ben több mint 118 ezer esetet regisztráltak a fővárosban, addig 2025-ben már kevesebb, mint 44 ezer bűncselekményt tartottak nyilván. Ez pedig azt jelenti, hogy az elmúlt másfél évtizedben a regisztrált esetek száma mintegy 2,5-szeresére csökkent. A legfrissebb adatok ugyan magasabbak a koronavírus járvány idején tapasztalt, rendkívül alacsony számoknál, ám a hosszabb időtávot vizsgálva továbbra sem látható olyan ugrásszerű emelkedés, amely drámai közbiztonsági romlásra utalna. A szakértők ugyanakkor régóta hangsúlyozzák, hogy a statisztikák és az emberek biztonságérzete nem mindig mozog együtt. Miközben ma már szinte minden nagyobb városnak megvan a maga modern bevásárló központja, kevesen tudják, hogy Budapest első igazi plázája már fél évszázaddal ezelőtt megnyitotta kapuit. Az idén 50 éves Flórián üzletközpont ugyanis 1976. július 1-e óta meghatározó része Óbuda városképének, és bár eredetileg Óbudai Centrum Áruház néven indult, a fővárosiak szinte azonnal saját nevet adtak neki, egyszerűen csak Flóriánnak kezdték hívni, írja a Pénzcentrum. A 70-es évek Budapestjén ez az épület valódi újdonságnak számított. Abban az időben a legtöbb áruház hagyományos osztályrendszerben működött, a Flórián azonban már egy egészen más szemléletet képviselt. Különálló üzletek sorakoztak egymás mellett, a vásárlók pedig egyetlen helyen intézhették a mindennapi beszerzéseket. Mindezt egy jó parkoló, jó közlekedési kapcsolatok és korszerűnek számító infrastruktúra egészítette ki. A központ a 60-as-70-es évek intenzív lakótelepépítési hullámának időszakában született meg. Az óbudai lakótelep ekkoriban alakult ki, és a több ezer új lakás mellett természetes igényként jelentkezett a szolgáltatások és üzletek megjelenése is. Amint egy 19 ezer négyzetméteres légkondicionált épületet Törőcsik Sándor tervei alapján építették meg, nem csak a környékbeliek, hanem egész Észak-Buda kiszolgálására. Az első években a korszak legismertebb üzletláncai kaptak helyet a falak között. Itt működött többek között az Aranypók, a Centrum, a Keravil, a Röltex és a Vasedény is. A vásárlók számára pedig éppen ez jelentette a vonzerőt. A Flórián nem luxus cikkeket kínált, hanem mindazt, amire a hétköznapokban szükség lehetett. A ruházati cikkektől a háztartási eszközökig. Az elmúlt 50 év alatt természetesen sokat változott a világ, és vele együtt a bevásárlási szokások is változtak. A Flórián ma már kevésbé emlékeztet a modern értelemben vett plázákra, inkább egy szolgáltatóház képét mutatja. A falai között azonban ma is megtalálható számos olyan szolgáltatás, amelyre a környékbelieknek nap mint nap szükségük van. Működik posta, mosoda, cipész, kulcsmásoló, fodrászat, étterem és fénymásoló is. Az üzlethelyiségek jelentős része továbbra is bérlőkre talált, és bár akadnak üresen álló terek, az épület ma is élő találkozási pontja a környéknek. Aki belép, egyfajta időutazásban érezheti magát. A 70-es évek funkcionalitása, a 80-as-90-es évek hangulata és a mai szolgáltatások különös elegyét alkotja. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Most, hogy tartósá vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Különösen felvillányozó hatású, amikor egy túra során egy méretes kőszikla vagy egy sötéten ásító barlang keresztezi az utunkat. Az egyikre felmászunk, a másikba bemászunk, és bár tudjuk jól, nem sárkánytojást, sem életelixire munkálkodó alkimistát, sem koboldok nyomait, sőt, még ősemberek falfestményeit sem találjuk ott, mégis bizsergető érzés belépni egy-egy sziklaszobába. A Villa Budapest szedte össze a főváros környéki barlangokat, az első a szopláki ördögjük. Ebbe a barlangba csak a profi barlangászok meg a denevérek léphetnek be, igazoltan más földi halandók nem, de azért a korlátba kapaszkodva belenézhetünk a tátongó feketeségbe, ami egyenesen és mélyen a föld alá vezet. A barlang melletti tájékoztató tábla pedig megmutatja, hogy milyen szintekre, járatokra és termekre tagolódik ez a barlang különlegesség, ami egyébként egy sziklafal tövében a Piliszen keresztről a kék bükkfanyerek felé vezető turistaút mellett található. A szopláki ördögjukba azért sem léphetünk be, mert víznyelő típusú barlang, amiben egy kötélen ereszkedhet le az ember. A napjainkban víznyelőként már inaktív barlang hossza 430 méter, a mélységbe pedig 111 méter. A Budai hegységben és a Pilisben ez az egyik legfontosabb telelő és lakóhelye a denevéreknek. A következő a Szellin barlang, Magyarország legszebb barlangja, Tatabányánál található, az óriás turul alatt nyílik a bejárata, ami az autóútról is látható. A triászkori mészkőbarlang hatalmas, az óriási csarnokszerű terem 45 méter hosszú és 20 méter magas. Összesen 4 bejárata van, a fény pedig fentről egy nagy kerek nyíláson árad be. Egykor a neandervölgyi ember élt benne, de találtak itt állati eredet. eredetű csontokat is, de a későbbi korokban is használták lakhatásra vagy búvóhelyként. A barlang természetesen látogatható, és megéri elmenni, mert az, hogy lenyűgöző, nem kifejezés. Egy újabb barlang, a következő a Bántori barlang, ahová nem léphetünk be, ellenben olyan érdekes a története, hogy már csak ezért is megéri el kirándulni ide, és legalább kívülről, illetve a környezetét megmustrálni. A barlang a Nagyhárshegyen található, és érdemes összekötni egy viszonylag könnyed túrával, ami többek között a Kánkároly kilátót és a Makovec kilátót is érinti, a kettő között pedig megtaláljuk a barlangot is. A névadója egy pálos szerzetes Bátori László volt, aki 20 éven át 1437 és 57 között élt a barlangban, és azzal ütött el ezt a két évtizednyi időt, hogy közben lefordította a Bibliát. Egy veszélyesen meredek sziklás úton lehet megközelíteni, amit mindenki a saját felelősségére vállaljon be, pláne, hogy utána vissza is kell mászni. A barlang fölött egy fahídon térhetünk át, ha mégis úgy döntünk, hogy nem mászunk le a barlanghoz, ami amúgy sem látogatható. A következő a Remete Szurdok barlang, simán lehet, hogy valaki nem szeretne komolyabb és hosszabb túrára menni, hanem megelégszik egy könnyű erdei sétával. A második kerületi Remete Szurdok tanösvény pedig pont ilyen, mindössze fél óra gyönyörű környezetben, és még barlang is akad útközben. A Remete Szurdok barlangja arról kapta a nevét, hogy amikor a pálos rendet az 1700-as évek vége felé feloszlatták, azt követően a szerzetesek ide költöztek, elbújdok voltak, és így remete vált belőlük. A barlang után egyébként meg is hosszabbíthatjuk a kirándulást, és simán besétálhatunk Remete szőlősre is. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a Bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a főös kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik.

0: Tűz benne.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: A budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a budaszentlőrinci pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Budaszent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely. Hitbéli jelentősége a 19.

Sportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűzmária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándok hely. A templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Lehet.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene

0: Jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra Pilis Eye Fesztivál. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Pásztor Annával, az Anna and the Barbies énekes nőjével, de szerintem talán már ezt nem is kell mondani, mert hogy mindenki ismeri Annát. Itt nálunk a Mannán biztosan, hiszen rendre beszélgetünk új dalokról, új remezről és a Pilis Eye-ról is. Szia Anna, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen visszatérő vendég vagyok nálatok.
1: Abszolút igen, mi vagyunk hálásak. Te mesélj az idei Pilis Eye Fesztivál, ugye ez most már a második, a tavalyiról is beszélgettünk, de azért, hogy hogyan jött ez létre, miért pont ott van, ahol, mi ennek a szakralitása és a varázsa, erről mindről mesélj nekünk, kérlek.
2: Tulajdonképpen az életemnek egy hatalmas részévé vált ez a fesztivál, ami Opusza-szeren kezdődött, hát imáron, hogyha most számoltam meg tulajdonképpen, hogy ez lesz a 10. év. A kis babáimnak a születése előtt egy pár hónappal, tehát Benzsike születése előtt volt az első Opusza-szeren, amikor én nagy pocakkal úgy gondoltam, hogy az apukám egy birtokán, mert ők legeltetnek a vakat, tartanak lovakat, és akkor ott volt az első tábor, aztán szépen felfejlődött 19-ig egy komoly fesztivállá, ugye már Opusza-szer is egy ilyen szakrális hely, fantasztikus volt, hogy milyen termékenyé tette az embereket, a gyerekeket, akik ott voltak, tényleg versek, meg festmények, meg novellák születtek, én nem hittem el, tehát hogy emberek kezébe gitár került, és hónapokon belül megírták a dolgokat, ami ott bennük megszületett, és a Covid az elvágta egy kis torkát ennek az egésznek, mint mindannyi dolognak, és egy olyan jó 3 évig, pont a Covid alatt, mint egy ilyen mérgezett egér kerestem az új helyét a fesztiválnak, Magyarország szerte, tehát 60-tól Balaton mindenhova elmentem, és itt volt a megoldás az orrom előtt, ugyanis gyerekkori kő és kristálygyűjtésünk helye, nekünk akkor ez még nem tudtuk, hogy szakrális, csak nekünk egy csoda volt, hogy bányákba bemehetünk kisgyerekként, tehát itt Pilisszánton, ahova mi iskolába jártunk annól tesómmal, vannak ezek a gyönyörű mészkő bányák, és ha megvilágítja a nap, akkor csillognak ezek a kövek, és ezeket hordtuk mi haza kilószámra tesómmal, mint a kincseket, nagy expedícióban voltunk, és kutyasétáltatás alkalmával egy jó homlokomra csaptam, de konkrétan, hogy de hát itt van. És van egy

0: Sziklaszínház elnevezésű gyönyörű bánya Pilisszántón, ami panorámás ellátni egészen Pestig, és minden nemű turista útnak a központjában van. Ráadásul ott van az Orosdi kastély, ami mellett a szeretett forrás van. Itt van a gyógyító csillag, akkor itt a csillagösvény az összes magyar királlyal, akkor itt van a kápolna, ugye Makovec féle kápolna, itt vannak a szerzetesek, itt Pilisszánton, a kazamatákban, itt vannak a páros szerzetesek velünk már több száz éve, úgyhogy tudom, hogy itt nyaralt az összes Árpádházi király, akkor itt voltak ezek a hihetetlen szertartások. Tehát, hogy valami olyan, ugye nem messze van egy dobogókő, állítólag itt van az a három hegy, ami kísértetiesen piramis alakú, sorra fedezik fel a környező országokba és a piramisokat, és én bevallom, hogy én zenéltem az egyiknek a tetején magának a piramisnak, mert állítólag van egy olyan hármas hangzat, amit nagyon szeret, úgyhogy mi a Leonard Cohennek a Hallelujáját zenéltük gitárral, meg a kutyánkkal, némi füstölő és különböző szakrális kövek kísérletében zenéltünk 2022. második 22-én a piramisoknak, úgyhogy még mielőtt valaki bolondnak néz, itt egy fesztivált csinálunk Pilis Áj néven. A Pilis Ájnak az a szimbolikája a nevének, hogy én a Pilisben, a Pilis mint én, tehát egy kitekintés magunkból, egy kicsikét betekintés magunkból, és mindenhez a természetet hívjuk segítségül, és nagyon érdekes, mert ugye ez a természeti seb, ez a bánya háromszög alakú, és amikor megvilágítjuk a sziklafalakat, akkor egészen még Vörösvárra is lehet látni, és olyan, mintha egy ilyen gyönyörű színes szem lenne a hegyen, mint hogyha egy kukucskálna valami kifelé, és valahogy úgy néz ki ez a ilyenkor színekbe boruló természeti seb, mint hogyha egy ilyen pici ragasztót kapna, mint a gyerekek, amikor ugye megsérdik magukat, akkor mindig egy mikiegeres ragasztót kapnak.
1: A kis sebtapaszt, igen.
0: Sebtapaszt, és jövően mindig egy kicsit megtapasztalánk a sebét a bányának.
1: A műsor vendége Pásztor Anna, akivel a második Pilis Áj Fesztiválról beszélgetünk, július 3-ától 5-ig a Pilisben, de hogy pontosan milyen programok lesznek, miben más ez, mint a tavalyi, ezzel folytatjuk, majd hamarosan jövünk vissza.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pásztor Anna énekesnő, akivel a második Pilisáj Fesztiválról beszélgetünk. Anna elmesélte már a fesztivál történetét, és akkor most jöjjön az idejének a különlegessége.
2: Idei legnagyobb különlegesség, hogy neki merünk menni megint, ugyanis ezt tavaly még három magánszemély rakta össze zsebből nagy levegővel, aztán utána, tehát januárban már úgy volt, hogy egyszer nem merünk neki vágni, itt az anyagi felelősség meg van gigantikus, tehát hogy monumentális erő kell, hogy megmozgasson az ember egy ilyen fesztivált, közel, már hát majdnem 2000 ember volt tavaly is, ami teljesen meglepő volt, mert itt pár százra számítottunk. És akkor valahogy egyszerűen olyan üzenetek jöttek, egyfolytában emberek találtak meg fitness öltözőkbe, hogy könyörögtek, hogy legyen megint meg ilyen fontos számukra, stb. Hogy egyszerűen muszáj volt neki menni, úgyhogy a bátorság a legnagyobb dolog, ami bennem lejátszódott, hogy megint neki megyünk, de most már négyen alapítottuk meg az egészet, és ami nagyon különleges ebben a fesztiválban, az egyrészt a természet közelsége, hogy mint egy ilyen kis szentélybe, egy ilyen óriási katedrális alakú kövekkel és sziklákkal körülvett szentélyben játszódik. A másik az, hogy egyetlen egy színpad szól egyszerre, tehát kettő darab színpadunk van, meg egy harmadik, ami ilyen beszélgetős, és mindig csak egyetlen egy színpadról szól bármi kihangosítva, tehát tiszteletben tartjuk a természetet és a zenének tehát mindig fókuszálni lehet valamelyik színpadra, ez az előző fesztivál is így volt, és ez egy akusztikus hangvételű fesztivál, tehát az alternatív zenének és az akusztikus oldala, akkor folk zene, világzene, elektronikus zene, idén helyet kap a jazz, a blues, és lesz egy nagyon pici, csak éppen belekacsintunk az operába, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon érdekes, furcsa, de letisztult és csendesebb műfajok adnak otthont itt a zenének, és nagyon-nagyon sok ilyen fiatal tehetséget látunk vendégül, és akkor már sorolnám is a Glance nevű zenekart, vagy nem tudom, hogy ki ismeri, hihetetlen brutális banda, Swim Swim Naked, Dave of Sound, a Orbai Lilla trió, PS Overdrive, és itt lesznek Ferenci Gyuriék is, Ferenci Gyuri és a Rackajam, valamint ugye Arthur Rambót muszáj volt meghívni, a dobosunk, egy dobosunk, de ők brutálisak, ők az Orebuárból váltak ki, és most itt nálunk az első akusztikus koncertjüket tartják, mert nyilván lesz Anna and the Barbie zenekar, akkor itt lesz Kardos Horváth Janó is velünk, rengeteg zenekart hívtunk meg most, hogy két színpadunk van, és akkor egyszer a kis akusztikus színpad, utána pedig a Pilisáj nagy színpad szól, és van egy beszélgetős sarkunk, egy beduin sátor, ahol pedig kerekasztal beszélgetések vannak. Első nap állatsimogató lesz, úgyhogy érkeznek a pitonok, boák, tengeri malacok, haragyörcsögök, minipónik, stb. Hegyi mentő kutyák, cicák, és felelős állattartásról lesz szó, valamint lesz gyógynövénykóstoló, teaszagolgató, akkor lesz egy kertészünk, aki beszélget a növényekkel, tehát valami elképesztő brigád fog összegyűlni. Az első napnak a nagyon durva híre, ami egy pár hetes, hogy lesz egy zen buddhista mesterünk, aki életében először eljön egy fesztiválra dharma beszédet tartani. Megpróbálom szépen kiejteni a nevét, Chong An Sunim látogat el hozzánk. Ez pénteken lesz, július 3-án, délután 5 és 6 között dharma beszédet tart. Ez azért fantasztikus, mert ilyenkor valami hihetetlen szintre emelkednek az energiák, és csak hallgatni is olyan, mintha ha valaki egy ilyen tényleg ilyen szakrális fürdőn venne részt, úgyhogy brutális megtiszteltetés. A szombati kerekasztal beszélgetésünknek azt a címet adtuk, hogy mentális lomtalanítás, egy picit az őseinket próbáljuk gyógyítani és letenni egy csomó terhet. Kedvenc tudós professzoraimat hívom meg, boldogságkutató, valamint egy nagyon picikét, mielőtt bárkit megrettentenék, egy nagyon picit belejövünk azokban a rétegekben, amik így körülöttünk vannak, és egy kicsikét inkább szakadás szakrálisnak mondhatóak. Megint lesz brunch, csikung, meditáció, hangtárfürdő, stb. És idén, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy gyerekprogramból majdnem 14 gyűlt össze, tehát folyamatosan jelentkeznek a gyerekprogramok, valamint különböző kiscsoportos foglalkozások.
1: Tehát akkor érdemes már most jegyezni, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pásztor Annával, Pilisszántó, Mészkőbánya, 2026. július 3-4-5, Pilisáj Fesztivál, és akkor most, amit mondtam, hogy érdemes jegyezni, a gyerekprogramok, amiből ilyen sok van, hogy mik ezek, pontosan azzal folytatjuk majd, és hogy ezáltal nyilván családi programmá lett az egész Pilisáj, úgyhogy erről is beszélgetünk a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pásztor Anna, akivel az immár második Pilisáj Fesztiválról és annak kapcsán beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmesélt már Anna a történetéről, a helyszínről, a helyszín történetéről, a programokról, a fellépőkről, és most ott tettük le a fonalat az előző beszélgetés végén, hogy konkrétan családi programról beszélünk, hiszen a gyerekeknek is van egész nap foglalkozás, ráadásul időn rekordszámú gyerekprogram lesz majd.
2: Igen, valahogy akkora lelkesedés volt, hogy hihetetlen mennyiségű tanár, akkor különböző kiscsoportos foglalkozást vezető ember jelentkezett, úgyhogy át kellett az egész bányát rendeznünk, hogy elférjen, különböző sátrakat stb. Hoztunk, úgyhogy a kerekasztal beszélgetés, ami általában a felnőtteket vonza, meg a tiniket és a felnőtteket a koncert, mellette kialakult egy hatalmas beduin sátor, amihez még toldani kellett nekünk jobbról-balról sátrakat, ahol az egyik oldalon gyerekfoglalkozások lesznek. Tehát jön 8 pedagógus, ők papíralapú foglalkozást, hajtogatást, origámit, társasjátékot, sakkot, gyöngyfűzést, akkor tudom, hogy lesz hűtőmágnes készítés, nemezezés, gyorsan akartam mondani, hogy könyv, igen, felolvasás, akkor lesznek énekes programok, lesz egy énekfejlesztő tanárunk, jön egy furulya művész, aki non-stop furuljázni tanítja a gyereket, valamint improvizációra, akkor jön egy dobosunk, jön hangtálasunk, jön handpenesünk, úgyhogy ilyen különböző kis helyek lesznek, ilyen kis barlangok, valamint sátrak, valamint bujocskázó helyek, ahol zenén lehet tanulni, és akkor kézműves foglalkozásokat lehet tanulni, vagy csak nyugiba lehet beszélgetni a fejlesztő tanárainkkal. Úgyhogy tényleg most 14 különböző helyszínünk van csak a gyerekeknek, őrület, alig tudtuk ezeket összerakni, és most próbáljuk szortírozni, meg meghirdetni. Valamint még egyszer ugyanennyi helyszínünk van a felnőtteknek, akik különböző ilyen mentális fejlesztő programokba vehetnek részt, lesz meditáció, akkor lesz rapid masszázsaink lesznek, itt is lesz ősök gyógyítása, akkor lesz ilyen one-to-one foglalkozás, amikor tulajdonképpen ilyen fejlesztő tanárokkal, meg fejlesztő foglalkozást vezető különböző gurukkal lehet majd leülni itt a Pilis csöndjébe, és egy nagyon picikét saját magunkon dolgozni. Úgyhogy ez a másik oldal a nagy rejtélye, ahol el lehet vonulni csoportosan, vagy csak így kettesével, és egy nagyon picit ebben a gyönyörű környezetben lehet magunkon dolgozni, mentális egészségünkön, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy lesz piacterünk, tehát lesznek egészen pici cuki kis piacosaink, akik hoznak mézet, fermentált dolgokat, akkor lesz ilyen home decor, lesznek köveseink, lesznek ékszereseink, úgyhogy lesz egy egész kicsi részleg, ahol ugye lehet vásárolgatni, de tényleg ilyen mi szűrtük meg nagyon minőségi, nagyon gyönyörű kis dolgokat, és ugye jön megint a Fröcsbusz, ami Borkasz néven fut, hát ugye az egésznek a központja, ahonnét egyfolytában két fiatal derékig kilóg ebből a Borkaszból, és elképesztő limonádékat, stb. És különböző nedüket adnak, és ami nagyon jó a fesztiválban, hogy Paulai Gyuszi, akit tulajdonképpen most már lassan 20 éve ismerek, ő hozzá vonultatja fel az egész cateringét, és elképesztő minőségű ilyen utcai kaja street food lesz, és most gondolkozunk azon, hogy tudunk csempészni föl a bányába fagylaltot és gyümölcsöt, tehát hogy ez a nagy, mai napnak a nagy megfejtés, hogy tudunk gyümölcsre fagylaltot varázsolni. Úgyhogy ez lesz fönt egy panorámás bányában, valami elképesztő, hihetetlen, amikor így este 9-kor meggyújtjuk így a fényeket, és ez a 30 méter magas, 100 méter széles sziklafal hihetetlen, ilyen, mint egy ilyen hatalmas szőnyeg így megmintázódik, és alatta szólnak ezek az akusztikus zenekarok, és akkor matatnak a gyerekek, és lehet szépen nyugiba fröccsözni, brutális.
1: Ez a csoda, amiről Pásztor Anna ilyen szépen mesélt, ez a második Pilisáj Fesztivál, Pilisszántón a Mészkőbányában, július 3-4-5, érdemes egyezni a dátumot, Annának pedig köszönjük szépen, hogy velünk volt, és ezt el is mesélte.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időről időre jelentkezhetek általatok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Yeah, yeah, do.
1: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM Mannap küzének az állatbarát rovatában ma macskafagyit készítünk. Kérem szépen, szabad-e első körben, akkor tegyük fel a kérdést, szabad-e macskáknak fagylaltot tenni? Hát a házi macska nagyméretű rokonai hozzászoktak a magas hőmérséklethez, ezért a macskáink is igen jól tűrik nyilván megfelelő mennyiségű és visességű víz társaságában. Viszont azért nyári időben eljön az a bizonyos időpont, amikor még az alapvetően melegimádó macska számára is túl sok lesz a jóból, fogalmazzunk így. A hűtést, lehűlést, árnyékos helyek és elegendő víz kell, hogy biztosítsa. Mindenképpen oda kell rájuk figyelnünk. Emellett viszont sok cica gazdi felteszi magának a kérdést, hogy szabad-e fagylatot adni a cicának, hogy másképp is hűteni tudjam őket. A legjobb az, hogyha magunk készítjük el házilag a macska fagylatot, úgyhogy vannak tippjeim a gondtalan fagylat nyalogatáshoz az O plusz segítségével. Ugye nyilván ilyenkor a főszezonja a kellemes hűsítő hatású fagylaltnak van. Mondhatjuk azt, hogy májustól szeptember-októberig tart az az időszak, amikor lehet fagyizni. Amikor a cicának, kutyának lehet házi készítésű cica kutya fagyit készíteni, az főként a nyár közepe június, július, augusztus, de még szeptemberben is bőven tudnak lenni nagyon meleg napok. A hőségben a cicák is örülnek egy kis felfrissülésnek, hogyha szeretnénk változatossá tenni a cica napjait a hőségben, akkor meglephetjük őket macskafagyival. Na itt van, akkor visszatérve a kérdéshez az, hogy mi van akkor, hogyha megkínáljuk őket fagyival. Nyilván az a legjobb, hogyha nincs benne tej, mert hogy a cicáink szeretik a tejet, viszont gyakran nem tolerálják a benne lévő laktózt, tehát akkor használjunk inkább laktózmentes tejet, de leginkább túró joghurt vagy speciális macska tej. Alternatívaként kipróbálhatunk egy laktózmentes macskafagyi receptet is. Na de, ahogy ránk emberekre igaz, ugye cicákra is ugyanaz vonatkozik, hogy a kevesebb olykor több, tehát az egészséges macska élethez hozzátartozik a kiegyensúlyozott macska eledel, ezért a macskának szánt fagylalt, csak úgy, mint a különféle finomságok, csak időnként szerepelhet az étlapon. Még ha meglehetősen nagy is a kísértés, hogy a cicánknak lassan és nem túl hidegen kell élvezniük a macskafagyit, ez biztos, tehát ne adjuk neki oda azonnal, ne hagyjuk, hogy befagyja az egészet, felkínálás előtt egy kicsit hagyjuk, hogy megolvadjon a külső rétege a macska jégkrémnek. Még a kutyák számára egy csomóféle fagylaltot lehet már vásárolni. A cica gazdiként az ember csak áltanástalan, hogy akkor most mit tegyek, de hát nyilván azt tudjuk tenni, hogy mi magunk otthon elkészítjük a fagylaltot. A legegyszerűbb az, hogyha mi magunk megnézzük azt, hogy mi van otthon. Elnyalogatni való macskakrémek, paszták, finomságok, likvidételek, macskata és különféle ropogós jutalomfalatok. Hogyha ezek megvannak, akkor tulajdonképpen már minden megvan a macska fagyihoz. A fagylaltot az emberek számára édesítő csoki vagy cukor a macskák számára tabu, de sónak és gabonának sincs semmi keresnivalója a macska eledelbe, tehát ebben nem kell igazából nagyon variálni, és nem kell fűszerezni, meg nem kell cifrázni. A lényeg az az, hogy ezt a kis természetes joghurtot, túrót, amit feltéve a macska tolerál, hanem akkor laktózmenteset fogjuk, és akkor hozzá turmixoljuk azt a kis macska jutalomfalatot, ami ilyen kis hosszúkás, kis papírban van kinyomható belőle egy ilyen kellemes, elnyalogatható krém és paszta. Ezt összeturmixoljuk a cica tejjel, akár tehetünk bele egyébként egy pici, turmixolhatunk bele egy pici tonhalat, ezt fogjuk, lefagyasztjuk a műanyag kis jégkrém formába, és ennyi az egész. Vagy fogjuk, és beleöntjük a jégkocka tartóba, mindegyikbe teszünk egy kis hurkapálcát, egy hurkapálca az gyakorlatilag elég egy egész doboz jégkocka tartónyi macskafagyihoz, vagy pedig fogpiszkálót teszünk bele, hogy mi magunk tudjuk tartani a kezünkben a cicának, amíg nyalogatja, ez igazából csak erre szolgál. Lefagyasztjuk, és kész is van. Ennyi az egész. Egyébként teszem hozzá, hogy akinek kutyája is van, a számítson rá, hogy a kutyák is ott fognak tipródni, hogy adjunk nekik egy-két falatot belőle, és lehet is nekik sem lesz bajuk ebből, de a kutyáknak azért van saját receptjük, majd erről is szó lesz még a héten.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyaralni indulok, nyaralni készülök, tessék figyelni, ételallergiáról lesz most szó, egészen pontosan, hogy mire kell ügyelnünk, és mit tartsunk be akkor az ételekkel, illetve az ételallergiával kapcsolatban, vagy ahhoz kötődően, akkor, hogyha külföldre utazunk, mi a fontos? Mire kell figyelnünk, hogyha táplálékallergiánk, ételallergiánk, ételintoleranciánk van, hogyha nyaralni megyünk? Dr. Móricz Krisztina, az Allergia Központ allergológus, klinikai immunológus szakembere szerint alapos tervezéssel és némi előzetes kutató munkával, ahogyan ezt írja az Egészség Kalauz, már biztonságosá tehető a nyaralás akár külföldön is. Akinek ételallergiája van, vagy ételintoleranciával él, annak utazás közben is oda kell figyelnie arra, hogy mit eszik, ami komoly stresszfaktort lehet, hogy jelent az érintett számára. Így mondja a szakember, akinek a segítségével most egy kicsit könnyedebben tudunk elutazni. Mire figyeljünk, hogyha ételallergiásként külföldre utazunk, vagy hogyha a társaságunkban, a családunkban ételallergiás szeretünk, barátunk, családtagunk van. Van a közösségi tér, ami számunkra pozitív is, meg negatív is, attól függően, hogy mennyit használjuk, de most nem erről van szó, mert azért lássuk be, a közösségi térben is vannak kincsetérő információk, ha biztonságra szeretnénk menni, akkor érdemes alapos kutató munkával indítani a nyaralás megtervezését. A táplálékallergiások számára készült applikációk mellett az interneten is számtalan specifikus csoport van, ahol nem csak hazai, de külföldi utazásokkal kapcsolatban is igen-igen értékes információkat szerezhetünk allergia barát vendéglátóhelyekről és szállásokról. Ma már ugye egyre több szálloda és vendéglátóhely ismeri fel az ételallergiás utazók igényeit és kínál ehhez speciális szolgáltatásokat. A megbízható vendéglátóhelyeket és üzleteket érdemes térképen és elmenteni, lejelölni őket, elmenteni magunknak, illetve elkezdeni egy ilyen társaságban beszélgetni arról, hogy ahova mi megyünk nyaralni, ott hogyan tudnak minket is jól ellátni finomságokkal. Móricz doktornő szerint a külföldi utazások legkényesebb pontja annak az elmagyarázása, hogy pontosan melyik alapanyagok és ételek jelentenek veszélyt számunkra, tehát arra az esetre, ha nyelvi bizonytalanságok adódnának, tartsunk magunknál ételallergia kártyát, a saját ételallergia kártyánkat. Ezek a célország nyelvén adnak egyértelmű és udvarias szövegezésű tájékoztatást allergiánkról és arról, hogy mire kell figyelni ételeink készítése közben. Praktikus, hogyha ezen a kártyán piktogramok is találhatók, amelyek egyértelművé teszik a tiltólistás ételeket, vagyis az allergéneket. Amennyiben viszont nem szeretnénk a kis kártyával bajlódni, akkor nyilván a netről is le tudjuk tölteni a hasonló kis digitális kártyánkat, amelyeket a mobiltelefonunkon tárolhatunk. A szakember pedig azt tanácsolja, hogy ne elégedjünk meg az étlapon szereplő információkkal, merjünk kérdezni. Merjünk és muszáj kérdezni, bizonyosodjunk meg arról, hogy pontosan megértették a kéréseinket és az allergiánk súlyosságát vagy állapotát. Kérdezzünk rá, hogy a keresztszennyeződés lehetőségét ki tudják-e zárni. Nyilván ezt nem nekik kell tudni, hanem nekünk. De hogyha elmondják az összetevőket, és hogy mivel dolgoznak, akkor mi magunk már ki tudjuk zárni a keresztszennyeződés, a keresztallergia lehetőségét. Amennyiben viszont olyan helyre tévedünk, ahol láthatóan nem értik az allergiánkkal kapcsolatos információkat, vagy esetleg elutasítóak lennének, ott inkább ne fogyasszunk ételt, vagy csak az alapokat, vagy csak a legegyszerűbbet, amivel nem hibázhatunk. És mivel az élelmiszerek címkézésében igencsak eltérő a gyakorlat az egyes országokban, így nem minden esetben hagyatkozhatunk ezekre, erre is figyelmeztet a szakember, aki azt ajánlja, hogy mielőtt útnak indulunk, járjunk utána, és hogyha kell, akkor mi magunk készítsünk el egy szólistát arról, hogy a célországban miként nevezik a számunkra a problémát jelentő összetevőket, hogy rá tudjunk kérdezni, de egyébként most már mindenkinél ott a telefon, ott a Google fordító, azonnal le lehet fordítani a termékcímkéket is. De ami alapvetés, gondoskodjunk magunknak olyan harapnivalóról, csomagoljunk be bőségesen harapnivalót az útra, amit mi ehetünk, amit fogyaszthatunk biztonsággal, hiszen bármikor adódhatnak olyan váratlan helyzetek, egy járattörlés, vagy bármi késés, ami hosszúra nyúlt reptérellenőrzés esetén például ugyanígy megnyugtató lehet, hogy van mit ennünk. Azt, hogy hol szerzünk be biztonságos élelmiszereket, azokat már mi magunk intézzük el, és arról is tájékozódhatunk, hogy az adott országban, ahova utazni készülünk, hol vannak olyan boltok, ahol ezeket az élelmiszer alapanyagokat beszerezhetjük. Jókedvű, egészséges és problémamentes utazást mindenkinek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Manna délelőtt. Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője Teleki Blanka, vagyis egészen pontosan Széki gróf Teleki Blanka, a magyar nőnevelés egyik úttörője, a nők művelődési egyenjogúságának a híve. Erdélyi arisztokrata családból származik, méghozzá a gróf Széki Teleki családban Nagybánya közelében született, édesapja Teleki Imre, anyukája pedig Korompai gróf Brunswick Karolina, az első magyarországi óvodák megalapítójának, gróf Brunswick Teréznek a húga volt. Volt két ifjabb testvére is, Teleki Emma és Miksa. 1813-ban született az utóbbi. Fiatal Münchenben és Párizsban festészetet, aztán Budán Ferenci Istvánnál szobrászatot tanult. Később pályájára a legnagyobb hatással mégis nagynénje Teréz volt, aki magával vitte külföldi utazásaira. Blanka is a nőnevelést választotta hivatásául. 1846-ban magyar tanítási nyelvű leánynevelő intézetet nyitott Pesten, a mai Szabadság téren, az elsőt. Ez az iskola számít. Így aztán az első olyan magyarországi leányiskolának és intézménynek, ahol szakszerű oktatás folyt lányok számára. A kiváló tanárok között ott volt Vasvári Pál, Hanák János és Lővei Klára is. A szabadságharc alatt 1848 végén kénytelen volt az intézetet bezárni. Lővei Klárával előbb Debrecenbe, Nagyváradra, végül Szegedre menekült. A szabadságharc bukása után részt vett a hadbíróság elől bújdosó forradalmárok rejtegetésében. Pálfalvára, vagyis Szatmár Pálfalvára, az egyik teleki kúriára vonult vissza. A település szinte megközelíthetetlen volt, ezért az üldözöttek nagy számban menekültek ide. Párizsban élő nővérén keresztül tartotta a kapcsolatot a magyar emigrációval, és miután a bécsi rendőrség kezére jutott a levelezése, 1851-ben Bécsben elfogták Teleki Blankát, és Pestre az új épületbe szállították. Teleki Sándor honvéd tiszt így emlékezett erre az eseményre: Teleki Blankát elfogták, sok mindennel vádolták, ágyukat, a Szent István koronáját és palástját keresték a házában. Ásadtak a pálfalvi kertben, és különösen azzal gyanúsították, hogy ezrekben küldi ki a pénzt külföldre az emigránsoknak. Kötél és ón terhe alatt volt tiltva velünk politikai bélpoklosokkal érintkezni. Így szólt a levél. 1853-ban a haditörvényszék 10 évi várfogságra ítélte, az ítéletet is az új épületben hirdették ki. Teleki Blanka Brünnben, Olmützben és végül Kufsteinben raboskodott. Aztán miután 1857. május 11-én amnesztiával szabadult a kufsteini börtönből, többé nem tért haza. Ausztriában, majd Franciaországban élt a húgánál, ekkor a menekültek ügyét karolta fel. Párizsban érte őt a halál, a Montparnasse-i temetőben helyezték nyugalomra. Ha valaki arra jár odakint Párizsban, akkor az ő sírját is érdemes megnézni, hiszen Párizsban legendás személyiségek vannak örök nyugalomra helyezve, például Jim Morrison is, de ő a Perlasezben. Úgyhogy aki Teleki Blankának tulajdonképpen a nyomdokaiba szeretne lépni, ez megteheti a mai napig is, hiszen pontosan abban az időszakban élünk, amikor ugyanígy nagy szükség van arra, hogy támogassuk a nőket, támogassuk a nők önbizalmát, támogassuk azt, hogy a nők megtalálják a hangjukat, hogy merjék használni a már megtalált hangjukat. Nagyon fontos az is természetesen, hogy a nőket biztassuk arra, hogy képviseljék a saját erejüket, és hogy legyen erejük ahhoz is, hogy ne csak a saját erejüket képviseljék, hanem azokét a nőtársaikét is, akik nem merik használni a hangukat. Természetesen ennek mai napság is vannak élhorcosai, Meghan Markle, Oprah Winfrey, akár Lady Gagát is említhetném a dokumentumfilm sorozatból, amit Harry Herceg és Meghan Markle készített, ezeket is érdemes megnézni, de ahogy ők ezt megteszik nagyban, mi ugyanúgy úgy megtehetjük kicsiben, akár úgy, ahogyan Teleki Blanka segített az ő időszakában rászorulóknak, mi megtehetjük ugyanezt a mi korszakunkban azokkal a nőkkel, akik segítségre szorulnak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Mm-hmm.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankokról beszélünk, pontosabban arról, hogy ugye vannak az erős bankok, van a drága pénz, és van az úgynevezett bizonyos óvatos gazdaság, de mi van valójában a magyar bankszektornak a számai mögött? Erről beszélgetünk ma, természetesen állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát, amikor a magyar bankszektorról beszélünk, akkor nagyon sokan csak azt látják, hogy ugye a bankok nagyon sokat keresnek, de magasak a díjak, drágák a hitelek, miközben ott vannak még a külön adók is, de azért a bankrendszer ennél több, mert hogy egyszerre képes mutatni a gazdaság, a háztartások és a vállalatok pénzügyi állapotát is. Hogyha egyetlen mondatban kellene ezt összefoglalni, ma a magyar bankszektor erős, túl terhelt, vagy inkább túl kényelmes helyzetben van, és akkor azt is kérlek, hogy majd meséld, hogy mit jelent az, hogyha a bankszektor túl terhelt.
2: Oké, rendben, ez ugye nem egy könnyű téma, de nagyon-nagyon sokakat izgat és érint is. A legfontosabb válasz talán az, hogy a magyar bankszektor erős, de nem feszültségmentes. A stabilitási mutatók alapján nincs rendszer szintű probléma. A bankok tőkehelyzete jó, likviditásuk bőséges, és ami a legfontosabb talán az az, hogy a nem teljesítő hitelek aránya az nagyon alacsony.
1: Ez mit jelent, hogy nem teljesítő hitel?
2: Hát, hogy nem fizetik ugye a hiteleket, tehát ez a 90 napnál régebben nem fizetett hiteleket jelenti, amit ugye a bankok először úgy kezelnek, hogy felszólítják az adóst, aztán utána átadják egy másik szervezetnek, akik ugye megpróbálnak az adósokkal egyezkedni, vagy pedig végrehajtásra kerül ugye az a ingatlan, vagy pedig számlára terhelik az adósságot, és akkor így fizetetik ki a nem fizető hitelt. De ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a szektor, mármint a bankszektor, az válságállóbb, mint sok korábbi időszakban volt. Ugyanakkor nem szabad összekeverni a stabilitást azzal, hogy mind

0: minden egészségesen működik. A bankok profitja részben a magas hitelt kamatkörnyezetből, az állampapír állományból és az állami programokból és díjbevételekből ered. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy a gazdaság nagyon lendületes, a vállalatok beruháznak, a bankok pedig ezt finanszírozzák, mert a vállalati beruházás az lényegesen csökkent. Ugye a kiszámíthatatlan gazdasági környezet volt ennek az egyik oka.
1: Hogyha a bankokat tekintjük, akkor az ember mindig egy kicsit mumusként néz rá hétköznapi emberként. Most zárásképpen még mielőtt beszélgetünk tovább majd a bankszektorról, mit gondolsz, miért van ez? És ez csak itthon van-e így, vagy általában így tekintenek rá az emberek a függőség miatt talán?
0: Ez mindenhol így van. Ez általában ugye tapasztalati kérdés, mert akinek volt valami negatív tapasztalata a bankokkal, most teljesen mindegy, hogy milyen oldalról, az mumusként tekint rá, vagy rossz száj ízzel, mert ezt nehezen tudjuk feldolgozni, hiszen a pénzünkről, a vagyonunkról van szó. Akinek meg pozitívak a tapasztalatai, azok nyilván nem érzik ezt. Inkább azt mondják, hogy érdemesebb ugye megnézni, hogy rám nézve milyen költséggel jár, hogy a banknál vagy bankoknál számlám van, befektetési számlám van, vagy pedig mondjuk egy hitelem van, amit rendszeresen fizetek, de esetlegesen tudok azon is változtatni.
1: Iványi Ildikón pénzügyi szakértőnk, állandó szakértőnk természetesen ma is velünk van. A számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, ezzel kezdjük majd a következő beszélgetést a mai pénzügyi hétfőben, a bankszektorról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iván Nyédikó pénzügyi elemzővel a bankszektorról, a bankszektor számairól beszélgetünk. És akkor itt van, amit ígértem, hogy ugye a számok alapján a magyar bankrendszer tőke és likviditási helyzete erős, hogyha az ember pénzügyi híreket olvas, akkor nagyjából ezt lehet látni. Ez a bizonyos tőke megfelelési mutató 20% körül van, ezt nem én írtam, ez egy szakértői mondat, tehát nehogy azt higgye bárki is, hogy hirtelen pénzügyi szakértő lettem, és ez a bizonyos CET1 ráta is magas, majd elmondja, hogy ez mit is jelent, és jelentős likviditási pufferek vannak a rendszerben, ezt is kérlek magyarázd el, mert szerintem biztos, hogy van legalább egy hallgató rajtam kívül, aki ezt nem érti, hogy mi, és akkor a kérdés az az nyilván, hogy ez azt jelenti-e, hogy a magyar bankrendszer valóban válságálló, vagy csak addig tűnik annak, amíg nincs egyszerre kamat, árfolyam és hitelkockázati sok.
2: A bankrendszer jelenlegi állapota az valóban stabilnak mondható, tehát nem forráshiányos a rendszer. A bankoknak az úgynevezett veszteségelnyelő, és akkor most itt visszamegyünk ezekre a mutatókra, amiket említettél, a veszteségelnyelő képességük jó, és a likviditási többlet is azt mutatja, hogy stabil a rendszer. Uh-huh. Ez egy banknál egy bankválsága az nem ott kezdődik, hogy egyik napról a másikra eltűnik a profit, hanem ott, hogyha romlik a hitelportfólió, elapad a likviditás, vagy pedig megrendül a bankokkal szembeni bizalom. Ugye erre láttunk példát nagyon régen, van, aki emlékszik rá, van, aki nem, van, aki szenvedője volt, van, aki nem. Ugye ez a Postabanknak a bedőlése, és ugye volt egy olyan helyzet a 2008-as válság idején, amikor a bankoknak a likviditása volt veszélybe. De ezeket a helyzeteket, ezeket nem egy olyan állapotban kell nézni, amikor jól működik minden, hanem a válság állapotot azt mindig stressz helyzetben kell nézni. Ezért is van az, hogy a bankokkal szemben vannak úgynevezett stressz helyzetvizsgálatok, amikor feltételeznek bizonyos stresszes időszakot, és megnézik, hogy egyes bankok ezekben a helyzetekben hogy és milyen módon tudnak helytállni, tehát mekkora a likviditásuk, mekkora a hitelállomány, de mint említettem, most tulajdonképpen erről nem kell nagyon beszélnünk, hiszen Magyarországon a bankhelyzet az stabil, tehát megnyugtató a kép, és nem ad okot arra, hogy kételkedjünk abban, hogy a magyar bankhelyzet az stabil lábakon áll.
1: Hidduk a rendszerváltás óta bekövetkező pozitív árfolyambeli változások például, illetve azok a pozitív változások, amelyekre nagyon pozitívan reagált a pénzügyi piac is, illetve gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ és a gazdaság is, ez lehetséges-e, hogy hatni fog pozitív irányba, mondjuk a hitelekre, hitelkihelyezésekre, vagy úgy egyáltalán a bankszektorra?
2: Természetesen ugye a bankoknak az egyik bevételi forrása az, hogyha hiteleket helyeznek ki, tehát minél több hitelt tudnak kihelyezni, annál nagyobb nyereségre számíthatnak. Természetesen, hogyha magas a kamat környezet, akkor, ahogy említettem már korábban, ugye a beruházási hiteleknek a száma az elmúlt időben nem nagyon növekedett, sőt, inkább azt lehet mondani, hogy csökkent. Igen, illetve a magánszemélyek által igényelt ingatlan hiteleknek a száma is egy stagnálást mutatott, hiszen nem csak a magas banki kamat környezet, hanem a nagyon-nagyon magas négyzetméter ár is visszavetette ugye a vásárlási kedvet. minden, ami változást jelent, és jelen pillanatban ugye beszélhetünk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank elkezdte a kamatokat csökkenteni, hogy ebben az évben még hányszor lesz kamatcsökkentés. Ezt nem tudhatjuk, mert elég sok mindenen múlik, hogy hozzányúlnak-e a kamatokhoz, de jelen pillanatban ugye 25 bázisponttal csökkentette a Magyar Nemzeti Bank a kamatot, ez elő vagy utóbb, de be fog kúszni a hitelezésbe is. Tudom, 0,25 az nem egy nagy összeg, de hogyha 20 évre nézzük, akkor ez egy tetemes megtakarítást jelenthet, de nem egyik napról a másikra következnek be ezek a folyamatok. Fél, akár másfél év is lehet a kifutása ennek.
1: A bankszektorról, a bankokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Ivány Ildikó állandó szakértőnkkel, akivel majd azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek-e a bankok. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben a bankszektorról, illetve a bankokról, a bankok keresetéről, a hitelekről beszélgetünk, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy vajon tényleg túl sokat keresnek a bankok, mert ugye azért a közbeszédben a hétköznapi emberek között gyakran elhangzik az, hogy a bankok túl sokat keresnek, mennyi pénzt elvesznek, levesznek tőlünk, rólunk, és tulajdonképpen a fontos, legfontosabb kérdés talán az, hogy miből keletkezik ez a profit, illetve, hogy a banki nyereség ma mennyiben származik valódi gazdaságfinanszírozásból, és mennyiben abból, hogy a magas kamatkörnyezet, az állampapírok, illetve az állami programok kedvező helyzetbe hozták ezt a szektort.
2: Mint említettem, ugye a hitelezésből van egy profitja a bankoknak, de nem csak ebből ered a bankoknak a bevétele. A bankoknak az állampapír állománya, a jegybanki likviditás, a támogatott hitelprogramok és a díjbevételek is komolyan hozzájárulnak ahhoz az eredményhez, amit banki profitnak nevezünk. Vagyis a nyerességnek egy része inkább a pénzügyi környezetből fakad, nem feltétlenül abból, hogy a reálgazdaság kiugróan erős beruházási ciklusban van-e, vagy nincs. És befektetői szemmel éppen ezért az a kérdés, hogy ez fenntartható-e, ez a profit, mert ha csökkennek a kamatok, ahogy említettem, akkor nem csak a hitelpiac rendeződik át, hanem az állampapír piac is. Mérséklődnek ugye a támogatott programok, és egy erősebb szabályozási nyomás is jön, ami természetesen átalakíthatja a banki eredményeknek a szerkezetét.
1: Természetesen a bankokkal kapcsolatban azért az is gyakran elhangzik, hogy mi a helyzet a hitelekkel, illetve hogy ez a profit, ami őket megilleti egy-egy ilyen tranzakció vagy hitelkihelyezés, hogy egyáltalán mondjuk a számlavezetés után az minket hogyan érint, illetve hogy vajon minden apró betűs dolgot, hogyha elolvasunk is, akkor is tisztában leszünk-e azzal, hogy hogyan mozognak mondjuk a költségek egy-egy folyószámlával kapcsolatban. Ugye nem is olyan régen volt, talán tavaly, vagy tavaly előtt egy másfél éve, amikor hirtelen megugrottak a kezelési költségek.
2: Nyilván, ahogy említettem, a hitelezésnek ugye megvannak a hatásai a banki bevételekre, a banki eredményre, és ugye a mi saját pénztárcánkra is. De az, hogy mennyi pénzt kell, hogy fizessünk azért, mert van a bankban egy számlánk, és különböző tranzakciók után mennyit kell, hogy fizessünk. Ma már a bankok kötelesek ezt fillére pontosan kimutatni, hogy ez különböző tranzakciók, illetve banki műveletek, azok milyen költséggel járnak, és milyen költséggel jár az is, hogy van egyáltalán egy bankszámlám. Tehát ebben ma már nincsen olyan, hogy ne tudnám ezt követni, és hogy rejtett költségek lennének. Korábban volt ilyen. Nyilván az én érdekem, mint bankszámla tulajdonos az, hogy minél kevesebbet fizessek. És amit te említettél, hogy megnövekedtek ugye a banki költségekhez részben, ugye a banki külön adónak is köszönhető, mert a bankoknak azt az összeget, amit be kellett külön adóként, vagy be kell külön adóként fizetni, azt valahonnan elő kell teremteni, és az egy naív elképzelés volt, hogy ezt majd a bankok a saját profitjukból finanszírozni fogják. Egy részét finanszírozzák, de egy részét áthárították ugye a fogyasztóra. Ez is nyilván változhat, erre is látunk már különböző utalásokat, de ezek a változások nem fognak egyik napról a másikra bekövetkezni. Nyilván, hogyha a fogyasztó azt érzi, hogy őnek egy egészséges, számára elfogadható összeget kell fizetnie a számlafenntartás után, vagy pedig a hiteleknek a tartása miatt, akkor szívesebben bankol, és marad annál a banknál, amelyik neki egy kedvező költséget ad, illetve a hitelezési kedv, tehát a hitelfelvételi kedv is emelkedni fog.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző állandó szakértünk ma a pénzügyi hétfőben a bankszektorról beszél nekünk, hogy értsük és megértsük ennek a szektornak a működését. Azzal folytatjuk majd, hogy bizony élénkül a hitelezés, és vajon ez valódi gazdasági bizalmat jeleze, vagy sokkal inkább egy támogatott program is a rövid távú finanszírozási igények, azok, amik ezt hajtják. Ezzel jövünk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel, pénzügyi elemzőnkkel a bankszektorról beszélgettünk. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy megélénkült ugye a hitelezés, ami első ránézésre jó hír, és hát azt mutatja, hogy van az embereknél kereslet, erre van banki kapacitás, és a gazdaságban újra megjelenik ez a bizonyos finanszírozási igény. Ez a bizonyos hitelezési élénkülés, ez valódi gazdasági bizalmat jelent, vagy jelez az emberek részéről, vagy sokkal inkább valami más van a háttérben, mondjuk támogatott programok, és ez az úgynevezett rövid távú finanszírozási igény.
2: Tulajdonképpen jelenleg mind a kettő jelen van, de nem ugyanazon a súllyal van jelen. A gazdasági oldalon a hitelezés élénkülése az részben bizalmi kérdés, mert hogyha az emberek lakást vásárolnak, akkor általában hitelt vesznek fel. Ez ugye ritkán fordul elő, hogy valaki zsebből kifizet 100 vagy 150 milliót, vagy akár 60 millió forintot. És ugye egy hitelnek a felvétele az egy hosszú távú döntés, ami azt jelzi, hogy a jövőt illetően van hitem, hogy azt fizetni fogom tudni, lesz annyira stabil a munkahelyem és az életem, hogy ezt a 15 vagy 20 éves terhet ezt vállalni tudom. Részben ugye ez, de jelentős az államilag támogatott konstrukcióknak az aránya is még, ami ugye mozgatja ezt a piacot. És a vállalati oldalon, ahogy említettem, az elmúlt időszakban a gazdasági bizonytalanság miatt és kiszámíthatatlanság miatt a vállalkozások nem fordultak olyan sűrűn a bankokhoz, hogy beruházási hiteleket vegyenek fel. Mihelyt azt lehet látni, hogy kiszámíthatóbbá válik a gazdaság, kiszámíthatóbbá válik a jövő. Stabilabbnak látszik mindenki látás, akkor nyilván a vállalkozói kedv is megnő arra, hogy elindítsanak olyan beruházásokat, és beruházási hiteleket vegyenek fel a vállalkozások, amelyeket korábban azt mondták, hogy nem, vagy pedig későbbre halasztották. Tehát minél szebb képet látunk, minél jobb gazdasági mutatók jönnek ki, annál inkább fog növekedni ez a kedv, ami természetesen hatással lesz a globális gazdaságra, mármint a magyarországi gazdaság egészére, illetve nyilván a bankokra is, és hát felénk is, magánszemélyek felé is.
1: Akkor még egy kérdés maradt a mai pénzügyi hétfőhöz, ez a bizonyos bankszektori stabilitás, amiről azon nagyjából az ember tudja, hogy ez azért nem egy olyan könnyen megingatható szektor, de azt is tudjuk, hogy nem kockázatmentes, kicsit sem. Ugye ott vannak a különadók, ez a bizonyos tranzakciós illeték, a lakáspiaci túlértékeltség kérdése, kamatkockázat, a gazdaság mozgása, a forint változása, a vállalati beruházások gyengesége, illetve az állami beavatkozások kiszámíthatatlansága, ami talán most már azért nyugvó pontra jut a rendszerváltás után. Ha ma nem a bankrendszer stabilitása a fő kérdés, akkor mi az igazi gyenge pont?
2: Talán van három olyan pont, amire érdemes egy picit odafigyelni, vagy érdemes róla beszélni. Az első az a profitnak a fenntarthatósága. Ugye sokat beszéltünk a banki profitról, és ez ugye jelentős része ennek a profitnak a magas kamatkörnyezetből, az állampapírokból és a támogatott programokból ered, illetve ugye erről is beszéltünk, hogy díjáthárítás történt. Hogyha ez normalizálódik, akkor természetesen ez a profit, ez csökkenhet, de ugyanakkor a kockázat is ezzel együtt csökken. Ugyanez vonatkozik a lakáspiacra és a lakáshitelezési kockázatra is. Egy alacsonyabb szintű kamat környezetben nyilván többen folyamodnak kamatért, de könnyebben is fizethető az a kamat a tőke után, hosszú távon egy alacsonyabb kamatkörnyezetben, mint pedig egy magas kamatkörnyezetben. És ugyanez vonatkozik a vállalati beruházásokra, tehát a bankrendszer az nagyon-nagyon sokat profitál a vállalati beruházásokból, és nyilván kell ahhoz, hogy ez a vállalkozásoknak a hitelfelvétele az élénküljön, az kell hozzá, hogy a kereslet az kiszámíthatóbb legyen egy kiszámítható környezetbe, és meglegyen egy üzleti bizalom, ami most újra felépítésre szorul, mert ez nagyon-nagyon sérült az elmúlt időszakban, de reménykedünk abban, hogy most egy olyan időszak jön, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy lehet tervezni nem egy-két hónapra, hanem fél évre, évre, vagy akár évekre előre.
1: Ildikó, köszönöm szépen a mai pénzügyi hétfőt is, remélem, hogy sok hallgatónak tudtunk segíteni ezzel a kitelezéssel, illetve a bankszektorral, a banki műveletekkel kapcsolatban, és akkor jövő héten újra találkozunk. Köszönjük az idődet.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Nyisd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a